0: a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: Megkezdte érdemi munkáját a vagyon visszaszerzési hivatal. Költségvetési felügyelőt rendel ki a pénzügyminiszter a fővároshoz. Októberben is folytatódik a kamatstop. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Megkezdte érdemi munkáját a vagyon visszaszerzési hivatal. Az MVVH elsőként 4 részben már feltárt ügyet vont a hatáskörébe, köztük a budapesti önkormányzati park fenntartással és közétkeztetéssel kapcsolatos korrupciós ügyeket. Unger Anna szerint az első 4 ügyet továbbiak követik majd, a kiválasztásnál pedig az is szempont, hogy még legyen lehetőség a vagyon biztosítására, illetve ne évüljenek el az ügyek. A vizsgálandó ügyeket Tasnádi Katalin nyomozati elnök helyettes választotta ki a hozzájuk érkező ügyészek ismeretei alapján. Az MVVH vezetője arra is reagált, hogy ellenzéki politikusok az AVH-hoz hasonlították a szervezetet, ezt méltatlannak és az AVH áldozataival szemben tiszteletlennek nevezte. Szerint az MVVH a magyar igazságszolgáltatási rendszer része, és minden hatáskörével és feladatával ezen belül működik. Budapest gazdálkodását folyamatosan nyomon követő költségvetési felügyelőt rendel ki a pénzügyminiszter a fővároshoz. Jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a fővárosi közfejlesztések tanácsa csütörtöki ülése után Karácsony Gergely főpolgármesterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján. Ez nem jelenti azt, hogy a főváros szuverén autonóm döntési jogosítványai bármiben is csorbolnának, tette hozzá a kormánytag. Hangsúlyozta, a felügyelő feladata, hogy belelásson a folyamatokba és nyomon kövesse azokat. A tervekkel szemben nem vezették ki szeptember 30-ával a jelzálog hitelek kamatstopját. Az intézkedés így egyelőre változatlan feltételek mellett kivezetési határidő nélkül érvényben marad, ami több mint 200 ezer hazai adóst érint. A kormány több körben egyeztetett a Magyar Bankszövetség képviselőivel, azonban nem sikerült olyan megoldásban megegyezni a hitelintézetekkel, ami kellő garancia lenne arra, hogy a kivezetés ne okozzon jelentős tehernövekedést az ügyfeleknek. Az Orbán kormány még 2021-ben a Covid veszélyhelyzetre hivatkozva vezette be a referencia kamatstoppot a változó kamatozású lakossági jelzálog hitelekre. Csalók élnek vissza a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat nevével Szabolcs-Szatmár, Bereg és Hevesvár megyében, ahol a szervezet lakhatási programjában résztvevő családoktól adatokat, iratokat és felvételeket kérnek el. A karitatív szervezet közleménye szerint az elmúlt hetekben mintegy 100 településről többen is megtévesztve működtek együtt az idegenekkel. A Máltai Szeretett Szolgálat arra kéri az érintetteket, hogy mielőtt bárkit beengednének az otthonukba, minden esetben kérjék el tőle a szervezet hivatalos igazolványát. Pénteken folytatódik a száraz napos idő, legfeljebb kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a reggel ismét hűvösen indul, 0-12 fok várható, majd délután egészen 22-27 fokig melegszik a levegő. A hétvége fátyol felhős kellemes idővel indul, számottevő csapadék nélkül. A szél általában gyenge vagy mérsékelt lesz, hajnalban helyenként fagypont közelébe is süllyedhet a hőmérséklet, délután viszont újra 23-27 fok várható.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Műsorajánló.
1: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől.
3: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
4: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
4: Világjáró.
5: A Hobby Rádióban.
4: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
6: A Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
2: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
3: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
4: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
6: A tudomány mai állása.
7: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
6: Egy műsor
7: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
6: A tudomány mai állása.
8: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
6: Jó szórakozást!
7: Jó szórakozást!
9: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban, vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
10: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Happy Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Happy Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Amú reklám.
2: Hogy milyen az egészséges haj? Hát persze, egészséges.
3: Kösse össze a haját egy Hosentrogerrel.
2: Az én hajamnak is kellemetlen volt a tapintása, ezért nem is tapogattam, mert mindenhez oda tapadt. Ezért kezdtem el használni az új, továbbfejlesztett tipi-tapi tip-top-tapuli sampont. A taplógombákból nyert tapadó vitamin beépül az agyamba, így a hajam olyan tapló kinézetű lesz, hogy élvezett taperolni.
3: Új tipi-topi tip-top-tapulino. Az egészségesen topán tapizható haj természetes topasága.
1: Kamu reklámot hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
1: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
3: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
4: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
3: Filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
4: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció! Illés!
5: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
4: Omega! Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdélyi Marian.
3: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
6: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
1: Az államfő figyelmeztette az országgyűlést a házszabály betartására. Létrejött a Tisza női műhely, felülvizsgálják az építészeti törvényt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Baka András köztársasági elnök aláírta a javítóintézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásáról szóló törvényt, de jelezte, hogy a parlament eljárási hibát követett el az elfogadás során. Az államfő szerint az országgyűlés úgy hagyott ki kötelező vitákat egy teljesen új témát érintő módosításnál, hogy arra törvényesen nem lett volna lehetősége. Baka András emiatt aggályosnak nevezte a parlamenti gyakorlatot, és nyomatékosan kérte a házszabályi előírások pontos betartását a jövőben. Tisza női műhely néven indítottak szakmai közösséget a Tisza párt női parlamenti képviselői. Bujdosó Andrea frakcióvezető bejelentése szerint a fórum célja a különböző területekről érkező tudás és tapasztalat megosztása, valamint a nők millióit érintő kérdések közös feldolgozása. Első közös üzenetükben a merrák elleni küzdelem hónapjára tekintettel, rózsaszín ruhát viselve, a rendszeres szűrővizsgálatok és a megelőzés fontosságára hívták fel a figyelmet. Megkezdődött az építészeti törvény felülvizsgálata a kompakt város koncepciójának meghonosítása érdekében, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a 32. országos urbanisztikai konferencián Budapesten. A tárca célja a várostérségi tervezés és a mestertervi szint visszaépítése a jogszabályokba, ösztönözve a jó közösségi közlekedéssel ellátott területek társasházi beépítését. A miniszter hangsúlyozta, hogy ez egy hosszabb folyamat lesz, amely a már kiadott engedélyeket visszamenőleg nem írja felül. Szeptemberben az eladók jóval nagyobb lendülettel kezdték az őszt, mint a vevők. Augusztushoz képest 26%-kal több lakást és házat hirdettek meg eladásra a tulajdonosok és ingatlan közvetítők, miközben a kereslet mindössze 1%-kal emelkedett, közölte az ingatlan.com a szeptemberi kereslet kínálati összesítője alapján. Szeptember végén már csaknem 150 ezer eladó lakóingatlan hirdetésből válogathattak a vevők, ami 11%-kal több az egy évvel korábbinál. Az élénkülést elsősorban Budapest hozta, ahol összességében 8,3%-kal, a lakásoknál pedig csak nem 10%-kal nőtt a kereslet. A megyeszékhelyeken, a városokban és a községekben ugyanakkor összességében 2-5%-kal csökkent az érdeklődés. Új útdíjrendszert üzemeltek be Romániában, ahol ezentúl a tehergépjárművekre tömegük és a megtett távolság függvényében, a személyautókra pedig a környezetszennyezés függvényében kell úthasználati díjat fizetni. A 3,5 tonna feletti járművekre az újonnan bevezetett TOLRO elektronikus útdíj fizetési rendszeren keresztül lehet általános úthasználati matricát vagy előre meghatározott útvonalra vonatkozó útvonaljegyet vásárolni. Az Euro 3-as vagy annál régebbi személyautó esetében az eddigihez képest mintegy 25%-kal drágul a matrica, az elektromos autók útdíja pedig mintegy 15%-kal csökken. Pénteken folytatódik a száraz napos idő, legfeljebb kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a reggel ismét hűvösen indul, 0-12 fok várható, majd délután egészen 22-27 fokig melegszik a levegő. A hétvége fátyol felhős kellemes idővel indul, számottevő csapadék nélkül. A szél általában gyenge vagy mérsékelt lesz, hajnalban helyenként fagypont közelébe és süllyedhet a hőmérséklet, délután viszont újra 23-27 fok várható.
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon. Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Műsorajánló.
2: Szivárvány.
3: Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
0: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
0: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
3: Hungary Live.
0: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
4: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
0: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
5: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
0: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
6: A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
7: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
6: Jó szórakozást!
7: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
3: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hopi Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: műsorajánló.
1: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
2: Retikül. Szerdán 16 órától.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
3: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Live.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

Emlékszel? Utolsó beszélgetésünket egy száguldó mentőautó szirénája szakította félbe. Megijedtem, mint mindig, ha valahol a sziréna felhangzik. Pedig akkor még nem tudtam, hogy számomra és számodra nagyobb veszély nem jöhet, mint hogy elhagyjuk egymást. Azóta sem feledtem el azt a délutánt. Egymást átölelve álltunk az utca forgatagában, mintha soha többé nem akarnánk elválni egymástól. De én egy erőltetett mosollyal kibontakoztam a karjaiból, lágyan megcsókoltalak, és fölényes, könnyed hangon azt mondtam. Ne félj az elválástól. A távollét olyan, mint a szél. A kis tüzeket kioltja, a nagyokat fellobbantja. A nagyokat fellobbantja.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban.
2: Hello, Charlie vagyok, és nagy szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádiót.

0: Kamu reklám.
1: Bolondok házában csöng a telefon.
2: Jó napot kívánok! A 10-es szobában van valaki?
1: Egy pillanat. Nincs senki.
2: Hurrá! Akkor sikerült megszöknöm.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
1: Rendelték Hankó Balázs letartóztatását, magyar diplomatákat utasít ki Oroszország, újra átrendezik a javítóintézetek működését, köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Egy hónapra elrendelte Hankó Balázs volt kulturális miniszter letartóztatását a Kecskeméti Járásbíróság az NKA botrány miatt, írja a Telex a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség szóvivőjének elmondása alapján. A lap azt írja, hogy a Fidesz országgyűlési képviselőjét csütörtök reggel Bilincsben vitték a Ceglédi Büntetés Végrehajtási Intézetből a bíróságra. Hankót különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel gyanúsítják. A gyanú szerint kulturális miniszterként több száz olyan kiosztásában vett részt, amelyek a Fidesz kampányát vagy a támogatottak magánérdekeit szolgálhatták. Magyar diplomatákat utasít ki Oroszország, jelentette be az orosz külügyminisztérium a TASZ orosz állami hírügynökség szerint, amiről a HVG számolt be. A moszkvai külügy bekérette a moszkvai magyar nagykövetség ideiglenes ügyvivőjét, és közölte vele, hogy a moszkvai nagykövetségen, valamint a szentpétervári és kazanyi főkonzulátuson dolgozó érintett diplomatáknak 2 héten belül el kell hagyniuk Oroszországot. A közleményből nem derült ki, pontosan hány magyar diplomatát utasítanak ki. A lépés előzménye, hogy a magyar külügyminisztérium szeptember 8-án 10 orosz diplomatát utasított ki Magyarországról, mert az érintettek hírszerzői tevékenységet folytattak. Megjelent a magyar közlönyben az a kormányhatározat, amely visszahelyezi a javítóintézeteket a gyermekvédelmi rendszerbe, miután 2025. decemberében a büntetés végrehajtás irányítása alá kerültek, írja a Telex. A döntés indoklása szerint a fiatalkorúak gyermekvédelmi, pedagógiai, pszichológiai és szociális szükségleteit így lehet megfelelőbben érvényesíteni. A javítóintézetek visszaszervezése most egy szélesebb gyermekvédelmi átalakítás részeként jelenik meg. A kormány szeptemberben a gyermekvédelmi rendszer átvilágítása után 10 milliárd forintos krízisellátási programot is bejelentett, a mostani döntéssel pedig a javítóintézetek működésének szakmai súlypontja ismét a gyermekvédelem felé tolódik. A rendőrség csütörtöktől legkésőbb december 31-ig területlezárást rendelt el a parlament és a hozzátartozó mélygarázs környékén. Az intézkedés az épület körüli, valamint a Dunaparti, a Balassi-Bálint utcai és az Antal József rakparti lehajtók környékén kijelölt területeket érinti, közölték a polisz.hu oldalon. Az országgyűlés elnöke később a Facebook oldalán tisztázta, a készenléti rendőrség csupán átvette a munkaterületet az országgyűlési őrségtől. A kijelölt területeken a gyülekezés jog gyakorlása és nyilvános rendezvények megtartása nem lehetséges, miközben a határozat több érintett szakaszon fenntartja a gyalogos, illetve kerékpáros forgalmat. Pénteken folytatódik a száraz napos idő, legfeljebb kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a reggel ismét hűvösen indul, 0-12 fok várható, majd délután egészen 22-27 fokig melegszik a levegő. A hétvége fátyol felhős kellemes idővel indul, számottevő csapadék nélkül. A szél általában gyenge vagy mérsékelt lesz, hajnalban helyenként fagypont közelébe is süllyedhet a hőmérséklet, délután viszont újra 23-27 fok várható.
0: Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk. Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Reklám.
2: Nem tudod, merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Hirdessen a Hobbi Rádióval!
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80.
3: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
4: Igen.
3: Egy fiú eltűnt.
5: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
3: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
6: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
3: De felbukkan egy csábító.
7: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
3: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
6: De voltál már valaha szerelmes?
7: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
3: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
8: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
9: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
3: Az éjszaka tapintása.
10: Mi volt ez?
6: Egy csók.
3: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
2: Úgy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
3: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.
2: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
3: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
2: Nem lehet, hogy vírusos?
3: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
2: Hát akkor hívd el az Arkosoftot és rendelj tőlük egyet.
3: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
2: Majd ők megoldják.
3: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
2: Ők távolról is megoldják.
3: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
2: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu
0: Reklámot hallottak.

0: kamu reklám.
1: Bandi Andrással a konyhában. Nézzük a nap receptjét.
2: Bőszedi fonott kalács, hozzávalók. Három darab tért kalács, egy csipet só és egy pisilő kisfiú. Távolíts el a három darab tért kalácsot a lábszártól, majd fonja be őket.
1: Bandi Andrással a konyhában. Legyen ön is részese egy lefőzhetetlen élménynek. Már kapható.
0: Kamu reklámot hallottak.

Itt kis árnyék fények mögött, szürke senkik nagyok között, mellék utcán álmodozom.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
1: Megkezdte érdemi munkáját a vagyonvisszaszerzési hivatal. Költségvetési felügyelőt rendel ki a pénzügyminiszter a fővároshoz. Októberben is folytatódik a kamatstop. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Megkezdte érdemi munkáját a vagyonvisszaszerzési hivatal. Az MVVH elsőként 4 részben már feltárt ügyet vont a hatáskörébe. Köztük a budapesti önkormányzati park fenntartással és közétkeztetéssel kapcsolatos korrupciós ügyeket. Unger Anna szerint az első 4 ügyet továbbiak követik majd, a kiválasztásnál pedig az is szempont, hogy még legyen lehetőség a vagyon biztosítására, illetve ne évüljenek el az ügyek. A vizsgálandó ügyeket Tasnádi Katalin nyomozati elnök helyettes választotta ki a hozzájuk érkező ügyészek ismeretei alapján. Az MVVH vezetője arra is reagált, hogy ellenzéki politikusok az AVH-hoz hasonlították a szervezetet, ezt méltatlannak és az AVH áldozataival szemben tiszteletlennek nevezte. Szerint az MVVH a magyar igazságszolgáltatási rendszer része, és minden hatáskörével és feladatával ezen belül működik. Budapest gazdálkodását folyamatosan nyomon követő költségvetési felügyelőt rendel ki a pénzügyminiszter a fővároshoz. Jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a fővárosi közfejlesztések tanácsa csütörtöki ülése után Karácsony Gergely főpolgármesterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján. Ez nem jelenti azt, hogy a főváros szuverén autonóm döntési jogosítványai bármiben is csorbolnának, tette hozzá a kormánytag. Hangsúlyozta, a felügyelő feladata, hogy belelásson a folyamatokba és nyomon kövesse azokat. A tervekkel szemben nem vezették ki szeptember 30-ával a jelzálog hitelek kamatstopját. Az intézkedés így egyelőre változatlan feltételek mellett kivezetési határidő nélkül érvényben marad, ami több mint 200 ezer hazai adóst érint. A kormány több körben egyeztetett a Magyar Bankszövetség képviselőivel, azonban nem sikerült olyan megoldásban megegyezni a hitelintézetekkel, ami kellő garancia lenne arra, hogy a kivezetés ne okozzon jelentős tehernövekedést az ügyfeleknek. Az Orbán kormány még 2021-ben a Covid veszélyhelyzetre hivatkozva vezette be a referencia kamatstoppot a változó kamatozású lakossági jelzálog hitelekre. Csalók élnek vissza a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat nevével Szabolcs-Szatmár, Bereg és Hevesvár megyében, ahol a szervezet lakhatási programjában résztvevő családoktól adatokat, iratokat és felvételeket kérnek el. A karitatív szervezet közleménye szerint az elmúlt hetekben mintegy 100 településről többen is megtévesztve működtek együtt az idegenekkel. A Máltai Szeretett Szolgálat arra kéri az érintetteket, hogy mielőtt bárkit beengednének az otthonukba, minden esetben kérjék el tőle a szervezet hivatalos igazolványát. Pénteken folytatódik a száraz napos idő, legfeljebb kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a reggel ismét hűvösen indul, 0-12 fok várható, majd délután egészen 22-27 fokig melegszik a levegő. A hétvége fátyol felhős kellemes idővel indul, számottevő csapadék nélkül, a szél általában gyenge vagy mérsékelt lesz, hajnalban helyenként fagypont közelébe is süllyedhet a hőmérséklet, délután viszont újra 23-27 fok várható.
2: Hobbyradio.hu.
3: A rádiót!

0: Reklám.
1: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
10: Reklámot hallottak.

0: Limbo.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Mostanában nagyon sokat

0: Műsorajánló.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
3: Vasárnap léptől.
4: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este héttől a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti.

0: Ettől lesz
1: duplázó. Csák Attilával. Gyere fel, táncolj mi!
2: Világjáró.
3: A Hobby Rádióban.
2: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
4: A Hobby Rádióban.
5: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió.
6: A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggelt!
2: Megkezdte érdemi munkáját a vagyonvisszaszerzési hivatal. Költségvetési felügyelőt rendel ki a pénzügyminiszter a fővároshoz. Októberben is folytatódik a kamatstop. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Megkezdte érdemi munkáját a vagyonvisszaszerzési hivatal. Az MVVH elsőként 4 részben már feltárt ügyet vont a hatáskörébe. Köztük a budapesti önkormányzati park fenntartással és közétkeztetéssel kapcsolatos korrupciós ügyeket. Unger Anna szerint az első 4 ügyet továbbiak követik majd, a kiválasztásnál pedig az is szempont, hogy még legyen lehetőség a vagyon biztosítására, illetve ne évüljenek el az ügyek. A vizsgálandó ügyeket Tasnádi Katalin nyomozati elnök helyettes választotta ki a hozzájuk érkező ügyészek ismeretei alapján. Az MVVH vezetője arra is reagált, hogy ellenzéki politikusok az AVH-hoz hasonlították a szervezetet, ezt méltatlannak és az AVH áldozataival szemben tiszteletlennek nevezte. Szerint az MVVH a magyar igazságszolgáltatási rendszer része, és minden hatáskörével és feladatával ezen belül működik. Budapest gazdálkodását folyamatosan nyomon követő költségvetési felügyelőt rendel ki a pénzügyminiszter a fővároshoz. Jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a fővárosi közfejlesztések tanácsa csütörtöki ülése után Karácsony Gergely főpolgármesterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján. Ez nem jelenti azt, hogy a főváros szuverén autonóm döntési jogosítványai bármiben is csorbolnának, tette hozzá a kormánytag. Hangsúlyozta, a felügyelő feladata, hogy belelásson a folyamatokba és nyomon kövesse azokat. A tervekkel szemben nem vezették ki szeptember 30-ával a jelzálog hitelek kamatstopját. Az intézkedés így egyelőre változatlan feltételek mellett kivezetési határidő nélkül érvényben marad, ami több mint 200 ezer hazai adóst érint. A kormány több körben egyeztetett a Magyar Bankszövetség képviselőivel, azonban nem sikerült olyan megoldásban megegyezni a hitelintézetekkel, ami kellő garancia lenne arra, hogy a kivezetés ne okozzon jelentős tehernövekedést az ügyfeleknek. Az Orbán kormány még 2021-ben a Covid veszélyhelyzetre hivatkozva vezette be a referencia kamatstoppot a változó kamatozású lakossági jelzálog hitelekre. Csalók élnek vissza a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat nevével Szabolcs-Szatmár, Bereg és Heves vármegyében, ahol a szervezet lakhatási programjában résztvevő családoktól adatokat, iratokat és felvételeket kérnek el. A karitatív szervezet közleménye szerint az elmúlt hetekben mintegy 100 településről többen is megtévesztve működtek együtt az idegenekkel. A Máltai Szeretett Szolgálat arra kéri az érintetteket, hogy mielőtt bárkit beengednének az otthonukba, minden esetben kérjék el tőle a szervezet hivatalos igazolványát. Pénteken folytatódik a száraz napos idő, legfeljebb kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a reggel ismét hűvösen indul, 0-12 fok várható, majd délután egészen 22-27 fokig melegszik a levegő. A hétvége fátyol felhős kellemes idővel indul, számottevő csapadék nélkül, a szél általában gyenge vagy mérsékelt lesz, hajnalban helyenként fagypont közelébe is süllyedhet a hőmérséklet, délután viszont újra 23-27 fok várható.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
4: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsor vezetője. Kezdjük reggeli műsorunkat. Ma október 2-a péntek van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. A fővárosban 14,3 fok van. Egy rövid zene után folytatjuk műsorunkat.
1: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
3: Műsorajánló.
6: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
4: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
7: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
8: Hagyományaink, értékeink Európában.
9: Ahol az érték a mérték.
1: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
10: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
11: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.

0: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió.
1: Fogalak, hogy miért egy ki a busztalapot!
2: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
3: Október második napján köszöntjük Petra nevű kedves hallgatóinkat. A latin eredetű név jelentésebb kőszikla. A Petra név jó eszű, felelősségteljes személyiség kialakulását támogatja, akinek érzéke van a pénzzel kapcsolatos dolgokhoz. Becsüli a minőségi dolgokat, komoly természetű, nem viccelődik semmin, még egészen kicsi dolgokon sem. Már fiatalon is komolyabb társainál érdeklődése érettebb, mint a vele egykorúaké. Becézése Petrácska, Petri, Petrike, Petrus és Petruska, jeles viselői a névnek, Bánhidi Petra, táncművész, Gaják Petra és Palotás Petra, műsorvezetők, Hauman Petra, színésznő, Mandula Petra, teniszező és ön, kedves Petra. Ezen a napon köszöntjük még a Berengár, Petrina, Tamás, Tomaj, valamint Örs nevű kedves hallgatóinkat is.
2: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával október 2-án. Lássuk ma, milyen érdekességekkel készültem. 1720-szal kezdünk. Október 2-án született Elizabeth Montagu, angol értelmiségi társalkodónő, aki az első kékharisnyák egyike volt. Társalgó esteket szervezett, hogy érdemesebb időtöltést találjon a kártyázásnál. Folytassuk a 19. század közepével. 1848. október 2-án gróf Batthyány Lajos, az első felelős magyar minisztérium vezetője, eltávozott tisztségéből. 1851-jel folytatjuk. Október 2-án megszületett Ferdinand Foch, francia katonai vezető, marsal, aki visszaszerezte Elzászt és Lotaringiát Franciaországnak. 11 évet ugrunk előre, 1862-re, október 2-án provincia de Besanyonban megszületett Auguste Lumière, aki testvérével Louis Jeannal szabadalmaztatta a mozgófilm vetítésére alkalmas kinematográfot. Nevükhöz fűződik az első kereskedelmi mozi megnyitása is. Folytassuk 1871-jel, október 2-án született Cordell Hull, Nobel-békedélyes amerikai politikus, külügyminiszter. És most ugorjunk a 20. század elejére, 1901-re, ugyanis október 2-án született Ignatius Roy Dunais Campbell, dél-afrikai születésű angol író. Leghíresebb műve a Beszélő vadló. 1926-tal folytatjuk. Október 2-án született Székely György, Széchenyi díjas orvos, neurológus, akadémikus, egyetemi tanár. És végezetül 1945. október 2-án egy 10 éves kisfiú először szerepel tehetségkutató versenyen, második lett és $5 kapott a produkcióért. A kisfiút Elvis Presleynek hívták. A versenyt a Mississippi Alabama déli showban tartották, Elvis az Old Ship című dalt adta elő. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
0: Hobbyradio.hu.
2: A rádiót.

0: Hobby Radio.
1: Üzenet Péter apostol első levele második részéből.
2: Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket.
3: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
4: 2026. október 2-a péntek Szentőrző Angyalok ünnepe. Evangélium Szent Máté könyvéből 18. fejezet 1-től 5. vers és 10. vers. A tanítványok egyszer ezzel a kérdéssel fordultak Jézushoz: mit gondolsz, ki a legnagyobb a mennyek országában? Erre Jézus odahívott egy gyermeket, közéjük állította, és így szólt: bizony mondom nektek, ha meg nem változtok, és nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát olyan kicsinnyé lesz, mint ez a gyermek, az a legnagyobb a mennyek országában. Aki pedig befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, az engem fogad be. Vigyázzatok, meg ne vessetek egyet sem a kicsinyek közül. Mondom nektek, angyalaik az égben szüntelenül látják mennyei atyám arcát. Elmélkedés. Jézus tanítása a legváratlanabb kérdésekre is mennyei távlatot nyit. Ki a legnagyobb a mennyek országában? Kérdezik a tanítványok. A kérdés a világ logikája szerint fogalmazódik meg bennük. Rangról, fontosságról szól. Jézus válasza azonban egészen más világot tár elénk. Oda hív egy gyermeket, közéjük állítja, és azt mondja, hogy ilyenné kell válni. Azaz meg kell őrizni magunkban a gyermeki lelkületet, ha a mennyországba szeretnénk jutni. A gyermeket bizalom, nyitottság, egyszerűség, engedelmesség jellemzi. Nem akar uralkodni, csak szeretni akar és szeretve lenni. Jézus ezt a lelkületet állítja elénk mintaként. Nem a nagyot kell keresni, hanem a kicsit, a nyitottat, a tiszta szívűt. És itt érkezünk meg az angyalok titokzatos, de nagyon is személyes világába. Jézus így tanít: vigyázzatok, meg ne vessetek egyet sem a kicsinyek közül. Angyalaik az égben szüntelenül látják mennyei atyám arcát. Az ember tehát nincs egyedül. Az isteni gondviselés külön személyes védelmezőt rendel mellénk, az őrző angyalokat. Ők egész életünk során kísérnek bennünket, láthatatlanul mégis valóságosan. Isten angyalai nem csak vigyáznak ránk, hanem segítenek meghallani Isten hangját. Irányítanak, figyelmeztetnek minket. Legyünk figyelmesek a csendes sugallatokra, és tegyük magunkat olyanokká, mint a gyermekek. Őrző angyalom, Isten küldötte, aki mellém rendeltettél, hogy őrizz és vezess engem. Köszönöm szelíd, türelmes és védelmező jelenléted. Segíts, hogy minden helyzetben meghalljam a jót súgó hangodat, és ne térjek le az Isten felé vezető útról. Taníts alázatra, gyermeki bizalomra, és vezess, amikor kételkedem vagy félelem tölt el. Légy velem minden lépésnél, hogy eljussak a mennyei atya örök országába. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
5: Tudta ön azt, hogy olasz nefrológusok, 177 serdülő, ebből 63 fiú és 44 lány, átlag életkoruk 15,3 év, a legfiatalabb 13, a legidősebb 23 éves volt, az ő bevonásukkal végzett felmérésük során a megkérdezettek 71%-a mondta el, hogy születése óta bepisil éjszaka. A problémától szenvedőknek 80%-a tudott róla, hogy családjában is előfordult. A megkérdezettek 20%-a soha nem volt emiatt orvosnál, 40%-a pedig nem kapott kezelést.
4: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
0: Hobbi Rádió.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
1: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
2: Majd nagyon egyszerű leves fogunk itt főzni, egy hagymalevest sajttal. Ez a könnyen és gyorsan elkészíthető hagymaleveshez remekül felhasználhatjuk a sört és a bort. Én többnyire ezt az ételt főzöm, a leves fele sör vagy bor, a fele húslé, leves kockából is jó, de készülhet tisztán húsléből is, és ez a főzés végén egy pohár sört, illetve bort löttyinthetünk hozzá. Az elkészítése a következő: egy vastag falu lábosban hevítsük fel a zsiradékot, és pirítsuk meg rajta a karikára vágott vörös hagymát. A kész leves színe a hagyma karamellizálásának mértékétől függ, erre figyeljünk oda. A magam részéről nem kedvelem a sötétbarna hagymalevest, ezért a hagymát csak aranyszínűre pirítom mindig. Ez csupán azon múlik, ki hogyan szereti. Ízesítsük sóval és örölt fehér borssal. Öntsük fel húslével és forraljuk fel. Ellenőrizzük az ízét és adjunk hozzá kakukkfüvet. Fedjük le és rotyogtassuk körülbelül 30-40 percig. Kevergessük meg alaposan, ezután sört vagy bort a főzés befejezés előtt 10 perccel öntsük az alapléhez. Pirítóssal vagy pirított zsemlekockával tálalhatjuk, a tetejére pedig finomra veszett trapista sajtot ajánlok hozzá. A leves után pedig folytassuk egy hideg előétellel, töltött tojást parajjal hoztam még önöknek. A főtt tojásokat kettévágva, sárgáját szitára téve, a vajat, főt, áttört és lehűtött parajt adva hozzá áttörjük. Megsózzuk, borsózzuk, szerecsendióval fűszerezzük, és megszórva reszelt sajttal összekeverve visszatöltjük a tojások fehérjébe. Tejmártást készítünk ezután, a tojás sárgákat összeforraljuk, és a parajpürével világos zöld színűre festjük, megsózzuk, borsózzuk, és reszelt sajtot keverünk bele. Megvajazott tüzálló tálat a mártással vékonyan kibéleljük, ezen egy sor vajban megpárolt parajpürét sóval, borssal ízesítve széttörjük, és erre rakjuk egymás mellé a töltött tojásokat. A visszamaradó mártással bevonjuk, tetejét megszórjuk reszelt sajttal, és kevés olvasztott vajjal megcsepegtetve, megpirítva sütjük készre 180 fokos sütőben. A meleg töltött tojást még más töltelékekkel is feltálalhatjuk, ha a főt áttört tojásos különböző ízesítőket keverünk, például borjú vagy sertés, vagy szárnyasmájból készített májpürét is tehetünk a tojásokba. Ezen kívül a töltött tojást rántva is elkészíthetjük, ekkor a két fél megtöltött tojást összenyomva bécsiesen panírozzuk, bőforró zsírba ropogós vas sütve tálaljuk. Köretként párolt rizst ajánlok talpazatnak alá.
1: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!

0: Jobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Én továbbra is Sára vagyok, folytatjuk a Hobbi Rádió adását. Ma Petra nevű hallgatóinkat köszöntjük. Hazánk területén 14,3 fok van. A mai napra nincsenek ünnepek. Nézzük a mai történelmi eseményeket. 1844-ben a nem nemesek minden közhivatalokra alkalmazása. A követek háza e napon a nem nemeseket csak a közigazgatási hivatalok viselésére kívánta joggal felruházni, de a főnemesek e kérdésben több szabadelvűséget tanúsítottak. 1950-ban közzéteszik a földművelésügyi miniszter 16.121 és 16.129-e R950. Eszérendeleteit 9 mezőgazdasági kutatóintézet létesítéséről. Ezek Budapesten Agrokémiai Kutatóintézet, Kertészeti Kutatóintézet, Szőlészeti Kutatóintézet, Növénytermelési Kutatóintézet, Martonvásár Öntözési és Talajjavítási Intézet, Szarvasmezőgazdasági Kísérleti Intézetek Debrecenben, Keszthelyen, Mosonmagyaróvárott és Szegeden. Hamarosan érkezem műsorajánlóval és rádiónk portáljának fontosabb híreivel. Egy kis zenével folytatjuk, aztán jövünk vissza hamarosan.
2: Hobbi Rádió.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: Ismét itt vagyok, Sára, és ez a Hobby Rádió. Nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Kis szünet következik, majd újra itt leszünk.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Én továbbra is Sára vagyok, folytatjuk a Hobby Rádió adását. Rövid gazdasági szemlénket a pénzcentrum.hu segítségével készítettük. Egy kis zenével folytatjuk, aztán jövünk vissza hamarosan.
2: Milyen lopakban?
0: Hobby Rádió.
2: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: Jobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk. Itt a Hobbi Rádió. A hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
1: Gőzerővel folytatódik az állami szintű korrupciógyanús szerződések átvilágítása. Felesleges beruházásokra bukkantak a szolnoki különleges erők laktanyájának felújításánál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Gőzerővel folytatódik az állami szintű korrupciógyanús szerződések átvilágítása. Az RTL Híradó exkluzív interjújából kiderült, hogy az MBVH három újabb hatalmas területet vett górcső alá. A hivatal vezetője megerősítette, hogy vizsgálják a korábbi kormányzati vízum bizniszek részletes pénzügyi hátterét. Ezzel párhuzamosan elindult a budapesti és országos parkfenntartási szerződések teljes körű ellenőrzése is. A harmadik nagy csomag az egykori szuverenitásvédelmi hivatal hatalmas kommunikációs költéseit tartalmazza. Hunger Anna elnök azt mondta, hogy ezekben az ügyekben rendkívül gyorsan lehet előrelépést elérni a bizonyítékok alapján. Az érintett korábbi intézményi vezetők és cégek visszautasították a szabálytalanságok vádját a sajtónak. A Tiszapár frakciója teljes politikai támogatásáról biztosította a független nyomozati szerv munkáját. Tovább csökkent a Fidesz támogatottsága a legfrissebb közvéleménykutatások szerint. A teljes népesség körében a párt jelenleg mindössze 22%-os bázissal rendelkezik. A választani tudók csoportjában ez az arány 26%-ot tesz ki az őszi időszakban. A biztos szavazók körében a Fidesz támogatottsága 27%-on áll a felmérések szerint. A politikai elemzők a folyamatos gyengülést az MVVH által indított vizsgálatokkal és belső feszültségekkel magyarázzák. A Tisza párt ezzel szemben stabilan őrzi vezető pozícióját a választói bázisban. A Fidesz szóvivője kijelentette, hogy a közvéleménykutatások módszertana erősen megkérdőjelezhető a jelenlegi helyzetben. Szerinte a valódi támogatottságot nem a minták, hanem a választások fogják megmutatni. Döbbenetes mértékű pénzherdálásra és felesleges beruházásokra bukkantak a szolnoki különleges erők laktanyájának felújításánál, közölte Ruszin-Szentdi Romulus honvédelmi miniszter Facebook oldalán. Azt írta, hogy azonnali döntéseket hozva leállították a felesleges munkálatokat, amelyek révén 2,5 milliárd forintot spóroltak. A bejegyzéshez csatolt videóban elmondta, hogy ez az összeg sötétedő üvegek beszerelésére volt betervezve. Ruszin-Szentdi Romulus tarthatatlannak és elfogadhatatlannak nevezte, hogy a túlárazott beruházások rendszerében Mészáros Lőrinc cége építse a laktanyát. A tárca vezető közölte, azt szeretnék, hogy helyi vállalkozások kapjanak lehetőséget a laktanya megépítésére. Oroszországi misszióink működése továbbra is folyamatosan biztosított. Magyarország diplomáciai jelenléte Oroszországban fennmarad, közölte a külügyminisztérium Facebook bejegyzésében, miután Moszkva magyar diplomaták kiutasítását jelentette be. A külügyminisztérium bejegyzésében azt írták, a magyar kormány tudomásul veszi az orosz fél döntését, amelyet a korábbi magyar intézkedésekre adott válaszlépésként értékel. Kiemelték, Magyarország nem érdekelt a diplomáciai feszültség eszkalációjában, ugyanakkor tartja korábban meghozott nemzetbiztonsági megfontolásokon alapuló döntését. Az orosz külügyi tárca a lépést azt követően jelentette be, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki az országból. Ma általában felhőtlen, a Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti határ közelében fátyol felhős lesz az ég. Többnyire mérsékelt marad a keleties szél, de Sopron körül lehetnek élénk széldökések is. Délutánra általában 23-25 fok köré melegszik fel a levegő.
2: Hobbi Rádió.
3: Reklám.
4: Te már megint beteg vagy.
5: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
4: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
5: Patikában veszed?
4: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
6: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrend kiegészítő kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
7: Jogomvan.hu.
8: Jogomvan.hu.
7: Jogi segítség mindenkinek.
8: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
7: Jogomvan.hu.
0: Reklámot hallottak.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
9: Október 2-a péntek. A fővárosban tart a csatorna felújítása a Városligeti fasorban. A Bajza utcánál továbbra is csak a szervízúton tudnak közlekedni, illetve mától a Bajza utcát is lezárják a Városligeti fasornál. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat jelzőlámpás irányítással ma 11 órától délután 2 óráig a 9. kerületben a Dési Huber utcában a Börzsöny utcánál aszfaltozás miatt. Nem működnek a jelzőlámpák ma 3.48-tól, várhatóan délután 4.1-ig a Móricz Zsigmond körtéren karbantartás miatt. A forgalmat a rendőrök irányítják. Lezárják a félútpályát ma reggel 7.30-tól a 13. kerületben az Esztergomi úton az Árpád híd alatt gázvezeték javítása miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza. Lezárták a külső sávot a 14. kerületben a Stefánia úton a Hungária körút felé az Ifjúság útja után, mert javítják a csatornát.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: Üdvözlöm a hallgatókat, Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Ez a reggeli műsorunk második órája. Petra nevű hallgatóinknak boldog névnapot kívánok. Jelenleg Magyarországon 14,2 fokot mutatnak a hőmérők. A mai napra nincsenek ünnepek. Hamarosan portálunk legfrissebb híreivel és műsorismertetőnkkel is jelentkezem. Az óra végén részletes időjárás jelentést is hallhatnak reggeli műsorunkban. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Hobby Rádió.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Október második napján köszöntjük Petra nevű kedves hallgatóinkat. A latin eredetű név jelentésebb kőszikla. A Petra név jó eszű, felelősségteljes személyiség kialakulását támogatja, akinek érzéke van a pénzzel kapcsolatos dolgokhoz. Becsüli a minőségi dolgokat, komoly természetű, nem viccelődik semmin, még egészen kicsi dolgokon sem. Már fiatalon is komolyabb társainál érdeklődése érettebb, mint a vele egykorúaké. Becézése Petrácska, Petri, Petrike, Petrus és Petruska, jeles viselői a névnek, Bánhidi Petra, táncművész, Gaják Petra és Palotás Petra, műsorvezetők, Hauman Petra, színésznő, Mandula Petra, teniszező és ön, kedves Petra. Ezen a napon köszöntjük még a Berengár, Petrina, Tamás, Tomaj, valamint Örs nevű kedves hallgatóinkat is.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
0: Hobby Rádió! Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Rádió. Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával október 2-án. Lássuk ma, milyen érdekességekkel készültem. 1720-szal kezdünk. Október 2-án született Elizabeth Montagu, angol értelmiségi társalkodónő, aki az első kékharisnyák egyike volt. Társalgó esteket szervezett, hogy érdemesebb időtöltést találjon a kártyázásnál. Folytassuk a 19. század közepével. 1848. október 2-án gróf Batthyány Lajos, az első felelős magyar minisztérium vezetője, eltávozott tisztségéből. 1851-jel folytatjuk. Október 2-án megszületett Ferdinand Foch, francia katonai vezető, marsal, aki visszaszerezte Elzászt és Lotaringiát Franciaországnak. 11 évet ugrunk előre, 1862-re, október 2-án provincia de Besanyonban megszületett Auguste Lumière, aki testvérével Louis Jeannal szabadalmaztatta a mozgófilm vetítésére alkalmas kinematográfot. Nevükhöz fűződik az első kereskedelmi mozi megnyitása is. Folytassuk 1871-jel, október 2-án született Cordell Hull, Nobel-békedélyes amerikai politikus, külügyminiszter. És most ugorjunk a 20. század elejére, 1901-re, ugyanis október 2-án született Ignatius Roy Dunais Campbell, dél-afrikai születésű angol író. Leghíresebb műve a Beszélő vadló. 1926-tal folytatjuk. Október 2-án született Székely György, Széchenyi díjas orvos, neurológus, akadémikus, egyetemi tanár. És végezetül 1945. október 2-án egy 10 éves kisfiú először szerepel tehetségkutató versenyen, második lett és $5 kapott a produkcióért. A kisfiút Elvis Presleynek hívták. A versenyt a Mississippi Alabama déli showban tartották, Elvis az All Ship című dalt adta elő. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
5: Hobby Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Üzenet Péter apostol első levele második részéből.
2: Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: 2026. október 2-a péntek Szentőrző Angyalok ünnepe. Evangélium Szent Máté könyvéből 18. fejezet 1-től 5. vers és 10. vers. A tanítványok egyszer ezzel a kérdéssel fordultak Jézushoz: mit gondolsz, ki a legnagyobb a mennyek országában? Erre Jézus odahívott egy gyermeket, közéjük állította, és így szólt: bizony mondom nektek, ha meg nem változtok, és nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát olyan kicsinnyé lesz, mint ez a gyermek, az a legnagyobb a mennyek országában. Aki pedig befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, az engem fogad be. Vigyázzatok, meg ne vessetek egyet sem kicsinyek közül. Mondom nektek, angyalaik az égben szüntelenül látják mennyei atyám arcát. Elmélkedés. Jézus tanítása a legváratlanabb kérdésekre is mennyei távlatot nyit. Ki a legnagyobb a mennyek országában? Kérdezik a tanítványok. A kérdés a világ logikája szerint fogalmazódik meg bennük. Rangról, fontosságról szól. Jézus válasza azonban egészen más világot tár elénk. Oda hív egy gyermeket, közéjük állítja, és azt mondja, hogy ilyenné kell válni. Azaz meg kell őrizni magunkban a gyermeki lelkületet, ha a mennyországba szeretnénk jutni. A gyermeket bizalom, nyitottság, egyszerűség, engedelmesség jellemzi. Nem akar uralkodni, csak szeretni akar és szeretve lenni. Jézus ezt a lelkületet állítja elénk mintaként. Nem a nagyot kell keresni, hanem a kicsit, a nyitottat, a tiszta szívűt. És itt érkezünk meg az angyalok titokzatos, de nagyon is személyes világába. Jézus így tanít: vigyázzatok, meg ne vessetek egyet sem kicsinyek közül. Angyalaik az égben szüntelenül látják mennyei atyám arcát. Az ember tehát nincs egyedül. Az isteni gondviselés külön személyes védelmezőt rendel mellénk, az őrző angyalokat. Ők egész életünk során kísérnek bennünket, láthatatlanul mégis valóságosan. Isten angyalai nem csak vigyáznak ránk, hanem segítenek meghallani Isten hangját. Irányítanak, figyelmeztetnek minket. Legyünk figyelmesek a csendes sugallatokra, és tegyük magunkat olyanokká, mint a gyermekek. Őrző angyalom, Isten küldötte, aki mellém rendeltettél, hogy őrizz és vezess engem. Köszönöm szelíd, türelmes és védelmező jelenléted. Segíts, hogy minden helyzetben meghalljam a jót súgó hangodat, és ne térjek le az Isten felé vezető útról. Taníts alázatra, gyermeki bizalomra, és vezess, amikor kételkedem vagy félelem tölt el. Légy velem minden lépésnél, hogy eljussak a mennyei atya örök országába. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót!
2: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
3: Tudta ön azt, hogy olasz nefrológusok, 177 serdülő, ebből 63 fiú és 44 lány, átlag életkoruk 15,3 év, a legfiatalabb 13, a legidősebb 23 éves volt, az ő bevonásukkal végzett felmérésük során a megkérdezettek 71%-a mondta el, hogy születése óta bepisil éjszaka. A problémától szenvedőknek 80%-a tudott róla, hogy családjában is előfordult. A megkérdezettek 20%-a soha nem volt emiatt orvosnál, 40%-a pedig nem kapott kezelést.
2: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
1: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Hobbi Rádió!
1: Önök még mindig a Hobbi Rádió műsorát hallgatják. Lássuk a mai történelmi eseményeket. 1844-ben a nem nemesek minden közhivatalokra alkalmazása. A követek háza e napon a nem nemeseket csak a közigazgatási hivatalok viselésére kívánta joggal felruházni, de a főnemesek e kérdésben több szabad elvűséget tanúsítottak. 1950-ban közzéteszik a földművelésügyi miniszter 16.121 és 16.129-e R950. Eszé rendeleteit 9 mezőgazdasági kutatóintézet létesítéséről. Ezek Budapesten Agrokémiai Kutatóintézet, Kertészeti Kutatóintézet, Szőlészeti Kutatóintézet, Növénytermelési Kutatóintézet, Martonvásár Öntözési és Talajjavítási Intézet, Szarvasmezőgazdasági Kísérleti Intézetek, Debrecenben, Keszthelyen, Mosonmagyaróvárott és Szegeden. Rövidesen folytatjuk műsorunkat, addig is zenélünk egy kicsit.
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Folytatjuk műsorunkat. Zene után innen folytatjuk.
2: Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Folytatjuk műsorunkat. Most nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Egy rövid szünet után visszatérünk.

0: Hobbi rádió.
1: Önök még mindig a Hobbi rádió műsorát hallgatják. Most lássuk, hogy milyen időjárásra számíthatunk. A mai napon időnként felhős lesz az ég. A jelenlegi hőmérséklet 14 fok. 14 és 24 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk. A hőérzet 21 fok körül alakul, ami alacsonyabb a tényleges hőmérsékletnél. A páratartalom 46% körül alakul, ami kellemes érték. Egész napos napsütésre számíthatunk. A várható UV-index 4, ami mérsékelt erősségű sugárzást jelent. Csapadék nem várható. 8 irányból érkező, könnyű szellő várható. Holnap, szombaton, borult idő várható. A legalacsonyabb hőmérséklet reggel 13 fok, a legmagasabb hőmérséklet délután pedig 24 fok körül alakul. A nap jelentős részében kisüt a nap. Csapadékra nem számíthatunk. 351 irányból enyhe légmozgásra számíthatunk. A hétvégén, vasárnap, borult idő várható. A legalacsonyabb hőmérséklet reggel 12 fok, a legmagasabb hőmérséklet délután pedig 22 fok körül alakul. Szinte egész napos napsütés várható. Csapadékra nem kell számítani. 234 irányú könnyű szellő várható. A széllökések elérhetik a 23 km/h. A friss előrejelzés szerint tehát így alakulnak a következő napok. A Minden Tudás Egyeteme 80 kezdődik. Ezzel műsorunk végére értünk, köszönöm a figyelmet, Sára, a Hobbi Rádió robot műsorvezetője búcsúzik Önöktől. Viszont hallásra!
2: Hobbi Rádió!
3: Kinyílt az ajtó, belépett a múzsa, homlokon csókolt, és a fülembe súgta. Töltség!

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra. Jó reggelt!
1: Elrendelte Hankó Balázs letartóztatását a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája. Benyújtotta a kormány a végső kifizetési kérelmet a több mint 1000 milliárdos EU-s forrásokra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Elrendelte Hankó Balázs letartóztatását a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája. Közölte a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség sajtószóvivője. A fideszes országgyűlési képviselőt, volt kulturális és innovációs minisztert, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntetőeljárásban. Budó Marian sajtószóvivő kifejtette, a nyomozási bíró egy hónapra rendelte el Hankó Balázs letartóztatását, osztva az ügyészség álláspontját, amely szerint a gyanúsított jelenlétének biztosítása és a bizonyítás megnehezítésének megakadályozása más kényszerintézkedéssel nem érhető el. Benyújtotta a kormány a végső kifizetési kérelmet a több mint 1000 milliárdos EU-s forrásokra. A portfólió brüsszeli tudósítása szerint Magyarország határidőre benyújtotta a végső kifizetési kérelmét. Ezzel Budapest hivatalosan is megküldte az Európai Bizottságnak a helyreállítási program végső számláját. A dokumentumokat már a Magyar Péter vezette új kormány által nyáron módosított verzió alapján tárgyalták le, több ezer milliárd forintnyi fejlesztési forrás sorsa dől el így a napokban. Brüsszeli források szerint már most nincs visszaút, az uniónak kötelezően döntenie kell a pénzek folyósításáról. A pénzügyminisztérium bízik a kérelmek pozitív elbírálásában, ami stabilizálná a hazai költségvetést. Az ellenzéki pártok szerint a kormány túl sok engedményt tett a tárgyalások során Brüsszelnek. Az Európai Bizottság szakértői csoportja azonnal megkezdte a beküldött számlák tételes ellenőrzését. Kereken 10 évvel a megszüntetése után újraindul a Népszabadság. A legendás lap online közéleti híroldalként és nyomtatott heti lapként is visszatér a piacra. Az online változat az nso.hu címen lesz elérhető az olvasók számára jövő héttől. A kiadó közleménye szerint a tényalapú független újságírás megerősítése a legfőbb céljuk a jelenlegi politikai helyzetben. A szerkesztőség tagjai között számos ismert, korábbi munkatárs és neves politikai újságíró is szerepel. A Tisza párt üdvözölte a sajtószabadság újabb fontos mérföldkövét. A Fidesz képviselői szerint ugyanakkor a baloldali politikai propaganda újabb bástyájának kiépítése zajlik. Orosz erők drónnal támadták meg a kijevi nukleáris kutatóintézetet. A kutatóreaktor nem sérült meg, közölte az ukrán állami nukleáris szabályozási felügyelet honlapján. Közleményük szerint a támadás következtében keletkezett tüzet gyorsan eloltották. Hangsúlyozták, hogy a reaktor és a biztonsági szempontból fontos rendszerek nem sérültek meg. A sugárzási háttérben nem észleltek változást, annak értékei a természetes háttérsugárzás tartományán belül maradtak és nem változtak. A kockázatok csökkentése érdekében a reaktor 2022. februárja óta leállított állapotban van, az aktív zónából pedig az összes fűtőelemet eltávolították. Ma általában felhőtlen, a Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti határ közelében fátyolfelhős lesz az ég. Többnyire mérsékelt marad a keleties szél, de Sopron körül lehetnek élénk széllökések is. Délutánra általában 23-25 fok köré melegszik fel a levegő.
0: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
0: Csak itt a Hobby Rádióban! Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
4: Október 2-a péntek. A fővárosban tart a csatorna felújítása a Városligeti fasorban. A Bajza utcánál továbbra is csak a szervízúton tudnak közlekedni, illetve mától a Bajza utcát is lezárják a Városligeti fasornál. A forgalom egy sávon váltokozva haladhat jelzőlámpás irányítással ma 11 órától délután 2 óráig a 9. kerületben a Dési Huber utcában a Börzsöny utcánál aszfaltozás miatt. Nem működnek a jelzőlámpák ma 3.48-tól, várhatóan délután 4.1-ig a Móri Zsigmond körtéren karbantartás miatt. A forgalmat a rendőrök irányítják. Lezárják a félútpályát ma reggel 7:30-tól a 13. kerületben az Esztergomi úton az Árpád híd alatt gázvezeték javítása miatt. A változó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza. Lezárták a külső sávot a 14. kerületben a Stefánia úton a Hungária körút felé az Ifjúság útja után, mert javítják a csatornát.
2: Hobby Rádió.
5: A Mindentudás Egyeteme. A fény a biológiában. Ormos Pál előadása.

0: A földi életet a napfénye táplálja. Nem meglepő ezért, hogy a fénynek szinte minden életfolyamatban lényeges szerepe van. Ez szolgáltatja az élethez szükséges energiát, ez az érzékelés legfontosabb közege, ez szabályozza életünket. A fény és az élet kapcsolata bonyolult biológiai és fizikai folyamatokon keresztül valósul meg. Az energiaátalakítás, az érzékelés, akár az élő szervezetek saját világítása mind-mind meg annyi érdekes jelenségkör. Az előadásomban ezeket fogom bemutatni, beszélek az alapvető folyamatokról, beszélek a sajátságokról és az általános törvényszerűségekről. Egyúttal képet igyekszem adni arról is, hogy a mikrovilág egyes molekulái hogyan képesek olyan bonyolult feladatok ellátására, amit a mindennapi életben csak összetett gépekkel tudunk megvalósítani. Földünk a naprendszer harmadik bolygója, mindegyik bolygó szép, természetesen nekünk ez a legszebb, a szépségét az adja, hogy élet van rajta. Úgy tudjuk, hogy a naprendszerben máshol élet nincs, illetve bár semmi se zárja ki, és nagy energiákkal keressük, de még sehol máshol életet nem találtunk. Ezért annyit lehet mondani, hogy az élet a világegyetemben legalábbis ritka jelenség. Egyébként erről a kérdéskörről részletesen beszélt Almár Iván úr egy korábbi előadásban. Mindenki tudja, hogy a magukra hagyott rendszereknél a folyamatok iránya olyan, hogy a rendezetlenség nő. Az élethez szükséges rendezettség létrehozásához nagy energia befektetésére van szükség, ezt az energiát a napfénye szolgáltatja. Minden melegtest sugároz, és ez a sugárzás törvényszerűsége jól ismert. Ha ismerjük egy test hőmérsékletét, akkor azt is meg tudjuk mondani, hogy milyenek lesznek a sugárzás jellemzői. Meg tudjuk mondani, hogy milyen lesz a sugárzás színképe, vagyis hogy milyen hullámhosszú sugárzásra milyen intenzitások jutnak. Ez az ábra egy 5700 Celsius fokos feketetes sugárzását mutatja, ilyen meleg a nap, és ez a sugárzás éri a Földet. A Földre jutó sugárzás színképét ez a zöld görbe adja meg, majdnem ugyanolyan, mint a napot elhagyó sugárzás, a különbséget a köztük levő közeg elsősorban a fény elnyelése okozza. A szaggatott vonalak által határolt tartománya látható fénytartománya. Látjuk, hogy ez a tartomány pont a sugárzás spektrumának a legintenzívebb részére esik, hogyha egy fejlesztő mérnöknek azt mondanánk, hogy mondja meg, melyik a napsugárzás színképének az a tartomány, amelyikből érdemes energiát kinyerni, valószínűleg pont ezt a tartományt mondaná, illetve ugyanígy, hogyha azt mondanánk neki, hogy mondja meg, melyik színkép tartományt érdemes például érzékelésre használni, ugyanezt mondaná. Mert hiszen ez a legintenzívebb része a színképnek, tehát az evolúció tudja a leckét, meg tudja azt csinálni, amit egy jó fejlesztő mérnök is mondana. Energia táplálja a teljes élővilágot, akár közvetlenül, akár közvetve. Tehát a napfény közvetlenül táplálja a zöld növényeket, a zöld növények azután táplálékul szolgálnak az állatoknak, tehát hogyha egy majom vidáman ugrál ágról ágra, és mozgási energiája van, illetve hőt ad le, az is mind a napfény energiájából származik. Sajnos a most Irakban folyó háború brutálisan emlékeztet minket arra, hogy erre az ábrára még az olajat és a szenet is fel kellett volna rakni, ugye az olaj és a szén kőbe zárt napfény évmilliók során a fotoszintézis által összegyűjtött energiát tárolja, és az értéke olyan nagy, hogy bizonyos embercsoportok még arra is hajlandók, hogy egymást lemészárolják tulajdonslásáért.
1: Tudjuk azt, hogy sok milliárd év múlva kihal a napocska, és ha most 1500 fokkal süt, mennyi az a ideális hőfok, amikor ugye majd következik a jégkorszak, és a Földnek elegendő az a napmennyiség, hogy még éljen. És lehet-e mondjuk majd akkor mű nappal, mű meleggel valamennyire eltolni a jégkorszakot?
0: Itt nem csak a jégkorszak lenne a probléma, ha kihűl a nap, akkor nagyon nagy bajba vagyunk. Szerintem senki se gondol ma arra komolyan, hogy ezt ki tudjuk védeni. Esetleg el kell menni más naprendszerekhez, lehet, hogy akkor már olyan fejlett lesz az emberi társadalom, hogy ezt meg tudják oldani. És, amint mondtam, a jelenlegi tudásunk szerint a mostani napsugárzási paraméterek, hogy úgy mondjam, az optimálisak az élet számára. Tehát, hogyha ez nagyon megváltozna, mondjuk akár csak a felére lecsökkenne a naphőmérséklete, már nagy bajban lennénk. Na, tehát a fény szerepei, amint mondtam, energiaforrás, környezeti információ hordozó, szabályozó elem, és én ezeknek a folyamatoknak a alap lépéseivel, illetve az alap fizikai jelenségekkel próbálom megismertetni a kedves hallgatóságot. A Földet érő napsugárzás intenzitás elég nagy, minden négyzetméterre 1,5 kW jut, ami óriási intenzitás, hogyha a teljes Föld felszínét tekintjük. A teljes évi napsugárzás energia egy nagyon nagy szám, a szám valódi értéke nem túl érdekes, a lényeg az, hogy ez közel 20 000-szer akkora, mint a Föld teljes energiaigénye, energiánk tehát bőven van. Persze, hogy mennyi energia kell valójában az élethez, azt pontosan nem tudjuk, mert hiszen nagyjából ennyi energia jut a Vénuszra is és a Marsra is, ott pedig nem alakult ki élet, tehát valószínűleg nagyon szerencsések vagyunk, hogy kialakult az élet. Viszont ha azt nézzük, hogy milyen gyorsan alakult ki az élet, akkor megdöbbentő számokat látunk. Ugye tudjuk, a Föld kora kb. 4,5 milliárd év, a Föld kérge az 3,8 milliárd évvel ezelőtt szilárdult meg, tehát ekkortól van egyáltalán lehetőség arra, hogy kialakuljon az élet. Ehhez képest viszont már 3,5 milliárd éves üledékes kőzetekben találtak baktériumok lenyomatát, tehát ugyan nagyon különleges dolog az élet, de a Földön azt lehet mondani, hogy az első adandó alkalommal kialakult, és ez egy rendkívül érdekes dolog. Ezek az első baktériumok kezdetleges fotoszintézist folytattak, később kialakultak az oxigénfejlesztő fotoszintetizáló rendszerek, és kb. 2 milliárd évvel ezelőtt kialakult a mai tulajdonságú oxigén légkör, ami aztán alapja lett annak, hogy az állatok is ki tudtak alakulni, hogy az állatok táplálékot égetnek el a Föld oxigénjével, és így nyerik az élethez szükséges energiát közvetve. Így módon, és hát ezek közé tartozik természetesen az ember is, aki kb. 400 ezer éve olyan, amilyen most. Most ennek az evolúciós logikának egyik ilyen érdekes ellentétje, hogy úgy mondjam, a szabályt erősítő kivétel, hogy az evolúció során olyan növények is kialakultak, amik viszont állatokat esznek. Ugye ismerjük, vannak ezek a rovarevő növények. Hát bizonyos körülmények közt úgy fest a dolog, hogy egyszerűbb egy növénynek kitátani a száját és várni, hogy a sült bogár belerepüljön, mint vesződni a napfény energia átalakításával. Az evolúció mindent kipróbál, és általában érdekes dolgok születnek ebből.
2: Energiai forrásaink kiapadóban vannak, és hogy erre nem jelentene lehetséges alternatívát a fényenergia hasznosítása, illetve tanulhatnánk-e a természetből ennek hasznosításával kapcsolatban?
0: Természetesen a fényenergia nagybani hasznosítása az egy nagyon aktuális kérdés, sokat foglalkoznak is vele. A kérdés azonban nem ennyire egyszerű, mert ne felejtsük el, hogy a napfény sugárzása az elég híg energia. Ugyanez a szám, amit mondtam, hogy négyzetméterenként 1,5 kW, ez egy nagy szám a Föld teljes felszínét tekintve, de hogyha mondjuk arra gondolunk, hogy egy gyárat kéne üzemeltetni, vagy valami ilyesmit, azért ahhoz ez a fénysűrűség nem elég nagy, tehát óriási felületeket kellene beborítani például a napelemekkel. Aztán arról nem is beszél, hogy ilyen problémák is vannak, hogy mondjuk például Svédországban télen lenne szükség nagy energiára, akkor viszont ott nem nagyon süt a nap. Tehát a napenergia természetesen használható energiaforrás, és ahol csak lehet, fel is kell használni, de azért az biztos, hogy a jelenlegi felépítésű gazdaságot nem lehetne csak napenergiával táplálni.
3: Ormos Pál előadását hallják a fény és a biológia kapcsolatáról.
0: A fényenergia közvetlen biológiai átalakításának többféle, egymástól többé-kevésbé független formája is kialakult. A legfejlettebb ezek közül a zöld növények leveleiben lezajló fotoszintézis. Ez a napfény energiát úgy hasznosítja, hogy egyrészt elbontja a vizet hidrogénre és oxigénre, másrészt nagy energiatartalmú cukrot szintetizál, cukrot rak össze, amit aztán egyéb energiaigényes folyamatokban felhasznál. Az elnyert energiának a folyamat 30%-át tudja hasznosítani, és ez a 30%-os hatásfok, ez igen magas érték, ilyen jó hatásfokú napelemet például nem tudunk még készíteni. A fotoszintetizáló szerkezet, az a zöld növények leveleinek egy speciális szervecskéjében, az úgynevezett kloroplasztokban történik, és a feladat bonyolultságához mérten egy igen bonyolult rendszerben, a kloroplasztban levő ilyen biológiai membránokban, vékony hártyákban, az úgynevezett tilakoid membránokban van elhelyezkedve nagyon sok fehérjéből álló fotoszintézis apparátus, amely a megfelelő lépéseket, tehát a vízbontást, a cukorszintézis több lépésben viszi véghez. A fényt első lépésben a fehérjékhez kapcsolódó klorofil molekulák nyelik el, ez a fényhasznosítás első lépés, és később ezek az intelligens fehérje molekulák végzik a fotoszintézis folyamatát. Na most a fény, tudjuk, hogy fotonokból áll. Tehát a fotonok a fény részecskéi. Ha egy fénynek a színét tudjuk, akkor azt is meg tudjuk mondani, hogy milyen energiájú egy foton. A látható fénnyel az a helyzet, hogy egy fotonnak az energiája nem elég ahhoz, hogy fedezze a fotoszintézis során végzett szintézis folyamatokhoz szükséges energiát. Ezt a problémát a rendszer úgy oldja meg, hogy több foton energiát gyűjtögeti, és összeraukosgatja, és őrzi a megfelelő pillanatig. Ezt természetesen egy nagyon bonyolult rendszer tudja csak megcsinálni. A hatásfok növelésének van egyéb lépése is, vagy egyéb következménye a fotoszintetizáló rendszerek esetében, mégpedig az, hogy a jó hatásfok elérését úgy is segíti, hogy a fotonok begyűjtésében egy antenna rendszer is részt vesz, tehát a fotoszintézist végző reakciócentrumok közelében másik, szintén klorofil tartalmú fehérjék vannak, rendkívül szabályos elrendeződésben, amelyek nagyobb területről begyűjtik a fotonokat, és utána továbbadják a fotoszintetizáló rendszernek, hogy aztán azt tényleg hasznosítsa. Ez egy valódi szerkezet, amit itt látunk, tehát rendkívül szabályos az elrendeződés. Ez a nagy szabályosság szükséges ahhoz, hogy tényleg jó hatásfokkal történjen meg az energiaátadás átvétel. És ez egyébként arra is nagyon jó illusztráció, hogy a természet milyen esztétikus alakzatok létrehozására képes. Ugye egy ilyen szép ábrát akár egy tapétán szívesen lát az ember.
4: A fotoszintézist valamilyen módon reprodukálni, leutánozni, másolni lehet-e? És én úgy emlékszem korábbi tanulmányaimból, hogy ez nem volt még lehetséges, hogy ennek mik a technológiai vagy egyéb elméleti akadályai?
0: Elméleti akadálya ennek nincsen. Technológiai akadályai vannak, amiket nagyon sokan remélnek megoldani. Tehát ez egy olyan terület, amivel nagyon sok kutatóintézetben foglalkoznak. A fő probléma általában az, hogy a fotoszintézist végző rendszerben haladó töltéseket, ott ilyen elektromos töltések mennek jobbra-balra ezekben a fehérjékben, és ezeket a töltéseket jó hatásfokkal ki kéne csatolni, és egy elektromos vezetőbe kell vezetni, és ezeket nem tudják még elég jó hatásfokkal megoldani, de elvi akadálya ennek nincsen, és nagyon dolgoznak is rajta. Látjuk tehát, hogy a fotoszintézis nagyon jó hatásfokkal, de nagyon bonyolult módon végzi a fényenergia hasznosítását. Én az előadás során az alaplépések fizikai alapjairól szeretnék beszélni. Ennek a megértéshez először a fehérjékről fogok néhány szót szólni. Ugye mindig, amikor az ember biológiai rendszerekről beszél, mindig fehérjék is szóba kerülnek. Először ismertetni fogom ezeket a speciális molekulákat, utána pedig egy egyszerűbb fényenergia átalakító rendszer tárgyalunk, de egy kicsit nagyobb részletességgel. Tehát mik is tulajdonképpen a fehérjék? A fehérjék az élővilág speciális molekulái, minden életre jellemző folyamatot fehérjék látnak el. Ez igaz akkor is, hogyha a DNS molekulákra gondolunk, mert hiszen a DNS molekulák szerepe pont az, hogy a fehérjék létrehozásában segítkezzünk. A fehérjék egyszerű, de korlátlan sokszínűséget biztosító szabályok szerint épülnek fel. A fehérjék alkotó elemei az aminosav molekulák, aminek két alkotó része van, egy, amelyik mindegyikben egyforma, és egy, amelyik különböző, körülbelül 20 féle van. Erről annyit érdemes megjegyezni, hogy ezek néhány 1-től 10-ig atomból álló csoportok, amelyeknek különböző fizikai tulajdonságai vannak, lehetnek elektromos töltései, lehet semleges, különböző alakjuk van, és így tovább. Minden egyes fehérjé, minden egyes aminosavban közös viszont egy rész, és ez a közös rész ez azt teszi lehetővé, hogy az aminosav molekulák egymással összekapcsolódhassanak, egy láncot képezzenek, és ez a lánc, aminosav lánc tulajdonképpen a fehérje. Tipikusan egy fehérje néhány száz aminosavból áll. Az, hogy egy fehérje milyen, azt az aminosavak sorrendje határozza meg. Egyébként az aminosav sorrendet a DNS molekulák kódolják, erről Venezia Nártál előadásában volt korábban szó. Ez a szabály rendkívül egyszerű, mégis a lehetséges fehérjék száma az gyakorlatilag végtelen, hogyha lehetséges kombinációk számát kiszámoljuk, kiderül az, hogy például már egy 100 aminosav hosszúságú fehérjéből is olyan sok készíthető, hogy annyi atom nincs is a világegyetemben. Persze ennyi fehérje sincs, de azt lehet mondani tehát, hogy ezekkel a szabályokkal korlátlan fajta fehérje állítható elő. Most ez a fehérjelánc azután feltekeredik, és kész van a fehérje. Hogyha ránézünk egy ilyen fehérje a gimnáziumban tanult szerkezeti képletek rajzolásával, akkor egy értelmezhetetlen kuszaságot látunk, ezért úgy szoktuk őket ábrázolni, hogy a fehérjeláncot ábrázoljuk sematikusan, és akkor jobban áttekinthető az egész, és ilyen ismétlődő alakzatokat figyelhetünk meg, például ilyen autórugószerű úgynevezett alfahélixet, és így tovább, tehát ezzel jobb képet kapunk a fehérjéről, de azért, hogyha úgy ábrázoljuk őket, hogy minden atomot egy olyan gömbben reprezentálunk, mint amilyen a valódi sugar, akkor látjuk, ez egy kompakt, tömött szerkezet. Most a fehérjék jellemzéséhez fontos azt tudnunk, hogy milyen a szerkezetük. Ezt ma még kísérleti adatok nélkül nem tudjuk megmondani, bonyolult kísérleti eljárásokkal tudjuk meghatározni a fehérjék szerkezetét. Az első fehérje szerkezetet 1960-ban határozták meg, ez már gyakorlatilag az űrkorszakban volt, az űrkorszak elején, ugye akkor Gagarin még nem repült, de a Laika kutya már igen. Na tehát megismertük, hogy mi a fehérje, most akkor meg fogunk ismerkedni egy egyszerűbb fényenergia átalakító rendszerrel. Néhány évtizeddel ezelőtt vették észre, hogy egy sótűrő baktérium, amely tenger melléki sóletárpárló telepekben nagyon feldúsul, egy különleges energiaháztartással rendelkezik. Ez egyébként piros színű, és ezért a tenger mellékek sóletárpárló telepeit pirosra festi. Na most egy ebből induló animációval fogjuk azt bemutatni, hogy hogy is működik ebben a baktériumban a napenergia hasznosítása. Még mielőtt elindítjuk, elmondom, hogy ennek a baktériumnak a sejtmembrányában egy olyan fehérjét találtak, amely nagyon hasonló a szem látó anyagához, a rodopszinhoz, és ezért baktériorodopszinnak nevezték el, és a baktériorodopszin molekulának van döntő szerepe ennek a baktériumnak az energiaháztartásában. Tehát azt látjuk, hogy a vízben úszkálnak ezek a kis sejtecskék, ezek kb. 1-2 mikrométer nagyságú sejtek, és látszik a felületükön a piros színű rodopszin tartalmú tartomány. Fényhatására ez a rodopszin molekula protonokat pumpál, hidrogén ionokat pumpál a sejten belül, a sejten kívülre, és ezek a kipumpált protonok ugyanebben a membránban máshol levő, és a proton energiáját felhasználni képes fehérjéken tudnak visszajutni. Visszajuthatnak például egy ilyen flagelláris motoron keresztül, a visszafolyás energiáját felhasználva ez egy flagellát mozgat, és mint egy propeller hajtja a sejtet. Visszajuthat ugyanígy egy úgynevezett ATP-az molekulán keresztül, amelyek a proton energiájának a felhasználásával alkatrészeiből egy nagy energiatartalmú úgynevezett ATP molekulát hoz létre. Az ATP molekula a biológiai rendszerek egyik fontos energia hordozója. Na most minket az fog érdekelni a továbbiakban, hogy is működik a baktériorodopszin. Tehát közelebbről megnézzük ezeket a baktériorodopszin tartalmú membránokat. Azt látjuk, hogy kristályos szerkezetben nagyon szabályosan elhelyezkedve találhatók benne a molekulák, és egy rácspontban három molekula található, most csak egyet nézünk, tehát ez egy fehérje molekula, és ha oldalról nézzük, és egy kicsit forgatjuk, hogy jobban lássuk, akkor azt látjuk, hogy ez a autorugószerű alfa hélixekből áll, és ezen a rajzon néhány a működés szempontjából fontos aminosabb oldalláncot is feltüntettünk. Láttuk, hogy ez az előbb 90 fokkal elfordult, a membrán az valahol itt van, tehát ezek az alfa hélixek, ezek a spirálok, ezek keresztül nyúlnak a membránon. Ez a fehérje molekula egyedül képes a fényenergia hasznosítására. A fehérje önmagában nem színes, tehát ez attól lesz színes, hogy hozzá kapcsolódik egy festék molekula, az úgynevezett retinál molekula, mely egyébként egy nagyon közönséges molekula, a sárgarépát ezt festi sárgára, és ez az A-vitamin, és ennek van fényreakciója is. Ha fényt nyel el, akkor megváltoztatja az alakját. És ez az alakváltozás az, amelyik a fehérje működését katalizálja, tehát ez szolgáltatja a fehérje működéshez szükséges energiát. Most egy filmen tekintjük át, hogy hogy is zajlik a működés. Ez a retinál molekula, a fény elnyeli, megváltoztatja az alakját, és ahol a fehérjehez kapcsolódik, onnan elereszt egy protont, egy hidrogéniont, és kiengedi a membrán egyik oldalára, majd a ciklus végén a másik oldalról fölveszi, és így záródik be ez a pumpálási ciklus, tehát ő egyet

0: Szuszogva pumpált a baktalpszin a protonta a fehérjén kereszt, vagy a membránon keresztül, hát ez egy ekkora mozgás volt. És tulajdonképpen azt lehet mondani egy ilyen durva, de nem teljesen helytelen analógiával, hogy úgy löki ki a proton, mint ahogy két ujj között ki lövünk mondjuk egy megymagot.
1: Ormos Pál előadását hallják a fény és a biológia kapcsolatáról.
0: Beszéljünk most egy kicsit a látásról. Mint mondtam, a fény a legfontosabb érzékelő közegünk is, a legfontosabb, tehát úgy szerezzük be a legtöbb információt a környezetünkről, hogy a testek által szórt fénybe gyűjtjük. És hát minden élőlény lát, még a növények is. Most a teljesség igénye nélkül a legfejlettebb látórendszert, az ember látását tekintjük egy kicsit át. Hogyha egy agymetszetet nézünk, ahol a metszet a szemmagasságában készült, akkor azt látjuk, hogy az agy teljes méretéhez képest, igen, tehát megnézzük, hogy az agy teljes méretéhez képest mekkora a szem, illetve a látóidegek, akkor azt látjuk, hogy ez nagyon nagy. Igazából ezzel csak azt akarom illusztrálni, hogy a látás rendkívül fontos, tehát az agy nagyon nagy kapacitását kitölti. Nézzük most, hogy az érzékelés kezdete, ami egy fizikust érdekel, vagy amihez egy fizikus egyáltalán hozzá tud szólni, az hogy néz ki. Ugye a szem az egy nagyon jó minőségű, kifinomult optikai eszköz. Az optikai komponenseknek az a szerepük, hogy leképezik a külvilágot a szemfenék fényérzékeny rétegére, a retinára. Ez olyan, mint egy tévékamera fényérzékelő, és itt találhatók a fényérzékelő sejtek, az elemi detektor pixelek, hogy úgy mondjam. Kétfajta ilyen fényérzékelő sejt van, a pálcika és a csap, ezek a működése majdnem ugyanolyan, mi most a pálcika sejtekről beszélünk. Tehát ebben a sejtben a fényérzékelésért felelős struktúrák, a hosszú részben nagy számban elhelyezkedő korongok, amelyek egy ilyen hártya által elkülönített térrészt képviselnek, és ezeknek a membránjában helyezkedik el a látóanyag, amelyik az előbb megismert bakteriodopszinhoz nagyon hasonló fehérje, ugyanúgy egy hét ilyen alfa helixből álló fehérje, amelyek ugyanúgy átnyúlnak a membránon keresztül, a színanyag ugyanaz a retinál, tehát A-vitamin molekula, és a működés kezdeti lépései szintén ugyanolyanak a fényhatására. Ez a retina megváltoztatja az alakját, ezután megmozdítja a fehérjét. Idáig analóg a működésük, ezek után más, mert hiszen itt nem az energia átalakítása a funkció, itt az a lényeg, hogy lehetőleg érzékenyen észre tudjunk venni fényt. A fényérzékelés az úgy történik, hogy egy bonyolult biokémiai rendszer érzékeli a fehérje alakváltozását, és egy sok lépéses úton keresztül beindul egy gépezet, aminek az egyik lényeges eleme, hogy ioncsatornák bezárulnak ebben a membránban, ezáltal megváltozik a membránon keresztül keresztüli elektromos feszültség, ez ingert kelt, amely kezdeti jelfeldolgozás után ingertként elvezetődik. Ez egy nagyon bonyolult rendszer, de a bonyolultságnak eredménye is van, mert a szem érzékenységi dinamikája óriási. Jó esetben egy fotont is meg tudunk látni, de a tűző napfény se vakít meg. Azt mondjuk, hogy a szem körülbelül 14 nagyságrendnyi fényintenzitást tud átfogni, tehát ekkora dinamikát képes elviselni. Aki fényképezett már, az tudja, hogy ez milyen fantasztikus érték. Egy film, az körülbelül 2 nagyságrendet tud átfogni, tehát a szem az milliószor nagyobb tartományon képes így módon működni. Még annyit szeretnék erről mondani, hogy láttuk, hogy a szem fényérzékelő anyaga itt is ugyanez a répából származó retinál molekula, illetve az A-vitamin. Tudjuk, hogy A-vitamint azért kell ennünk, hogy szolgáltass ezt a retinát. Ha nem eszünk elég A-vitamint, akkor farkasfakságban szenvedünk. Ez egy nagyon közismert betegség, és gondolom, ilyen bajban szenvedhetett a Titanic űrmatróza is, és hogyha több répát evett volna, akkor lehet, hogy kikerülhették volna a jéghegyet. Áttérek a következő témakörre, a biológiai órákra, az életünk ritmusának a szabályozására. Tudjuk, hogy az életünk követi a napszakok változását, ugye nappal aktívak vagyunk, éjjel pihenünk, alszunk. Azt mondjuk, hogy a működésünk a napfényhez van szinkronizálva. És mindenki, aki utazott már tengeren túlra, az tudja, hogy ez a szinkronizálás, ez egy fontos dolog, és milyen nehéz ezt az órát átállítani. Néhány órás időeltolódást is napokba telik, amíg kihever a szervezetünk. Sokáig nem Sokat tudtunk a mögötte levő biológiai, fizikai folyamatokról, az utóbbi években azonban majdhogy nem áttörés történt. Tudjuk azt, hogy az életünk ritmusát egy

0: sötétben járó óra szabályozza, amely egy oszcilláló reakcióra alapul, amelynek a periódus idejét egy gén működésének a sebessége szabályozza. Tehát ez a sötétben is jár, ha valaki állandóan a sötétben van, akkor egy közel 24 órás periódusra beáll az életritmusa. Ezt ezután egy külön szerv hozzá szinkronizálja a fény periodikus változásához, tehát hogy nappal van vagy éjszaka. Azt tudtuk meg a legutóbbi időkben, hogy ez a szerv ez valahol a szemben van, de nem a retina, tehát nem az, amivel a képeket látjuk. Ezt onnan tudjuk, hogy ha olyan állatok óraszinkronizálását vizsgáljuk, amelyeknek sérült a látóképessége, tehát egyáltalán nincsenek nekik látósejtjei, azok is képesek a biológiai óraszinkronizációjára. Ha viszont eltávolítják a szemet, akkor sérül a biológiai óraszinkronizációja. Tehát valahol a szemben valószínűleg a retina mögött vannak ezek a szervek, nem tudjuk pontosan még azonosítani őket, és legutóbb genetikai vizsgálatokkal azt is kiderítették, hogy az anyag, a látó anyag, a fényérzékelő anyag, amely mindezért felelős, az éppen egy rodopszin, tehát egy retinál és egy fehérje komplexe, valószínűleg nagyon hasonlít a rodopszinhoz. Azt látjuk tehát, hogy a rodopszin mindenütt felbukkan. Baktériumok energia átalakítója, a szemlátásért felel, a biológiai óra szinkronizálásáért felel. Ez a jelenségkör azt illusztrálja, hogy az evolúció nagyon gazdaságos. Ha kifejlődik egy molekula, amely jó, tehát alkalmas különböző feladatok ellátására, akkor igenis, azt minden területen próbálja alkalmazni a természet. Ez olyannyira igaz, hogy a legutóbbi egy-két évben, szintén genetikai vizsgálatok során kiderült az, hogy óriási mennyiségben jelenlévő baktériumokban is megtalálható a rodopszin, és a funkciója ugyanaz, mint ezekben a sótűrő, sókedvelő baktériumokban, tehát a napfény energiáját hasznosítja a baktérium számára, és úgy tűnik, hogy a rodopszinos biológiai fényenergia sokkal nagyobb a szerepe a földi energiaháztartásban, mint eddig gondoltuk.
1: Hogy lehet szinkronizálni az élőlényekben ezt az órát az egyenlítőtől távol lévő területeken? Tehát gondolok itt például Észak-Skandináviára, ahol emberek is élnek, ugyanúgy élnek, mint mi, de ahol télen van olyan időszak, amikor egyáltalán nincs napfény, és nyáron pedig alig van sötétség.
0: Erről csak most kezdünk tudni dolgokat. Az biztos, hogy a normális emberi lét az az, hogy 24 órás napok követik egymást, tehát nagyjából a fele világos, a napnak nagyjából a fele sötét, és azt is tudjuk, hogy ez valami miatt nagyon meggabajodik, akkor az rossz hatása van az emberre. Például, hogyha valakit nagyon sokáig fényben tartanak, mondjuk vallatás során, akkor eléggé tönkre lehet tenni a pszichológiai ellenálló képességét. Azt is tudjuk, hogy azokon a vidékeken, ahol nagyon sokáig van sötét, ugye Alaszkában, nem tudom, a skandináv országokban, ott rendkívül sok a depressziós ember. Azt is tudjuk, hogy még Magyarországon is, télen, amikor sokkal rövidebbek a nappalok, sokan hajlamosak a depresszióra, és például az ilyen depresszió csökkentést fényterápiával szokták próbálni elérni. Tehát ezek nagyon-nagyon fontos problémák, sokkal fontosabbak, mint akár 10 évvel ezelőtt gondoltuk. A következőkben a rodopszinok egy még újabb alkalmazási lehetőségével próbálom megismertetni a kedves hallgatóságot. A modern biotechnológiai kutatások egyik jelentős irányzata az, amikor bizonyos biológiai anyagokat próbálnak a technikában alkalmazni. Ez egy eléggé magától értetődő gondolat, hogyha csak arra gondolunk, hogy az evolúció évmilliókig fejlesztett valamit, optimalizált egy anyagot bizonyos feladatok ellátására, akkor könnyen elképzelhető, hogy igenis, ezeknek lesznek olyan tulajdonságaik, amik a gyakorlat számára is nagyon hasznosak. Arról nem is beszélve, hogy jelenleg különböző génsebészeti eljárások segítségével ezeket a biológiai anyagokat sokszor szinte tetszés szerint módosítani is tudjuk. Na, erre az irányzatra ez a bakteri rodopszin molekula megint csak igen jó példa. Arról van ugyanis szó, hogyha a biológiai funkciótól teljes mértékben eltekintünk, akkor egy olyan anyaggal van dolgunk, amely színes, és megvilágítás hatására a színét megváltoztatja. A színváltoztatás mellett egyéb optikai paraméterét is megváltoztatja, például megváltoztatja az optikai törésmutatóját. Az ilyen anyagokat úgy hívjuk, hogy nem lineáris optikai anyagok, és az ilyen optikai anyagoknak a gyakorlati felhasználási lehetőségei igen nagyok. Az alapjelenséget egy filmen fogom most bemutatni. Tehát, mit mondtam, ez a bakteri rodopszin fényhatására megváltoztatja színét, egy maszkon keresztül megvilágítjuk, sajnos a kamera nem olyan jó, mint az ember szeme, ezért elvakítja, hogyha felgyújtjuk a lámpát, és ha megvilágítjuk ezen a maszkon keresztül, utána a megvilágító fényt kikapcsoljuk, és levesszük a maszkot, látjuk, beleégettük a szöveget. Ez tehát egy jó minőségű film. Egyébként ennek a fotoreakciója olyanok, hogyha most egy más színű fénnyel, kék színű fénnyel megvilágítjuk, akkor ez az információ kitörölhető belőle. Ugye láttuk, eltűnt az írás, itt semmiféle bűvészkedés nem volt, ez egy darab filmnek a lejátszása, a vágás nélkül volt. Azt látjuk tehát, hogy ebből a rodopszínból lehet egy írható, újraírható optikai memóriát csinálni, jó minős, nagyon jó feloldással, lehet dinamikus hologramokat csinálni, és így tovább, és ezeket nagy részletességgel kutatják és mindenfele, többek között nálunk is az Szegedi Biológiai Központ Biofizikai Intézetében egy optoelektronikai eszközöket fejlesztő laboratórium, illetve laboratórium asztalt látunk működés közben. A baktéri rodopszin nem lineáris optikai tulajdonságai kihasználó optoelektronikai eszközöknek egy fontos fajtája lenne az optikailag vezérelt optikai kapcsoló kifejlesztése. Manapság az információ továbbításban a fénynek szintén óriási szerepe van. Tudjuk, hogy a telefon drót most már nem részből van, hanem fényvezető kábelből. A mod jobb helyeken persze. De ez a jobb hely, ez egyébként Magyarországot is jelenti, tehát a mi intézetünkben is optikai kábelen jön, mind az internet, mind pedig a telefon. Tehát ez a technológia elérte már hazánkat. Az lenne nyilván a jó, hogyha ezeknek a hálózatoknak a kapcsolása is tisztán optikai úton történne, tehát semmiféle mechanikai alkatrész, tükrök, ilyesmik nem lennének bennük. Ez egy nagyon fontos fejlesztési irányzat, tehát óriási energiákkal kutatják az egész világon, és a megoldás módozatai még nem kristályosodtak ki. Többen, köztük vagyunk mi is, azt hisszük, hogy ilyen feladat ellátására a baktorobszín is alkalmas lehet. Sematikusan mutatja itt néhány egymást követő ilyen ábra, hogy is lehet a baktorop szintén optikai kapcsolásra felhasználni. Ugye erre halad valahogy a fény, és ahol a fény elágazik, a fényváltóknál optikailag aktív baktorop szint megvilágításával olyan körülményeket teremtünk, hogy meg tudjuk változtatni a fény útját a fényvezetőkben. Az, hogy ez a lehetőség, ezt már laboratóriumi, demonstrációs kísérletekben igazoltuk. Persze, hogy ez a gyakorlati alkalmazás rendkívül szigorú feltételeit kielégíti-e, azt még nem tudjuk, ezt majd a jövő fogja eldönteni. Minden esetre az eredmények biztatóak, és egyébként is a baktorobszínre vonatkozó gyakorlati alkalmazási kutatások intenzitását mutatja, hogy nagyon sok ilyen jellegű szabadalom található a világon minden felé, és már a piacon is kapható olyan berendezés, egy holografikus mérőműszer, amely aktív anyagként egy baktorobszín filmet használ.
2: Én úgy hallottam, hogy processzorokat is, szerves alapú processzorokat is terveznek fénnyel, erről mit tud, és a másik pedig az, hogy a fényenergiáját begyűjtöttük, ennek a konzerválására milyen jellegű kutatások folynak most pillanatnyilag?
0: Az optoelektronikától, tehát most az optoelektronika mint olyan, az egy rendkívül intenzíven művelt terület, és nem csak a biológiai eredetű anyagok tekintetében, hanem a nem biológiai eredetű anyagok tekintetében is. Tehát optikailag aktív anyagokból optoelektronikai berendezéseket beszélnek itt, optikai komputerektől, optikai kapcsolókról, és így tovább. Ezektől hosszú távon rengeteget vár a tudomány, vagy a technika. Ennek az az oka, hogy ugye a szilícium alapú félvezető technika az úgy fejlődik, hogy mindig minden egyre kisebb. Na mostan egy bizonyos méret határnál kisebb egyszerűen nem lehet az elektronikus berendezés, mert akkor olyan közel kerülnek egymáshoz, egymástól elszigetelendő alkatrészek, hogy nem lesznek már elszigetelve egymástól. Alagút effektussal és így tovább átugrálhatnak köztük elektronok. Tehát elvi korlátai vannak a mostani félvezető technika fejlődésének. Ugyanezt még nem érte el. Tehát jövőre megint olcsóbbak lesznek a komputerek, illetve ugyanennyire megint jobb komputereket lehet még kapni. De tény az, hogy alternatívákat keresünk, és az egyik ilyen ígéretes alternatív út az optikai adatfeldolgozás, és ennek az egyik ága például, amit a baktéri rodopszinnal lehet csinálni, de ez egy nagyon széles és nagyon nagy reményeket tápláló terület.
3: Kérdésem arra vonatkozik, hogy ezeknek az optoelektronikai berendezéseknek milyen a sebessége, hogyha ilyen biológiai eszközökkel valósítják meg. Illetve az optikai kapcsolók kapcsán az lenne a megjegyzésem, hogy amit említett, hogy optikai vezérlésű optikai kapcsolót alakítsanak ki, ez egy rendkívül jó dolog, de itt is a sebesség a kérdéses.
0: A válaszom az, hogy igen. Tehát a sebesség az egy nagyon fontos dolog. Na most például ez a bakteriorodopszin, ez olyan sebességgel kapcsol, hogy úgy mondjam, hogy az első fényreakciója, amit elvileg kapcsolásra ki lehet használni, tehát ott már megváltozik a színe jelentősen, tehát mintegy 50 nanométert eltolódik az abszorpciós maximum, az körülbelül 5 pikoszekundum alatt zajlik le. Ez egy nagyon gyors kapcsolás. Tehát ha csak ez lenne a probléma, akkor ezt ki lehetne használni. Tehát ebben az értelemben ez nagyon gyors. Igen, hát a kapcsolásnak gyorsnak is kell lennie. Ugye az optikai átmenetek ideje az nagyon gyors, az a pikoszekundum alatti tartományba esik, és mondjuk a gerjesztett élettartamok is ugyanebbe az időtartományba esnek, mondjuk ennél hosszabb is lehet, de ez a kapcsolási sebesség, ez elegendően gyors. Tehát, hogyha egyébként az egyéb problémákat meg tudjuk oldani, akkor a kapcsolási sebességgel nincs probléma.
4: Kormos Pál előadását hallják a fény és a biológia kapcsolatáról.
0: Eddig beszéltem a napfény és az élő rendszerek kölcsönhatásáról, illetve az ebben résztvevő anyagok esetleges gyakorlati alkalmazásáról. Tekintve, hogy az állatok kommunikációjában a fénynek óriási szerepe van, nem meglepő, hogy az élőlényekben kialakult a fény kibocsátás képessége is. Természetes, az állatok így jobb hatásfokkal tudják módosítani a magukról kialakult képet. A fénykibocsátásnak több célja lehet célja az, hogy elijessze a támadót, lehet pont az ellenkező, hogy légyótra hívja az egyik fajtását, az is lehet, hogy élőlényt gyűjtsön be a fény effektusok által, vagy akár ezek kombinációja. Többféle ilyen fénykibocsátó mechanizmus alakult ki, elsősorban tengerekben találhatók ilyen állatok, de szárazföldi példák is vannak, a legismertebb a környékünkön a Szent János bogár, amit azért valószínűleg mindenki látott. Na most kétféle alapvető fénykibocsátási út van. Az egyik a fluoreszencia. A fluoreszencia folyamata során a világító molekula az elnyelt fényt sugározza vissza. Némi energiaveszteség után ezért a visszasugárzott fény egy kicsit más színű lesz, kicsit kisebb energiájú lesz, mint amit elnyelt. Általában ez a fluoreszencia nem lenne túl érdekes, mert hiszen fluoreszencia sötétben nem történik, már pedig sötétben érdekes egy állatnak, hogy tényleg világítson. Világosban egyébként is látszik minden. Ennek ellenére az utóbbi időben felfedeztek egy olyan fluoreszkáló molekulát, amely főleg a biotechnikában rendkívül használható, és nagyon sokat beszélnek róla manapság, ezért azt hiszem, hogy érdemes róla itt beszélni. Egy fluoreszkáló medúzát vizsgálva azt találták, hogy a fényét részben egy olyan fluoreszkáló molekulának köszönheti, amely nem tartalmaz külön festékanyagot. Ez egy nagyon érdekes dolog, ugye az előbb mondtam, amikor a rodopszinról beszéltem, vagy akár amikor a fotoszintézisről beszéltem, hogy a fehérjék azok attól színesek, hogy egy festékmolekula kapcsolódik hozzájuk. Tehát a fotoszintézisnek klorofil, a rodopszinok esetében retinál, és így tovább. Ez azért van, mert a fehérje molekulák maguktól nem színesek, az egyes aminósav molekulák a látható fényt nem nyelik el. Ez alól eddig azt hittük, hogy nincs kivétel, egészen addig, amíg részletesebben nem kezdték el vizsgálni ennek a medúzának fluoreszkáló festékanyagát, és tekintve, hogy zöld fényt ad ki magából kékfény besugárzásra, elnevezték zöld fluoreszcens fehérjének. Különleges tulajdonságai onnan származnak, hogy a szerkezete nagyon érdekes. Azt láthatnánk, vagy láthatjuk, hogy ennek a hordószerű struktúrának a közepén egyes aminósav oldalláncok olyan közel kerülnek, és olyan speciális pozícióban egymás mellé, hogy úgy viselkednek, mintha festék molekulák lennének. Tehát ez egy olyan fehérje, ami úgy képes fluoreszkálni, hogy külön festék molekula nincs benne. Miért is jó ez a biotechnikába? Manapság a génsebészeti kutatásoknak egy alapeljárása, hogy bizonyos gének alapján fehérjéket gyártunk. Tehát a gének előállítják a fehérjék aminosav szekvenciáját, és megfelelő berendezésekben, ezek a berendezések egyébként általában speciális sejtek, megfelelő sejtek, ezeket a megtervezett fehérjéket előállítják. Egy fehérjét kimutatni nem egyszerű. Tehát azt kell tudni, hogy az az elkészült fehérje ott van vagy nincs ott, mennyi van belőle és így tovább. Ez csak nagyon komplikált módon lehet kimutatni. De ez a zöld fluoreszcens fehérje erre igen jó lehetőséget nyújt. Ugyanis ennek is ismert a génje, és meg lehet azt csinálni, hogy a legyártani kívánt fehérjének a génjéhez, ennek a génjét hozzákapcsoljuk, és így aztán a két fehérje együtt termelődik, akár egymáshoz kapcsolva, és mivel, hogy ez világít, jelző molekulának tekinthető, tehát nincs más dolgunk, mint az elkészült mintára kék fénnyel rávilágítani, és hogyha működött a rendszer, és elkészült az a fehérje, amit gyártani szerettünk volna, akkor ez zöld fénnyel világítani fog, és ez rendkívül széles körben használatos manapság a biotechnikában. Ennek egy elég bizarr példáját mutatom be ezen az ábrán. Itt egy egérnek a genetikai állományába vitték be ennek a zöld fluoreszcens fehérjének a génjét, és hozzá kapcsolták egy bőr sejtben kifejeződő fehérjének a génjéhez, ami azt jelenti, hogy a bőr sejtekhez hozzá ragadva nő ez a zöld fluoreszcens fehérje, és látjuk, hogy speciál itt a bőrsejtekben ez a zölden világító jelzőmolekula semmi bajt nem okoz, ugye az édesanyja az gyerekeket is tudott szülni, és ennek azért a farka és a lába és a füle világít, mert ott kopasz az állat, ugye ahol szőr van, ott a világítás nem látszik. Tehát egészen bizarr, és ez mutatja, hogy micsoda lehetőségek vannak ebben a technikában. Tényleg elég bizarr. Egyébként ez a világítás nem tévesztendő össze azzal, amit szoktak mondani, hogy a szovjet tenger alatt járó matrózok is világítanak a sötétben, az egy más jellegű világítás. Tehát ez ennek a technikának az egyik végletes alkalmazása. Térjünk viszont most rá a másik, a valódi biológia, tehát nem a biotechnika, hanem a valódi biológia szempontjából érdekesebb világítási módra, ami a sötétben is tud működni, amit nem a fény táplál, hanem kémiai energiával táplálja az élőlény. Ez a kemény lumineszencia folyamat, ezt így hívják. Ennek is több fajtája alakult ki az evolúció során, de vannak általános szabályok, amely mindegyikre jellemzőek. Ördögi jelenségnek tekinthették valamikor, ezért az itt fellépő anyagokat a Luciferről nevezték el, az egyik komponens Luciferinnek, a másik a Luciferáznak, és így tovább. Az általános szabály a következő. Van egy festékmolekula, amit Luciferinnek hívnak, és van egy fehérje molekula, egy enzim, amit Luciferáznak hívnak, és kell még hozzá egy ATP molekula, beszéltem már róla korábban, hogy az ATP molekula a biológiai rendszerek nagyon elterjedt energiatároló molekulája, és ha ez a három komponens, tehát a luciferin, a luciferáz és az ATP egy helyre kerül, akkor ez a rendszer fényt fog kibocsátani, miközben ez a luciferin festék molekula egy kicsit megváltozik, eloxidálódik, rákapcsolódik egy oxigén. Mint mondtam, ilyen állat nagyon sokféle van. A közelünkben ismert ilyen állat, ugye a Szent János bogár, amelynek a potroha villog, és Vicsek professzor úr ezeknek a villogásoknak a dinamikájáról beszélt az előadásában, illetve hogyha sok ilyen Szent János bogár röpköd együtt, akkor ezeknek a villogása egymáshoz tud szinkronizálódni. Ez egy aranyos kis állat, és olyan, mint hogy egy szemüvegen nézné, hogy a társa is ugyan villog-e éppen.
5: A bioluminiszences lények, ezek milyen fejlettségű lények? Tehát hol van a felső határ azok között a lények között, amelyek erre képesek?
0: Hát, halak, rovarok.
2: Kétféle fénykibocsátást említett az élővilágban, méghozzá a fluoreszcenciát és a kémiai eredetű fénykibocsátást. Na most a mély tengerekben vannak élőlények, amelyek képesek fényt kibocsátani, ez az úgynevezett hidegfény. Erről mit érdemes tudni?
0: Ez az, amit most elmondtam, ez a kémiai fénykibocsátás. Tehát pontosan erről van szó. Azért nem beszéltem róla külön, azért a Szent János bogarat mutattam, mert ugye az van ezen a vidéken, de az pont ugyanez. Tehát ez a luciferin, luciferáz, kemi lumineszencia.
6: A víznek a szerepe. Tehát a vízet hogyan tudjuk az emberiség az pótolni?
0: két részletben válaszolok. Egyáltalán mi a víznek a szerepe a biológiai rendszereknél, illetve a bioenergetikában? Hát teljesen igaza van, a víz az alapvető fontosságú. Na most beszéltem arról, hogy ugye ez a baktérium Rhodopsinus protonokat pumpál, a protonok hidrogén ionok. Tudjuk, a vízt az hidrogén és oxigén alkotja, és hát hidrogén ionból, protonból rengeteg van mindig, rengeteg áll rendelkezésre. Ugye a pH fogalma is ezzel kapcsolatos, a reklámok kenőcseinek a pH értéke is a protonok koncentrációját jellemzi, és az összes bioenergetikai folyamat valahogy azzal kapcsolatos, hogy protonok haladnak át egy biológiai membránon keresztül, és a két oldal között proton koncentráció különbségek alakulnak ki. Olyan ez, mintha például két víztartály van, az egyikben magasabban áll a víz, mint a másikban, és az energiát képvisel, amit például kinyerhetünk úgy, hogy ezeket összekötjük egy csővel, és a csövön visszaáramlik a víz, és ott akár ez egy kis turbinát forgathat. Hát így működnek nagyjából a biológiai rendszerek, és ez a biológiai energia átalakítás egyik nagyon fontos mechanizmusa. Ezt kemiozmózisnak hívják egyébként. Ez az a rész, amit, hogy mondjam, ürügyet tetszett nekem adni, hogy elmondhassam. A másik pedig, hogy szükségünk van a vízre ahhoz, hogy jól működjön a természet, tehát a szárazság az nem jó. Hogyha elsivatagosodik egy terület, és tönkretesszük a környezetünket úgy, hogy sokkal kevesebb lesz a víz, mint amennyi kellene ahhoz, hogy ott rendes vegetáció élni tudjon, akkor ez nagyon nagy baj. Ehhez azért persze hozzátenném azt, hogy sokszor a természetben nagy ingadozások vannak, és hogyha mondjuk kevesebb lesz valahol a növény, az nem föltétlenül jelent katasztrófát. De természetesen ez egy nagyon fontos probléma, amire oda kell figyelni társadalmi méretekben. Én most az előadásomat egy eléggé bizarr, és szerintem számomra nagyon érdekes példával fogom befejezni. Itt egy egysejtű látszik, egy egysejtű élőlény látszik, amely mindenütt van a világon, de óriási koncentrációban a Karib-tengeren és Puerto Rico környékén. Ebben az egysejtűben is jelen van ez a luciferin-luciferáz rendszerű, tehát ez a kémiai lumineszenciát kibocsátó rendszer, és úgy aktivizálódik, hogy megérzi a mechanikai ingert. Tehát ha kicsi nyomásváltozást érez a tengerben, akkor elkezd világítani, ilyetében elkezd világítani. Ha ezek nagyon nagy koncentrációban vannak jelen, akkor ez egészen megdöbbentő fényjelenségeket tud produkálni. Például ezen az ábrán azt látjuk, hogy két kislány kajakozik egy ilyen vízben, ahol rengeteg ilyen világító egysejtű van, és a víz megkavarásától ezek úgy megijednek, hogy elkezdenek világítani, és egy nagy fénycsóva követi a hajót, illetve az evezőlapátot. A következő ábrán pedig az látható, hogyha valaki úszik, akkor akár a kezét is egy ilyen fénycsóva követi. Ez szerintem fantasztikus látvány. Nem láttam még ilyet, de nagyon szeretnék ilyet látni.
3: A megjegyzésem az egy üzleti javaslat lenne, hogy Magyarország úgy is ismert a fürdőiről, hogy ne kelljen egész Puerto Ricóig menni. Lehetne itt is csinálni egy bioluminescens medencét.
0: Ez egy nagyon jó ötlet. Úgyhogy ezzel be is fejezem az előadásomat. Remélem, hogy tudtam érdekes újdonságokat mondani a fény és az élő rendszerek kölcsönhatásáról. Köszönöm szépen a figyelmet!

0: Kormos Pál március 24-én elhangzott előadását a Magyar Rádió a Duna Televízió közreműködésével rögzítette. A műsort Háj András szerkesztette. Az előadás írott változatát a www.mindentudás.hu internetes honlapon találhatják meg, valamint interjút olvashatnak az Élet és Tudomány című hetilapban.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Műsorajánló.
1: Rendelte a Kecskemét Járás Bíróság nyomozási bírája az NKÁ ügyben meggyanúsított másik személy letartóztatását is. Komoly logisztikai és biztonsági változások léptek életbe a főváros szívében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Rendelte a Kecskemét Járás Bíróság nyomozási bírája az NKÁ ügyben meggyanúsított másik személy letartóztatását is, közölte a Bács-Kiskun vármegyei főügyészség sajtószóvivője. Sajtóértesülések szerint az érintett Varga Bajusz Veronika a Kulturális és Innovációs Minisztérium korábbi felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, valamint fiatalokért felelős államtitkára, akit az MTI tudósítója is látott a Kecskeméti Járásbíróságon, amint vezető száron kísérték. A volt államtitkárt különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják. A Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntető eljárásban. Komoly logisztikai és biztonsági változások léptek életbe a főváros szívében. Az Index szerint a rendőrség legkésőbb december 31-éig területlezárást rendelt el az Országháznál. A korlátozás közvetlenül érinti a Parlament melletti Balassi Bálint utcát és az Antal József rakpart érintett szakaszait. A hatóságok szerint a lépésekre kiemelt védelmi és biztonsági intézkedések fenntartása miatt van szükség. Az Országos Rendőrfőkapitányság közleményében hangsúlyozta, hogy a Kossuth téren semmi nem változott az előírásokban. A látogatók, a helyi lakosok és a turisták mozgásának szabályai változatlanok maradtak a téren. A lezárás célja kizárólag a Parlament közvetlen környezetének technikai és gyülekezési biztosítása az őszi ülésszak alatt. A közlekedőknek ugyanakkor hosszabb menetidőre kell készülniük a környező utcákban a terelések miatt. 9,5 év fegyházbüntetésre ítélt a szolnoki törvényszék egy 29 éves hatvani nőt, akit 20 kg kábítószer átvételét követően fogtak el tavaly nyáron, közölte a Jász-Nagykun Szolnok megyei főügyészség. A vád szerint a nő álnéven 2025. júniusában 20 kg kábítószert rendelt meg egy ismeretlen embertől az interneten, hogy a drogot tovább értékesítse. A megrendelt kábítószer 5 nappal később meg is érkezett egy csomagszállító cég központjába. A vádlott egy ismerősét kérte meg, hogy segítsen neki az átvételnél. A kábítószert tartalmazó küldeményt a nyomozóhatóság a csomagszállító telephelyén ellenőrizte. A benne lévő kábítószert lefoglalta, majd a csomagot beltartalma helyettesítésével visszahelyezte a kézbesítendő csomagok közé. A futár értesítette a nőt a csomag érkezéséről, majd a vádlott az általa megjelölt szolnoki helyen átvette a küldeményt, ekkor fogták el. Kritikus katonai és védelmi problémák láttak napvilágot az ukrajnai légiháború hatékonyságával kapcsolatban. A Wall Street Journal katonai szakjelentése szerint Ukrajna F-16-os repülőgépeinek több mint fele jelenleg nem vethető be. A gépeknek 300 óra repülés után kötelező szakaszos műszaki ellenőrzésre és szervizelésre lenne szükségük. A motor, a hidraulika és más rendszerek javítása azonban rendkívüli módon elhúzódik a partner cégeknél. Ma általában felhőtlen, a Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti határ közelében fátyol felhős lesz az ég. Többnyire mérsékelt marad a keleties szél, de Sopron körül lehetnek élénk széllökések is. Délutánra általában 23-25 fok köré melegszik fel a levegő.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
2: Reklám.
3: Te már megint beteg vagy.
4: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
3: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
4: Patikában veszed?
3: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
5: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrend kiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
6: Jogomvan.hu.
7: Jogomvan.hu.
6: Jogi segítség mindenkinek.
7: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
8: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak. Hobby Rádió.
9: Hallottál már erről a rádióról?
10: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám, esküszöm.
11: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
12: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
13: Október 2-a péntek.
2: A fővárosban tart a csatorna felújítása a Városligeti Fasorban. A Bajza utcánál továbbra is csak a szervízúton tudnak közlekedni, illetve mától a Bajza utcát is lezárják a Városligeti Fasornál. A forgalom egy sávon váltokozva haladhat jelzőlámpás irányítással ma 11 órától délután 2 óráig a 9. kerületben a Dési Huber utcában a Börzsöny utcánál aszfaltozás miatt. Nem működnek a jelzőlámpák ma 3.48-tól, várhatóan délután 4.1-ig a Móri Zsigmond körtéren karbantartás miatt. A forgalmat a rendőrök irányítják. Lezárják a félútpályát ma reggel 7.30-tól a 13. kerületben az Esztergomi úton az Árpád híd alatt gázvezeték javítása miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza. Lezárták a külső sávot a 14. kerületben a Stefánia úton, a Hungária körút felé az Ifjúság útja után, mert javítják a csatornát.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
13: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
14: A tudósok olyan napelemeket tesztelnek, amelyek 10 méterrel a víz alatt is működnek. Okos hűtőszekrényekben romlottak meg ételek, mert félrement egy szoftver frissítés. A kakaó egyszerre oka és áldozata is a klímaválságnak, és egy fejhallgatóhoz hasonlító eszköz enyhítheti a poszttraumás stressz szindróma tüneteit. Ezekkel a témákkal biztosan fogok érkezni, valamint az új világtérképpel is, amelynek a megjelenés az utóbbi időben az egyik legizgalmasabb földrajzi és oktatási párbeszédet indította el tudományos körökben, ami pedig az okos eszközeinket illeti. Ma már okos órával és mobiltelefonnal is tudunk bevásárláskor fizetni, de ki hallott már a fizető gyűrűről, amelynek használatához akkumulátorra és internetkapcsolatra sincs szükségünk. Ezért bizonyos élethelyzetekben például sportoláskor vagy strandoláskor is praktikus lehet. Erre az új eszközre is rá fogunk nézni. Én Strasser Andi vagyok, találkozzunk!
13: Tudomány ma. A tudomány mai állása. A tudomány mai állása.
15: hobbyradio.hu.
0: A rádiót. Műsorajánló.
16: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
0: Egészségedre.
17: Egészségedre.
0: Egészségedre.
17: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
18: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Napjaink. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. UK. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
19: UK Fever Show.
20: UK Fever Show.
18: Ez a UK Fever Show.
21: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
22: UK Fever Show.
23: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
21: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
13: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
17: A tudomány mai állása.
13: Jó szórakozást!
14: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk, számos érdekességgel lesz dolgunk. Foglalkozunk majd az új világtérképpel, amely az utóbbi időszak egyik legizgalmasabb földrajzi és oktatási párbeszédét indította el tudományos körökben. Egy fejhallgatóhoz hasonlító eszköz enyhítheti a poszttraumás stressz szindróma tüneteit. Erről is szó lesz, de ennek a témának a kapcsán a poszttraumás stressz szindróma történetével is meg fogunk ismerkedni. Vajon melyik században jegyezték fel először a betegség tüneteit? Addig lehet tippelni. A várható Super El Niño már sokszor témánk volt, de ma is elővesszük, és a klímaválság kapcsán arról is szó lesz, hogy a kakaó, ezzel együtt pedig a csokoládé egyszerre oka és áldozata is a klímaválságnak. Ki az, akinek otthon okos hűtőszekrénye van? Ezekkel az eszközökkel is meg fogunk ismerkedni, illetve megnézzük azt a dél-koreai esetet, amikor egy szoftver frissítés konkrétan leállított több tucat okos hűtőszekrényt, és emiatt megromlottak az ételek. És arról is szó lesz majd, hogy a tudósok olyan napelemeket tesztelnek, amelyek 10 méterrel a víz alatt is működnek. A rendszer önmagában is tudományos szenzáció, de hogy mi az értelme, és a víz alatt milyen eszközök energiaellátását biztosítanák. A víz alatti napelemek természetesen arról is szó lesz. Úgyhogy én azt mondom, hogy vágjunk is bele. Strasser Andrea vagyok, nagyon jó rádiózást kívánok az elkövetkezőkre, ami pedig első tudományos hírünket illeti. El sem árultam még, hogy miről lesz szó. Ki hányféle okos eszközről hallott már az elmúlt években? Egy-két okos eszköz biztos, hogy fel tudnánk sorolni. Azt ugye elárultam, hogy az okos hűtőszekrényekről szó lesz. Az okos tévé már csak mint kifejezés is szerintem mindenki számára ismert. De ki az, aki hallott már az okos gyűrűről? És felvezethetem más kérdéssel is a következő, illetve első témánkat. Hányféleképpen tudunk a boltban fizetni? Készpénzzel, igen, ez az elsődleges. Aztán kártyával, bankkártya, hitelkártya. Aztán biztos vagyok benne, hogy főként a felnőtt korosztály képviselői talán néha irigykedve nézik, amikor fiatalok egyszerűen csak a mobiltelefonjukkal fizetnek. Természetesen nem azzal, de a mobiltelefonokra letölthető különböző applikációkkal is, igen. És ki az, aki fizetett már okosórával? Ez is előfordulhat, és akkor elárulom végre, hogy miről van szó. Az okos órák után újabb viselhető fizetési megoldások is megjelentek már a hazai magyarországi piacon is. A fizetőgyűrűkről van szó, kérem szépen, amelyek használatához sem akkumulátorra, sem internet kapcsolatra nincs szükség, ezért bizonyos élethelyzetekben, például sportoláskor vagy strandoláskor praktikus lehet. Hát nem tudom, ki mit szól az új eszközhöz, egy biztos, az élet számos területén, így a pénzügyi szolgáltatásokban is egyre nagyobb szerepet kapnak a digitális megoldások, írja a HVG tudományos rovata. És ha már a mobiltelefonos fizetés kapcsán a fiatalokat említettem, szakértők azt mondják, hogy a fiatalok körében szinte teljes körű a viselhető fizetési megoldások ismertsége, és sokan nyitottak is a használatukra. De mi jöhet ezek után, mondjuk egy fizetőgyűrű után? Nos, szakértők szerint a következő nagy változást várhatóan már nem egy új eszköz, hanem a mesterséges intelligencia hozza el. Ma jellemzően mi hozzuk meg a vásárlási döntést, kiválasztjuk a terméket, majd elindítjuk a fizetést. A jövőben egyre több olyan helyzet lehet, amikor a mesterséges intelligencia asszisztens vagy intelligens ügynök segít ezekben a döntésekben, sőt, bizonyos esetekben a vásárlási folyamat egy részét önállóan is lebonyolíthatja az általunk előre meghatározott szabályok szerint. Gondoljunk csak azokra az okos hűtőszekrényekre, amelyek jelzik, hogy mely megszokott termékek hiányoznak a hűtőnkből, és akár, mondjuk a mesterséges intelligencia asszisztens segítségével be is szerzik azokat. Ez lesz állítólag a jövő bevásárlása.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
4: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Ki az, aki már látta az új világtérképet? Az országok valós méretét pontosabban ábrázoló világtérkép használatát szorgalmazza egy ENSZ határozat, és az elmúlt napokban, hetekben bejárta az interneten a világot tulajdonképpen az új térkép. No, de mi a baj a régivel? A régi világtérkép, amelyet ismerünk, és azt gondolom, hogy jelen pillanatban mindenki fel tudja idézni a szeme előtt, vagy a memóriájában, hogy hogyan is néz ki, ugye az úgynevezett kihajtogatott föld, amelyet a világatlaszunkban is láthattunk annak idején az iskolákban, az úgynevezett Mercator vetület, amely a 16. század óta használt térképészeti ábrázolás, amely hajózáshoz jól alkalmazható, de az egyenlítőtől a sarkok felé haladva erősen torzítja a területek arányát. Például Grönland akkorának látszik ezen a világtérképen, az általunk jól megszokott világtérképen, mint Afrika, holott a valóságban csak a töredéke, és ha már Afrikánál tartunk, az általunk jelenleg használt világtérképen szélességében Ázsia sokkal hosszabbnak, szélesebbnek tűnik, mint például Afrika, holott pont fordítva van, Afrika széltében sokkal nagyobb kontinens, szélesebb kontinens, mint Ázsia. No, de nézzük meg az új világtérképet, amelynek már neve is van, Equal Earth, magyarul talán úgy fordíthatnánk, hogy egál föld, vagyis egyenlő föld, földbolygó. Az Equal Earth nem pusztán földrajzi kérdés, arról szól, hogy hogyan látjuk a világot, állítja például a Szegedi Tudományegyetem Földrajz és Földtudományi Intézete. Szerintük ennek az új világtérképnek a megjelenése az utóbbi időszak egyik legizgalmasabb földrajzi és oktatási párbeszédét indította el az ő intézetükben is. Bár első pillantása úgy tűnhet, hogy csupán egy új térképészeti megoldásról van szó, a kérdés valójában jóval túlmutat a térképeken, azt is érinti, hogyan alakul ki a világról alkotott képünk, és milyen szerepet játszik ebben az iskola, a média és a digitális technológiák. A téma jelentőségét az adja, hogy emberek milliói a térképeken keresztül alkotják meg első benyomásaikat a Földről. Az, hogy egy kontinens mekkorának látszik, milyen távolinak vagy közelinek érzékelünk egy térséget, hosszú távon hatással lehet arra is, hogyan gondolkodunk a világról. Kriska Olivér és Kádár Anett, a Szegedi Tudományegyetem Földrajz és Földtudományi Intézetének társadalomföldrajzzal, illetve szakmódszertannal foglalkozó szakértői szerint azonban a valódi kérdés nem az, hogy lecseréljük-e a megszokott világtérképet, hanem az, hogy megtanuljuk-e értelmezni a különböző térképi ábrázolásokat. Ugyanis nincs torzításmentes világtérkép. Egy térkép soha nem a valóság egyszerű másolata. Minden térkép döntések eredménye, amelyek bizonyos tulajdonságokat megőriznek, másokat pedig szükségszerűen torzítanak. Éppen ezért a szakemberek hangsúlyozzák, hogy nincs olyan sík térkép, amely minden szempontból pontos lenne a gömb alakú, egyébként nem tökéletes gömb alakú földünkről. Mindezek ellenére szakértők azt állítják, hogy az ENSZ féle új, úgynevezett Equal Earth világtérkép sokkal igazságosabban mutatja be a kontinensek méretét, a Mercator vetületű térképről pedig érdemes még egyszer megjegyezni tehát, hogy egy olyan hengeres térképészeti ábrázolás, amely a szögeket és az irányokat pontosan megőrizte, de jelentősen torzította, illetve torzítja a kontinensek méretét a pólusok felé. Egyébként, ha valaki még nem látta volna ezt az új Equal Earth világtérképet, Tulajdonképpen mondhatnám azt is, hogy ugyanúgy néz ki, mint a régi kihajtogatott világtérkép, bal oldalon az amerikai kontinenssel, és középen Afrikával, jobb oldalon Ausztráliával, és természetesen Európa és Ázsia is ott van a térképen, de valahogy mintha hosszában ellennének nyújtva a kontinensek. Talán ez az első benyomás, ami éri az embert, amikor rápillant erre az új térképre, hogy bevezetésre kerül-e, vagy csak egyszerűen ott van már az interneten, és bármikor elővehetjük, meglátjuk.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
3: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt,
4: a Hobby Rádióban.
5: Sziasztok, mi vagyunk a Vénusz. Hallgassátok ti is a Hobby Rádiót.

0: Mobi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Hírek a tudományvilágából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik. Most folytatódik.
2: Új eszközzel enyhíthetik a PTSD tüneteit, a poszttraumás stresszavarról van szó, amelynek a kezelésére számos traumafókuszú terápiás, illetve gyógyszeres kezelés létezik már, azonban egy friss tanulmány a poszttraumás stresszben szenvedő betegek állapotának javítására a vesztibuláris rendszer, azaz az egyensúly központ elektromos stimulációjának lehetőségét vizsgálta meg. Na nézzük meg, hogy miről van szó, mert rendkívül érdekes maga az eszköz is, amelyet a poszttraumás stresszben szenvedők számára ajánlanak, tulajdonképpen egy fejhallgató, és hogy ezen keresztül milyen impulzusok érik a beteget, nézzük meg. Az egyensúlyközpont elektromos stimulációja azt jelenti, hogy enyhe elektromos impulzusok érik az agyat a fültőhöz elhelyezett elektródákon keresztül. Tulajdonképpen valóban egy fejhallgatóhoz hasonlító eszközről van szó, amely valóban csökkentette az ebben szenvedő betegek tüneteit, az álmatlanságot és az általános szorongás súlyosságát is, ezzel határozottan javította az érintettek életminőségét, írja a covid.hu. Magát az eszközzel való kísérletet egyébként a Kaliforniai Egyetem kutatói egy egészségtechnológiai céggel együttműködve hajtották végre, 22 és 74 éves kor közötti résztvevőket toboroztak, és hogy mennyi ideig kellett ezeknek az embereknek a fejhallgatót magukon hordaniuk? Nos, 12 héten keresztül minden este csupán 30 percig kellett viselniük, kimondottan lefekvés előtt, körülbelül egy órával ezt a bizonyos fejhallgatót. Az aktív fejhallgató 0,0 és 1,5 milliamper közötti árammal stimulálta a vesztibuláris rendszert, és az eredmények biztatóak voltak. Ugyanakkor a kutatók arra figyelmeztetnek, hogy ez az eljárás nem arra szolgál, hogy helyettesítse az első vonalbeli traumafókuszú kezeléseket, például a hosszantartó expozíciós terápiát, vagy a kognitív feldolgozó terápiát, viszont segíthet azoknak, akik még nem állnak készen ezekre a terápiákra, vagy kiegészítő kezelésként szolgálhat. Mielőtt tovább lépünk egy következő tudományos hírre, érdemes elidőzni még a poszttraumás stressz szindrómánál, egészen pontosan mit is jelent ez a betegség, illetve meddig vezetjük vissza a történetét és a vele való foglalkozást, illetve a betegség kezelését. Sokan gondolják, hogy a modern kor és a 20. század találmánya, de ez bizony nem így van. Samuel Pepys, angol haditengerészeti tudósító, már az 1666-os londoni tűz után írt a túlélőknél jelentkező PTSD tüneteihez hasonló tünetekről, később pedig például a 19. század közepén egy vasúti balesetet elszenvedő csoportról írtak, akik poszttraumás tüneteket produkáltak. Persze nem rögtön poszttraumás stressz szindrómának nevezték a jelenséget, több feljegyzésben a hisztéria szót, illetve jelzőt használják, valamint a shell shock, más néven tüzérségi, vagyis lövedék shock kifejezést, például az első világ

0: háborúban használták a harc során keletkezett stressz okozta tünetek megnevezésére. A harctéri idegsok nem tévesztendő ugyanakkor össze más akut stressz zavarokkal, de ez is egy fontos jelenség, hogyha a poszttraumás stressz szindróma, illetve zavar történetét akarjuk vizsgálni, illetve a második világháború után jelentkezett az úgynevezett koncentrációs tábor szindróma, majd a vietnámi háború után is számos eset számolt be a veteránok különböző pszichiátriai betegségeiről. Egy biztos, a tudomány mai állása szerint a poszttraumás stresszavar vagy poszttraumatikus stressz szindróma egyfajta védekezési mechanizmus, amely traumatikus események után lép fel. Korábbi kimondottan rossz, akár kriminális vagy borzalmas, vagy más egyéb okból traumatikus hatású eseményekhez kapcsolódó emlékképek nem kívánt, tudatban való ismételt megjelenése. A poszttraumás stressz szindróma.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Zombi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Rendkívül aszályos, csapadékmentes nyáron vagyunk túl, és még mindig arról szólnak a hírek, hogy nem vagyunk túl, ami ezt az évet illeti, a szélsőségesen. Jöhet a Super El Niño, tudományos magazinunkban sokat foglalkoztunk már a Super El Niño jelenségével, illetve kimondottan a következő hónapokban jelentkező Super El Niño hatásairól. Vizsgáljuk meg most újra ezt a jelenséget. A másfélfok.hu előrejelzése szerint is Magyarországon azért nem lesz annyira érzékelhető a Super El Niño, enyhébb, csapadékosabb telet hozhat, viszont a földbolygó másik felére, a déli féltekére olyan rendkívüli szárazságot, amely elsősorban az afrikai kontinensen több ezer ember halálát okozhatja, tehát egy rendkívül forró nyár következik a földbolygó déli részén. Super El Niño egyébként legutóbb 2016-ban következett be. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem meteorológiai tanszékének kutatói Szabó Péter és Pongrácz Rita is vizsgálják a jelenséget, illetve azt, hogy mekkora hatása van ennek az éghajlati ingadozásnak a magyarországi hőmérsékleti és csapadékviszonyokra. A legutóbbi 2021-es tudományos jelentés óta nem írták át a klímaváltozásról alkotott tudományos képet, viszont megerősítették azt a kutatók jóval kedvezőtlenebb számokkal. A megfigyelések, a frissített számítások és az új modellezési eredmények alapján ugyanaz a folyamat látszik. A felmelegedés duplájára gyorsult, miközben a hatások exponenciálisan nőnek. Európa kétszer gyorsabban melegszik, mint a világ, miközben a világ is kétszer gyorsabban melegszik, mint két évtizeddel ezelőtt, mindezt az Európai Éghajlatváltozási Tudományos Tanácsadó Testület legfrissebb jelentése állítja. Ami az El Niño, a Super El Niño és a klímaválság jelenségeit illeti, nem tudom, ki hallott már arról a magyarázatról, miszerint mindennek az oka a kakaó. Nos, tegyük tisztába ezt is. A kakaó egyszerre oka és áldozata is a klímaválságnak, ugyanis felére csökkenhet a kakaó termesztése igazán alkalmas területek nagysága a klímaváltozás miatt a 2040 és 2070 közötti időszakra, miközben az elmúlt évtizedekben csak a kakaótermesztés miatt több millió hektár erdőt írtottak ki, jelentősen hozzájárulva ezzel a klímaválsághoz. Ezzel együtt a csokoládékarbon lábnyoma magasabb, mint több tejterméké, de egyes számítások szerint akár a baromfiét is meghaladhatja, bár több klímabarát megoldás is lenne a hozamcsökkenés mérséklésére, megvan a kockázata, hogy újabb erdőirtásokkal próbálják biztosítani az exportot. A kakaó tehát az egyik fő okozója az erdőirtásoknak, például Nyugat-Afrikában, ami talajromláshoz, a víz elérhetőségének bizonytalanságához, a csapadékeloszlás eltolódásához, a biodiverzitás csökkenéséhez vezet. Ezek a következmények összességében alacsonyabb terméshozamokat eredményeznek, ami miatt további erdőirtás szükséges, hiszen a gazdák kompenzálni szeretnék a termés kiesést. Indonéziában is hasonló csapdába kerültek, az 1980-as években közel 1 millió hektárnyi erdőt alakítottak kakaó ültetvényé. Azt várták, hogy ennek eredményeként meg fog növekedni a kisgazdák bevétele, ezzel szemben a talaj tömörödését és minőségének romlását tapasztalhatták a csökkenő biodiverzitás és mikrobák miatt, valamint a csökkenő beszivárgás és talajvíztározás következtében. Becslések szerint 1988 és 2008 között 2, illetve 3 millió hektárnyi erdőveszteséget írhattunk a kakaó termesztés számlájára.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Újabb tudományos érdekességgel folytatjuk, foglalkozzunk a következőkben egy kicsit az okos eszközeinkkel. Ezek azok az eszközök, amelyek elméletileg a 21. század legokosabb eszközei, miközben, ha hirtelen butává válnak, akkor bizony nagy busztúságot tudnak nekünk okozni. A világ egyik legnagyobb ipari cégének okos hűtőjével már történt olyan, hogy frissítés jött az okos hűtőkre, aztán megromlottak az ételek, bosszúsak is voltak a vásárlók, írja a Rakéta. Az érintett felhasználók egy része kártérítést is követel a megromlott ételek miatt, mert hogy egy hibás frissítés miatt kezdett rakoncátlankodni meg annyi okos hűtő. Az okos otthon ökoszisztémákhoz kapcsolódó háztartási eszközök kétségkívül minden korábbinál kényelmesebbé teszik a mindennapokat, ugyanakkor fennáll annak kockázata, hogy szoftveres oldalról homokszem csúszik a gépezetbe. Ez a bizonyos félrement frissítés Dél-Koreában esett meg, ahol az ezáltal a bizonyos cég által kiadott frissítés terjesztését fel is kellett függesztenie, miután több okoshűtő tulajdonos is rendellenes működésről számolt be, egészen pontosan szeptember 22-én. A bejelentések szerint a frissítés után a hűtőszekrény teljesen használhatatlanná vált, és több hűtőszekrényben a belső kijelző is lefagyott. Gondoljunk csak bele, eddig a hűtőszekrényeink kapcsán csak egy konnektorról, illetve áramforrásról kellett gondoskodnunk, de amennyiben okos hűtőt vásárolunk, úgy az egy hálózati rendszeren keresztül időnként szoftver frissítést kap, ami egyébként rajtunk teljesen kívülálló. Egy modern okos otthonban ma már alapelvárás a hálózatba kapcsoltság, viszont nyilvánvalóan erőteljes függőséget eredményez. Arra gondolok, hogy onnantól kezdve a hűtőszekrény már nem csak tőlünk függ, hogy biztosan bedugtuk-e a konnektorba. Na de mindenki tudja, hogy mit tud egy okos hűtő? Nézzük meg ezt is! Az okos eszközök egyik előnye, hogy a hálózatra kapcsoltságnak köszönhetően a telefonunkról, a világ bármely pontjáról ellenőrizhetjük őket, illetve módosíthatjuk például az okos hűtőszekrényünknek a hőmérsékletét, kiválaszthatjuk az üzemmódokat, sőt, időnként még a szoftverük is frissül. Egyébként valljuk be, kevés szürreálisabb dolog van annál, mint amikor az első beüzemelésnél a hűtő jelzi, hogy frissíteni kell a szoftverét, maga a folyamat ugyanakkor pár percnél nem tart tovább, és a wifi hálózatra való csatlakoztatás is pofon egyszerű. Szintén rendkívül praktikus és rezsikímélő funkció egy okos hűtőszekrénynél, hogyha két percnél tovább nyitva felejtjük az ajtót, a hűtő nem csak hangjelzést ad, hanem egy applikáción keresztül a telefonunkra is küld egy azonnali értesítést. Ezen kívül pedig az eszközt, vagyis az okos hűtőnket csak úgy, mint a telefonunkat ma már hangvezérléssel is utasíthatjuk, és van még egy nagy előnye az okos hűtőszekrényeknek, állítják azok, akik már ilyen eszközzel rendelkeznek, a hűtő higiéniájáról is gondoskodik egy beépített technológia. Az antibakteriális ezüstion modul nem csupán a kellemetlen szagokat közömbösít, hanem közvetlenül a forrásnál veszi fel a harcot a kórokozókkal. A rendszer rendkívül hatékonyan gátolja meg az olyan káros baktériumok elszaporodását, mint például az E. coli, így a hűtő levegője folyamatosan friss marad, a technológia pedig az első beüzemeléskor is hatalmas segítség, mint minden új háztartási gépnek, úgy a hűtő belsejének is van egy új szaga, amit alapesetben hosszú szellőztetéssel tudnánk csak eltüntetni. Ez a bizonyos technológia azonban erről is viszonylag hamar gondoskodik.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
3: Hobby Rádió.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Magazinunk legvégén vizsgáljunk meg végül egy újabb izgalmas tesztelést. Tudósok olyan napelemeket tesztelnek, amelyek 10 méterrel a víz alatt is működnek, és mielőtt mindenki felteszi magában a kérdést, hogy erre pedig miért van szükség, nos, ezek az új típusú napelemek forradalmasíthatják a tengeri drónok energiaellátását is. Az egyik legnagyobb probléma, amivel meg kell küzdeniük a tenger mélyén dolgozó kutatóknak, hogy miként biztosítsanak folyamatos energiaellátást a hosszú időre víz alá telepített eszközök számára. A kínai Yunani Egyetem tudósai ennek lehetséges megoldásaként olyan napelemeket teszteltek tehát, amelyek akár 10 méterrel a vízfelszín alatt is képesek áramot termelni. Állítólag ezek a már letelepített napelemek 2 óra alatt elegendő energiát gyűjtöttek ahhoz, hogy feltöltsenek egy lítium-ion akkumulátorokból álló rendszert. A fejlesztés alapját az ólom-halogenid perovskit nevű anyag alkotja, amelyhez polihexametilén, guanidin hidroklorid nevű polimert adtak. Ez az adalék javította a napelemek hatékonyságát, és egyben azt hiszem megegyezhetünk most, hogy kimondtam mindkét anyag nevét, egyiket sem fogjuk megtalálni a szupermarketben. A kutatók szerint a korábbi vizsgálatok jellemzően legfeljebb 2 méteres mélységig jutottak, ami meglehetősen távol áll a gyakorlati alkalmazás követelményeitől. Wenhua Zhang, a kutatás egyik munkatársa úgy fogalmazott, hogy eredményeik elsőként igazolják a víz alá merített napelemek működő képességét körülbelül 10 méteres mélységben, ezzel pedig jelentősen kibővítették a technológia alkalmazási lehetőségeit, írja a PCV Plus. Persze ezeknek a napelemeknek is a teljesítménye a mélységgel együtt csökken, csak hogy számokat is hozzak, a panelek 2 méter mélységben 1416 milliwattóra, 6 méter mélységben már csak 752 milliwattóra, 10 méteren pedig 324 milliwattóra energiát gyűjtöttek. Külön laboratóriumi mérések során a teljesítmény átalakítás hatásfoka egyébként valamivel 35% alatt maradt. A kutatók becslései szerint viszont ezek a víz alatti napelemek akár 5 évig is működőképesek maradhatnak. És akkor nézzünk rá arra is, hogy egészen pontosan milyen víz alatti eszközök áram igényének kielégítésében segítenének a víz alatti napelemek, például víz alatt elhelyezett szenzorok, kamerák, kommunikációs rendszerek működését segíthetik, de a későbbiekben önellátó tengeri energiarendszerek, illetve autonóm víz alatti eszközök, például kutató drónok energiaellátását is segíthetik. A víz alatti napelemrendszerek kiépítésének lehetőségével zártuk mai magazinunkat. Sok érdekességgel volt dolgunk. Az új okos eszközök házatájáról megvizsgáltuk az okos hűtőszekrényeket és az új fizetőgyűrűket. Szó volt az új világtérképről, amely az utóbbi időszak egyik legizgalmasabb földrajzi és oktatási párbeszédét indította el tudományos körökben. Egy fejhallgatóhoz hasonlító eszköz enyhítheti a poszttraumás stressz tüneteit. Ezzel is foglalkoztunk. A közeledő szuper El Niño-val is, amely Magyarországra enyhébb és csapadékosabb telet hozhat. És szó volt arról is, hogy a kakaó, illetve ezzel együtt a csokoládé egyszerre oka és áldozata is a klímaválságnak. Ezzel tudományos magazinunk végére értünk, remélem, hogy legközelebb is találkozunk. Most búcsúzik a műsorvezető Strasser Andrea, további nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek.
0: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 10 óra.
1: A bíróság elrendelte Sesztáky Miklós hétfőn őrizetbe vett kereszténydemokrata politikus kényszerintézkedését. AVH figyelőt indított a Fidesz, komoly jogi csata bontakozott ki. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A bíróság elrendelte Sesztáky Miklós hétfőn őrizetbe vett kereszténydemokrata politikus kényszerintézkedését. A 24.hu rendkívüli bűnügyi beszámolója szerint a nyomozási bíró jóváhagyta az ügyészség letartóztatási indítványát. A döntést a szökés, elrejtőzés, valamint a tanúk befolyás közvetlen veszélyével indokolta a törvényszék. A vádak szerint Sesztáky Miklós közvetlenül érintett a Volánbusz korábbi milliárdos visszaéléseket tartalmazó szerződéseiben. A politikus védője útján azonnal fellebbezést nyújtott be a végzés ellen, így az nem jogerős. Az ellenzéki Fidesz-KDNP frakciószövetség politikai bosszú hadjáratnak tartja képviselőjük Rács mögé küldését. AVH figyelőt indított a Fidesz, komoly jogi csata bontakozott ki. Az RTL híradó beszámolója szerint a Fidesz újraindította hivatalos honlapját, amelyen egy úgynevezett AVH figyelő listát tett közzé. Az ellenzéki párt ezen a felületen gyűjti az új Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal, azaz az NVVH munkatársainak adatait. Az elnök Unger Anna határozottan visszautasította a megfélemlítési kísérleteket és közölte, hogy megvédik dolgozóikat. Kijelentette, hogy amennyiben bárki visszaél a munkatársak személyes adataival, azonnal megteszik a szükséges büntetőjogi lépéseket. Magyar Péter miniszterelnök szintén reagált az ellenzéki akcióra egy friss televíziós interjúban. A kormányfő szerint a listázás már kimeríti a hivatalos személy elleni erőszak büntettét, ami börtönbüntetést vonhat maga után. A kormánypárti politikusok szerint a Fidesz nyomása nem fogja megállítani az állami korrupció elleni vizsgálatokat. Egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap a kormánytól a főváros, jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester az újjászervezett Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának első csütörtöki üléséről beszámoló sajtótájékoztatóján. Közölte, Magyar Péter miniszterelnök részvételével megállapodás született arról, hogy a kormány 120 milliárd forintos támogatást nyújt a fővárosi önkormányzatnak, amely eláll a szolidaritási hozzájárulás vitatott mértéke miatt az előző kormány ellen indított perektől. Véget ért az a korszak, amikor a kormány ellenségként kezelte a nemzet fővárosát, jelentette ki a főpolgármester. Az egyszeri támogatás lehetővé teszi, hogy befizessék a szolidaritási hozzájárulás teljes összegét, rendezzenek eddig ki nem fizetett számlákat, és ez hozzásegíti őket azokhoz az állami normatívákhoz is, amelyektől eddig elestek, mondta a főpolgármester. Rendkívül agresszív és határozott diplomáciai lépést tett a washingtoni adminisztráció a közel-keleti krízisben. A Portfolio nemzetközi híradása szerint az Egyesült Államok kormánya gyakorlatilag kidobta az országból az Araqchi csapatot. Az iráni diplomáciai küldöttség tagjai a béke megállapodás utolsó tervezett egyeztetéseire érkeztek volna Washingtonba. Donald Trump elnök azonban visszavonta a vízumukat, ellehetetlenítve a kétoldalú tárgyalások folytatását a felek között. Ma általában felhőtlen, a Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti határ közelében fátyolfelhős lesz az ég. Többnyire mérsékelt marad a keleties szél, de Sopron körül lehetnek élénk széldökések is. Délutánra általában 23-25 fok köré melegszik fel a levegő.
0: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám, esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
6: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
5: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
6: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
5: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
6: Hobby Rádió.
5: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
7: Október 2-a péntek. A fővárosban tart a csatorna felújítása a Városligeti fasorban. A Bajza utcánál továbbra is csak a szervízúton tudnak közlekedni, illetve mától a Bajza utcát is lezárják a Városligeti fasornál. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat jelzőlámpás irányítással ma 11 órától délután 2 óráig a 9. kerületben a Dési Huber utcában a Börzsöny utcánál aszfaltozás miatt. Nem működnek a jelzőlámpák ma 3.48-tól, várhatóan délután 4.1-ig a Móri Zsigmond körtéren karbantartás miatt. A forgalmat a rendőrök irányítják. Lezárják a félútpályát ma reggel 7:30-tól a 13. kerületben az Esztergomi úton az Árpád híd alatt gázvezeték javítása miatt. A változó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza. Lezárták a külső sávot a 14. kerületben a Stefánia úton a Hungária körút felé az Ifjúság útja után, mert javítják a csatornát.
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
8: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
6: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban. Névzenei kavalkád. A Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
9: Szivárvány. Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
10: A mikrofonnál Jaka Benikő.
11: És Orbán Zoltán. Köszöntjük a kedves rádióhallgatókat.
10: És köszöntjük a stúdiónkban Zsuzsa Mihály énekes színművészt. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
12: Köszönöm szépen, nagyon szívesen jöttem.
10: Van itt a honlapján egy mondat, ami nekem nagyon-nagyon tetszik, és ha megengedi, akkor most önt idézném. A zenében hiszek, mert hiszek abban, hogy a tartalmas zene jobbá és lelkileg gazdagabbá teszi az embereket.
12: Hát igen, tulajdonképpen ebben hiszek, sok mindenben hiszek, de ebben jobban, mint a többi dolgokban. Mert ez a tapasztalatom, magamat is beleértve, hogy tényleg, hogy ha az ember egy nemes jó zenét hallgat, és rendszeresen hallgatja, tehát rá van hangolódva azokra az érzésekre, azokra a hullámhosszokra, amiket egy tartalmas zene közvetít, akkor ez állandóan kvázi karban tartja a lelkét. Tehát érzelmi szinten történik ez a dolog, de ugyanúgy a tudatot is befolyásolja.
11: Főbb színházi szerepeiről ejtsünk egy pár szót. Például Katona József Bánkbányában szerepelt.
12: Hát tulajdonképpen operett musical szakot végeztem a színművészeti főiskolán, és utána Győrbe kerültem, ahol engem sok mindenben használtak, rögtön bedobtak a mély vízbe, és ugye nem zeneakadémiát végeztem, ahol sok évig módszeresen képzik a eljövendő művészeket az opera feladatokra, de alkalmasnak találtak, de mély víz volt az dolog, azt tudom, de megálltam a helyen.
10: Mivel kezdett? Győrben, amikor oda szerződött a Színművészeti Egyetem elvégzése után.
12: Hát legelőször is, ami az első bemutató volt, az az Ősvigasztalásban Dénkó voltam, az egy Tamás Járon darab, és a három székely legény közül az egyik voltam, ez egy prózai szerep. De ennek a bemutatója, ha jól tudom, szeptember, október, tehát ez volt az első. Utána beállások történnek, beugrások, kész produkciókba be kellett állnom, nevezetesen a Bohém Életbe Sonárként. Utána mibe is kellett még beállnom. Szóval több produkcióba be kellett állnom, de az első évben rögtön Feri, Mosolyországa, ugye ez egy másodban viván szerep, utána jött a Bánkbán bemutatója, aztán Denevér Falke, és akkor így szépen következtek Tűzi játékban, ez egy nagy, hangigényes, tulajdonképpen egy zenés játék. Nem sokan játszák, nem sokat ismerik, de egy nagyon igényes. Ebben van az a híres betétdal, hogy az én apukám olyan híres bohóc volt.
10: Na halljuk, hogy van ez?
12: Az én apukám egy olyan híres bohóc volt, hogy amilyen még nem volt sohasem. Ez tulajdonképpen nem az én számom. Nekem az volt a belépőm, én egy polgári családban egy fekete bárány vagyok, mert a művészpályára léptem, nevezetesen először ilyen cirkuszos segédfiú lettem, elszöktem a cirkusszal, a klasszikus szökési forma, aztán sok-sok év múlva lettem cirkuszigazgató, és mint győztes cirkuszigazgató tértem vissza a nyás polgár testvéreim. Ez egy nagyon aranyos történet.
0: Hobbi Rádió! Ahol a jó zene tovább él.
5: Műsorajánló.
6: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
9: Retikül. Aha. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel. Go! És kevés focival. No. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
13: Retikül. Szerdán 16 órától.
6: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobbi Rádióban.
9: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció! Illés!
14: Ne gondold, ah, ne, hogy tiéd a világ.
9: Omega!
14: Oh,
9: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
14: I want to break free.
9: A mikrofonnál Erdély Marian.
6: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobbi Rádióban.
15: Biztonsági öv, baleset megelőzési magazin.
16: Hagyományaink, értékeink Európában.
17: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
18: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
6: Minden tudás egyeteme a Hobbi Rádióban is. Pénteken 9-től.
5: Műsorajánlót hallottak.
6: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Szivárvány. Otthon is fekete bárány volt, hogy színipályára lépett?
2: Hát én elég korán eljöttem otthonról, ebben én Béren egy kis faluban születtem, és tulajdonképpen 18 éves korom érettségi után rólam nem sokat tudtak, mint ahogy Petőfi Sándor írja, hogy felszedtem sátorfám és világnak mentem. Úgyhogy először zenész voltam, tehát először beat zenész, hát akkor ez volt a hatalmas mozgalom a 60-as években. Utána valahogy láttam, hogy ebből legalábbis azon a szinten ott Salgótarjánban nem lehet megélni, és akkor én zenéből akartam élni, és ott hagytam a biztosító ügynökségemet, ahol én nagyon szép pénzt kerestem rögtön azokban az időkben, mint biztosító ügynök, és elkezdtem a muzsikálást, tehát tanultam autodidakta módon, ahol csak tudtam, és rövid időn belül zongorista lettem, és hivatásos zenész, és az éjszakában muzsikáltam bárokba, éttermekbe. És ez egy későbbi történet volt, amikor elkezdtem énekelni, tanulni, Vörös Sárinál és Reményi Sándornál az OSK stúdiójában, és akkor már valahogy kinyílott a fülem, a lelkem, a tudatom a színház felé is jobban, nevezetesen a komolyabb zene felé, és akkor ők voltak, akik a főiskolára irányítottak. Úgyhogy meg édesanyám is inspirált, amikor látta Németh Sándort a tévében, azt mondja, fiam, ezt talán te is tudnád. Már ő a táncos komikusságot látta meg bennem, tehát a humort, a kedvességet, és tényleg ez eldöntetlen maradt valójában a későbbiekben is, hogy volt, amikor az Operett Színház kórusában voltam később, akkor régi rókák ott a kórusban, különösen a hölgyek mondták, hogy a Németh Sanyi szerepeit figyeljem, mert lehet, hogy arra az útra. Jön egy beugrás. De hát engem talán jobban érdekelt az éneklés. De hát ez nem záródott ki, ez a mai napig is ez a személyiségem része, a humor és a kedvesség.
3: Ha már az éneklésnél tartunk, akkor hallgassunk meg egy dalt Zsuzsa Mihály énekes színművésztől, utána pedig folytatjuk a beszélgetést.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Szivárvány. A Szivárvány vendége Zsuzsa Mihály énekes színművész, és idén, szeptember 12-én a Rákos Kertér díjat Ríz Levente polgármester adta át Zsuzsa Mihálynak. Beszéljünk egy picit a díjról.
2: Igen. Hát ez a díj, ez egy megtisztelő kitüntetés. Tulajdonképpen minden évben megkapja valaki, lehet egy intézmény vezetője, vagy orvos, vagy művész, közéleti szereplő, aki tesz azért a szűkebb régióért, azért a városrészért, ahol él. Hát úgy ítélték meg azok, akik ezt a díjat adják, hogy idén én erre érdemesnek találtattam. Hát talán azért, hogy sokat felléptem a kerületben, nyugdíjasoktól kezdve óvodásokig, tehát még óvodás ünnepélyen is, meg különböző rendezvényeken, és tavaly volt Rákoskert 75 éves, ez egy aránylag fiatal településrész, és ennek az ünnepség sorozatnak a lebonyolításában oroszlán részt vállaltam, sőt írtam úgynevezett lokálpatrióta dalokat is, ugye, mert csak nem csak nagy hazafias dalok vannak, hanem azoknak kisebb gyermekei egy adott közösségnek arról a kis adott régióról szóló, és csak nekik szóló kedves dalok. Úgyhogy nagyon megköszöntem ezt a díjat, nagyon sokan eljöttek, kedves barátaim, tisztelőim, nóta közönség is, ugye én nóta énekesként is aránylag ismert vagyok, úgyhogy hálás vagyok azoknak, akiktől ezt a díjat kaptam, és az jövendőben is megpróbálok megfelelni ennek a úgynevezett kihívásnak.
3: Azt mondják, hogy a legszebb szó az öröm.
2: Igen.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
1: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Ettől lesz
1: duplán. Gyere fel, ne táncolj, mi?
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
3: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
2: Hungary Live.
4: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
5: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Jobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Rákoskerti kötődése már az előző díjra visszatérve 1987-ben kezdődött, amikor ekkor költözött ide a feleségével és a két lányával.
2: Egy lányommal, mert akkor még a kisebb lányom nem született meg. Igen. Győrből jöttünk akkor, már a rendszerváltozás szelei fújdogáltak, és ez a szél engem is felsodort Budapestre a Népszínházhoz. És tehát gyakorlatilag már 22 éve ott élek a Görömbölyi utcában, és nagyon szeretek ott élni, egy picit vidék, de ugyanakkor azért mégis Pest közel van, a Nyüzsi is. Szóval szerencsésnek tartom magam, hogy...
3: Nagy váltás volt Győrből fölköltözni Pestre?
2: Igen, elég nagy váltás. Ott a színészházban laktunk, és fölöttünk a balettosok laktak, a Győri Balett. Azoknak akkor nagyon ment a szekér, akkor voltak a csúcson, és állandó bulik voltak, és a kis, ez úgy megmaradt bennem, hogy a kislányom nem nagyon tudott aludni tőlük, mert hozták a zenegépeket, és ment a buli. De nagyon szép éveket töltöttem Győrbe, szép szerepekkel, meg egy kedves város.
3: Fel kellett volna énekelni nekik egy jó nótát.
2: Volt, amikor volt erről is szó, úgyhogy...
3: Szóval hát, közös bulik, csak a gyerek nem bírta.
2: Igen, színészházban laktunk, úgyhogy Bartók Béla úton, de nagyon kedves emlékek fűznek oda, és sok jó barátot szereztem. És ott is a könnyű műfajban is működtem, mert volt ott egy színház zenészeiből egy szalonzenekar, a Odeon koncertszalon, azokkal is énekeltem, és volt egy Somogyi Feri nevezetű szervező, az pedig egy ottani pop zenekarnak volt a főnöke, és már ott is paralel futott mondjuk a Luna Gróf, a színházi szerep, és mondjuk Elvis Presley. Hát ezt sokáig nem is lehetett úgy szinten tartani, mert valahol, igen, ez a kettőség ez mindig bennem volt.
3: Említette, hogy följöttek idézőjelbe, tehát Pestre költöztek.
2: Igen.
3: De ennek volt valami más oka is, mint az, hogy fölöttük a balettosok táncoltak?
2: Több oka volt. Ez úgy közszájon forog, hogyha az ember tovább marad vidéken, akkor ott ragad. A szüleimhöz közelebb akartam kerülni, akkor volt egy színész barátom, a Tomanek Gabi, aki ezt az egész dolgot egy kicsit katalizálta, meggyorsította, ő is jött föl, és itt nagyobb lehetőség, szóval egyáltalán Pesten akartam élni. Igazán ez volt az indok.
1: A rákoskertiek második himnuszuknak tartják, jól mondom, a Napfény és Cseresznyevirág című dalt.
2: Igen, ezt írtam Rákoskert 75. születésnapjára.
1: Tehát Napfény és cseresznyevirág.
2: Ugyanis rengeteg cseresznye van Rákoskerten, ez a jelképe kvázi Rákoskertnek, különösen tavaszlott, fehérbe öltözik minden.
0: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Rádió.
1: Kamu reklám.
2: A Földön nincs értelmes élet.
3: Én is épp csak beugrottam.
1: Kamu reklámot hallottak.
4: Hobbi Rádió.
5: Fogalkozni mélyedek ki a busztába.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Műsorajánló. Egészségedre.
2: Egészségedre.
3: Egészségedre.
2: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
4: Névzenei kavalkád. A Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass. Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk attanhass.
1: Gőzerővel folytatódik az állami szintű korrupció gyanús szerződések átvilágítása. Felesleges beruházásokra bukkantak a szolnoki különleges erők laktanyájának felújításánál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Gőzerővel folytatódik az állami szintű korrupció gyanús szerződések átvilágítása. Az RTL Híradó exkluzív interjújából kiderült, hogy az MVVH három újabb hatalmas területet vett górcső alá. A hivatal vezetője megerősítette, hogy vizsgálják a korábbi kormányzati vízumbizniszek részt pénzügyi hátterét. Ezzel párhuzamosan elindult a budapesti és országos parkfenntartási szerződések teljes körű ellenőrzése is. A harmadik nagy csomag az egykori szuverenitásvédelmi hivatal hatalmas kommunikációs költéseit tartalmazza. Hunger Anna elnök azt mondta, hogy ezekben az ügyekben rendkívül gyorsan lehet előrelépést elérni a bizonyítékok alapján. Az érintett korábbi intézményi vezetők és cégek visszautasították a szabálytalanságok vádját a sajtónak. A Tisza párt frakciója teljes politikai támogatás erről biztosította a független nyomozati szerv munkáját. Tovább csökkent a Fidesz támogatottsága a legfrissebb közvéleménykutatások szerint. A teljes népesség körében a párt jelenleg mindössze 22%-os bázissal rendelkezik. A választani tudók csoportjában ez az arány 26%-ot tesz ki az őszi időszakban. A biztos szavazók körében a Fidesz támogatottsága 27%-on áll a felmérések szerint. A politikai elemzők a folyamatos gyengülést az MVVH által indított vizsgálatokkal és belső feszültségekkel magyarázzák. A Tisza párt ezzel szemben stabil őrzi vezető pozícióját a választói bázisban. A Fidesz szóvivője kijelentette, hogy a közvéleménykutatások módszertana erősen megkérdőjelezhető a jelenlegi helyzetben. Szerinte a valódi támogatottságot nem a minták, hanem a választások fogják megmutatni. Döbbenetes mértékű pénzherdálásra és felesleges beruházásokra bukkantak a szolnoki különleges erők laktanyájának felújításánál, közölte Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter Facebook oldalán. Azt írta, hogy azonnali döntéseket hozva leállították a felesleges munkálatokat, amelyek révén 2,5 milliárd forintot spóroltak. A bejegyzéshez csatolt videóban elmondta, hogy ez az összeg sötétedő üvegek beszerelésére volt betervezve. Ruszin Szendi Romulus tarthatatlannak és elfogadhatatlannak nevezte, hogy a túlárazott beruházások rendszerében Mészáros Lőrinc cége építse a laktanyát. A tárca vezető közölte, azt szeretnék, hogy helyi vállalkozások kapjanak lehetőséget a laktanya megépítésére. Oroszországi misszióink működése továbbra is folyamatosan biztosított. Magyarország diplomáciai jelenléte Oroszországban fennmarad, közölte a külügyminisztérium Facebook bejegyzésében, miután Moszkva magyar diplomaták kiutasítását jelentette be. A külügyminisztérium bejegyzésében azt írták, a magyar kormány tudomásul veszi az orosz fél döntését, amelyet a korábbi magyar intézkedésekre adott válaszlépésként értékel. Kiemelték, Magyarország nem érdekelt a diplomáciai feszültség eszkalációjában, ugyanakkor fenntartja korábban meghozott nemzetbiztonsági megfontolásokon alapuló döntését. Az orosz külügyi tárca a lépést azt követően jelentette be, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki az országból. Ma általában felhőtlen, a Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti határ közelében fátyolfelhős lesz az ég. Többnyire mérsékelt marad a keleties szél, de Sopron körül lehetnek élénk széldökések is. Délutánra általában 23-25 fok köré melegszik fel a levegő.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
3: Reklám. Hogy te már megint beteg vagy.
4: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
3: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
4: Patikában veszed?
3: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
5: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrend kiegészítő kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
6: Jogomvan.hu.
7: Jogomvan.hu.
6: Jogi segítség mindenkinek.
7: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
8: Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió. Rádió.
9: Szivárvány. Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
10: Valóban nótát ver a csizmája sarka?
11: Általában este későn jövök haza, és a Csendéti utcán sétálok végig, és gyakran dudorászok, úgyhogy ilyen formán tényleg nótát ver. Hát ugye ide futott ki ez az egész. A Gerencséri híres utca, hogy a tanulmányainkból tudjuk, hogy ez arra írtam tulajdonképpen ezt a kis slusszpoént. De ez egy kis rákoskerti séta. Tehát az ott élőknek minden sora poén, tudják, hogy mihez, tudják mihez kötni.
10: És azt is elmondhatjuk, hogy a technika megtréfált bennünket.
12: Mert hogy ez volt a Lokálpatrióta című dal.
11: Igen.
10: Pedig nem ezt ígértük.
11: Nem baj, de tulajdonképpen ez mind-mind rákoskertről szól.
10: És a cseresznyevirág is?
11: Napfény és cseresznyevirág, ez abszolút, ez felöleli Rákoskert eddigi történetét. Hát természetesen nem himnikus formában, hanem talán humoros, érthető, sőt, slágeres formában.
10: Meghallgatjuk.
11: Jó.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Műsorajánló.
2: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
3: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
4: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
5: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: A mikrofonnál Jakab Enikő.
2: És Orbán Zoltán, mai vendégünk, a Szivárvány vendége Zsuzsa Mihály énekes színművész, akinek saját szerzeményét hallhatták, Napfény és cseresznyevirág című dalt.
1: Most már csak az a kérdésem, hogy felcsillant a szerencse csillaga?
3: Hát igen, tulajdonképpen én mindig is hittem egy picit a szerencsében is, magasabb erőkben is hittem, a szerencse ennek csak tulajdonképpen egy ilyen eszköze. Nagyanyám mondta mindig, és ez valahogy bennem maradt, hogy Misi, vasárnap születtél, tehát szerencsés vagy. És írtam egy ilyen dalt is, hogy végül is, hát persze az ember nem mindig érzi magát szerencsésnek, és sok ember érzi magát időnként nem szerencsésnek, ugye, mert manapság csak az a sztár, aki a dobogó felső fokán áll.
1: Teljesítmény nélkül, ugye? Sokszor.
3: Vagy teljesítménnyel, vagy olyan teljesítménnyel, hogy arra rámegy az élete is, hogy ismerjük a bajnokokat. Szóval van élet azon kívül is. Viszont fordulhat a kocka bármikor. Erről szól a következő dal.

0: Jobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Szivárvány.
2: A Szivárvány vendége Zsuzsa Mihály, énekes színművész. Hány szerzeménye van összesen? Számolta?
3: Nem számoltam, de sok.
2: Hogyan írja a dalokat? Honnan merít isletet?
3: Ez egy elég érdekes dolog. Általában hangulat szüli az alapindítatást. Persze van, amikor egy téma foglalkoztat is, tehát van, amikor a feleségemnek egy jó bemondása. Mert ugye én írom általában a szövegeket is, tehát volt egy olyan dal, hogy így reggel kávézgatunk, és akkor azt mondja a feleségem, de tudod, hogy én vagyok a fele az egésznek. És ebből egy dal született, hogy te vagy a fele az egésznek. Persze nincs erre sablon, hogy hogyan születnek a dalok, de minden esetre nálam az első sor a refrén általában, vagy egy meghatározó sora a dalnak, az szinte szöveg és dallam az valahogy úgy együtt jelenik meg bennem, aztán elkezdi az ember ezt a témát fejleszteni. Van, amikor nagyon könnyen megy, van, amikor nagyon sokat csiszolja az ember, de minden esetre mindenféle zenéket, illetve dalokat írtam már. Még úgynevezett cigány kuplét is, ami egy fából vaskarika, tulajdonképpen ismerjük, hogy a cigány dalok eléggé szimpla dolgokat ismételnek, hát ez a formája, ezt így is kell, de én ebből a témakörből, tehát a bohém zenész témakörből, amiben én is megmártóztam, ebből úgynevezett sztorikat kiemelek, és ezek az úgynevezett cigány kuplék, írtam egyét is, hogy feleségem, drága kincs, meg értsd meg kicsim, hidd el picim, de mindenfélét.
4: Mi van meg előbb, a szöveg vagy a zene?
3: Ez általában nálam együtt megy, együtt, szóval egy picit elévág az egyik dolog mindig a másiknak, aztán utoléri, mondjuk a szöveg előbbre tart, aztán a zene utoléri, utána meg lehet, hogy fordítva a zene fut egy picit előre, és a szöveg utoléri. Együtt, mintha összefonunk két szálat, ez valami ilyesmi.
4: És akkor megvan az első mondat, akkor hozzá mondjuk jön a zene, és akkor így zongorán próbálja, vagy dudorásza, vagy
3: van, hogy születik. Van, amikor nóta? Fejből is, én sokat sétálok a kutyámmal ecser felé. Az nekem egy szertartás. Van, amikor egy óráig is megyek, imádok, a kutya szaladgál, én énekelgetek, és akkor valahogy olyan tiszta fejem, olyan nálam az az eufória, a jó érzés, a gondolkodás erotikájának nevezem ezt az állapotot, és akkor az ember nyugodtan ott van, és sokszor fejbe, tényleg fejbe megírok dolgokat, aztán hazamegyek és lekottázom, sokszor hangszer nélkül is tudok szolmizálni, minden, ami ott van a fejemben, már azt leírom. A harmóniákat ugye veszem a gitárt, akkor meg már érzem, mivel zenész vagyok, hogy általában milyen harmónia kell ide, és utána jönnek a hangszerelési ötletek. Van egy nagyon tehetséges alkotó társam a zenének a megcsinálásában, ezt Gáti Palinak hívják, a szakmában sokan ismerik, az apja is híres dobos dobtanár, az anyja is dizőz énekesnő volt, ő évekig zongorázott kint külföldön, Németországba, szállodákba. Stúdiója van, és mindent megcsinálunk. Tehát élő hangszerekkel veszük föl a zenét, és a hangszerelési ötletek azok sokszor ott születnek. Szóval ha az emberben már van egy szintje a zenének, akkor adott esetben a szükséges dolog előhívható, vagy előjön.
4: De ugye ehhez nem lehet rohanni.
3: Hát ehhez nem aztán. Most tudom is, hogy a kedves főszerkesztő

0: A mikrofonnál Jaka Benikő.
1: És Orbán Zoltán, a szivárvány vendége, pedig Zsuzsa Mihály, énekes színművész. Rengeteg helyen járt a nagyvilágban, vendégszerepelt, fellépett. Hol? Merre?
2: A környező országokban természetesen, és Nyugat-Európában is. Jártam a Operett Művészház Kft-val turnékon. Németország, Ausztria, Dánia, Franciaország, Hollandia, szóval Nyugat-Európa főleg, és kis hazánkban is sokat barangoltam, hát ugye, mint fellépő művész, meg a Népszínházzal is sokat utaztunk annak idején, úgyhogy végül is...
0: Akkor jogos lesz lassan az intercsárdás.
2: Az internet csárdás, igen, az egy picit másik történet, de az is beleilleszthető ebbe a vonalba, hogy megváltoztak az ismerkedési szokások. Régen galambász szakkörbe ismerkedtünk. Vagy ki tudja hol, annó úttörőtábor, vagy építőtábor, bocsánat. Hát én most az interneten való ismerkedésnek az egyik érdekes kis kiragadott szeletét zenésítettem, megírtam egy dalt, internetcsárdás címmel egy kuplét, hát fogadják sok szeretettel.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Kamu reklám.
2: Na, gyere ide, kisfiam, gyere ide. Mit szeretnél kapni húsvétra?
3: Egy libres betétet.
2: Libres be... Minek szeretnél ezt?
3: Mert azt mondták a tévében, hogy azzal teniszezhetek, lovagolhatok és biciklizhetek is.
1: Kamu reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Wifi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Wifi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Műsorajánló.
5: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
6: UK Fever Show.
7: UK Fever Show.
5: Ez a UK Fever Show.
8: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
7: UK Fever Show.
9: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
10: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
11: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
5: Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.
5: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
3: A Hobby Rádióban.
12: A tudomány mai állása.
13: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
12: Egy műsor
13: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
12: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től. A Hobby Rádióban.
12: Jó szórakozást!
13: Jó szórakozást!
4: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: Éppen vége lett?
2: Éppen vége lett ennek a számnak, igen, és ezt nagyon szeretik, és tényleg szép szomszédasszonyom van, és szép a lánya, és persze ez csak egy fikció, ez a szám. Ami most következik, az a Bonavista híres kubai együttes, akik időskorukban lettek felfedezve, ezeknek a zenéjére írott magyar szövegem. Olyan vagy, hogy én azt elmondani nem tudom.
1: Azt hiszem, hogy a létező legtöbbet próbáltuk megmutatni. Volt itt tényleg népzene, saját szerzeményű, népdal, musical,
3: magyar nóta.
1: Mi csak azt mondhatjuk, hogy köszönjük, hogy itt volt, és ennyi mindent a rendelkezésünkre bocsátott.
2: Én köszönöm, és nagyon jól éreztem magam, nagyon oldott emberi hangulatban történtek itt a dolgok.
1: Szeretnénk gratulálni a díjához, köszönjük.
3: Köszönjük szépen, hogy eljött.
1: Búcsúzik a két műsorvezető, Jaka Benikő.
3: És Orbán Zoltán, legyen nagyon szép a napjuk, a hetük, viszont hallásra.
1: Minden jót, viszont hallásra.
2: Viszont hallásra.
4: Hobby Rádió.
5: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!
0: Műsorajánló.
6: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
4: Filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.

0: itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
1: Rendelte Hankó Balázs letartóztatását a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája. Benyújtotta a kormány a végső kifizetési kérelmet a több mint 1000 milliárdos EU-s forrásokra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Elrendelte Hankó Balázs letartóztatását a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája. Közölte a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség sajtószóvivője. A fideszes országgyűlési képviselőt, volt kulturális és innovációs minisztert, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntetőeljárásban. Budó Marian sajtószóvivő kifejtette, a nyomozási bíró egy hónapra rendelte el Hankó Balázs letartóztatását, osztva az ügyészség álláspontját, amely szerint a gyanúsított jelenlétének biztosítása és a bizonyítás megnehezítésének megakadályozása más kényszerintézkedéssel nem érhető el. Benyújtotta a kormány a végső kifizetési kérelmet a több mint 1000 milliárdos EU-s forrásokra. A portfólió brüsszeli tudósítása szerint Magyarország határidőre benyújtotta a végső kifizetési kérelmét. Ezzel Budapest hivatalosan is megküldte az Európai Bizottságnak a helyreállítási program végső számláját. A dokumentumokat már a Magyar Péter vezette új kormány által nyáron módosított verzió alapján tárgyalták le, több ezer milliárd forintnyi fejlesztési forrás sorsa dől el így a napokban. Brüsszeli források szerint már most nincs visszaút, az uniónak kötelezően döntenie kell a pénzek folyósításáról. A pénzügyminisztérium bízik a kérelmek pozitív elbírálásában, ami stabilizálná a hazai költségvetést. Az ellenzéki pártok szerint a kormány túl sok engedményt tett a tárgyalások során Brüsszelnek. Az Európai Bizottság szakértői csoportja azonnal megkezdte a beküldött számlák tételes ellenőrzését. Kereken 10 évvel a megszüntetése után újraindul a Népszabadság. A legendás lap online közéleti híroldalként és nyomtatott heti lapként is visszatér a piacra. Az online változat az nso.hu címen lesz elérhető az olvasók számára jövő héttől. A kiadó közleménye szerint a tényalapú független újságírás megerősítése a legfőbb céljuk a jelenlegi politikai helyzetben. A szerkesztőség tagjai között számos ismert, korábbi munkatárs és neves politikai újságíró is szerepel. A Tisza párt üdvözölte a sajtószabadság újabb fontos mérföldkövét. A Fidesz képviselői szerint ugyanakkor a baloldali politikai propaganda újabb bástyájának kiépítése zajlik. Orosz erők drónnal támadták meg a Kijevi Nukleáris Kutatóintézetet. A kutatóreaktor nem sérült meg, közölte az Ukrán Állami Nukleáris Szabályozási Felügyelet honlapján. Közleményük szerint a támadás következtében keletkezett tüzet gyorsan eloltották. Hangsúlyozták, hogy a reaktor és a biztonsági szempontból fontos rendszerek nem sérültek meg. A sugárzási háttérben nem észleltek változást, annak értékei a természetes háttérsugárzás tartományán belül maradtak és nem változtak. A kockázatok csökkentése érdekében a reaktor 2022. februárja óta leállított állapotban van, az aktív zónából pedig az összes fűtőelemet eltávolították. Ma általában felhőtlen, a Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti határ közelében fátyolfelhős lesz az ég. Többnyire mérsékelt marad a keleties szél, de Sopron körül lehetnek élénk széllökések is. Délutánra általában 23-25 fok köré melegszik fel a levegő.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió.
3: Ryan, a Hobby Rádió robot műsorvezetője köszönti a hallgatókat. Most kezdődik a 13 óráig tartó déli hírműsorunk. Ma október 2-a péntek van. Műsorunkban hallható lesz névnap köszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Hazánk területén 20,6 fokot mutatnak a hőmérők. Petra nevű hallgatóinknak boldog névnapot kívánok. A mai napra nincsenek ünnepek. Egy kis zenével folytatjuk, aztán jövünk vissza hamarosan.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Október második napján köszöntjük Petra nevű kedves hallgatóinkat. A latin eredetű név jelentésebb kőszikla. A Petra név jó eszű, felelősségteljes személyiség kialakulását támogatja, akinek érzéke van a pénzzel kapcsolatos dolgokhoz. Becsüli a minőségi dolgokat, komoly természetű, nem viccelődik semmin, még egészen kicsi dolgokon sem. Már fiatalon is komolyabb társainál érdeklődése érettebb, mint a vele egykorúaké. Becézése Petrácska, Petri, Petrike, Petrus és Petruska, jeles viselői a névnek, Bánhidi Petra, táncművész, Gaják Petra és Palotás Petra, műsorvezetők, Hauman Petra, színésznő, Mandula Petra, teniszező és ön, kedves Petra. Ezen a napon köszöntjük még a Berengár, Petrina, Tamás, Tomaj, valamint Örs nevű kedves hallgatóinkat is.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
3: Mi a dolgok van?
4: Hobby Rádió.
3: Fogalkozni, menjetek ki a pusztába!

0: Jobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával október 2-án. Lássuk ma, milyen érdekességekkel készültem. 1720-szal kezdünk. Október 2-án született Elizabeth Montagu, angol értelmiségi társalkodónő, aki az első kékharisnyák egyike volt. Társalgó esteket szervezett, hogy érdemesebb időtöltést találjon a kártyázásnál. Folytassuk a 19. század közepével. 1848. október 2-án gróf Battyány Lajos, az első felelős magyar minisztérium vezetője, eltávozott tisztségéből. 1851-jel folytatjuk. Október 2-án megszületett Ferdinand Foch, francia katonai vezető, marsal, aki visszaszerezte Elzászt és Lotaringiát Franciaországnak. 11 évet ugrunk előre, 1862-re, október 2-án provincia de Besanyonban megszületett Auguste Lumière, aki testvérével Louis Jeannal szabadalmaztatta a mozgófilm vetítésére alkalmas kinematográfot. Nevükhöz fűződik az első kereskedelmi mozi megnyitása is. Folytassuk 1871-jel, október 2-án született Cordell Hull, Nobel-békedélyes amerikai politikus, külügyminiszter. És most ugorjunk a 20. század elejére, 1901-re, ugyanis október 2-án született Ignatius Roy Dunais Campbell, dél-afrikai születésű angol író. Leghíresebb műve a Beszélő vadló. 1926-tal folytatjuk. Október 2-án született Székely György, Széchenyi díjas orvos, neurológus, akadémikus, egyetemi tanár. És végezetül 1945. október 2-án egy 10 éves kisfiú először szerepel tehetségkutató versenyen, második lett és $5 kapott a produkcióért. A kisfiút Elvis Presleynek hívták. A versenyt a Mississippi Alabama déli showban tartották, Elvis az Old Ship című dalt adta elő. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobbi Rádióban.
3: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból. Üdvözlöm a Hobbi Rádió hallgatóit. És azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Üzenet Péter apostol első levele második részéből.
2: Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket.

0: Jobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: 2026. október 2-a péntek Szentőrző Angyalok ünnepe. Evangélium Szent Máté könyvéből 18. fejezet 1-től 5. vers és 10. vers. A tanítványok egyszer ezzel a kérdéssel fordultak Jézushoz: mit gondolsz, ki a legnagyobb a mennyek országában? Erre Jézus odahívott egy gyermeket, közéjük állította, és így szólt: bizony mondom nektek, ha meg nem változtok, és nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát olyan kicsinnyé lesz, mint ez a gyermek, az a legnagyobb a mennyek országában. Aki pedig befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, az engem fogad be. Vigyázzatok, meg ne vessetek egyet sem kicsinyek közül. Mondom nektek, angyalaik az égben szüntelenül látják mennyei atyám arcát. Elmélkedés. Jézus tanítása a legváratlanabb kérdésekre is mennyei távlatot nyit. Ki a legnagyobb a mennyek országában? Kérdezik a tanítványok. A kérdés a világ logikája szerint fogalmazódik meg bennük, rangról, fontosságról szól. Jézus válasza azonban egészen más világot tár elénk. Oda hív egy gyermeket, közéjük állítja, és azt mondja, hogy ilyenné kell válni. Azaz meg kell őrizni magunkban a gyermeki lelkületet, ha a mennyországba szeretnénk jutni. A gyermeket bizalom, nyitottság, egyszerűség, engedelmesség jellemzi. Nem akar uralkodni, csak szeretni akar és szeretve lenni. Jézus ezt a lelkületet állítja elénk mintaként. Nem a nagyot kell keresni, hanem a kicsit, a nyitottat, a tiszta szívűt. És itt érkezünk meg az angyalok titokzatos, de nagyon is személyes világába. Jézus így tanít: vigyázzatok, meg ne vessetek egyet sem kicsinyek közül. Angyalaik az égben szüntelenül látják mennyei atyám arcát. Az ember tehát nincs egyedül. Az isteni gondviselés külön személyes védelmezőt rendel mellénk, az őrző angyalokat. Ők egész életünk során kísérnek bennünket, láthatatlanul mégis valóságosan. Isten angyalai nem csak vigyáznak ránk, hanem segítenek meghallani Isten hangját. Irányítanak, figyelmeztetnek minket. Legyünk figyelmesek a csendes sugallatokra, és tegyük magunkat olyanokká, mint a gyermekek. Őrző angyalom, Isten küldötte, aki mellém rendeltettél, hogy őrizz és vezess engem. Köszönöm szelíd, türelmes és védelmező jelenléted. Segíts, hogy minden helyzetben meghalljam a jót súgó hangodat, és ne térjek le az Isten felé vezető útról. Taníts alázatra, gyermeki bizalomra, és vezess, amikor kételkedem vagy félelem tölt el. Légy velem minden lépésnél, hogy eljussak a mennyei atya örök országába. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
2: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobbi Rádió hallgatóit.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót. Műsorajánló.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
0: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Life. Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
0: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
3: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
0: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
3: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
4: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
2: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
6: Tudta ön azt, hogy olasz nefrológusok, 177 serdülő, ebből 63 fiú és 44 lány, átlag életkoruk 15,3 év, a legfiatalabb 13, a legidősebb 23 éves volt, az ő bevonásukkal végzett felmérésük során a megkérdezettek 71%-a mondta el, hogy születése óta bepisül éjszaka. A problémától szenvedőknek 80%-a tudott róla, hogy családjában is előfordult. A megkérdezettek 20%-a soha nem volt emiatt orvosnál, 40%-a pedig nem kapott kezelést.
2: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Én továbbra is Brian vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Most nézzük a mai történelmi eseményeket. 1844-ben a nemnemesek minden közhivatalokra alkalmazása. A követek háza e napon a nemnemeseket csak a közigazgatási hivatalok viselésére kívánta joggal felruházni, de a főnemesek e kérdésben több szabadelvűséget tanúsítottak. 1950-ban közéteszik a földművelésügyi miniszter 16.121 és 16.129 R950. Eszérendeleteit 9 mezőgazdasági kutatóintézet létesítéséről. Ezek Budapesten Agrokémiai Kutatóintézet, Kertészeti Kutatóintézet, Szőlészeti Kutatóintézet, Növénytermelési Kutatóintézet, Martonvásár Öntözési és Talajjavítási Intézet, Szarvas Mezőgazdasági Kísérleti Intézetek Debrecenben, Keszthelyen, Mosonmagyaróvárot és Szegeden. Most nézzük a napi gazdasági szemlét, melyet a pénzcentrum.hu segítségével állítottunk össze. Egy kis zenével folytatjuk, aztán jövünk vissza hamarosan.
2: Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Folytatjuk műsorunkat. Most nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Egy kicsit zenélünk, majd jövünk vissza.
2: Hobby Rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
0: Hobby Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
1: Én továbbra is Brian vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Folytatjuk műsorunkat. Most lássuk, milyen időjárásra számíthatunk. Ma borult idő várható. A jelenlegi hőmérséklet 20 fok. 13 és 23 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk. A 20 fokos hőérzet miatt valamivel hűvösebbnek tűnhet az idő. Körülbelül 46%-os páratartalom várható, ami komfortosnak mondható. Egész napos napsütés várható. Az UV-sugárzás értéke 4, ami mérsékelt. Száraz időre számíthatunk, jelentős csapadék nélkül. 11 felől enyhe szellő érkezhet. A hétvégén, szombaton többnyire borult időre számíthatunk. Egész nap 13 és 24 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk. Szinte egész napos napsütés várható. Csapadékra nem számíthatunk. 341 felől enyhe szellő érkezhet. A holnap utáni napon erősen felhős lesz az ég. Várhatóan 12 és 24 fok között lesz a hőmérséklet. Szinte egész napos napsütés várható. Csapadékra nem kell számítani. 211 felől enyhe szellő érkezhet. A legerősebb széllökések akár 20 km/h is lehetnek. Ennyit az időjárásról, hamarosan más témával folytatjuk. Ez volt a déli hírösszefoglaló műsorunk. A szemfüles délután 1 órától kezdődik. Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm a figyelmet, Brian, a Hobby Rádió robot műsorvezetője búcsúzik Önöktől. Viszont hallásra!

0: Műsorajánló.
1: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
4: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Rendeltől Kecskeméti járásbíróság nyomozási bírája az NKM ügyben meggyanúsított másik személy letartóztatását is. Komoly logisztikai és biztonsági változások léptek életbe a főváros szívében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Rendeltől Kecskeméti járásbíróság nyomozási bírája az NKM ügyben meggyanúsított másik személy letartóztatását is, közölte a Bács-Kiskun vármegyei főügyészség sajtószóvivője. Sajtóértesülések szerint az érintett Varga Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium korábbi felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért, valamint fiatalokért felelős államtitkára, akit az MTI tudósítója is látott a Kecskeméti járásbíróságon, amint vezető száron kísérték. A volt államtitkárt különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják. A Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntető eljárásban. Komoly logisztikai és biztonsági változások léptek életbe a főváros szívében. Az Index szerint a rendőrség legkésőbb december 31-éig területlezárást rendelt el az Országháznál. A korlátozás közvetlenül érinti a Parlament melletti Balassi Bálint utcát és az Antal József rakpart érintett szakaszait. A hatóságok szerint a lépésekre kiemelt védelmi és biztonsági intézkedések fenntartása miatt van szükség. Az Országos Rendőrfőkapitányság közleményében hangsúlyozta, hogy a Kossuth téren semmi nem változott az előírásokban. A látogatók, a helyi lakosok és a turisták mozgásának szabályai változatlanok maradtak a téren. A lezárás célja kizárólag a parlament közvetlen környezetének technikai és gyülekezési biztosítása az őszi ülésszak alatt. A közlekedőknek ugyanakkor hosszabb menetidőre kell készülniük a környező utcákban a terelések miatt. 9,5 év fegyházbüntetésre ítélt a szolnoki törvényszék egy 29 éves 60-i nőt, akit 20 kg kábítószer átvételét követően fogtak el tavaly nyáron, közölte a Jász-Nagykun Szolnok megyei főügyészség. A vád szerint a nő álnéven 2025. júniusában 20 kg kábítószert rendelt meg egy ismeretlen embertől az interneten, hogy a drogot tovább értékesítse. A megrendelt kábítószer 5 nappal később meg is érkezett egy csomagszállító cég központjába. A vádlott egy ismerősét kérte meg, hogy segítsen neki az átvételnél. A kábítószert tartalmazó küldeményt a nyomozóhatóság a csomagszállító telephelyén ellenőrizte. A benne lévő kábítószert lefoglalta, majd a csomagot beltartalma helyettesítésével visszahelyezte a kézbesítendő csomagok közé. A futár értesítette a nőt a csomag érkezéséről, majd a vádlott az általa megjelölt szolnoki helyen átvette a küldeményt, ekkor fogták el. Kritikus katonai és védelmi problémák láttak napvilágot az ukrajnai légiháború hatékonyságával kapcsolatban. A Wall Street Journal katonai szakjelentése szerint Ukrajna F-16-os repülőgépeinek több mint fele jelenleg nem vethető be. A gépeknek 300 óra repülés után kötelező szakaszos műszaki ellenőrzésre és szervizelésre lenne szükségük. A motor, a hidraulika és más rendszerek javítása azonban rendkívüli módon elhúzódik a partner cégeknél. Ma általában felhőtlen, a Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti határ közelében fátyolfelhős lesz az ég. Többnyire mérsékelt marad a keleties szél, de Sopron körül lehetnek élénk széldökések is. Délutánra általában 23-25 fok köré melegszik fel a levegő.
2: Reklám.
3: Te már megint beteg vagy.
4: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
3: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
4: Patikában veszed?
3: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
5: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrendkiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
6: Jogomvan.hu.
7: Jogomvan.hu.
6: Jogi segítség mindenkinek.
7: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
8: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
9: Reklámot hallottak.
10: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
11: Csak itt, a Hobby Rádióban.
9: Műsorajánló.
12: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
0: UK Fever Show.
13: UK Fever Show.
0: UK. Ez a UK Fever Show.
14: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
13: UK Fever Show.
14: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
9: Műsorajánlót hallottak.
14: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
15: Szemfüles. A Látássérültek Vasvár megyei Egyesületének magazinműsora.
16: Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. A természet szeretete mindannyiunk számára elengedhetetlen, hisz mi is a természet részét képezzük. Ezért is fontos, hogy vigyázzunk környezetünkre. A mai műsorunk első részében pont erről fogunk beszélgetni. Az Őrségi Nemzeti Park egyik munkatársa látogatott el hozzánk, és sok információt hallhatunk a Miénk itt a Rét programról. A második beszélgetésünk Sárváron a Szent László Katolikus Iskolában lett felvéve. A táborvezető beszélgetett velem az éppen zajló állatvédelmi táborról, ahol mi is részt vettünk a szemléletformálásban. Műsorunk végén egy sorstársunk és kísérője szólal meg és tart élménybeszámolót az egyik kirándulásunkról. Bízunk benne, hogy őket hallgatva egyre több sorstársunk fog csatlakozni rendezvényeinkhez.
15: Ez a Szemfüles, a Látássérültek Vasvár megyei Egyesületének magazinműsora.
16: Egy fantasztikus kétnapos rendezvényen vagyunk túl, valahol a Kőszeg határában. Az volt a rendezvény címe, hogy...
17: Miénk itt a Rét.
16: És akitől ezt a választ kaptam...
17: Korodi Blanka vagyok, természetvédelmi terület felügyelő.
16: És éppen nem volt semmi dolgod, és ott lebzsettél velünk a réten.
17: Majdnem lehet ezt így nevezni. Igazából túl sok dolgom van, és mindenütt vagyok, és azért álltam meg a ti állomásotokon is, hogy egy kicsit meghallgassam, hogy megy itt a feladat kiosztás, hogyan veszik a gyerekek itt a játékokat, hogyan örülnek a kutyáknak. Igen, ezért vagyok itt.
16: És igaz, hogy 19 az egy hiány 20?
17: 19. alkalom, jól mondod.
16: Olyan régóta megszületett ez az ötlet. Alapvetően miről szólt ez a program?
17: Ez a Madarak és Fák napja alkalmából megrendezett városi rendezvény, tehát elsősorban Kőszeg városának gyerekeit, családjait várjuk ide a rétre, és egy olyan ötlet kapcsán született ez meg, hogy itt van nekünk az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésében ez a csodálatos, sok hektáros rét, nem nagyon ismerik az emberek. És dr. Németh Csaba igazgató úr volt az, aki azt mondta, hogy próbáljuk ide behozni az embereket, és mutassuk meg nekik, hogy milyen természeti értékek vannak. Nagyon bejött ez a dolog, és azóta, hogy minden éven kijövünk ide a rétre, mindig nagyon elégedett, mindig jókedvű emberekkel találkozunk.
16: Hát azt láttam már reggel a fejtágítón, vagy hogy hívják ezt az indítót reggel, ki hova megy, mi a feladattal, hol vannak az eszközei. Hát ez már egy fantasztikus jó hangulatban kezdődött, és nem tudtam értelmezni a dolgot, hogy egy rét az alapvetően nem arról szól, hogy van rajta egy út, vagy gyalogút, vagy bármi, de ha meg nincs, akkor meg hogy találnak oda az emberek egyik állomástól a másikra? Kiskör, nagykör, mindenféle ilyen csúnyaságokat mondtál, aztán utána jöttem rá, hogy igazából az asztalunk alatt is le volt kaszálva a fű. Tehát ti valahogy így oldottátok meg az útvonalat?
17: Igen, a rét tengerébe belekaszáltatunk minden éven egy útvonalat, és az alapján vezetjük az embereket, hogy merre menjenek. Van 10 állomás, 7 állomás a nagyobbik körön, 3 állomás a kisebbik körön, nem mindenki vállalja a másfél kilométeres hosszú nagy kört, az ő számukra csak egy pici játszási lehetőség van, de ők is megízlelhetik azt, hogy milyen érzés a réten lenni.
16: Én falusi gyerek vagyok, imádtam azt a gyógynövény illatot, hát még nem széna illat, de a fű, kaszált fű illata tényleg fantasztikus volt, és ezt ki kell próbálni mindenkinek.
17: Igen, nem is okoz gondot a gyerekeknek az, hogy fetrengjenek a fűbe, és játszanak, és szaladgáljanak. Nagyon élvezik.
16: A két vakvezető kutyánk is írdatlan jól érezte magát, annyit futottak, mint még soha. Szerintem nagyon jó hangulatú volt a mi állomásunkon is a feladat végrehajtás, és most eszembe jutott egy nagy ötlet, majd megbeszéljük, hogy az ötletért mennyi pénzt kérek. Jövő évben a 20-at, mint jubileum, úgy kellene lekaszálni a területet, és úgy elrendezni az állomáshelyeket, hogy mondjuk egy léghajóból vagy sárkányrepülőből föntről rá lehessen nézni.
17: Nagyon jó ötlet, én is szeretek repülni, úgyhogy fogom javasolni, hogy legyen. Egyébként drónnal néztük meg egy-két éven föntről a rétet, és olyan jól néz ki, hogy lehet látni, ahogy vezeti az ösvény az állomásokhoz az embereket.
16: Na, látod, már megint kitaláltam valamit, amit valaki kitalált. Így gazdagodjak meg. Na, tényleg a természet közelsége az nagyon fontos, visszatérni az embernek a természethez. Egy autózajt nem hallottunk, de annyira jó volt, gyönyörű, csodálatos időben, úgyhogy nem tudom, hol van protekciótok időjárás elvtársnál, de sikerült jót rendelni.
17: Hát erre most mit is mondhatnék? Hát igen, sikerül mindig úgy, hogy valamennyit a két napból, mert két nap rendezzük meg mindig ezt a rendezvényt, és hogy mindig legyen azért valamennyi jó idő.
16: Hát valamennyi volt.
17: Most végig jó idő volt, úgyhogy tényleg nagyon szerencsések voltunk.
16: Ez az Őrségi Nemzeti Park, ez a rét itt Kőszeg mellett, de alapvetően a székhely, a központ az nem itt van.
17: Őri Szentpéteren van a székhelyünk az Őrségben. De a Kőszegi Tájvédelmi Körzet is az Őrségi Nemzeti Park igazgatósághoz tartozik. Nincs egy pici talpalatnyi föld sem Magyarország területén, ami ne tartozna valamelyik nemzeti parkhoz. Hát főként a védett területek meg érthető módon valahova kell, hogy tartozzanak, de még a nem védettek is.
16: És itt nagyon érdekes volt, valaki beöltözve tűzpillangónak úgy vezette a gyerekeket az állomáshelyekről, egyikről a másikra, aztán akkor volt breírással kapcsolatos feladat. Az volt a feladvány, hogy az év hüllője a fürgegyék, ugye?
17: Így van. Minden éven igyekszünk annak megfelelően összeállítani a feladatokat, hogy egyrészt mindenféle érzékszerve hassanak, mindenféle érzékszer bevonásával, másrészt meg az év fajait szoktuk elővenni. Idén a nagy tűzlepke volt az év lepkéje, és azért volt ez a beöltözés tűzlepkének. Az ovisok is beöltözhettek, meg volt egy felnőtt, aki körbejárt egy jelmezes nagy tűzlepke. Hát ő beszélgetett az érdeklődőkkel, akik kijöttek a rétre. Egyébként meg ti is azért voltatok itt, mert azon töprengtünk, hogy hogyan lehet a fogyatékkal élők iránti érzékenyítést előtérbe helyezni ez alatt a rendezvény alatt, mert hogy most 3 éven keresztül, tavaly indult, ez volt a második év, 3 éven keresztül az Interreg Banex pályázatból finanszírozzuk az itteni játékok megvalósítását, az, hogy ez az egész rendezvény jól alakuljon. Rengeteg önkéntesünk van, az önkénteseknek mind a két napon adunk elemózsiát, tehát hogy ne éhezzenek ott a...
16: Na, ezt akartam az előbb belekötni. Csak nem tudtam, hogyan, mert mindenféle érzékszervekre hason. A hasunkkal is teljesen rendben voltunk, mert nagyon finom ételt kaptunk.
17: Örülök neki, hogy ízlett nektek is. Ilyenkor elkövetünk mindent, hogy ha már egyszer ennyit segítenek nekünk az emberek, akkor valami apró módon próbáljuk ezt viszonozni, és legalább a feltételek legyenek olyanok, hogy jól érezhessék magukat. A másik pályázat egyébként meg a Naturpark részéről, a Tiny Green pályázat, ami szerepelt ezen a rendezvényen. A kevesebb zöldebb, ez a neve a pályázatnak, tehát igyekszünk minél kevesebb szemetet termelni a rendezvényen. Ezeket az elemózsiákat is üvegtálakba kaptuk. Nagyon kedves volt, aki ellátott minket a szendvicsekkel, mindenkinek vart egy kis motyót, és abba kaptuk a szendvicseket, tehát nem termeltünk még szalvétával se szemetet.
16: Mi is nagyon szeretjük a környezetet, és nagyon vigyázunk rá, és most aztán jövőre is számíthattok ránk.
17: Köszönjük szépen, nagyon örülünk neki, hogyha jövőre is kijöttök.
16: Mi is úgy voltunk, hogy a szabadidőnket áldoztuk erre a programra, de nem éreztük áldozatnak, igazából tettük a munkánkat, nagyon aranyos gyerekek között voltunk. Félelmetesen érdekes volt, hogy az autista csoport, aki jött, mindent tudtak. Egy vakos totót kellett kitölteni, Tamás tartott nekik egy kis előadást, én utána totóztattam őket. Nem kellett a három megoldást, lehetőséget felolvasni, mert azonnal tudták, hogy mi a helyes válasz. Hát az autisták azok maga egy csoda, hogy vannak dolgok, amit hát jobban érdekli őket, mint az egyszerű hétköznapi embert, és ezt be is tudják bizonyítani, mert vissza tudják adni az információt nagyon hamar. Úgyhogy többféle sérültségi csoport volt a gyerekek között is, ugye? Főleg az első napon.
17: Igen, igyekeztünk még ilyen módon is az érzékenyítést kidomborítani, mert hogy olyan a dr. Nagy László gyógypedagógiai intézményből olyan gyerekek érkeztek, akik valamilyen módon sérültek.
16: Fantasztikus volt. Kívánom, hogy jó időtök legyen jövőre is, meg rengeteg sok-sok önkéntes, és ilyen hangulatba zajlódjon a következő éves rendezvény is, mint ez a mostani.
17: Köszönjük szépen, és nektek külön köszönjük, hogy eljöttetek, és időtöket és energiátokat adtátok ahhoz, hogy jól sikerüljön.
18: Ez a Szemfüles.
16: Egy táborban vagyunk, ugye az egyesületünknek egyik fő profilja a szemléletformálás érzékenyítés, és így kerültem össze a következő kedves hölgyel, akit megkérek, hogy mutatkozzon be.
19: Lovász Adriennek hívnak.
16: Nem titok, hogy Sárváron vagyunk. A
19: Szent László Katolikus Iskolában, így pontosan, van, pontosan. Igen.
16: És ez a tábor, ez milyen tábor?
19: Ez egy állat- és teremtésvédelmi tábor. Ennek a tábornak a célja az, hogy a gyerekeket a szemléletformáláson, az élménypedagógia módszerével, a gyakorlatiassággal tanítsuk, érzékenyítsük a teremtett világ iránt a felelősségüket. Tulajdonképpen ez a tábornak a célja, hogy a felelősségvállalásra, a tudatos gazdálkodásra, a tudatos környezet formálásra és a szerepvállalásra tanítsuk őket.
16: Gyönyörűen mondtad. Én magam sem mondhattam volna szebben. Évek óta járunk ide-vissza hozzád. Valahol, valamikor egyszer hajdanában találkoztunk, és azóta ez a kapcsolat így működik. Voltál egyszer nálunk az irodában, emlékszem rá, székjogát csináltunk. A látássérülteknek hát az is egy fantasztikus program volt, mert hogy te tanár vagy itt az iskolában, ugye?
19: Igen, én tanítónőként dolgozom itt az iskolában, de nagyon sok olyan módszertani képzésen vettem részt, és ez formálta tulajdonképpen, hívta létre a tábort is, amiben én másfajta módszereket és módszertanokat tanultam, és hozzám nagyon közel állt az állatasszisztált foglalkozás vezetés és az állatasszisztált terápiáknak a módszertana, a lelkülete, a kapcsolat és a kötődés, és mivel én is dolgozom állatokkal, saját kutyával vagy lóval, végigkísérte a gyerekkoromat az állatokkal való kapcsolat, én azt gondolom, hogy ez egy olyan út a gyerekek, ez egy olyan nyelv, egy olyan univerzális nyelv, amivel megnyitható a gyermeki lélek, és sokkal könnyedebben formálható, sokkal könnyedebben motiválható, és egy élményszerű tanulást ad a gyereknek, ami azt gondolom, hogy maradandóbb élményt ad. Tehát én tanítónőként vagyok itt most jelen a táborban, de nyilván az állatasszisztált foglalkozások pontosan ezért kapnak ekkora szerepet, mert azt gondolom, hogy a mindennapjainkban is valahogy így kellene tanítani és átadni a tudást a gyerekeknek.
16: Nagyon szívesen jövünk ide mindig, mert annyira nagy pozitív érzésekkel megyünk innét el. Úgy tudom, tegnap vadászkutyával voltak, ugye?
19: Igen, ez egyébként nálam egy érdekes téma, és ez még bennem is billeg. Most először voltak vad és nyomkövető kutyák a táborban, és kicsit arra próbált rávilágítani az előadónk, hogy az az ökoszisztéma és az az egyensúly, ami felborult a csúcsragadozók kivonulásával, kiirtásával a rendszerből, a fenntarthatóság szempontjából mégiscsak valamilyen csorbát szenvedett, és valahogy egy kicsit a gyerekeknek erre próbáltunk rávilágítani, hogy az ember, mint csúcsragadozó, milyen károkat tud okozni, és milyen felelősséggel tartozik a teremtett világ iránt. És tényleg, ahogy a tegnapi előadónk is megfogalmazta, hogy mindent lehet jóra is és rosszra használni, attól függ, hogy kinek a kezében van ez az eszköz. Számomra is egy nagy tanulság volt a tegnapi nap kapcsán, hogy nyilván vannak helyzetek, amikor be kell avatkozni, pont azok miatt az embernek, ami miatt előtte az ember valamilyen kárt okozott a rendszerben, vagy valamiért sérült. Úgyhogy egy nagyon érdekes előadás volt, és minden alkalommal minden típusú kutyáról, kutyával találkozva, akár a ti kutyáitok, mint segítő kutyák, akár ők, mint munkakutyák, nagyon-nagyon szemléletesen mutatják be azt a kapcsolódási lehetőséget, amit az állat és az ember között egy segítő kapcsolatban, vagy egy egymást támogató kapcsolatban jól működhet, és nagyon fontosnak tartom én azt, hogy a gyerekekben is ezt a szemléletet erősítsem, hogy kapcsoló és hogy a kapcsolatokból mennyire sok színes együttműködés tud lenni. A tábor tulajdonképpen annyira szép, ahogy formálódik, és ezt igazolja vissza, hogy a gyerekek már egymás között is teljesen másképp kapcsolódnak és viselkednek, tehát hogy már itt a táborban visszahatnak egymásra ezek a dolgok.
16: Ez tényleg így van, mert egyetlen egyszer nem kellett egy gyerekre se rászólni, hogy hallgass, ide figyelj, én szeretnék beszélni, iszonyat fegyelmezettek voltak, tisztelettudóak. Igaz, hogy ez egy tábor, de nem azt mondom, az iskolai fegyelem megvolt, nem kellett betartani, mert ők ezt maguktól tudták. Tehát tényleg azért mondom, hogy szívesen jövünk, mert nagyon jó ez a gyerekanyag, aki itt van a táborban. Hát azért van tapasztalatunk, én is már 10 pár évet csinálom ezt a munkát. Nagyon nem mindegy, hogy hova megyünk, és ennek a tábornak tényleg van létjogosultsága, van eredménye. Akármikor hívhatsz nyugodtan, jövünk szívesen máskor is. Gyerekekkel hogy vagy nehéz feltölteni a létszámot?
19: Az előző gondolatodhoz csak azért kapcsolódnék még vissza. Egyrészt nagyon köszönjük a visszajelzést, és örülünk, hogy ti, mint előadó, így értékelitek akár a mi munkánkat, akár a gyerekeknek az együttműködését vagy a kapcsolódását. És csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy nagyon pozitívan éljük meg, hogy a városban, a vonulásnál megdicsérnek bennünket, boltoknál, étteremben, ahol eszünk, mindenhol megkapjuk a dicséretet. És egy kicsit azt szeretném még ehhez hozzátenni, hogy nagyon jól működik a gyerekeknél a pozitív megerősítés. Tehát olyan trükkökkel, olyan kis apró dolgokkal motiválva őket, hogy abszolút maguk tartják be, sőt egymás figyelmét felhívják a szabályokra, és nyilván, mivel ez egy érzékenyítő tábor, és cél az, hogy az érzelmi intelligencia szintet növeljük a gyerekeknél, én úgy látom, hogy magas érzelmi intelligenciával érkeznek a gyerekek már a táborban, tehát könnyű velük dolgozni, és minden alkalommal, minden nap folyamán történeteken keresztül is dolgozunk fel, élménypedagógiai módszerekkel is dolgozunk fel különböző konfliktus helyzeteket, történeteket, meséket, amivel még inkább mélyítjük, vagy sokszor előkészítjük az előadók munkáját. Tehát mielőtti ide érkeztetek, elhangzott egy történet, abból kiszedtük azokat a dolgokat, a gyerekek fogalmazták meg azokat a dolgokat, amik fontos szempontok lennek, és a másik, hogy nagyon-nagyon gyakorlatias a tábor, tehát mindent a saját bőrünkön. Tehát amikor érkezik egy előadó, akkor ezt megelőzik különböző szituációs helyzetek és gyakorlatok ahhoz, hogy az előadó is jól érezze magát. Hétfőn sólymász volt, nem veszélytelen sokszor az, amikor ahogy érkeznek, és hogy mindenből adódhat baleset. Tehát, hogy nagyon-nagyon fontos szempont az balesetvédelmi szempontból is, hogy a gyerekek érzékenyek, ugyanakkor csendesek, vagy az önkontrollnak olyan szintjén legyenek, hogy tudják a szükségleteiket, vagy a kérdéseiket, vagy éppen amire irányul a figyelmük, azt egy kicsit kordában tartani. Úgyhogy nagyon örülünk, hogyha ti ezt így élitek meg. És a válasz a másik kérdése pedig az, hogy azért van könnyű dolgom, mert azok, akik egyszer voltak a táborban, azok, amíg az életkor lehetővé teszi, ők jönnek vissza.
16: Még ki nem öregednek.
19: Igen, és hogy akik viszont kiöregedtek, ők most már segítőként akarnak visszajönni, tehát hogy így valójában ki sem öregednek a táborból, hanem így táplálja magát, és azt gondolom, hogy ebben az a szép, meg az a jó, hogy elindul egy jó folyamat, és hogy nagyon sokan csatlakoznak hozzá, és hogy ez egy olyan láncolat lesz, ami tulajdonképpen a cél volt. Tehát az volt a célom, hogy láncolatot, kapcsolatokat építsek ki, kapcsolódjunk egymáshoz, vigyék tovább önállóan, és annyira jó, amikor jönnek vissza már segítőként, vagy akár elmennek egyedül a menhelyre is, és adományoznak, vagy figyelik, szemmel követik egy menhelynek az életét, és amikor szükségük van segítségre, segítséget nyújtanak, és ott vannak a háttérben. És ezt itt köszönöm a szülőknek is, a gyerekeknek is, és nyilván nektek, akik nélkül nem jöhetett volna létre, hogy érdekesebbnél, érdekesebb élményszerű programokkal jöttök és színesítitek a tábor életét.
16: Igazi ember palántákat neveltek itt a táborban.
19: Igyekszünk.
16: Nagy elvel.
19: Igyekszünk.
16: Nem is rabolom tovább az időt, mert hogy pörög a tábor, tovább menni kell. Nekünk is vissza kell utazni Szombathelyre. Köszönjük ezt a sok okosságot, amit elmondtál. Meg egyáltalán az, hogy vagytok ezeknek a gyerekeknek.
19: Jövőre, ugyanekkor, ugyanígy. Szeretettel várunk benneteket. Köszönöm, hogy itt voltatok.
15: Ez a Szemfüles. A Látássérültek Vasvár megyei Egyesületének magazinműsora.
16: Két ifjú fiatal ember van nálam most az irodában. Egy nevet kérek szépen a balra tőlem lévő fiatalembertől.
20: Molnár Mihály.
16: És akkor jövünk a jobbra.
21: Gyurica Jordán vagyok, üdvözlök mindenkit.
16: Hát ez a két kedves fiatal ember most már alkalmanként csatlakozik hozzánk, Jordán tagtársunk, Mihály viszont kísérő, és szeretnék érdeklődni tőlük, hogy mondjuk egy utolsó programunkon, vagy egy azt megelőzőn, hogy érezték magukat. Hol jártatok velünk, Jordán?
21: Jártunk például Kisfaludon, ami nagyon tetszett, két helyszín, ami jó volt, volt egy biogazdálkodásos, és volt egy állatfarm. Az állatfarmom életemben először etettem kengurut, és bementem közéjük. Én, aki félek az állatoktól.
1: Ezt tanúsíthatom, retteg a kutyáktól, macskáktól, mindentől.
21: Nagyon jó élmény volt, és életemben először szamarat is etettem, és nagyon élveztem, ugyanis állatsimogatásban is részt vehettem. Volt érme, nyomás, úgyhogy emlékem is van róla. Kedvenc állatom a kapibara, az egyik, ami az érmén is szerepel. Remélem, hogy lesznek még ilyen programok. A biogazdaságban pedig meg tudtam szagolni a növényeket, megtapintani. Ott a kedvencem a levendula és a menta volt.
1: Kóstolgattál szörpikéket?
21: Egyet, igen, levendula szörp.
1: Van egy nóta, amivel éneklik, hogy vágtam a kezem, fügefa levelet tettem rá. Hát fügefa levélnek gyógyító hatása van, de hogy szörpöt is készítenek belőle, ezt én most tapasztaltam meg először, de nagyon finom volt. Megkóstoltad?
21: Sajnos arra nem volt lehetőség, de szívesen megkóstolnám bármikor.
1: De nem azt mondod, hogy megittam előled?
21: Nem, nem.
1: Na megnézzük, hogy Misi hogy érezte magát.
20: Én az állatformot emelném ki, szerintem az volt a legnagyobb szám a kirándulásban, és ami szerintem különleges volt, hogy tényleg meg lehetett simogatni az állatokat, ami szerintem látássérültek számára kifejezetten jó volt, és nagyon jó lehetőség volt.
1: Hát fizikai kapcsolatba kerülhettek az élőlényekkel.
20: Igen, abszolút, abszolút. Én is megsimogattam őket, úgyhogy nekem is...
1: Mármint a látássérülteket, vagy az állatokat?
20: Az állatokat. Nagyon Jordánt kísértem igazából, illetve még az egyik barátunk tartott velünk. Be is lehetett menni a ketrecbe, ugye a gondozó által, azért ott volt velünk. Kengurók, lámák, kapibarák, nyulaktól kezdve gyűrűsfarkú majmokat is láthattunk, őket csak kívülről, már őket is szívesen megsimogattam volna. Szóval szerintem fantasztikus volt összességében.
1: Te vizuálisan is érzékelted a területet. Milyen ez a park?
20: Lényegében egy nagy kört lehet lesétálni ebben a parkban. Igazából egymás után vannak az állatok, tehát nincs olyan nagy távolság így a ketrecek között, és valamennyire el is van osztva, mert például akkor a lámák azok külön voltak hátul, mi először a kengurukkal találkoztunk, illetve különböző madarak voltak, az pedig a túloldalon. És ki van táblázva, ha van ott kísérő, fel tudja olvasni, hogy pontosan mit látunk. Nekem sem volt mindig egyértelmű, hogy milyen állattal találkoztunk, mert nagyon sokféle volt, illetve meg is lehetett őket etetni egyébként, ami egy kifejezetten egy külön élmény volt még.
1: Tehát egy nagy élménnyel gazdagodtál.
20: Abszolút, úgyhogy mindenkinek ajánlom. Jó volt az idő is szerintem, úgyhogy az igaz, hogy azt hiszem előző nap esett, úgyhogy nagyon kicsit sáros volt a ketrecben.
1: Még aznap reggel 8-kor is esett, és mi 10-re értünk oda.
20: De nem volt megérte, ezért egy kicsit összekoszolni a cipőt, mert tényleg egy élete szóló élmény volt. Örülök, hogy ott lehettem.
1: Itt poénkodni akartam a kapibarával az előbb, hogy Jordi megsimogatta, és hogy tudod, miért nem kell félni tőle? Mert a kapibarát.
21: Nagyon jó. Én nagyon élveztem amúgy, életemben először etettem ilyeneket, régen kiskoromban kecskéket etettem dinnyehéjjal, bárányokat, ez mind szálkon volt. Meg volt egy olyan élményem Veszprémbe, hogy az unokatesóim apukájának a puputeve bekapta az egész combját. Úgyhogy egy nagy sikítást hallottunk, és hát láttuk a combját a puputeve szájába.
1: Hát pedig a teve nem is húsevő.
21: Hát igen, ezért volt furi a történet.
1: Pénteken is itt bejártatok nálunk, az Egyesület hagyományos

0: nyergelünk akkor Mihályhoz. Mint kísérő, te is itt voltál.
1: Igen, én is először, így ennek folytán. Nagyon jó volt a légkör, bár igen, kevés fiatal volt, ezért is gondolkodtam, hogy főleg nincs, hogy Jordánnal volt.
2: Körülnéztél, jó helyen vagyok-e?
1: Igen, bár ennek ellenére el tudtam beszélgetni idősebbekkel is, sőt, kifejezetten jól elbeszélgettem az egyik itt lévő taggal, úgyhogy a végén már tényleg nehezen is akartunk hazamenni, mert nagyon jó beszélgetésbe folyamodtunk, jó témát találtunk. Én is azt tudom ajánlani minden fiatalnak, hogy érdemes eljönni, akár idősebbekkel, akár más fiatalokkal meg tud ismerkedni, mindenkinek tudom ajánlani, mert tényleg nagyon jó légkör, és nagyon-nagyon kedvesek itt az emberek.
2: Köszönöm szépen, ez itt a reklámhelye volt. Visszatérünk Jordihoz megint, már lassan elfárad a kezem, ide kapom, oda kapom. Jordán barátom hozott nekünk bizonyítványokat pénteken, mert hogy ő egy tanfolyamot végzett, jó mondtam?
3: Igen, igen. Egy tanfolyamot végeztem, én Gyurica Jordán vagyok, 24 éves, szombathelyi lakos, és...
2: Még nőtlen?
3: Még nőtlen. És elvégeztem egy kulturális rendezvényszervezői tanfolyamot a Masszőrim mellé. Az egyesületben szeretnék fiatalokat megszólítani különféle rendezvényeim által, amire invitálok mindenkit, mert nagy meglepetésekre lehet számítani. Köztük az első rendezvényünk is hamarosan meg lesz tartva.
2: Hát ugye, vagy Mihály éppen, vagy Misi elmondhatom, hogy Misi?
1: Nyugodtan.
2: Köszönöm. Misi is említette, hogy azért kevés volt a fiatal, és ezen próbálunk dolgozni, mégpedig len úgy elsősorban, hogy külön programot szervezünk, 10-12 fő részére, meghívásos alapon elindítjuk, aztán meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Nagy reményekkel nézünk elé, rengeteg jó ötlettel jött Jordán, itt előírogattál nekünk programokat, helyszíneket, mindent, egyelőre így bent kezdünk az irodában. Valamit titkot eláruljunk az elsőről?
3: Elárulhatunk persze. Egy társas játék est lesz, zenefelismerős, a játék nevét nem leplezem le, azt majd megtudjátok. Egy zenefelismerős társasról van szó, ami látás sérülteknek, vakoknak kifejezetten jó lesz. Szkennelgetni kell majd, felismerni és korongokat rakosgatni. Egyelőre ennyit mondhatok.
2: Azaz est azért majd délután lesz, mert hogy mindenki hazajuthasson. Elkezdjük felmérni a helyzetet, kik azok a tagok, akiket érdekel ez a dolog, akik vevők lennének rá. Hát bízom benne, hogy meg tudjuk tölteni a termet. Ha nem is lépünk egymás lábára első alkalommal, de az a cél, hogy a közeljövőben a fiatalok egymásnak mondják el az élményeiket, ahogy itt most tőletek is hallhattuk, hogy jól éreztétek magatokat. Reméljük, hogy ilyen hírek mennek majd kifele a programról, és akkor párhuzamosan a megszokott programjainkkal elindítunk egy új irányvonalat, kirándulásokkal, közösségi programokkal, megpróbáljuk a fiatalokat is behúzni a közösségi élet csodás világába. Mert valami ilyesmit tanultál, gondolom én, a közösségszervezésben, hogy miért jó egy közösség részének lenni.
3: Igen, ezeket tanultam, és aktívan részt is veszek a közösségi médiában, és tapasztalom a kommenteket. Van egy csatornám, a Filmverzum, filmekkel is foglalkozok. Egyre csak azt tudom tanúsítani, hogy a fiatal közösség, aki elkezdett így aktívabb lenni a csatornáimon és kommentelgetni.
2: Hát ugye ez az informatikai világ, ez már úgy van, hogy a gyerekek mobiltelefonnal a kezükbe születnek, mi meg killódunk a sok frissítéssel. Misi, milyen egy látássérült embert kísérni?
1: Jó kérdés.
2: Iszonyatosan nehéz, nagyon unod már.
1: Nem, ezt nem mondanám. Talán az elején kicsit jobban rá voltam feszülve, hogy próbáltam azért jobban figyelni, különösen a járdán, a biciklisekre, járókelőkre. Aztán egy idő után ez már kicsit lazábban. A Jordán egyébként nagyon jól közlekedik, egyedül is tud közlekedni egyébként. Van, amikor telefonon keresztül segítem, például mutatja a telefonján az utat, én meg mondom, hogy akkor most jobbra-balra, de nyilván, amikor ott vagyok vele, akkor egyszerűen csak balra húzom, jobbra húzom, hogy erre-arra menjünk. Egyébként nagyon jó élmény, azért hozzáteszem, szóval valahol elég klasszis.
2: Tessék, az előbb említettem, a telefonnal kezükbe születnek a fiatalok, te vagy Jordánnak a távszem alkalmanként.
1: Kisegítem, nagyon ügyes, hozzá kell tennem. Amikor éppen együtt vagyunk, vagy együtt megyünk, akkor segítek neki, de ha nem lennék ott, akkor is boldogulna. Meg hát ugye attól függ, hogy mennyire forgalmas helyen vagyunk. Ugye azért Szombathely, hát vannak forgalmasabb részek. Illetve Jordán megmutatta, hogy már van olyan eszköze. Járdán, hogyha megnyom egy gombot, akkor egy ilyen hangos bemondó megmutatja, hogy most éppen átkelhet, vagy várnia kell. Ezt nem mutatta meg nekem. Ezért is én már annyira nem is kellek ide, hanem már a technika tényleg nagyon sok mindenben segít.
2: Azért elmondom neked, hogy egy vakember sosem lesz teljesen önálló. A technika sok mindenben segít, de a látást nem adja vissza. Úgyhogy nagy szükségünk van rád, rátok. Mindenkinek jó, hogyha van egy biztonságos kísérője. Ha egyszer törvény is engedi, meg a lehetőségeink is, az, hogy egy látássérülthöz egy kísérő is csatlakozzon.

0: gyorsaság miatt is fontos, a biztonság miatt is fontos, meg hát azért gyorsabban haladunk, ha valaki lát is mellettünk.
1: Abszolút. Összefoglalva, nagyon jó élmény. Egyébként nem teher, tehát, hogyha ez lenne a kérdés. Elsétálunk, elbeszélgetünk közben, illetve szerintem ő sok mindent mutatott nekem, amit esetleg nem kaptam volna meg, hogyha mindig nem találkoztunk volna.
0: Hát akkor ez a barátság egyben egy közös tanulási folyamat is oda-vissza.
1: Szerintem kölcsönös, abszolút. Ő is épít engem, remélem én is tudom valamiben így építeni őt, úgyhogy egymásnak kölcsönösen adunk.
0: Egyelőre az is jó, ha nem rombolod le a közlekedés során.
1: Szerintem nem volt még egyébként. Egyszer télen egy nagy hóba mentünk, akkor emlékszem, volt egy kis esés, de volt egy nagy hó, egy Szombathelyen is, akkor egy kicsit meg kellett valamit csinálnunk. Nem volt igazából akkor sem nagy probléma.
0: Szerintem ezt úgy kellett volna magyarázni, hogy kísértem Jordan, de ő mindenáron hóangyalkát akart mutatni nekem.
1: Lehet akkor.
0: Ugye mennyivel jobban hangzik?
1: Amúgy igen, igen.
0: Na te hóangyalgyártó. Szóval akkor belevágunk, elkezdünk valamit. Többször volt ez már terv, de most eljutottunk odáig, hogy a megvalósítás is a közeljövőben meg fog történni. Egyébként masszírozol is, ugye? Gyúrunk?
2: Igen, igen, gyúrunk.
0: És nagyon tele vagy már kliensekkel?
2: Vannak páran. Idősek, fiatalok, igazából mindenkinek tudom ajánlani, nem csak akinek fáj a háta, meg fáj valami, hanem aki fel akar frissülni. Csinálok svéd masszást, sportmasszást és frissítő talpmasszást is egyaránt.
0: Na jó, szóval akkor a kedves hallgatók közül, ha valaki ilyen igényű tervekkel rendelkezik, nyugodtan keressen bennünket, és össze fogunk közvetíteni benneteket, jó?
2: Rendben, köszönjük szépen.
0: És szívből örülök, hogy itt találkozhattunk az egyesületben, akár pénteken is, vagy akár a kiránduláson, vagy hogy a mai napon is ellátogattál, és nagyon jól összedugtuk a buksinkat, és remélhetőleg, hogy jó ötletek jönnek létre ebből.
2: Én is nagyon remélem, és örülök az együttműködésnek.
0: További szép napot kívánok nektek!
2: Köszönjük szépen neked is!
3: Ez a Szemfüles.
0: Ezzel mai műsorunk végére értünk. A riportokat Bősze György készítette, vágta és szerkesztette Kopcsándi Gyula. A viszonthallásra.
3: Ez volt a Szemfüles, a Látássérültek Vasvármegyei Egyesületének magazinműsora. Köszönjük figyelmüket! Hallgassák műsorunkat a következő hónapban is.
4: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Műsorajánló.
5: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
6: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
7: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
6: Hungary Live.
8: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
7: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió!
9: Hallottál már erről a rádióról?
10: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus, esküszöm.
11: Hobby Rádió. A hangadó.
12: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
13: There is no light, there is silence. Silence. Silence. There is no light, there is silence. Silence. Silence. There is no light. There is sound, sound, sound. There is no light, there is sound, sound.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót!
0: Hobbirádió! A világon mindenhol hallható.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadrádiók.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Mi a robbakat!
1: Hobby Rádió.
0: Fogalkozni mélyen neki a busztába!
2: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 14 óra.
3: A bíróság elrendelte Sesztárk Miklós hétfőn őrizetbe vett kereszténydemokrata politikus kényszerintézkedését. AVH figyelőt indított, a Fidesz komoly jogi csata bontakozott ki. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A bíróság elrendelte Sesztárk Miklós hétfőn őrizetbe vett kereszténydemokrata politikus kényszerintézkedését. A 24.hu rendkívüli bűnügyi beszámolója szerint a nyomozási bíró jóváhagyta az ügyészség letartóztatási indítványát. A döntést a szökés, elrejtőzés, valamint a tanúk befolyásolásának közvetlen veszélyével indokolta a törvényszék. A vádak szerint Sesztárk Miklós közvetlenül érintett a Volánbusz korábbi milliárdos visszaéléseket tartalmazó szerződéseiben. A politikus védője útján azonnal fellebbezést nyújtott be a végzés ellen, így az nem jogerős. Az ellenzéki Fidesz-KDNP frakciószövetség politikai bosszú hadjáratnak tartja képviselőjük Rács mögé küldését. AVH figyelőt indított, a Fidesz komoly jogi csata bontakozott ki. Az RTL híradó beszámolója szerint a Fidesz újraindította hivatalos honlapját, amelyen egy úgynevezett AVH figyelő listát tett közzé. Az ellenzéki párt ezen a felületen gyűjti az új Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal, azaz az NVVH munkatársainak adatait. Az elnök Unger Anna határozottan visszautasította a megfélemlítési kísérleteket és közölte, hogy megvédik dolgozóikat. Kijelentette, hogy amennyiben bárki visszaél a munkatársak személyes adataival, azonnal megteszik a szükséges büntetőjogi lépéseket. Magyar Péter miniszterelnök szintén reagált az ellenzéki akcióra egy friss televíziós interjúban. A kormányfő szerint a listázás már kimeríti a hivatalos személy elleni erőszak büntettét, ami börtönbüntetést vonhat maga után. A kormánypárti politikusok szerint a Fidesz nyomása nem fogja megállítani az állami korrupció elleni vizsgálatokat. Egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap a kormánytól a főváros, jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester az újjászervezett Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának első csütörtöki üléséről beszámoló sajtótájékoztatóján. Közölte, Magyar Péter miniszterelnök részvételével megállapodás született arról, hogy a kormány 120 milliárd forintos támogatást nyújt a fővárosi önkormányzatnak, amely eláll a szolidaritási hozzájárulás vitatott mértéke miatt az előző kormány ellen indított perektől. Véget ért az a korszak, amikor a kormány ellenségként kezelte a nemzet fővárosát, jelentette ki a főpolgármester. Az egyszeri támogatás lehetővé teszi, hogy befizessék a szolidaritási hozzájárulás teljes összegét, rendezzenek eddig ki nem fizetett számlákat, és ez hozzásegíti őket azokhoz az állami normatívákhoz is, amelyektől eddig elestek, mondta a főpolgármester. Rendkívül agresszív és határozott diplomáciai lépést tett a washingtoni adminisztráció a közel-keleti krízisben. A Portfolio nemzetközi híradása szerint az Egyesült Államok kormánya gyakorlatilag kidobta az országból az Arakcsi csapatot. Az iráni diplomáciai küldöttség tagjai a béke megállapodás utolsó tervezett egyeztetéseire érkeztek volna Washingtonba. Donald Trump elnök azonban visszavonta a vízumukat, ellehetetlenítve a kétoldalú tárgyalások folytatását a felek között. Ma általában felhőtlen, a Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti határ közelében fátyol felhős lesz az ég. Többnyire mérsékelt marad a keleties szél, de Sopron körül lehetnek élénk széldökések is. Délutánra általában 23-25 fok köré melegszik fel a levegő.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
4: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
5: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
4: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
5: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen,
4: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió.
6: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki a Koraszülöttekért Országos Egyesület hallással és hallásfejlesztéssel kapcsolatos podcastjét hallgatja. Ez a beszélgetés azért jött létre, hogy segítsünk azoknak a családoknak, akik hallássérült gyermeket nevelnek. Ismét olyan neves szakemberek fogadták el meghívásunkat, akik munkájuk során rendszeresen találkoznak koraszülött gyermekekkel és családjaikkal. Köszöntöm Várszegi Zoltánt. Zoltán audiológus, hallásakusztikus, az Országos Hallási Intézet ügyvezető igazgatója. Köszöntöm Termann Tibort. Tibor közgazdász, az Országos Hallási Intézet ügyvezető igazgatója 20 éves tapasztalattal rendelkezik az implantálható hallássegítő eszközök piacán. Én pedig Szabó Sönekker Zsuzsanna vagyok, szakmámat tekintve DSGM szakgyógytornász, de ebben a beszélgetésben egy látás- és hallássérült kislány édesanyjaként a korét és az érintett szülőket képviselem. Mikortól, milyen hallásvesztésnél érdemes hallókészüléket alkalmazni?
1: Az audiológiai vizsgálatok eredménye alapján ugye az orvosi validáció történik, illetve megszületik maga a diagnózis, ami alapján a hallásvesztesség miensége megállapításra kerül, és az audiológus szakorvos az, aki azt mondja, hogy rehabilitációs eszközre van szükség, illetve az gyermek fülorgégész audiológus szakorvos dönt arról, hogy adott esetben ez a hallásveszteség, ez mondjuk egy vezetéses típusú, például középfülfolyamatokból eredő hallásvesztessége, ami egy gyógyítási folyamat. Ha ő úgy dönt, hogy ez rehabilitálható, akkor törvényileg szabályozva van az, hogy a beszéd frekvenciák átlaga szabja meg magát a választható hallókészülékek csoportját. Ez úgy néz ki, hogy kisfokú, közepes, nagyfokú, súlyos, illetve hallásmaradvány kategóriákra van bontva a hallásveszteség foka által a választható rehabilitációs eszköz. Kis-közepes fokú hallásveszteségnek nevezzük a 20 és 50 decibel közötti hallásveszteségeket, 50-től egészen 90 decibelig a nagyfokú súlyos hallásveszteségek kategóriáját találjuk meg egyébként a választható támogatott termékek között, és 90 decibelt meghaladó hallásveszteségeket pedig hallásmaradványnak hívjuk. Azt még nem mondtam el, hogy a beszédfrekvenciákatnak mit nevezünk, ezek közel a közép tartományt jelentik, tehát 500, 1000 és 2000 hercet, és ezeknek az átlaga az, ami meghatározza azt, hogy milyen hallókészüléket fogunk választani. A kérdésben volt egy olyan, hogy mikor? Minél előbb. Tehát, hogy erre nagyon egyszerű a válaszom. Minél előbb történő rehabilitációval lényegesen nagyobb esélyünk van arra, hogy a normál fejlődés menetet utolérjük, vagy akár meg is haladjuk. Egy rehabilitációs eszköz és egy gyógypedagógus segítségére szükség van, hiszen maga az eszköz nem feltétlenül lesz elégséges.
6: Milyen hallókészülékek vannak, és miért érdemes választani?
1: Gyermekek esetében a hallókészülékek típusait tekintve a legcélra vezetőbb és a leginkább ajánlott az egy hagyományos, klasszikus fül mögé helyezhető hallókészülék, amit elég stabilan tudunk rögzíteni a fülbe helyezett úgynevezett egyéni fülillesztékkel. Ez azért fontos, mert audiológiailag egy nagyon stabil hangkörnyezetet tudunk biztosítani, másrészt pedig az egyéni fülilleszték teszi lehetővé azt, hogy a fülben maradjon a mozgás tevékenység során. Ezen kívül léteznek még hallójárati, illetve kihelyezett hangszóros készülékek, de ezek nem ajánlottak. A kihelyezett hangszóros készülékek is csak szakirodalom szerint 9 éves kor felett nyújtják azt a stabilitást a gyermekek számára, amikor is már ezekkel meg lehet próbálni. Tehát, hogy típus szempontjából a klasszikus fül mögötti hallókészülékek azok, amik a legmegfelelőbbek. Itt a hallásveszteség foka meghatározza azt, hogy ez mekkora legyen ez a hallókészülék. Vannak nagyon kis készülékek, és vannak azért lényegesen nagyobb teljesítményű, de külalakban is nagyobb mérettel rendelkező hallókészülékek. Ami nagyon fontos a hallókészülék kiválasztásánál, hogy én két dolgot emelnék ki. Az egyik az az, hogy gyermekspecifikus legyen ez a hallókészülék. És itt eleve, ha azt veszük, hogy 5 nagy gyártó cég van, akkor elég sokan kikerülnek ebből a kosárból, hiszen gyermekspecifikus hallókészülékkel, gyermekspecifikus portfólióval nem rendelkezik minden gyártó cég. Mit is jelenthet ez? Az egyik az, hát ha belegondolunk, akkor minden gyermekjátékra rá van írva, hogy a 0-3 éves gyermekeknek nem ajánlott az apróbb darabok lenyelésének a veszélye miatt. Ugyanez érvényes egy hallókészülékre is, aki már találkozott kisgyermekkel, aki hallókészüléket viselt, tehát ugye az az első, vagy ha nem is az első, a második, hogy ez kikerül a fülből, és egyből a kis kezeknek van kitéve. Tehát például az elemajtó ne lehessen nyitható, ez egy nagyon fontos dolog. Vagy például az az illeszték, ami összeköti a hallókészüléket, és nagyon nagy szerepe van. Ott például van egy kis közbülső darab, ezt könyöknek hívják, tehát ne lehessen letekerni, hiszen az, hogyha lenyeli a gyermek, akkor abból elég súlyos probléma van. Tehát, hogy ezek a védelmi mechanizmusok, ezek legyenek benne. Nagyon fontos, ha már itt a fülről való levétel és szájba kerülésről van szó, akkor azok egy vízálló verziójú hallókészülékek legyenek, vagy a játéktevékenység, ugye egy játszótéren nagyobb gyermekeknél, tehát azt is ki kell bírnia ezeknek a hallókészüléknek, tehát az IP védelme is nagyon fontos. És még van egy ilyen külcsíny, de nagyon fontos dolog, hogy legyen a szülő, a nevelő, gondozó részére egy vizuális visszajelzés arról, hogy ezek az eszközök működnek. Ezt általában a hallókészülékek, illetve az implantátumok esetében is egy LED segítségével tudják elérni, vagy biztosítani a gyártók. Tehát, hogy pontosan lehessen tudni, hogy ez a hallókészüléke bekapcsolt, működőképes állapotban van. De ez csak a külcsíny. Ennél talán fontosabb dolog az, hogy ez a hallókészülék az adott életkorra vonatkozóan specifikusan működjön. A gyártók zöménél ezek az életkor kategóriák léteznek, tehát 0-tól 3, 3-tól 6, és így tovább. Van, ahol 3, van, ahol 4 kategória van 18 éves korig, hiszen hallókészülék működés szempontjából más hangélményre van szüksége egy újszülöttnek, mint mondjuk egy 3 éves közösségben járó gyermeknek. Mire gondolok ezzel? Például a hallókészülék mikrofonjai egy kisgyermekkorban, amikor még csak a hangokra való figyelem kialakítása a cél, ebben az esetben a tér minden irányából fontos az, hogy bármilyen hang, ami bemegy, arra legyen egy reakció, és általában ebben az életkorban a gyermekek csendes környezetben vannak, tehát nem nagyon járnak még közösségbe. Tehát például a zaj szűrőrendszerei, vagy a mikrofonoknak a beállítás módja is eltérnek attól a gyermektől, aki például közösségben jár, és mondjuk 3 legós vödör borul ki egyszerre. Tehát más a hallási szükséglet, illetve ezért is fontos az utógondozás, a nyomonkövetés. Nagyon függ a fejlődés ritmusától, hogy ezek a hallókészülékek hogyan vannak beállítva. Nagyon érdekes, hogy például van olyan gyártócég, aki szoftveresen is egészen más beállításokat alkalmaz egy gyermek esetében, mint felnőtt esetében. Mire gondolok? Például még felnőtt esetében a digitális zajcsökkentő rendszerek egy hangosabb zaj esetében kapcsolnak be, gyermekek esetében, egy alacsonyabb zajszint esetében ezek a szűrők már aktiválva vannak. Tehát, hogy nagyon fontos az, hogy egy gyermekspecifikus hallókészülék gyermekeknek beállított illesztési módja legyen a fülön. Nagyon fontos az, hogy a szülő kiszolgáltatott helyzetben van, hiszen ő nem tudja eldönteni, hogy mi jó a gyermeke számára. Én azt mondom, hogy mindenféleképpen a szülőket edukálni kell arról, hogy a választható hallókészülékek közül melyek azok a legfrissebb hallókészülékek, amikhez hozzá tudnak jutni. Én a napokban néztem meg, hogy a társadalombiztosítási támogatással felírható hallókészülékek száma az több mint 400, körülbelül 450 féle készülék van ezen a listán, viszont vannak olyan hallókészülékek, amik 10 évvel ezelőtti technológiát képviselnek, és ebben ugye egy járatlan szülő nem tudja eldönteni azt, hogy ez most jó lesz a gyermek számára, vagy sem. Úgyhogy nagyon sokszor jönnek hozzánk másodvéleményre, hogy adott esetben az a hallókészülék, amit ők próbálnak, ajánlottak számukra, az vajon egy jó technológiai színvonalon áll, vagy jól van beállítva. Ebben mindenféleképpen hát meg kell győződni a szülőnek is. Gondoljunk bele, hogy ha most a mai napon nem egy teljesen új vadonatúj technológiát adunk a gyermek fülére, akkor 4 év a kihordási idő. Tehát, hogyha mondjuk egy 2-4 évvel ezelőtti hallókészüléket választunk ebből a listából akaratunkon kívül, akkor az a kihordási idő végén egy 6-8 éves technológiai színvonalat képvisel. Én ilyenkor mindig felszoktam tenni a kérdést a szülőknek, hogy igen, lehet, hogy jó szándék vezérelt mindenkit, és ez egy jó hallókészülék, de vajon megvásárolnak-e egyéb más területen egy 4 évvel, vagy 6 évvel, vagy akár 10 évvel ezelőtti technológiát, tehát erre mindenféleképpen érdemes odafigyelni egy hallókészülék kiválasztás során.
6: Körülbelül mennyi ideig tart egy hallókészülék kiválasztása és beállítása?
1: A hallókészülék kiválasztás és beállítás az egy valóban egy folyamat, és attól függ, talán a kiválasztás az egy egyszerűbb, hiszen vannak mérési eredményeink, ahogy említettem, objektív és szubjektív, és ezek alapján már körvonalazódik az, hogy az adott gyermek esetében milyen hallókészülék kerül a fülre. Ez egy kezdeti lépés, és arra kell felkészülni a szülőknek, hogy az elején mindenféleképpen többször és sűrűbben kell találkozni az audiológussal és a szurdopedagógussal a mérési szituációkban. Több dolog miatt. Egyrészt akkor van visszajelzésünk, amikor már használja a gyermek. Kitől lehet visszajelzésünk? Egyrészt a szülőktől, másrészt ugye mi audiológusok megmérjük, hogy az adott hallókészülékkel hogyan reagál a gyermek az adott hangtérben, tehát ezek kalibrált hangterek, ahol időről időre visszarendeljük a gyermeket és a szülőket, és a szurdopedagógus segítségével megmérjük először kezdeti időszakban azt, hogy a két fülel együtt hogyan hallanak, és mi minél előbb törekszünk arra, hogy oldalanként ezeket a vizsgálatokat meg tudjuk nézni. Ugye Említettem, hogy önmagában a hallókészülék nem lesz elegendő. Tehát mindenféleképpen egy szurdopedagógiai, egy gyógypedagógiai fejlesztésnek meg kell történnie, és onnan is vannak visszacsatolások, tehát annak az eredményét integrálni tudjuk a hallókészülék beállításába. A válaszom így konkrét időpontra is kitérjen, az eleinte két hetente kellene találkozni a szülőkkel és a gyermekekkel, és utána, amikor látjuk az eredményeket, elindul egy hallási figyelem, és adott esetben egy beszédfejlődés, akkor mi azt tartjuk jónak, hogy azért az első 3 évben negyed évente találkozzunk, mindig korrigálni lehet az adott mérés alapján a hallókészüléket, és például, hogyha közösségbe kerül, akkor például ezt is figyelembe tudjuk venni a hallókészülék beállításánál. Még fontosnak tartom kihangsúlyozni azt, hogy a mérések során az audiológus, a gyermek és a szurdopedagóguson kívül, ha a szülő ott van, az egy nagyon-nagyon jó dolog. Úgy van kialakítva a mindkét mérési helyünk az intézetünkben, hogy legyen elég hely arra, hogy egy szülő, két szülő, de hogyha jön a nagymama, akkor talán még ő is befér. Nagyon fontos, hogy lássák azt, hogy mi történik egy mérés során. Tapasztalják ők is meg, hogy melyek azok a hangok, azok a frekvenciák, amiket kifogástalanul hall, és mi az, amit kevésbé, mely területeken kell egy picit nagyobb hangsúlyt fektetni az ő otthoni munkájukba, illetve mondjuk egy szurdopedagógiai munkába. Tehát, hogy együtt gondolkozzunk el arról, hogy ezzel az eszközzel, ami a gyermek fülén van, minél jobb eredményt tudjunk kihozni.
6: Mesélj nekem a kokleáris implantátumokról. Ki kaphat ilyet?
7: A kokleáris implantátum az akkor lép be a hallás rehabilitáció során, amikor már a hallókészülék nem képes annyit erősíteni, amennyit a diagnózis alapján szükségesnek ítélt a szakember. Ahogy a hallókészüléknél ugye rendelet szabályozza azt, hogy milyen hallásveszteség esetén milyen erősségű hallókészüléket lehet indikálni, illetve lehet adni nyilván támogatottan. Ez a fajta precizitás a kokleár implantáció esetén nem létezik. Tehát sem Magyarországon, sem Európában, és nagyon kevésen a világon tudtam egyébként sehol nincsen egyelőre még ratifikálva semmiféle törvény vagy rendelet arról, hogy milyen hallásveszteség paraméterek mellett lehet támogatott kokleáris implantátumot indikálni a gyermeknek, vagy adott esetben felnőttnek. Nagyon széles a szórás, nyilván ebben az esetben az orvosokra van bízva, hogy a mérések és a diagnózis alapján azt mondják, hogy ez az a pont, amikor már a hallókészülék nem elég, és nyilván egy másfajta technológia szükséges a rehabilitációhoz. De alapvetően itt, ha mondani kell valamit, ez gyakorlatilag a 65-70 decibel plusz és a beszédértésnek a hiánya. Ez a két indikáció összessége, tehát a kombinációja alapján indikálható maga a kokleáris implantátum. Ha nagyon laikusan szeretném megközelíteni, akkor kvázi a sikettség határa az, amikor már a hallókészülék nem segít, viszont a implantátum szóba jöhet. Miért? A technológia teljesen más. Ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, és elnézést a hallókészülék gyártóktól, a hallókészülék az egy erősítő eszköz. 3 alapvető része van. Egy mikrofon, egy erősítő és egy hangszóró. Bemegy a hang egy bizonyos erővel, egy decibellel, az erősítő felerősítés, a hangszóró egy erősített, hangosabb hang jön ki, ami nyilván nagyobb ingerrel képes hatni a a fül különböző szerveire, a szőrsejtekre, ami alapján létrejön az ingerület. A kokleás implantáció az teljesen más technológia. A kokleás implantáció képes arra, hogy maga az eszköz felvegye a külvilág hangjait, és maga az eszköz ezt átalakítja, a hangot, ami ugye egy hullám, átalakítja elektromos ingerületté, és képes arra, hogy a fül teljes működését kiiktatva közvetlenül a hallóideget ingerli, vagy ingerelje. Tehát praktikusan a fül teljes működését, ugye a dobhártya, hallócsontocskák, belső fül, a teljes biológiai mechanizmust megkerülve, a hangot közvetlenül ingerületté alakítva eljuttassa a halló ideghez. Ami után nyilván feljut ugye a megfelelő agyi pozícióból, ott pedig az agy hangként tudja értékelni ezt a jelet. Úgyhogy ez a kokleás implantátum, ezért mondom, hogy ez egy teljesen más technológia, teljesen másképp működik. Ahogy Zoltán mondta, ugye ha nézzük kicsit a rendszer részét, meg a finanszírozást, hiszen szerintem erről is beszélgetnék, hogy mekkora terhet jelent egy családra egy hallásérült gyermek. Ugye a hallókészülékek esetén egyébként, ha jól tudom, 90%-os támogatottsága van a hallókészülékeknek, a listán lévő hallókészülékeknek, és a gyerekek esetén 4 évre adják ezt a támogatást, tehát 4 évente megújul ez a támogatási lehetőség. És adott esetben, ahogy Zoltán is mondta, hogy a folyamatos vizsgálatok és visszajelzések alapján lehetőség van ugye a gyermekkorában bármikor váltani 4 évenként ugye finanszírozottan, de 4 éven belül akár nem finanszírozottan is hallókészüléket, igazítva az igényekhez, szükségletekhez. A kokleás implantációnak kicsit másképp működik a dolog, mert ezt egy életre választja az ember. Tehát ezt, amikor kiválasztja, hogy melyik gyártó, milyen kokleás implantátumát szeretné használni, az egy életre szóló döntés, ezért még inkább fontosabb az, hogy megvizsgáljuk azt, hogy melyik az a kokleás implantátum, ami alkalmas az adott gyermeknek anatómiai és minden más szempontból is. Itt szűkebb a választék, 3 gyártó áll rendelkezésre, de mivel, ahogy mondtam, eltér a technológia, ami legfőbb különbség azon túl, amit elmondtam, hogy maga a kokleás implantáció az egy műtéti eljárás során kerül elhelyezésre. Most a kokleás implantátum egy műtéti eljárás során kerül elhelyezésre. 2 része van a rendszernek, van egy külső része, az hasonló, mint egy hallókészülék, nagyobb picit, és van egy belső része, ami maga az implantátum, amely ugye jelenleg Magyarországon a 4 egyetemi klinikán kerül beültetésre, Budapest, Szeged, Debrecen és Pécs. És a belső egységet egy nagyjából 45 perces, 1 órás műtéti eljárás során gyakorlatilag ugye beültetik a páciensnek, adott esetben gyermeknek, és a maga az implantátumnak a súlya, vastagsága, az elektródának a formája, ez mind-mind befolyásolja azt, hogy melyik az a ideális kokleás implant gyártó, ami egy csecsemőnek, egy gyermeknek adott esetben optimális lehet. Miután megtörténik a műtét, rá egy ilyen 4-5 hétre, amikor a seb begyógyul, történik meg az aktiválása a külső egységnek, és akkor éli a gyermeket, nyilván a felültet is adott esetben, az első hanginger.
1: Gyermekek esetében, ugye Tibor azt mondta, hogy a beszédértés például egy ilyen indikáció lehet, amikor nem indul meg hallókészülékre. Audiológiai szempontból azt kell, hogy mondjam, hogy ha nem indul meg a beszéd, vagy a hallási figyelem, vagy a beszéd abba marad bizonyos szinten, vagy visszaesik, akkor kell az audiológusnak arra gondolni, hogy milyen lehetőségek vannak, és az audiológus felelőssége az ebben az esetben, hogy megnézze azt, hogy a hallókészülékben van-e annyi lehetőség, vagy egy másik hallókészüléket választunk, vagy pedig ott tart a hallókészülék beállítás, a szurdopedagógiai fejlesztés, hogy ebből nem lesz jobb beszédértés, beszédindulás, tehát ebben az esetben el kell gondolkozni azon, és abba az irányba terelni, vagy a lehetőséget megadni a szülőknek, hogy a kokleáris implantátum felé induljanak el, és itt is nagy jelentősége van a nyomonkövetésnek a gyermekek esetében, hogy ezeket az állapotokat, ezeket észleljük, jelezzük a szülők számára, és akkor a szülőkkel együtt megint közösen el tudjuk vinni őket abba a lépésbe, vagy abba, azon az úton el tudjuk indítani őket, ami a kokleáris implantációt jelenti számukra. Tehát, hogy van megoldás a hallókészüléken kívül is.
7: Jellemző még azt kell elmondani, hogy a statisztika alapján egy ezredék az újszülötteknek születik siketen, és itt is mind a hallókészülék esetén is a korai ellátás az kritikus. Tehát nagyon fontos tényleg a 20-15-ben létrejött objektív hallásszűrésnek az alkalmazása adott esetben a kérés a szülő által az intézményben, hogy az első 3 napban, amíg bent fekszik a gyermek, történjen meg az objektív hallásszűrés, és kapjanak egy olyan eredményt, ami visszajelzés számukra arról, hogy a hallása rendben van a gyermeknek, a csecsemőnek, vagy adott esetben további vizsgálatokra van szükség, annak érdekében, hogy biztosan tudjuk, hogy mi a helyzet a hallással, és biztosan tudjuk a lehető legkorábban azt, hogy meg kell, hogy induljon egy rehabilitáció, akár hallókészülékkel, akár kokleáris implantációval. Tehát ez, én is azt gondolom, hogy alátámasztva, illetve egyetértve a kollégákkal, ez egy kritikus dolog a gyermekeknél a korai fejlesztésnek a megindulása, a lehető legkorai fejlesztésnek megindulása. Amit még a kokleáris implantáció el kell mondjam, hogy mindenképpen javasolt a kokleáris implantációt hallókészülék viselése több okból is. Egyrészt nyilván egy valamilyen szintű hallásélmény azért alapvetően szükségszerű, de ami még fontos, hogy magának nyilván a hallókészülék viselésének a hozzászoktatása, szokása az nagyon fontos, hogy a gyermek, akivel tudjuk, hogy később egyébként már kokleáris implantációt fog kapni, már a lehető legkorábban hozzászokjon magához az eszköznek a viseléséhez. Ugyanis az implantáció nagyjából ilyen 7-9 hónapos korban javasolt. Magyarországon a legfiatalabb implantáció eddig, azt hiszem 7 hónapos volt Szegeden, de 7-9 hónap az, ami mi is javasoljuk egyébként, a nyilván anatómia, illetve biológia, illetve egyéb más dolgok is szóba jöhetnek, de ez a optimális, legkorábbi implantációs időszak. Az indikáció kapcsolatosan azért el kell mondani, hogy nyilván nem kizárólag audiológiai eredmények azok, amik meghatározzák az implantáció szükségszerűségét. Minden klinikán van egy implant team, ami több szakemberből áll össze, orvosok, pszichiáterek, audiológus szakemberek, megvizsgálják

0: az az elvárt hallásélmény, az megérkezzen. És azért az egy hosszú és nem könnyű folyamat. Nagyon sok esetben nem könnyű folyamat, és igazából nem csak a szakemberek, hanem a szülők felelőssége is benne van ebben, nagyon-nagyon mélyen benne van a szülők felelőssége, és adott esetben ez is egy indikációs kritérium. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos mind a két esetben hangsúlyozni, hogy ez egy csapatmunka. A szakembergárda, nyilván a szülők, és hát nyilván nem utolsósorban maga a gyermek, aki viseli akár a hallókészüléket, akár pedig az implantátumot. Még egy kis anyagi részét hadd írjek ki erre a hosszabb távú dologra, ha már erről beszélünk, hogy nyilván hosszú távú dolog mind a hallókészülék, mind az implant, hiszen nyilván mind a kettőt elvileg egy életen keresztül kell viselni. Jelenleg a magyar törvények azt biztosítják a koklás implantátumnál, hogy maga az eljárás és maga az eszköz teljesen ingyenes, TB támogatott mindenki számára. 6 évente biztosítja a NEAK, az állam, a külső egységeknek a cseréjét, ezáltal biztosítva nyilván a hosszú távú használhatóságot, és adott esetben a fejlettebb technológiának a használatát, és a javítás is egyébként 90%-ban támogatott a koklás implant esetében, úgyhogy ez egy ilyen folyamat. Van egy magyar koklár implantátok egyesülete, aki ezeket a vívmányokat letett az asztalra az elmúlt évek során. A hallókészülékek esetében a támogatás a gyermekeknél, ahogy mondtam, az 90%, a kiadási idő az 4 év, és itt is a javítás pedig a támogatás mértékével megfelelő 90%-os a javításnak a támogatottsága, ha jól gondolom, Zoltán.
1: Így van, tehát 9 év alatt 4 év a kihordási idő, és 9 év felett 6 éves a kihordási idő, de természetesen a TB támogatás az teljes körben is kiterjedhet, tehát hogyha van egy közjogi igazolványa a gyermeknek, akkor teljesen ingyenesen is hallókészülékhez tud jutni. A társadalombiztosítási támogatott listának a referencia termékei, tehát az adott csoporton belül kvázi a legolcsóbb hallókészülékek azok, amik között vannak egyébként nagyon jó minőségű középkategóriás készülékek, azok akár ingyenesen választható termékek, és vannak olyanok, amit csak részben finanszíroz a NEAK, itt a szülői hozzájárulás is szükséges, aminek a mértéke különböző lehet a hallókészülék tudás szintjétől függ, az, hogy milyen árat kell még a fennmaradó összeget kifizetni a szülőknek.
2: Hosszú távú karbantartásról beszéltél az előbb a kokleáris implantátumoknál. Hogy kell ezt elképzelni? Egy évben egyszer vissza kell menni, állítanak valamit, megnézik, hogy minden rendben van-e, vagy gyakrabban, vagy ezt hogy képzeljük el?
0: Hasonló, mint a hallókészülékek esetén, minden klinikának van egy beállító szakember gárdája, amelyek a koklás implantátumot hasonlóan a hallókészülék beállításhoz egy komputeres szoftver segítségével illesztik a visszajelzések, mérések alapján annak érdekében, hogy a legtisztább hallást érjék el a kis pácienseknél, adott esetben felnőtteknél is. A bekapcsolást követően gyakorlatilag egy olyan 2-3 havonta, akár még sűrűbben is szükséges megjelenni a klinikán, finom hangolásra, és utána, amikor beállt a megfelelő hangolás segítségével az optimális hallás, akkor fél évente, évente elég már egyszer visszamenni a klinikára egy check-upra, egy ellenőrzésre, adott esetben egy finom hangolásra.
2: Értem, tehát akkor az elmondható, akár hallókészüléket kap a gyermekem, akár implantátumot, hogy ez egyrészt egy hosszú távú folyamat, és nekem szülőként is folyamatosan lesznek vele feladataim. De nyilván ezt vállaljuk, amikor úgy döntünk, hogy ez legyen a megfelelő kezelési forma.
0: Így van.
2: Arról nem beszéltünk még, hogy van-e rizikója az implantátumoknak.
0: Mivel az implantátumok ugye egy műtéti technológiával történnek beültetésre, mint minden műtétnek itt vannak nyilván műtéti kockázatok, amelyek fennállhatnak, de ezek a műtéti kockázatok nem nagyobbak, mint egy általános műtétnél, adott esetben egy,

0: egy mandula műtétnél például. Ahogy mondtam, a műtét manapság már 45 percet tart. Az elmúlt 10 évben van a statisztikák, gyakorlatilag nagyjából egyharmad idő alatt lehet elvégezni egy implantációs műtétet most, mint 10 éve. Mind a műtéti technológiák természetesen, mint pedig az implantok is fejlődtek az elmúlt időszak alatt. Ugye Magyarországon az első műtét, ha jól emlékszem, 80-as évek elején történt meg. Tehát ez nem egy új technológia, ez nem egy teljesen friss technológia, ez már egy igen bevált technológia. Magyarországon egyébként jelenleg olyan 1500-2000 ember él koklás implanttal. Úgyhogy ez is egy számosság adott esetben. Tehát visszatérve, van egy műtéti rizikó adott esetben, amely műtét során jelentkezhet, de nyilván a szakemberek ezt minimalizálják. Egyébként maga a műtéti eljárások is most már minimál invazív eljárásokká alakultak át. Régebben nagyon nagy vágáson keresztül gyakorlatilag elég hosszadalmas műtétek voltak. Most a fül mögött történik egy piciken nagyjából egy 5 centis vágás, és azon keresztül történik meg a beavatkozás, illetve az implantnak a beültetése, tehát utána a felépülés is gyors. Ez kvázi egy egynapos benfekvéssel jár, akár felnőtt, akár gyermek esetéről van szó. A műtét napján, azon az éjszakán még bent tartják a pácienst, és másnap hazaengedik. Úgyhogy igazából nagyjából ez a műtéti eljárásnak a folyamata, a rizikója. Amit azért tudni kell nyilván, azzal együtt, hogy itt kvázi teljesen siket páciensekről, gyerekekről, felnőttekről beszélünk, akik az implantot megkapják, előfordulhat, hogy van maradványhallás, és a műtét során a maradványhallás megőrzése, ez egy kritikus kérdés. Ezért is nagyon fontos az egyébként, hogy milyen implantot választ akár a szakember, vagy éppen a szülő, mivel a maradványhallás megőrzése függ a terméknek a dimenzióitól, minőségétől, és hát nyilván a műtéti eljárástól is. Ez is egy rizikó lehet adott esetben, maradványhallás megőrzése vagy nem, de azt kell mondjam, hogy a koklár implant használata során a maradványhallásnak nincs jellemző szerepe. Ami nagyon fontos még, a koklár implantációs eljárás az nem egy hirtelen csoda. Tehát nem arról szól a sztori, hogy amikor bekapcsolják az implantátumot, akkor utána akkor gyakorlatilag mindenki hallani fog, és akkor utána gyakorlatilag minden megvan oldva, hanem tényleg egy komoly, nagyon felelősségteljes munkáról van szó, és ne várja senki azt, hogy bekapcsolják az implantot, utána már hallani fog minden tökéletesen. Aki már egyébként beszélt, és utána kapta meg a hallásimplantátumot, akkor neki meg kell tanulnia hallani az implanttal, mert az másképp hall az ember az implanttal, ezt meg kell tanulnia segítséggel jellemzően. A gyerekeknek pedig ugyanúgy mindegy beszédfejlődésre így kell menni az implanttal, hogyha siketen született a gyermek, akkor mint bármilyen más esetben végig kell menni egy hallás fejlesztési úton szülők, szakemberek segítségével. Ami más nagyon fontos dolog, hogy itt is, mint a hallókészüléknél, ugye a két oldal ellátás az egy alap dolog, akinek kétoldali problémája van, ott a kétoldali ellátás az a koklár implant esetében is működik, az is teljesen finanszírozott és bevált módszer. Ráadásul most már az egyes klinikák egy ülésben végzik el a kétoldali implantációt is, tehát kisebb traumával történik meg, nem kell kétszer altatni, kétszer vágni, kétszer rehabilitálni, hanem egy műtéti eljárás során megoldják a két implantációt is.
1: Még olyan kérdésem lenne az implantátumokkal kapcsolatban, ami gyakran felmerülhet, hogy a későbbiekben egy implantátumot viselő személynek lehet-e MRI vizsgálata?
0: Igen, lehet. A jelenlegi modern implantátumok most már lehetővé teszik azt, annak ellenére, hogy egy mágnes van az implantátumban, ami segítségével kapcsolódik a külső egységhez, hogy mind a másfél, mint pedig a 3 teszlás MRI felvétel az a mágnes kivétele nélkül megtörténhet. Tehát igen. Amit azért tudni kell, és nyilván ez egy fontos információ, hogy az implant maga azért egy árnyékot fog vetni az MR során. Tehát amennyiben az implant közvetlen közelében van valamilyen jellegű probléma, azért azt tudni kell, hogy az egy árnyékot fog mutatni a felvételen. De jellemzően ez egy minimális része nyilván a fejnek, de tény. Tehát még egyszer, igen, lehet másfél-három tesláig, amíg az működik, a mágnes kivétele nélkül, úgyhogy ez nem probléma, akár a repülőgépekkor a kapun is át lehet menni, nem fog besípolni.
1: Szuper. Azt szeretném még kérdezni, hogy bárki bárhol vizsgálhat-e audiológusként gyermeket, vagy van-e valami kritérium ezzel kapcsolatban?
0: Ugye a különböző szintű audiológiák vannak. Az audiológiáknak a működési engedélye ANTS engedélyhez kötött. Az ANTS vizsgálja azt, hogy az adott audiológia megfelel azoknak a szinteknek, azoknak a kompetenciáknak, amilyen vizsgálatot szeretnének végezni az otthon szakemberek. Jelenleg négy szintet különböztet meg a rendelet, négy különböző szintű audiológia van, ezekhez a szintekhez külön rendelnek személyi és tárgyi feltételeket és kompetenciákat ennek megfelelően. Ma Magyarországon a legmagasabb szintű a szakambulanciai szintű audiológia az, amelynél megengedett a gyermekvizsgálat, mint kompetencia, törvényszinten. Tehát, ha valaki megnézi ezt a törvényt, akkor pontosan láthatja azt, hogy milyen szakemberek kellenek, hogy jelen legyenek ezen az audiológián, és milyen eszközpark kell, hogy legyen ahhoz, hogy gyermekvizsgálat megtörténhessen. Praktikusan egyébként fülorgégész, a teljesség igény nélkül fülorgégész szakorvos, fülorgégész audiológus szakorvos, foniáterre van szükség orvosi szempontból, szükség van gyógypedagógusra, vagy logopédusra, szükség van pszichológusra, szükség van szurdopedagógusra, ezek vagy is kombinációk. Ha hallókészülék van, akkor audiológus szakasszisztensre is szükség van, már pedig szükség van rá, igen. És hát nyilván a tárgyi feltételek pedig elég kemények ott is, tehát nagyon-nagyon. Tehát egy átlagos hallókészülék szalon, aki nem rendelkezik ezekkel a személyi és tárgyi feltételekkel, de jóre nem vizsgálhat gyermeket.
2: Fontos kihangsúlyozni, hogy az orvosnak gyermek fülorgége szakorvosnak kell lennie. Tehát ez is egy hangsúlyos tényező. Illetve az, hogy hiába vannak meg ezek az engedélyek, tehát a mérés folyamatát is úgy kell kialakítani, hogy egy gyermekvizsgálat esetében főképpen az elején, amikor nem egy kondicionált gyermekről van szó, mert gyönyörűen 5 éves gyermekek sokkal jobban jeleznek, mint hogyha egy felnőttet néznék meg. Tehát mindenféleképpen, amikor elkezdődik a folyamat, az elején vagyunk, akkor szurdopedagógusnak ott kell lennie, és még egy nagyon fontos tényező, hogy időt szánjunk magára a vizsgálatokra, a diagnosztikai részére is, és utána pedig a rehabilitációs részére és a finom hangolás részére is. És mivel, hogy itt sok ember dolgozik együtt, az audiológus, a szurdopedagógus is, akár közösen is tévedhet, vagy lehetnek rossz döntései, de ezeket időben észre kell venni és korrigálni tudjuk akkor, hogyha van egy folyamatos kapcsolat a családdal és a gyermekkel.
0: Felmerült még egy kérdés a kokleás implantátum használatával kapcsolatosan, hogy sportra, adott esetben úszással, hogy áll ez az eszköz. Hát hasonlóképpen a hallókészülék egyébként, hiszen egy külső egysége, egy hallókészülékhez hasonló külső egysége. A gyártók kiválasztásán is egy fontos szempont, hogy melyik gyártó milyen IP védelemmel látja el a külső egységét, tehát mennyire por és vízálló. Vannak olyan gyártók, van olyan gyártó, aminek ez egy magasabb, elvileg lehet vele úszni, vagy éppen beállni a zuhany alá. Van, amelyik gyártón ez kevésbé van fókuszban. Amit biztosan tudok mondani, hogy minden gyártó kínál egyébként egy szilikontokot a külső egységhez, amely használatával adott esetben akár 5-7 méterig is lehet lemerülni és lehet használni, amellett, hogy a hallás élmény megmarad.
1: Ez nagyon jól hangzik, köszönjük szépen!
0: Köszönöm!
1: Köszönöm ezt a rendkívül érdekes és átfogó beszélgetést mindannyiótoknak. Remélem, a hozzánk forduló szülők minden kérdésére sikerült választ adnunk. Köszönjük szépen!

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Jósvádájú úriember. Mosolyog, pedig hát tulajdonképpen a kor nem viselte meg. Kincses Gyula, nyugalmazott igazgató. Az életpályádról fogunk beszélgetni, Gyula bácsi, és nagyon-nagyon jól tudom, hogy ez egy hihetetlen nehéz dolog, hiszen ha nem is szó szerint kalandos volt az életed, de azért nagyon sok mindent megéltél és megértél. Honnan indultál?
2: Megtisztelő kedvességedet köszönöm, hogy együtt lettünk és beszélgethetünk. Először talán annyit, hogy 85. éves vagyok, a kor tudjuk, hogy nem érdem, hanem állapot. És ennek a 85 évnek a gyökere nagyon mélyen van. Szülőfalumhoz köt. És ezek a gyökerek hoztak kisebb hajtásokat. Egyik-másik hajtás még fává is nőtt belőle, és ez a fa adott embereknek enyhet adott a forróság esetén, adott élőlényeknek pedig még élelmet is adott. Virágjaival is szebbített a tájat, gazdagította. De ez a fa is lehullajtotta a levelét, mint általában, ha ősz következik. És talán Arany Jánost idézném, mikor azt mondanám, hullajtja levelét, az idővén fája, terítve hatalmas rétegben alája. Én ezt az avart jártam, és tűnődve megálltam, egy régi levélen ezt írva találtam. Tehát ha fa alól felveszek egy-két levelet, minél mélyebbről veszem fel azt a levelet, annál régebbi adatokat találok meg rajta. Többé-kevésbé. Születtem 1926-ban Pocsai községben egyszerű nádfedeles házban. Apám, anyám, édesapám, édesanyám egyszerű emberek voltak. Apám nyugdíjas volt, édesanyám otthon dolgozott, nevelt bennünket. Édesapám görögkatolikus volt, édesanyám református volt. Ez a két vallás találkozás egy családban nyitottabbá tett, sok mindent jelentett nekem, másként tekintettem a világra, mint az, aki csak egy ritusban nevelkedett, csak egyben nőtt fel. Otthon töltöttük gyermekkorunkat, elemi iskolát Pocsajban, illetve Debrecenbe jártam a görögkatolikusba, majd polgáriskolába kerültem. Hadd mondjam, nem dicsekedhettem az akkori tanulmányi eredményeimmel. Talán a negyedik polgári volt az, amikor úgy észhez tértem, mivel egy évet előtte otthon kellett maradnom betegség miatt, és igénybe vették munkaerőmet is a gazdálkodó emberek, ugye, akkor gondolkodtam el azon, vajon nem kellene nekem is elmenni Nyíregyházára bátyám után a tanítóképzőbe. Negyedik polgáriban már olyan jó volt a bizonyítványom, hogy szó nélkül felvettek, és így kerültem a nyíregyházi tanítóképzőbe. Állami képző volt, hogy miért Nyíregyházára mentem, és miért nem a debreceni preparatóriumba? Azért, mert görög rítuson nevelkedtem, és a nyíregyházinak volt az a funkció is, hogy a görögkatolikus községek számára, egyházközségek számára kántort is neveljen, ne csak tanítót, tehát képezzen. Oda kerültem. Na de hát nem lett belőlem kántor, mivel háború is volt, és háború alatt fogságba kerültem, orosz és román fogságba, azt követően TBC-vel megpakolva, mint egy másfél-két hónapot feküdtem a Berettyóújfalusi kórházba. Bizony 45 késő tavaszon nyarára kerültem haza csak, és akkor kezdtem lápadozni. Utána szüleim úgy látták, hogy ez a fiatalember nem biztos, hogy kibírja megint az utat Nyíregyházára és vissza, ezért édesanyám bejött Debrecenbe a kollégium igazgatójához, és Török Tibor igazgatórot megkereste és kérte, hogy vegye fel az ő fiát ide, ebbe a képzőbe, aki annyit szenvedett a háborúba. Biztos, hogy rendesen fog viselkedni. Az igazgató azt mondta, nézed, jányom, ha a fiad rendesen viselkedik, helye lesz nálunk. Így kerültem ide be, és 1947. június utolsó napjában tanítói képesítést tettem. Az utam egyenes volt, utána bátyámat követtem. Most is, mint az előző iskolatípusban, Budapestre felmentem, és a gyógypedagógiai tanárképző főiskolára kértem felvételimet. Felvettek. 22-23-ban voltunk az osztályban. És Debrecenből ketten mentünk fel, nem ismertük egymást Debrecenbe, de ketten mentünk fel. A hölgy a Dóciból jött, ő lett Kozmuca Flóra, I.S. Gyuláni Kozmuca Flóra után a főiskola főigazgatója, ma is nagyon jó a kapcsolatunk vele. Ő a Gordosné dr. Szabó Anikó. De voltak sokan nagyon kedves kollégistatársak, évfolyamtársak. Mindenkivel nagyon jó, egészséges, tisztességes kapcsolatunk volt. Hadd mondjam, szabadok voltunk és beszélgettünk. De volt egy kolléganő, akivel úgy másodév után, utolsó évben többször is egymásra néztünk, többször tudtuk egymást segíteni, és valahogy úgy éreztük, hogy az élet feladatot nekünk együtt kell felvállalni. Ez volt a Hagymás Ilona, Ilonka 1951-es házasságunk óta felesége. Áldott lélek, sokat segített, mellettem volt jobban rosszban. 1950-ben kaptuk meg a gyógypedagógusi oklevelünket, mind a ketten Debrecenbe jöttünk le a Siketnémák intézetébe, annak ellenére, hogy Budapesti Siketek intézete is ajánlott részünkre állást. De az ő szüleim Záhonyban éltek, az én szüleim Pocsajba. Közelebb akartunk jönni. Haza akartunk jönni. Haza, mert nekünk ezt jelentett a haza. 1950-ben kerültünk haza Debrecenbe. És a Siketek intézetébe is szívesen fogadtak bennünket, kellett is a szakember, de különben is erre készültem. Még akkor nem tudtam, később egyre inkább tudatosult bennem az, hogy valahogy a legszebb pályát választottam, valahogy a legszebbet választottam az életben, azt, hogy megadjunk egy növekvő embergyermek, felnőtt gyermek részére olyasmit, amit az élet nem adott meg neki, vagy elvette tőle. A siket nem hall, a beszéd egy utánzsó társítás, aki nem hallja beszédet, az nem tudja utánozni. Mi azért nem beszélünk kínaiul, mert nem hallottuk. Ő azért nem beszélt emberi nyelven, mert nem hallott. És ezeket a hangokat, beszédet kellett mesterségesen kialakítani ahhoz, hogy ő a társadalomban úgy kommunikáljon a jelrendszeren kívül, hogy azt más is megértse. Tehát be tudjon épülni, és érezze azt, hogy nyitottabb részére a társadalom, mert a szavakból is megérti az embereket. El tudja olvasni a szövegeket, értelmet adnak azok a szavak, mondatok részére is, és könnyebb lesz az élete. Valahogy ez tudatosult bennünk, és nagyon megszerettük pályánkat. Mit jelent ez, hogy megszerettük? 1956-ban bementem az igazgató úrhoz, Okos Lászlóhoz. Addig is tanítottam egy osztályt, azok kifutottak, szerettem azokat a gyermekeket is, és azt kértem, hogy engedje meg, hogy ezt a most induló első előkészítőt 10 évig én tanítsam. 2 év előkészítő, utána 8 osztály elemi, pardon, általános iskola. 10 évig tanítottam. Tudtam, hogy nem csak az eredmény az enyém, hanem a gond is, és a hiány is. Tudtam, hogy nagyon lelkiismeretesen kell dolgoznom végig minden évben azért, hogy a gyermekek elérjék céljaikat az életben. Nem volt könnyű, de szeretettel tettük és csináltuk. Ebbe társa volt Ilonka, és őnek is megvolt az osztálya, de én ezt a feladatot nagyon szépnek és nemesnek tartottam. A gyermekeket nagyon sok fele elvittem, társadalomba igyekeztem berakni őket, sok mindennel megismertetni. Különben talán, ami még új volt, az akkori körülmények között, mert nem volt könnyű még 56 után is ugye az iskolába eszközrendszert, stb. Biztosítani. Munkafüzetet készítettem nekik. Olyat, amelyek már nem szavakat, hanem gondolatokat fejeztek ki. Olyat, amelyikben megoldást nekik kellett keresni. Olyat, ahol a megoldás nem matematikai feladat volt, hanem verbális gondolati feladat volt. Tehát a beszédet fejlesztettük ezen keresztül is. Gyermekek nagyon szerették. És hadd mondjam, nagyon érdekes volt. A bandi, mondhatom valamit, a gyermek rosszul csinált, és azt mondtam, te délután nem kapsz feladatlapot. Te nem kapsz ebből, mert minden gyermeknek magam is készítettem. Ormigos rendszer volt bizonyára, hallottál erről, volt akkor ormikos sokszorosítás, nem csak a stenciles, ugye, és azzal készítettem az irodában minden áldott nap, amikor szükség volt erre. És a bandi nem kapott, és a bandi érezte, hogy valamitől elesik. Érezte, hogy a többit másképpen kezelem. Ő most nem kapott feladatot, nem hogy ki nem kapott, feladatot nem kapott, és írt a gyermek. Ez azt jelentett, hogy nagyon összenőttünk, megértettük egymást, szerettük egymást, és a kemény voltam hozzájuk, tudták, hogy elvárok tőlük, és nem bántani akarom őket. Azt követően volt másik osztályom is. Ebből az osztályból egy gyermeket egy bizonyos félreértés során eltávolítottak az intézetből, amiért én messze menően kiálltam, de nem én voltam az erős, hanem a közösség. Mikor volt ez? 1959-ben vagy 60-ban. Most karácsonykor is felhívtak. Mindig, évente, legalább egyszer. Nem köszönni, megköszönni valamit, csak üdvözletet küldeni. Ez azt jelenti, hogy tudtam benne maradandó nyomot hagyni. Meg tudtam adni neki azt, amit az intézet elvett tőle, akkor a iskolai végzettséget, és el tudtam indítani egy újabb úton. Hát ilyen volt a Siketnémák intézetébe helyünk.
1: A 60-as évek azok nem lehettek könnyű idők, Gyula bácsi. Én úgy tudom, hogy a 60-as években mégis ti komoly sikereket értetek el.
2: A 60-as években mind a mellett, hogy tanítottam, vezettem a Felnőtt Siketek Szövetségét is. Nem hobbiból, hanem csak azért, hogy jobban megismerjem őket, megismerjem a felnőtt siketek mentalitását, saját munkai rendjüket, és volt, arra felé irányítsam a fiatalokat. Több évig vezettem a felnőtt siket szövetséget. Szép volt és jó volt ez, amit csináltunk. A szövetséget erősítettük, összevontam, tartottam minden héten valami érdekességről egy kis beszélgetést, úgy mondjuk ezt egy kis előadást. De havonta legalább kétszer. Volt akkor az Élet és Tudomány, voltak egy Univerzum nevű folyóirat. Mind a kettőből szedtem, szívtam magamba az anyagot, csak azért, hogy továbbadhassam. Siketeknél 1952-54-56 tanítani kellett a rókáról, erről, arról, a madárról, gólyáról, amit messze látott a gyermek, rókát, amit sosem látott, és akkor, hogy tudjak nekik reális képet adni az élővilág adott tagjáról, élőlényéről, felkerestem Szentpéteri Dénest, és arra kértem, engedje meg, hogy nála a preparálást, mint olyat megtanuljam, és az intézet részére is mit készítsek. Eljöttem akkor a megyei vagy városi fővadászhoz, vadásztársult elnökéhez, mikor már ebbe kis gyakorlatom volt, jeleztem, hogy itt dolgozok, a siket gyermeknek nem lehet minden szóban elmondani, mert bármennyire is okítjuk, tanítjuk őket, fogalmak csak nem szemléltethetők úgy, azok csak komplexitásában, mondatban kapnak helyet, és a jelzők nem mindig elégségesek, egy kép, egy tárgy sokkal tökéletesebben helyére teszi, beilleszti, mint a nem teljesen értett szó. Megérte tette Máró Gábor, vagy a rendőrségtől az Éliás főhadnagy. És hozták rókát, nyulat, gólyát, ölyvet, sorolhatnám. 22 ilyen preparátumot készítettem az intézetbe, teljesen szeretetből díjtalon ez természetes, csak azért, hogy szemléltető eszköz legyen, csak azért, hogy a gyermekek közelebb kerülhessen a valósághoz, csak azért, hogy a gyermekek többet tudjanak az élővilág egységéről, arról a láncról, a biológiai láncról, ami az életben létezik. Hadd mondjam, szívesen fogadták a gyermekek is. Mit csináltunk még? A szakmai területen akkor kezdtem elindulni a 60-as években, és akkor is készítettem még ezeket a munkafüzeteket, amikről már előadást is tartottam Budapesten szakmai értekezleten. És mit ad Isten 1971 telén, karácsony előtt? Valamilyen értekezlet volt, lehet, hogy fél év értekezlet volt a Siketek intézetében, benne a tanári szobában, és kihívják az igazgatót. Okos László kiment, bejön, én nekem szélszívesen menjél le az irodámban. Az emberékön vagy sápat, vagy elpirul, mert Uramisten, miért küldenek engem most le? Nem tudom, hogy mit tettem, és az irodába ült a megyei tanács művelődés osztályának vezetőhelyettese, és még egy másik munkatársa, lehet, hogy vezetője is. És elmondották, hogy Debrecenben, ez 71 decemberében volt, épül egy látássérültek részére gyengéllátók intézete, amelyik iskola és nevelőtthon lesz együtt, és úgy gondolták, hogy én ennek vezetését elvállalhatnám, rám bíznak az egész intézet szakmai fejlődését, és vállaljam el az igazgatást otthon. Hogy honnan ismertek? Talán onnan is, hogy én azt megelőzőleg dolgoztam kulturális területen, dolgoztam szakszervezeti területen, mert mindig az volt az elvem, beépülni valamilyen formában abba a társadalomban, amelyikben élünk, és minden szükséges annak segítségével is továbbadni, ami kell a tanítványainknak, növendékeinknek, mert teljessé kell tenni általam, amit adhatok, azt az ismeretanyagot, azt a tudást, stb. Olyan, hogy egyetemi előkészítők Debrecenbe, hátrányos helyzetűek részére. Nagy Benyámin SMT-be volt osztályvezető. Engem kért meg ennek vezetésére. Először az orvostudományon és Kossuth Egyetemen, később az Agráron, Ibnik főiskolán is tanítóképző is megszervezett, és több éven keresztül téli és tavaszi szünetben behívtuk azokat a hátrányos helyzetben élő gyermekeket, akiknek erre szükségük volt. Jöttek és kaptak valamit. Nem a megoldandó feladatot, csak csupán a tavait, mint egy mércét, hogy ime nagyjából többé-kevésbé ilyen szintű lesz az a felvételi. Ha oda kerül felvételi elé, ne legyen teljesen novum számára az, hogy na most vigyázba kell állnom, vagy mit kell csinálnom, mert ehhez hasonló feladatokat kell megoldani. Én úgy hiszem, hogy sok fiatalnak tudtunk ezzel is segítséget adni, és sok fiatal tudott ezáltal is közelebb kerülni a bejutáshoz, és a bejutott eleget tenni az ott tanultak, ismertek terítéséhez, a társadalomba való beépülésükhöz. Valami ilyesféleképpen gondolom az önmagam munkáját nézni abban az időben.
1: 1972 őszén megnyílt a gyengénlátók általános iskolája és nevelő otthona. Ez egy hihetetlen kaland, nagyon-nagyon jó értelemben, és egy fantasztikusan nagy kihívás. Erre készülni kellett. Én azért másként is fogalmaznám, hogy azért erre születni kellett.
2: Vacilláltam, annyira szerettem a Siketek oktatását, nevelési Siket gyermekeket, annyira beléltem magát, hogy december 30-án bementem a megyei tanács elnökhelyetteséhez, ő is behívatott, engem is és Ilonkát is, hogy köszönöm, úgy érzem, hogy ismeretlen terület ez előtte, annyira szerettem a szakmámat. Nem biztos, hogy most mikrofon téma, de ahogy hazamentem onnan, postaládából kivettem egy levelet, több levelet, és felbontom az egyiket, egy szakfelügyelő, nem szakmájában, más területtel kapcsolatosan körlevelet adott ki. Uramisten, ez lehet szakfelügyelő, az, aki ilyen levelet ír, egy ilyen levél írója, szakfelügyelő. Hát akkor ne lehetek a gyengénlátók igazgatója. Ez az egyetlen levél mozdított ki abból az állapotomból, hogy én nem leszek képes. Ekkor jöttem rá, de képes leszek. És ekkor jutott eszünkbe Freudnak egy bizonyos gondolata, amelyik úgy szól, hogy az ember csak úgy csikarhat valami értelmeset az élettől, ha szembeszáll az akadályokkal. És ezt meg is tartottam magamnak. Igen, az élettől ki kell csikarni valamit, nem magamnak, hanem majd azok számára. Viszont fel kellett készülni. Február 18-án, 72-ben már megkaptam a kinevezésemet. Az iskola csak szeptemberben nyert meg. Kijártam a épülőintézetbe, be a művelődés osztályra, kerestem a kapcsolatot a pesti testvérintézetekkel, kerestem a szakirodalmat, merítettem mindegyikből. Budapesten csak alsó tagozatos gyengéllátók iskolája működött, egy családi házban végső soron. Nem intézet volt az. Vakok igazgatójával, Méhes Józseffel előttem végzett másfél évvel a főiskolán. Jó kapcsolatuk volt, sőt, 1963-ban, azt hiszem akkor együtt voltunk itt Dániában egy tanulmányúton Méhes Józseffel. Csak akkor én még a Siketek oktatását tanulmányoztam, ő már a vakok és gyengéllátók helyzetét nézte. Ő is örömmel üdvözölt, és úgy érezte, hogy együtt fogunk dolgozni, sikeresen lesz az. Valóban nagyon sok szakirodalommal láttak el, tanulmányozgattam, felmentem és több órát látogattam. Sőt, feljött velem a művelődés osztály vezető helyettese is és adott szakfelügyelés. Együtt néztünk szét Budapesten is. 72-ben viszont ugye meg kellett kezdeni az intézet benépesítését. Pataki László volt akkor a budapesti kis intézet iskola igazgatója. Nagyon kellemes ember volt. A fiával most is nagyon jó a kapcsolatunk. Ő a Foniátriai Társaság vezetője, orvos és gyógypedagógus. Nagyon nagy tisztelője vagyok. Feleségem gyakrabban találkozik vele, hiszen ilyen jellegű közös témájuk van.
1: Az iskola tantestületét hogy állítottad össze? Hogy találtál tanárokat, nevelőket ebbe az új, és teljesen új Debrecenben, majdhogy nem azt mondom, hogy majdnem idegen környezetben lévő gyógypedagógiai intézetnek?
2: Pontosan így van. Debrecenben volt hallássérülteknek Siketek iskolája, volt értelmi fogyatékos intézete, és volt értelmi fogyatékosok intézete is. Látássérültek részére nem volt itt oktatás, nevelés, tanítás. Tudom, szülőfalomból a háború előtti időben budapesti vakokhoz küldtünk, vagy küldtek egy fiatalt. A háború alatt megsvakult egy fiatalember, akkor már segítségemmel helyeztük el Szombathelyen, volt ugye még ilyen vakok részért, úgyhogy nem voltam én járatos ebben. A művelődés osztály részben engem is beavatott, részben pedig maga hozta be vidékről azokat az embereket, nem voltak szakemberek, mert testület összeállásakor csupán 18%-a volt gyógypedagógus, aki rendelkezett ilyen ismerettel, de behozta azokat az értéket teremtő falun vagy tanyán dolgozott 20-30 évig ott élt embereket, akik szerették a gyermeket. Szerették a munkát, és tudtak jól tanultani. Tudták, hogy egy kis szakmai fertőzése, ezek itt is jól megállják a helyüket. Így volt, tehát egy részüket készen kaptam. Más részüket a főiskolától kaptam, Kovácsidát mondjam. Szakács Zsuzsát mondjam, Lugosi Zsuzsát mondjam, ugye? Mindhárman nagyon kedves, helyes és nagyszerű szakemberek voltak. Továbbiakban pedig két igazgatóhelyettes kellett. Mind a kettőt a megyei művelődés osztály határozta meg, illetve adta mellém társul. Ezt természetesnek tartottam. Az egyik volt a Simon Zoltán felesége, ismered azt a kritikust, másik pedig Juhászné Zsuzsát. Istenem, együtt dolgoztunk, mindegyiknek volt pedagógiai múltja, a munkássága, mindegyik megértette azt, hogy neki van egy területe. Arra nagyon vigyáztam, hogy ők a saját területükhöz jobban értsenek, mint én, de arra is nagyon vigyáztam, hogy az egészhez viszont elöljárjak. otthon legyek az egészben, és adjak nekik segítséget. Mind a kettő lelkes, kellemes volt. Juhászné Zsuzsára azért emlékszem nagy tisztelettel, mert csodálatosan szintetizálta a délelőtti iskolai feladatokat, a tankönyv feladatokat, a tantervi feladatokat, és egy délutáni foglalkozásokat. És ő megmondta, hogy ide, ide és ide, ekkor is ekkor tessék elvinni az osztályt. Előkészíteni ezt és ezt a témát. Tehát a gyermek számára ne az osztályteremben legyen új novum, azaz anyag, hanem valami, ha nem is vizuális, de valami élménye legyen már azzal kapcsolatosan. Ezt nagyszerűen szervezte Zsuzsa. A testület többi tagjait, mondom, az osztály hozta be, de szeretettel gondolok a Mucikára. Kell még olyan emberről szólnom, aki annyit adott az intézetnek. Juci néni rajztanár úgy került hozzám, hogy a férjével jó kapcsolatban voltam. Szerveztem rendezvényeket vagy szakköri beszélgetéseket a rajztanárok részére. A férje volt a megyei rajz szakfelügyelő. És egyszer felhívtam őket, hogy Imrét keresem. Hát én Horváth Imréné vagyok, én Kincse Gyula vagyok, itt fogok dolgozni, és szeretnék egy rajztanár ajánlatot kérni Imrétől, kit tudna ajánlani az intézetünk részére. Azt ajánlok én. Tessék mondani. Hát például én saját magamat ajánlanám. Kérem, Imrének a feleség, igen, köszönöm szépen, beszélgetünk erről. Így került hozzám.
3: Te nem az a fajta igazgató voltál, aki beült az íróasztal mögé, és felhívtál valakit telefonon, utasítást adtál, hanem te jártad az országot, külföldet is, és hoztad ide a gyerekeket. És én emlékszem a 70-es években végig, a 80-as évek, mindaddig, amíg te voltál az igazgató, majdnem minden hónapban valamelyik vidéki szervezetnél, valamelyik igen, vidéki tanácsnál voltál, és hoztad ide azokat a gyerekeket, akik már az általános iskolában nem igazán, de még a vakok általános iskolájába még talán nem.
2: Így van, igen.
3: Ez hihetetlen energia, akarat, elhivatottság kellett. Hogy volt neked ehhez erő?
2: Én azt hiszem, hogy ez természetes volt a mi életünkben. Ugyanezt csinálta Ilonka, és csupán ő még nevelte az egyetlen gyermekünket, mert bennünket az élet csak egyetlen gyermekkel áldott meg. A háborúba hozott TBC következtében engem kétszer TBC-vel operáltak az 50-es években, fiam születése után. Aztán volt egyéb ilyen gondunk is, egészségi problémánk. Hogy történt ez? Úgy, hogy az intézet indulásakor testületet és az összeolgozót, mikor összehívtuk, elmondtam, hogy hova kerültek, milyen gyermekek jönnek ide, ezek hogy fognak látni, és hogy is mint kell őket segíteni. Azt is elmondtam, hogy tanárok tanítani fognak tisztelettel, mert elmélyülnek a szakmában, és nevelés is rájuk tartozik. De mivel ezeknek a gyermeküknek nem élnek itt a szülei, nem lesz, aki rászóljon, amikor nincs tanítási órá. Ezt a feladatot a tisztelt munkatársaknak, takarítóknak, konyhai dolgozók, mosónak, irodásoknak kell ellátni. Tehát nevelni az egész háznak kell, mindenkinek, és figyelni a gyermekre. Továbbiakban minden gyermek érezze azt, hogy olyan helyen van, ahol szeretik, ahol segítik. Érezze azt, hogy ő nem egy külön gyermek ebben a házban, ugyanolyan, mint a többi, tehát nehogy kisebb rendőrség érzése legyen. Legyen emberi tudata, gyermeki tudata, és érezze gyermekségét is. Igaz, hogy a este lefekvéskor az édesanyja simogató keze elmaradt. Na de mikor a gyermekek megismertek bennünket, és látták, hogy itt csak jót akarunk velük, akkor nem volt különösebb baj ebből sem. Igen, kerestük a rendelőintézeteket, a művelődés szosztályokat, és minden egyes szervet, szakmunkás tanulók országos egészségvédelmi intézete, munkagyi osztályok, pártbizottság, szakszervezet, akit csak el lehetett érni azért, hogy ezekkel a gyermekekkel való törődésünk teljesebb, tökéletesebb legyen. Első szemész orvosunk dr. Seres Géza főorvos úr volt. Ő volt akkor a Városi Gyermekszemgondozó Intézet igazgató főorvosa. Egy évig volt itt. Géza bácsinál szenvedélyesebb embert nem ismerek, aki személyzet területén dolgozott. Nagyszerű volt a kettesi professzor úr is, ő is mellátogott ott az intézetben, mellettünk állt. Dr. Molnár Lajos főorvos úr azt mondta, Gyulám, ha én kiírok a megyei a személyzeknek, hogy itt előadás lesz a rendezvény, be fog jönni mint, és erre volt szükség, hogy az emberekkel találkozunk, vigyék hírül azt, hogy van egy ilyen intézet az országban, mert az induláshoz adott hullám mennyiség nem volt elegendő, csak 115 gyermek volt. Nem tudtuk beiskolázni 140-150 fős intézetünket, de később az ilyen beszélgetések, rendezvények, szakmai tanácskozások révén ezek a hullámok kiterjedtek, mindig nagyobb távolságban, koncentrikus körként hatottak, és mindig több gyermeket jeleztek hozzánk. Seres Géza bácsival már a következő évben egy tanácskozást szerveztünk pályaválasztási tanácsadásról, mert láttam, hogy 1973-ban már végeznek gyermekek, akik akkor jöttek a 8. osztály, 74-ben következő osztály. Hát haza nem küldhetjük őket, csak úgy, mert másért is jöttek, nem csak a személyzetért, hanem azért is, hogy talán társadalmi beilleszkedésüket jobban tudjuk segíteni. Ezen a szakmai tanácskozással, amit 74-ben szerveztem, Budapestről jöttek, sokan ott voltunk, és mindenki igyekezett gondolatot adni ehhez a munkához, legalábbis erkölcsi segítségüket felajánlani. Ez már nagyon sokat jelentett. És ami nagyon sokat jelentett részünkre, a Szakmunkás Tanulók Országos Egészségvédelmi Intézete, annak az igazgató főorvosa is gyakran itt volt, és vele is jó kapcsolatunk volt. Igaz, hogy a vitánk is nagyon erős volt, mert én szűknek találtam azt a skálát, amelyeken fogadták a gyermekeket, ő pedig féltett a gyermeket, félt a balesettől, és csupán személyzeti állapotát figyelve próbálta besorolni őket. Elértük azt, pszichológusokat is meghívtunk ezekre a tanácskozásokra, nem csak személyszorvosokat, hogy a Szakmunkás Tanuló Intézet személyzeti státuszon túl a gyermek személyiségét is nézni fogja, és ha úgy látja, hogy az értelmereivel, lelkereivel, személyiségeivel, emberi jegyeivel tudja kompenzálni azokat a hiányosságokat, akkor megengedő, hogy ilyen vagy olyan szakmán dolgozhasson.
3: Mikor volt csúcson az intézet, most létszámot értek alatta, mert hát a oktatási színvonal az gyakorlatilag egyértelmű volt.
2: 3 év múlva, 4 év múlva. Sőt, annyira, hogy olyan esztendőnk is volt, amelyikben több jelenkező volt, mint ahányat fel tudtunk venni. Na de, ahogy említetted volt az előbb, Mezőkövest, egy kis utcácska a falu szélén hírt kaptunk, hogy van ott egy másodikos kis gyermek, aki nem járhatott iskolába, mert ilyen és ilyen látássérült, nem tudom, 20%-ot látott a Józsika, és nem is hozzák a szülők. Fiat 850-es kocsim volt akkor, és elmentem Mezőkövestre. Megkerestem a családot. 2 hét múlva elhozták, és itt végzett a kis Józsika nálunk. Tehát valóban úgy van, hogy kapcsolatom volt adott szülőkkel, adott emberekkel, a személyzeten és a oktatási rendszeren keresztül. Emelkedett szépen ez a létszám. Tudjuk nagyon jól, hogy olyan 01-03 közötti vízusúak kerültek elsősorban felvételre, illetve Méhes József kollégával vitánk volt, ő a 01 alattiakat vinni akarta, mint mert az a vakos területe tartozik már, én azt mondottam, mindaddig, míg látók módjára nevelhető, ne vigyük. Rájön majd később arra megtanítani őket, amikor 0-1 alá süllyed a látás élessége. Így is volt pár gyermek, viszont később felkerült a vakok intézetébe is. De nem egyedül voltam ilyen. A budapesti gyengéllátók iskolájába Balatoncsicsóról elvittek egy kisfiút, a pap fogta meg a kezét, mert látta, hogy ott lődörög az utcán, nem lát jól a gyermek, iskolába nem kell, részben szociális helyzete is olyan, és felvitte budapesti Szönnyi utcára, abba a kis intézetbe. 1. osztályt elvégezte, hozzánk lejelentették pataki kollégáik, behívtuk őket. Gyermeknek első dolga volt a bejövetel után, mert olyan környezetből származott, a nevelőtthon minden szekrényéből kiszedte a kulcsot, minden típusú kulcsból egyet eltett, a többit visszaadta. Gyanús volt egy kicsit, hiszen otthon ez volt a gyakorlat náluk. Gyermek egy fél év múlva megjuhászkodott, nagyon szépen beilleszkedett. 5.-6. osztályt elvégezte, 7. osztály után vártuk vissza a gyermeket. De már akkor jött a levél otthonról, gyere, én mi nősülj meg, várunk itthon. 7. osztály után 8. osztályba bátyjával indult az intézetbe, Debrecenbe. Az úton beszeszeltek, nem tudtak bejönni az intézetbe. Volt annyi józan tudatuk még, hogy visszaültek a másik vonatra és hazamentek Balatoncsicsóra. Részegen nem jöttek be. Mint egy jó hónapba került ez a levelezés, hogy jöjjön vissza a gyermek. A gyermek lesütött szemmel visszajött, senki sem támadta, senki sem marasztalt el ezért a gyermeket, nagyon jól tanult, középiskolába javasoltuk ezt a cigány gyermeket. Balaton végén valamelyik középiskolába fel is vették, tanult is a gyermek, de fél évkor az ottani hatás a Balatoncsicsói környezet negatíve befolyásolta, elveszített azt a stabil támaszkodási pontot, amit az intézetben tudtunk neki adni, és bizony, hogy gyermek elszülött. Fél évkor bukott, később kizárták. Azt követően nem volt mit csinálni, lopott ő is, fiatalkorúak, börtöne, bezárás, stb. És ekkor keresett meg bennünket. 17 éves volt már. Kedves igazgató bácsi, életemet nagyon elrontottam. Leírta 8. osztály után. Azt kérem, tessenek, nem tessék, hanem tessenek mert mindenkihez tartozott, nem csak hozzám a gyermek. Éreztük, hogy az egész házatársa volt rá, és ez a nagyszerű, tessenek engem visszavenni. Igazgató bácsi, én úgy érzem, csak ott tudnék még egyszer rendes ember lenni. Hát, hadd tapadjak meg valahol az életben. Tessenek segíteni rajta. 18 éves gyermeket abban a korban nem vehettünk fel. Elveszett a tartalmas élet számára. Sajnálom, nagyon, nagyon sokszor eszembe van a gyermek, aki nem tudtunk, pedig várt a segítségünket, de akkor ilyen volt, hogy a 17-18 éves 8. osztályt fejezett gyermeknek nem volt helye.
3: A 80-as évek azért már egy kicsit másabbak voltak, annál is inkább, mert hát eljött az az idő, ami mindenkinek eljön, nyugdíjba kerültél. Utána sem lettél te egy olyan ember, aki leül, hogy úgy mondjam, a babérjai mellé, és visszaemlékezett, hanem te aktívan dolgoztál utána is. Én azért a hobbidat is tudom, legalábbis az egyiket, hiszen numizmatikus is vagy. Amellett nagyon sok fajtaféle előadásokat tartottál, és rendszeresen jártad még mindig az intézményeket, még egy kertet is műveltél, nem tudom, hogy most műveled egyáltalán, és ez a beszélgetés is tulajdonképpen azelőtt tisztelgés, hogy te még most is aktív ember vagy, még most sem zárkózol be a négy fal közé. Merre jártál ez idő alatt, amióta már nyugdíjba vagy, és mit csinálsz most?
2: Bocsáss meg, ne magamról szóljak, hanem azokról, akik engem idáig eljuttattak, az intézet odáig eljuttatták, hogy ezt a szép eredményt elérjük. Seres Géza főorvos után 73-ba jött Emődi doktornő. Nagyon sok gyermek látását javította, rengeteget segített a gyermekeken, nagyon sok gyermek köszönheti jobb, tisztább látását neki. Itt van ez a 20%-os színvak gyermek, akit mondtam. Judit néni korrigálta a látását, nem lehetett jobb látást adni, mert szemideg sorvatása volt a gyermeknek. De 20%-kal nemzetközi versenyen nyert rajzból, ez Horváth Jucinének köszönhető, a 3 főiskolát végzett, és most reklámgrafikával foglalkozik. Tehát megtanult az életben a szükséges és elérhető feladatokat felismerni, és azon a területen teljessé válni. Ebben volt nagy az intézet. Úgyhogy Horváthné Juciról nem szabad elfelejtkezni. Emődiné doktornőről szintén nem szabad elfelejtkezni. Nagyon sokat köszönhet neki. Horváthné Juci a Tudom és Akadémián tartott előadást. Módszeréről film készült. Emődi Judit motivált az embereket arra, hogy dolgozzanak ne csak gyakorlati, hanem elméleti munkát is. A működésem alatt, amíg én dolgoztam, 28 vagy hány pályamunka készült, megyei pályamunka az intézetből, és 2 dolgozó disszertációra érett, dolgozatot készített, doktori címet szerzett. Sokat elértek az emberek, de együtt értük el is, nem külön-külön. Hogy azután, igen, én is tudtam, hogy kullannak a fa levelek, és terítik be a fa alatt a földet, a területet, és azokból a levelekből később lehet olvasni. Én is készültem nyugdíjas éveimre. Tudtam, hogy ez eljön, és ezt természetesnek is tartottam. Igen, magammal hoztam onnan az intézet szeretetét, a törődést, és ez abban is megnyilvánult, hogy gondoskodtam az utódaim kineveléséről. Dr. Józsa Lászlóné más mentalitású típusú volt, mint én, nyilvánvaló, de szakmailag nagyon megfelelő. Nemesseiné Maja, más mentalitású, mint én, de kulturális területén ragyogó is, rengeteget tudott adni a gyermekeknek, kiállításokkal, rendezvényekkel és egyebekkel. Mi is megtettük ezt, hiszen hangversenyeket vittünk oda az intézetbe. Kórusverseny volt, senkimre kosudias karnaggyal, Balmazújvárosi zenekar bejött, a Berettyói falusi is, és más. Vittük a gyermekeket színházba, nagyon sok helyre elvittük, rengeteg élményt adtunk neki, és mivel családi háttér nélkül voltak, igyekeztünk azért emberekkel, nem csak tanárral, mással is kapcsolatba hozni. Egy üzem, egy iskola, ugye? Ti is ezen keresztül segítettetek nekünk, rendbeosztáltuk a kárpitozott bútorokat, ugye? Amiért köszönettel tartozunk. Ez is azt jelentette. És jöttek, kapcsolatot kerestünk üzemekkel, csak azért, hogy tudjon felnőttel beszélgetni. Nem csak igen, nem csak akkor, mikor felszólítják. És nem csak a tanárral, hanem emberrel. Tehát ezzel is segítettük, nyitottabbá tettük életét. Hiszen nem otthon élt, nem vihette el a szülő sem rokonokhoz, sem színházba vagy moziba. Sok mindent megoldottunk. Kevés az idő, hogy erről úgy teljességében beszéljünk. De szeretettel csináltuk, nem én, hanem a portástól kezdve Anuska nénire emlékszel. Ó, kisfiam,
4: kamu kisjányom, ha jött a szülő, jól van a kisgyermek, nem régen láttam. Bemegyek egy reggel, mert egy héten egyszer 6 órára mentem be, egy hónap egyszer 5 órára mentem be. Én ezt úgy éreztem, hogy hadlásság, hogy vagyok ilyenkor, és ha rendnek meg kell lenni, akkor is, nem csak amikor ott vagyunk. De semmi aggodalmam nem volt. Ott állok a folyosón, éppen megyek le, Borika a mosónő, gyere kacsikám, hozzad a lepedőt, nézd csak kisfiam, itt van a tiszta, menjél fel vele és vigyázzál, szervusz kacsikám, legyen jó fiú továbbra is. Minden éjjel bevizelt, minden reggel levitt a kisfiú. Ez a szeretet egy édesanyától is ritkán kapja így a gyermek, ugye? Ezt kapta. Hát ez egy kötődés volt, amit nem én, hanem miattunk, mert szüksége volt a gyermeknek erre, és ezt minden embernek adni kellett, mert ha nem, elnézést kérek, akkor az intézetből ő elment, vagy nem tudta ezt adni. Együtt az intézeti életről, az intézetet nagyon sokan látogatták, Kanadától, Kongóig, Ulaanbaatartól, Japánig, legalább 30 külföldi csoport volt működésem alatt, akik megtisztelték a házunkat. Eljövetelemkor úgy éreztem, hogy valamit tudtam tenni, egy kicsit fárad is az ember, de felújítja önmagát, megpróbál valami más területet keresni, mert valamit tenni kellett. Numizmatika 50-es évek végétől dolgoztam benne, az országos választmánynak 10 évig tagja voltam különben, és az első vándorgyűlést Magyarországon én szerveztem Debrecenbe, Káller Frigyessel bíró volt itt. Ezért kaptam Széchenyi Ferenc emlék érmet is. Legelső Debrecenbe szerveztük. Igyekeztem azon a területen is úgy dolgozni, hogy hasznom legyen a területen. És hát szenvedélyem az Árpádházi uralkodók pénzverése volt. Első kiadás után második kiadást is megjelentettük, korrigáltam több mindent benne, teljesebbé tettem, és felküldtem még a kéziratot Szabolcs Otto egyetemi tanárnak, a Eltén dolgozik professzor, történelem szakos. Másnap este kapom a telefont, kedves kollégám, nagyon köszönöm, hogy felküldted a kéziratot, nem tudtam letenni az egész éjjel, átolvastam az egészet, feltétlenül támogatom, és a könyvből majd az egyetem is kér. Tehát ez így sikerült, ez a második kiadás, vittek többet külföldre is belőle, szeretettel, nagy precizitással készítettem. Első olyan numizmatika, aki hazánk az uralkodó történelmének korát, hangulatát is adja, nem csak az én szemléletem ismeretköröm szerint, hanem korabelit is idézek. Mátyás király tudós, hogy Bonfini írta akkor Magyarország történetét, ez Heltai Gáspár uram magyarította 1570-es évek derekán, abból is veretes betűkkel nyomtatva tettem bele idézeteket. Szép volt, ismert és keresett könyv. Ma is keresik. Harmadik kiadásra nem vállalkozom, mert ahhoz át kellene nézni az azóta előkerült árpádkori leleteket. Nincs időm, energiám arra már, és főleg nem tudok felmenni Budapestre sem. Azt követően Rákóczi Ferenc pénzverésével foglalkoztam. Arról is megjelent egy kis füzetecském, és a Hajdús Sámsoni általános iskola annak felhasználásával jutott el országos élvonalra Rákóczi évforduló alkalmából. Versenyen részt vettek, és országosra bejutottak. Továbbiakban horgászás. Ne felejtsük már el a pecázást. Szerettem gyermekkorom óta, hiszen az ér mellett laktunk, ott nőttem fel, ahol az ér beletorkolik a beretyóba. Peccőzt és a megyei intézőbizottságnak az oktatás és ifjúsági csoportját vezettem. Nyári horgásztáborokat szerveztünk a fiatalok részére. Ebben még egy páron kollégák közül is benne volt, aki szeretett horgászni. És igyekeztünk előadásokat szervezni, filmvetítéseket, akkor még nem volt tévé, nem volt még videó, ugye? De télen a Tittel közösen hasznosítottam magam ezen a területen is. És éhségem még mindig nagy volt az iránt, a föld iránt, amelyik engem felnevelt, az otthon iránt, Pocsa iránt. Megjelent Pocsai község életéből című könyvünk, bátyámmal ketten készítettük ezt, emléket állítunk pocsai egyszerű embereknek, nem Kossuth Díjasoknak, nem világszinten ismerteknek, a legegyszerűbb szomszédnak, aki egyedül élt, és egyedül tartotta fel önmagát, és tisztességgel dolgozott, vagy annak a kántornak, földműves embernek, aki kántor lett, később tűzoltó volt, stb. Stb. Mindenben ott volt, sorolhatnám még tovább nagybátyámat, nagyapámat és másokat. Leírtam benne egy-két kis olyan emléket is, ami talán emberekre is fényt vet.
5: Még egy nagyon picit szeretnélek faggatni a családról.
4: Jó, kérlek szépen, bennünket csak egy gyermekkel áldott meg az élet. Hadd mondjam, hogy mind a ketten volt egy belső hitéletünk. Tudtuk, hogy hogyan kell élni hitünket 1950-es, 60-as években. Nem kívül hordtuk ugye lobogóként, hanem belül magunk módján, és erőt merítettünk belőle. Feleségemnek mind a két nagy nagyapja református lelkész volt. Apai ágon régi görög katolikusok voltunk. A fiam az első osztálytól kezdve, elemitől kezdve járt egy idős esperes, és az foglalkozott vele. Később az volt a kérésünk, hogy mindezen túl, hitéleten túl, biblikus katekizmusos ismereten túl a világvallásokat is mondja el, ismertesse meg. Ne csak a kereszténységet, a világvallásokat, mindegyiket. Második gimnazista koráig, majd a fiam járt, amikor nagyobb volt, be az esperes úrhoz, az ődés esperes úrhoz. És sok mindent megtanult ott a fiam. A Quattrocento, Cinquecento művészetével, mert művészetben is nagyon járatos volt ez az öreg úr. Örömmel küldtük mindig, mert tudtuk, hogy teljesebb értékű lesz ez az ember, mármint a fiunk, sok ismeretet fog kapni. Én biológusnak szerettem volna adni, nevelni, csak Haraszti professzorot akkor vitték ki Indiába, és nem volt hova mennie. Így került ő az orvosi egyetemre. Az orvosi egyetemen pedig a szülők akkori foglalkozását nézve, illetve az enyém előbbi foglalkozásomat is nézve, úgy volt, hogy ő fülész lesz. Valóban fülész is lett Debrecenben, gyermekfülészetből is levizsgázott, nagyon szépen állt a helyét is dolgozott. Ő az Antal kormány idején, meg előzőleg is már vonzódott a változás felé. Érezte, hogy az a kemény szemléleti vonal, mint politikailag, mint más területen nem biztos, hogy túl sokáig fenntartható, valamit enyhíteni kellene, lehetne talán. Antal Józseffel alakult egy kapcsolat, és ő az Antal kormánynak nem volt ugyan tagja, de mint országgyűlési képviselő sokszor találkozott vele. Egy jellemző, Antal József adott idő után, kormányra kialakítás után először hívott meg egy csoportot, azt hiszem Villás reggelire, vagy mire. Ebben benne volt a fiam is. Még levelezésük is volt. Egy mérsékelt állásfoglalású, jót, szépet kereső ember volt. Innen felkerült ő Budapestre az Antal utód intézet könyvtárát vezetni, majd onnan az egészségügyi stratégiai kutatóintézetbe került. Nagyon jó volt a kapcsolata minden egészségügyi miniszterre, Súrján Lászlótól kezdve. Ott dolgozott ő sokáig, annak volt az igazgatója az elmúlt nyár derekáig. Közben ő volt másfél éves szabadságon, amikor megkérték Molnár Lajos, után volt az a hölgy miniszter, egészségügyi miniszter, ő hívta meg, államtitkári beosztásban támaszkodott rá. A fiam ezt nem tekintette véglegesnek, úgy egyezett bele, hogy az ő pályája, állása megmarad, és amikor ő eljön onnan, visszakerülhet a stratégiai kutatóintézetbe. Így is volt. A nyáron viszont, mint az országban sok területen változás történt, az ő életében is előnyugdíjazásra került sor, és hát dolgozik, keresi helyét. Az előző fél évben Debrecen egyetemen tartott órákat. Most meghívták Sopronba, közgazdasági egyetemre tanítani, mert az a végzettsége is megvan, nagyon messzinek tartja Sopronba lejárni, hetente többször nem ment el meg.

0: gyermek. A másik unokánk, Mark, ő a turizmusnál dolgozik, egy jól mozgó, sármos fiatalember. 2009-ben Szingapurban ő nyitott meg egy előadást, volt Vietnamban és egyéb helyen is, 2010-ben indiai delegációnak ő is tagja volt. Akkor volt ez a légtérzár a vulkánkitörés miatt, de hazavergődött, majd később jelezte az indiai követség, hogy szintén visszadnák, szeretnék visszadni ezt a látogatást, Krakóba érkeznek, de az a kérésük, az a bizonyos fiatalember, akit Kincses Márknak hívnak, ő vágyja őket majd Krakóban, és ő vezesse őket. Tehát ennyire megszerették a fiút.
1: Én ezt a beszélgetést nem akarom lezárni. Annyi vitalitás, annyi erő van benned. Ugye megengeded azt, hogy most csak azt mondjam, hogy köszönöm a beszélgetést, és jó estét kívánok.
0: De én nagyon szépen köszönöm kedvességedet. Akkor én ezek szerint fölöslegesen dolgoztam. Tegnap és ma ezeket jegyzetelgettem, hogy előveszem, és ezekből idézek pontom. Tehát én úgy érzem, hogy az együttlétünk tartalmas volt, sok segítséget adtál ahhoz, hogy régi emlékek felszínre kerüljenek, és ha van benne valami követnivaló, azt, aki esetleg majd ezt megismeri, azt tartsa is meg, és kövesse és vigye tovább az életet. Azon a szinten, ahol tartalmasabb lett az emberek élete. Semmi se szóltuk még a szövetségről, és másokról, akiktől rengeteg segítséget
1: kaptunk. Hát akkor szóljunk a szövetségről. Tehát Vakok Szövetsége.
0: Majd máskor, de
1: és nem, és akkor kezdjük úgy, hogy Csengeri József.
0: Csengeri József, áldott embernek ismertem Jóskát. Ismertem a gyermekét, együtt járt a fiammal, tehát Jóskát ismertem már régi időtől. Feleségét is jól ismertük. Jóska, amikor megtudta, szintén megkeresett bennünket, és minden segítséget megígért. Ez az erkölcsi segítség nagyon sokat jelentett, és a szövetség mellettünk állt, az Országos Szövetséget is meggyőzte arról, hogy igen, itt élet indul, és lejöttek az Országos Szövetségből is adott eseményre, adott ünnepségre, rendezvényre, mert 5-szer vagy 6-szor tartottunk a regnálásom alatt szakmai tanácskozást. Volt olyan, amikor az egészségügyi miniszter, dr. Gazdag Imre főosztályvezetőnk keresztül az ő tolmácsolásában személyes üdvözletét küldte a szakmai tanácskozásnak, annak, amelyik nálunk zajlott. Tehát felfigyeltek rá, és ez volt a célom, de figyeljenek fel. És a szövetség is ebben részt vett, a szövetségnek is sokat köszönhetik. Azon túl, hogy Braille írógépet szerzett, felolvasási díjat adtak, adott tovább tanulónak, és egyéb segítséget, utazási kedvezményt. Nem szabad elfelejtenünk azt, hogy egyedül intézmény voltunk az országban, azt hiszem, amelyik a 8. osztályba kilépő gyermeknek már munkalehetőséget adott. Ez volt a Jóska által és a postaigazgatóság által közösen szervezett távbeszélő alközpont kezeli tanfolyam. Minden arra érdemes, nem minden végzett, minden arra érdemes gyermek megkapta ezt, és bizonyos kor után állást is kaphatott. Persze csak addig, amíg ezek a telefonkészülékek működtek, ugye? Mert jöttek a modernebbek, és egy erre nehezebb volt. Tehát ilyen területen roppant nagy volt a szerepe a szövetségnek, és rengeteget köszönhetnek neki. Azok a gyermekek, akik ezen az úton is stabil labbak lehettek, érezték, hogy szükség van rájuk, tehát ez a tudat élt bennük, hogy igen, szükség van rám az életben, és ezen a területen teljes értékű tudok lenni. Mit jelent azért az, hogy az intézetbe járt a gyermek? Telefonközpontos ma is a fiatalember, nem itt, hanem Budapesten. Egy pár éve beszélgettünk, nem régen is beszélgettünk telefonon, és azt mondja, igazgató bácsi, ha én nem ebbe az intézetben tanulok, engem, én nem ezek között, az emberek között vagyok, akkor én azóta is az élet fogytiglanimat töltöm, mert olyan háttérből érkeztem. Ez a szó annyira megbevágja az embert, annyira elégtétel, és annyira sürgető, hogy próbáljunk meg másokért is tenni, hogy csodálatos volt ez az őszintesség a gyermeknek. Hát ilyen is volt.
1: Kire emlékeznél szívesen azok közül? Mert hát rengeteg embert ismertél, és látom, valóban úgy készültél, de nem volt szívem megszakítani a beszédet, hiszen minden olyan fontos dolgot elmondtál, ami... De nézzük azokat a jegyzeteket, amiket ott leraktál, hogy vajon miket jegyeztél fel?
0: Ez a színvak 20%-os látású mondja, ahogy korosodom, egyre jobban látom ennek az iskolának jelentőségét az életemben, tehát felismeri. És ő volt az, aki azt mondta, Istenem, de kár, hogy nem Debrecenben lakom, Hajdúszoboszlón élünk, mert mit oda járattam a gyermekemet annak ellenére, hogy hála Istennek jól lát. abba az intézetbe, mert úgyis megkapna mindent, és teljesebbé tudná tenni életét. Ez az a gyermek, aki ugye 3 felsőfokút is végzett. Egy másik a vállalkozó. Úgy érzem, akármikor jövök, éppen ma is beszéltem bele, mindig hazajövök az intézetbe. Nagyon rosszul, korrigáltan került be az intézetbe, nem tudom milyen vastag üvegekkel, és Judit néni hozta rendbe. Ma egy megyei cég vezetője, nem kereskedelmi, önkormányzati cég vezetője Borsodabaj megyében. És tudod, miért hívott fel valamelyik nap? Az

0: Igazgató bácsi, van egy ismerősöm, aki Böte Csaba intézetében dolgozott kint Erdélyben egy évig. Szeretne visszakerülni ebbe a rendszerbe. Tessék segíteni nekünk ebben. Miskolcról ezért felhívott. Ez az elmúlt héten volt. Ma visszahívtam. Laci, légy szíves a hölgynek megmondani, hogy Gálos Petriben van egy ilyen intézmény, Székelyhíd mellett, ide 50 km a határ túlsoldalán. Ott Verának hívják az intézmény vezetőjét. Ez is ez a telefonszáma. Keressétek meg telefonon. Próbáljátok meg, hát ha sikerül oda beilleszkedni. Hát ha igényt tartanak erre. De különben Pesten a Pető intézetet is keressétek meg. Mindenütt lehet a szociális dolgokra érzékeny embernek munkát kapni és keresni. Hadd mondjam, nem azért, hogy abból dősüljön, hanem a legapróbb szükségleteket előteremteni, és ő benne a vágy él, hogy segítsen másokon. Hát aki Böte Csaba intézetében dolgozott, tudjuk nagyon jól, hogy az csak ilyen szemléletű mentalitás ember lehetett. Tehát ezért hívott fel, és ezért is külön tisztelem ezt a Lacit, hogy ezért felhívott, hogy tessék segíteni. Mondjam tovább, joghallgató, hát a Pap Laci, ez egy csodálatos gyermek volt, ezt te is ismerted, ugye?
1: Igen.
0: Aki maga vakon készített jegyzetet a látótársai részére. Egy szociális gondozó főiskolás Budapesten, azt mondja, tanulni kell, de a tanulás az ne célja legyen az embernek. Ez csak egy eszköz ahhoz, hogy elérje későbbi célját, és érvényesülni tudjon társadalomban.
1: Nézzük a jegyzeteket, Gyula bácsi. Igen. Azok azt hiszem, hogy izgalmas. Ezt a könyvet, ezt el lehet olvasni, de a jegyzeteidet azt...
0: Hát, ne. 72. Mikor alakultunk, tárgyi feltételek alkalmasak voltak, megfelelőek voltak, módszertabba voltunk, ismeretlenek, járatosak, hogy ezekért mit tettünk, amiről szó volt Pesti intézetek meghívása, jöttek szakemberek előadást tartani, testületünket felkészíteni, és Horváth Katalin volt akkor a művelődési minisztériumban, ügyosztályon dolgozott.
1: Nekem osztályfőnököm volt.
0: Igen, akkor ismered jól Katit. Leningrádi Egyetemen végzett, ha jól emlékszem, hogy is kint végzett, és onnan hívott meg egy hölgyet, azt tartott, felkészítő előadást. Nem a kommunizmus építéséről, hanem a látássérültek segítéséről. Erről volt szó. Nagyon nagyszerű segítség volt ez is, és nagyon sok hasznos dolgot kaptunk tőle. Beiskolázás körül volt a gondunk, hogy kit vegyünk fel, kiket ne vegyünk fel. A felvett gyermekek 44%-a fénytörési hibával rendelkezett. Ezeket Judit néni nagyszerűen korrigálta, ezeket a gyermekeket. 70 dolgozóval kezdtük az intézetet, ebből 27 volt a pedagógus. Először, később a pedagógusok száma bővült. Először csak 10 tanulócsoportunk volt, mivel láttuk, hogy adott csoportban többen vannak, és intenzívebb foglalkozáshoz kisebb csoportokat kell alkotnunk, ezért még 2 tanulócsoportot létesítettük, párhuzamos osztályok is futottak, és hatékonyabb volt a munkánk. Mondtam, azt tudja, hogy mindenkinek nevelni kellett, mindenkinek dolgozni kellett tisztességgel, és azzal is, hogy az ő munkáját modellként figyelhesse meg a gyermek, vagy vegye tudomásul. Tehát úgy dolgozzon, hogy arra is legyen a büszke a gyermek, hogy tiszta volt, minden szép volt. Láttuk azt, hogy bizony egyedül kevesek vagyunk, ekkor jött Cseresi Géza bácsi, és hozta az élet területéről azokat a tanácskozási gondolatokat, amelyeket 73, 74, 76, 79 és 82-ben rendeztünk, amelyekre az ország egész területéről jöttek szakemberek, amelyeket Molnár főorvos úr is támogatott, amelyeket adott esetben Kettesi professzor úr is, Albert professzor is meglátogatott, itt mellettünk volt. Albert professzor akkor azt mondotta, nézd, itt vannak a disztatbuszosok, mi semmit sem tudunk velük csinálni, próbáljátok valamit tenni vele, nisztagbusz. És mi volt a nisztagbusz? Nagyon sok esetben azt mondották, hogy ez a gyermek nem lát. Egy menedék volt a gyermek részére, hogy mögé húzódik, és elhiszik, hogy nem látok. Te jobban tudod, mint én, hogy egy nisztagbuszos gyermek mennyit lát, láthat. A nisztagbusz az elsődleges, vagy a fénytörésébe is a vele együtt megjelenő személyzeti rendellenesség. Ennek tisztázására a gyermekeket megolvastattam, minden nisztagbuszos gyermeket az intézetbe, budapestieket is. Legjobban egy másodikos kisgyermekünk, nem jut eszembe a kisgyermek neve, Szolnokra került, nem tartott velünk kapcsolatot, külön egyéniség volt a gyermek, értelmes volt. 0-15-ös látásélességgel, 0-20-szal, roppant erőteljes nisztagbusszal. Ennek volt legjobb az olvasási sebesség az intézetben. Akkor döbbentem meg. Hát akkor a nisztagbuszon kívül már személyzeti problémája is lehet annak a gyermeknek. Ebből vagyok kénytelen idézni. Hozzá kell tennem azt is, hogy a seregben, hadseregben nem szenvedtem különös hátrány, amiatt, hogy csökkent látó vagyok, és nisztak buszom volt. Olyannyira nem, hogy az első magyar NATO hadgyakorlaton sikerrel vettem részt én is. Ha ez valamit jelent, akkor az az, hogy az itt tanult diákokat is képviseltem a gyengélátók ezen a NATO gyakorlaton. Bizonyítani tudtam, hogy nem csak az egészséges, hanem a gyengélátó is képes országos ügyet szolgálni. Tehát ez a nisztagmocos gyermek a NATO hadgyakorlaton részt vett, lőgyakorlatokon megfelelt. És ekkor kerestem meg Kovács Gézát, főorvos urat, ismételte. Próbáljuk módosítani, a nisztagmus ne legyen annyi szakmánál kizáró személyzeti probléma, diagnózis, mint eddig volt. Tehát így is küzdködtem ellene, elvégeztettem. Azt is megtettük, hogy vajon mikor tud a gyermek jobban figyelni, mi az, ami segít a gyermek kapacitás egyszer figyelmét, látás figyelmét. A világítástechnikai kimikai állomás Budapestről lejött, és átprogramoztuk az egész mennyezeti megvilágítást. Roppant erőteljes volt, de ha gyermek lehajolt, egy sötét sátor jött létre a feje alatt, ugye, és nem látta. Tehát át kellett állítani, lejjebb engedni a fénycsöveket, hogy oldalról kapjon surlófényt, és megvilágítsa az előtte lévő feladatot. De segítettünk még azzal is, gyermekek figyelmüket fejlesztettük azáltal is, megfelelő színű terembe helyeztük el. Ehhez viszont egy bizonyos Pierron tesztet kellett elvégezni. Ahhoz, hogy megítéljük azt, hogy sárga, narancssárga, piros, világos fűzöld, egy nagyon csúnya, gennyes zöld, világos kék vagy fehér teremben teljesítenek legjobban a gyermekek. Tesztfeladatot, nonverbális volt. De nehogy a tanulási folyamat ebbe szerepet kapjon. Nehogy azt mondja valaki, kérem, mert hát a végén azért volt jobb, mert megtanultak korára. Nem. Hétszer előzőleg elvégezték a gyermekek, hogy tanulják meg pontosan, és már az időt is csökkentettük, hogy tudják, és a további vizsgálat során ne a tanulás, hanem a szín hatás legyen az, ami motiválja. Nullának vettük a nagyon szép sárga színt, egy kicsit mondjam azt, hogy puncsos sárga, nem citromsárga, de egy kellemes sárga színt. Az volt a nulla indulási alap, minek után hétszer elvégezték az osztályterembe. Minden második nap átfestették más színre a termet, narancssárga színhatásra a gyermekek látása 7%-ra emelkedett, ha 0%-ot mondok. Ez a 7%, ezt a hetet elsősorban az alsó tagozat adott, és elsősorban leányok adták. Azt követően a zászlópiros, logopó pirosat hoztuk be. Bejöttek a gyermekek, azt hittem nem bírunk velük, szétfeszítik a termet. Érzelmileg annyira felszabadultak. De ez az érzelmi felszabadultság teljesen leblokkolta a logikai rendszerüket. A teljesítményük leesett 0,37%-ra a 7%-ról. A pirosnak megvan a lelkesítő hatása, de nincs meg az értelmi erőket motiváló hatása. Ez már mitet figyelmeztetett. Azt követően fűzöld következett. Nagyon jó volt a fűzöld hatás, 5,8, és azt is megállapítottuk, hogy látási analizátor működését azt tudta legtovább fenntartani. Legjobb volt a látási figyelem fenntartása érdekében. Tehát, ahol sokat kell írni, sokat kell nézni, figyelni, ott nyilvánvalóan fűzöldre festjük a tanterme, gépíróterembe, stb. De a világos kék is majd csak ugyanezt 5,7%-ot produkáltak ott a gyermekek, főleg a felső tagozat, tehát a kémia termet, matematika termet, ahol logikai feladatokat kell zömében megoldani, ilyen színűre kell festeni. Volt az a csúnya tört szürke, ami direkt színválasztáskor nem választottak a gyermekek. Abba is visszaesett 2,5%-ra a gyermekek teljesítmény. Most jön a döbbenet, 14-ére gyermekekkel a tesztlapot ugyanabban a fehér környezetben végeztett el, amelyikben 14-13-szor már megoldották ilyen vagy olyan színhatás alatt. 14-ére a teljesítményük leesett 0,3-re. Ez azt jelentette, hogy ők elutasították azt a fehér színhatást, amelyik a tanteremben volt. Köszönik nekik szidesebb közekkel, köszönik azt a monotóniát, ami ott 10 éve vagy hány éve. Mindig fehér, mindig fehér, mindig fehér. Volt, akik azt mondták a református egyháznak, az a fehér szín, a puritán szín, ez maradjon meg. Én azért indítottam el ezt a folyamatot, mert úgy éreztem, hogy minden szín bizonyos ideig motivál, azt is megszokja a gyermek, és bizonyos idő után azokat is módosítani kell, mert az új motivál a megszokott unalmassá tesz. Ebből indultam ki. Nagyon sokat dolgoztunk, sok kísérletet végeztünk, és mindez országos szinten is ismerté vált. Tartottam ezekről nemzetközi szinten is előadást, tartottam külföldön is előadást. Még meg is kérdezték Temesvárra szemészek, hogy lehet az, hogy a nisztagbuszok sok, stb. Akkor én tényeket tártam elő, nagyot néztek. És azt is elmondtam, hogy Debrecen a szemész professzor is, és az úgy nyilatkozott, hogy ez nem orvosi feladat tovább. mi semmi se tettünk vele. Nagyon sok gondolat foglalkoztatott bennünket, nagyon sok tett, nagyon sok vizsgálódás következett, amit megtettünk. És úgy érzem, hogy mindez nyomot hagyott az utóéletemben is, és még a későbbiek során is ezt a gondolatsort továbbvitték. Józsa Lászlóné is ugyanezt tette. Teljesen magánjellegű megjegyzés, mintha Józsa Lászlóné utódjáról nem gondoskodott volna.
1: Gyula bácsi, nagyon szépen köszönöm.
2: Hobby Rádió.
3: Gőzerővel folytatódik az állami szintű korrupciógyanús szerződések átvilágítása. Felesleges beruházásokra bukkantak a szolnoki különleges erők laktanyájának felújításánál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Gőzerővel folytatódik az állami szintű korrupciógyanús szerződések átvilágítása. Az RTL Híradó exkluzív interjújából kiderült, hogy az MVVH három újabb hatalmas területet vett górcső alá. A hivatal vezetője megerősítette, hogy vizsgálják a korábbi kormányzati vízumbizniszek részletes pénzügyi hátterét. Ezzel párhuzamosan elindult a budapesti és országos parkfenntartási szerződések teljes körű ellenőrzése is. A harmadik nagy csomag az egykori szuverenitásvédelmi hivatal hatalmas kommunikációs költéseit tartalmazza. Hunger Anna elnök azt mondta, hogy ezekben az ügyekben rendkívül gyorsan lehet előrelépést elérni a bizonyítékok alapján. Az érintett korábbi intézményi vezetők és cégek visszautasították a szabálytalanságok vádját a sajtónak. A Tiszapár frakciója teljes politikai támogatásáról biztosította a független nyomozati szerv munkáját. Tovább csökkent a Fidesz támogatottsága a legfrissebb közvéleménykutatások szerint. A teljes népesség körében a párt jelenleg mindössze 22%-os bázissal rendelkezik. A választani tudók csoportjában ez az arány 26%-ot tesz ki az őszi időszakban. A biztos szavazók körében a Fidesz támogatottsága 27%-on áll a felmérések szerint. A politikai jellemzők a folyamatos gyengülést az MVVH által indított vizsgálatokkal és belső feszültségekkel magyarázzák. A Tiszapárt ezzel szemben stabil őrzi vezető pozícióját a választói bázisban. A Fidesz szóvivője kijelentette, hogy a közvéleménykutatások módszertana erősen megkérdőjelezhető a jelenlegi helyzetben. Szerinte a valódi támogatottságot nem a minták, hanem a választások fogják megmutatni. Döbbenetes mértékű pénzherdálásra és felesleges beruházásokra bukkantak a szolnoki különleges erők laktanyájának felújításánál, közölte Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter Facebook oldalán. Azt írta, hogy azonnali döntéseket hozva leállították a felesleges munkálatokat, amelyek révén 2,5 milliárd forintot spóroltak. A bejegyzéshez csatolt videóban elmondta, hogy ez az összeg sötétedő üvegek beszerelésére volt betervezve. Ruszin Szendi Romulus tarthatatlannak és elfogadhatatlannak nevezte, hogy a túlárazott beruházások rendszerében Mészáros Lőrinc cége építse a laktanyát. A tárcavezető közölte, azt szeretnék, hogy helyi vállalkozások kapjanak lehetőséget a laktanya megépítésére. Oroszországi misszióink működése továbbra is folyamatosan biztosított. Magyarország diplomáciai jelenléte Oroszországban fennmarad, közölte a külügyminisztérium Facebook bejegyzésében, miután Moszkva magyar diplomaták kiutasítását jelentette be. A külügyminisztérium bejegyzésében azt írták, a magyar kormány tudomásul veszi az orosz fél döntését, amelyet a korábbi magyar intézkedésekre adott válaszlépésként értékel. Kiemelték, Magyarország nem érdekelt a diplomáciai feszültség eszkalációjában, ugyanakkor tartja korábban meghozott nemzetbiztonsági megfontolásokon alapuló döntését. Az orosz külügyi tárca a lépést azt követően jelentette be, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki az országból. Ma általában felhőtlen, a Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti határ közelében fátyol felhős lesz az ég. Többnyire mérsékelt marad a keleties szél, de Sopron körül lehetnek élénk széldökések is. Délutánra általában 23-25 fok köré melegszik fel a levegő.
4: Hobby Rádió. Értünk szól.
2: Műsorajánló. Ma éjjel táncolni, ez a táncol
5: szép, a hűtés táncra fel. Egy műsor.
6: I could have spread my wings and done a thousand things.
5: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Szombaton.
7: Ma meg a szombat délután.
5: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától

0: Attől lesz
1: dupla jó. Csák Attilával. Gyere velem,
2: táncolj mi! Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
3: Koktél.
2: Érdekes témák, érdekes emberek.
3: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban. Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
4: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban, vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
6: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
7: Szivárvány!
8: Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány!
9: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
10: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
11: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
12: Egészségedre!
13: Egészségedre!
12: Egészségedre!
13: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
10: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
14: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Szeretettel köszöntjük a VGKE YouTube csatornájának hallgatóit. Ruzsa Viktor vagyok. 2026. április 29-én Gazdik Kati színész, audionarrátor volt vendégségben a VGKE 18. kerületi lámpás klubjának áprilisi klubnapján. Kedves Kati, nagyon sok mindennel foglalkozol. A látássérültekkel való kapcsolatod egyáltalán az, hogy te ilyen empatikus vagy a látássérültekhez, ez honnan ered, honnan indul ez a nagyon szép történet?
1: Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Kiskoromból jön ez a történet, de akkor nem tulajdonítottam ennek jelentőséget. A nagymamám cukorbeteg volt, kettes típusú cukorbeteg, és nagyon-nagyon rossz volt a látása. És én akkor még nagyon picike voltam, de nagyon szerettem neki előadni magam, játszani, színészkedni előtte, és ő volt az első igazi közönségem. És utána ugye nagymamám meghalt, és sok évig én nem is találkoztam ezzel a dologgal. Majd ugye volt a Zenefeszkának a képzése, ahol audionarrátorként végeztünk kb. 10-12-en abban az osztályban, abban az évben. Jött egy ilyen, nem tudom, igazából egy jel volt, mert ültem a teraszon, és följött, hogy a Vix Színházba kerestek talán akkor audionarrátort, és én már akkor javában szinkronrendezőként és színészként dolgoztam a szinkronban, és fogalmam nem volt, hogy mi az, hogy audionarráció vagy audionarrátor, és rákerestem, és a Zenefeszkák képzésre való jelentkezés pont azon a héten péntekig lehetett beadni a jelentkezést. És akkor megnéztem, hogy mik a feltételek, és volt az, hogy jó hangszín, tiszta beszéd, sokfajta ilyen kritérium volt, de abból nagyjából mindennek megfeleltem, és hát gondoltam, hogy akkor miért ne adhatnám be ugye erre a jelentkezést, és akkor be is adtam, és akkor még mindig nagyon nem tudtam, hogy mi az irány, csak azt, hogy ugye hanggal kell dolgoznunk, és hát abban biztos voltam, hogy az menni fog. És utána, ahogy elkezdtem készülni úgymond a felvételire, akkor értettem, vagy kerültem egyre közelebb a témához, és akkor meg már kíváncsi lettem.
0: Az NFSK Nemzeti Fogyatékosságügyi és Szociális Központ.
1: Szinkronrendezőként dolgoztam már akkor, és a technikai részét én sokkal hamarabb átláttam mondjuk a filmek audio narrációjának ellátásával kapcsolatban. Nekem könnyebb volt, mint a többieknek, mert színészként dolgoztam, színházban dolgoztam, tehát tudom, hogy áll össze egy darab. Színészként szinkronban dolgoztam, majd utána ugye a másik oldalon, mint rendező, tehát mondhatom azt, hogy a 20x év alatt végigjártam a ranglétrának minden egyes fokát. Tehát nem nagyon tudsz olyat kérdezni szerintem, ami fejtörést okozna, és a tanfolyamon ugye tanultunk színházi dolgokat is, tanultunk filmes dolgokat is, de a film az hozzám százszor közelebb állt szerintem már akkor, mint bárkihez, és ezt most tényleg úgy mondom, hogy borzasztó filmkedvelő vagyok, tehát darabjaira tudok szedni bármilyen filmet. Fejben, lélekben, mindenhogy.
0: Tehát, hogyha választani kellene, hogy mondjuk audio narrálj egy színdarabot vagy egy filmet, akkor te inkább a filmet választod?
1: Nem feltétlen, de szerintem hamarabb észreveszek szinkronrendezőként dolgokat. Hát ebben élek. Napi 12 órában forgatok. Tehát, hogy a film a lételemem, én azt gondolom.
0: Nagyon érdekes dolog jutott most az eszembe, hogy ugye egy szinkron rendezőnek gyakorlatilag folyton a hang karaktereket kell figyelni. Tehát most gondolok itt arra, hogyha mondjuk én jelentkeznék egy castingra, hogy én szeretnék szinkronizálni, akkor te mi az, amire figyelsz mondjuk? Tehát most az én hangomból te mire tudsz következtetni, illetve adott esetben, ha már ott van egy forgatókönyv, egy film forgatókönyve, akkor ki tudnád-e választani az én hangomból mondjuk, illetve mennyi idő alatt tudod kiválasztani, hogy én milyen karakterhez illenék, illetve az én hangom milyen karakterhez illik.
1: Amikor ugye kapok egy filmet, és mondjuk annak tegyük fel, hogy nincs állandó hangja Magyarországon, tehát olyan színészek játszák, Akkor ugye végig szoktam nézni a filmet. Tehát eleve megtudom, hogy miről szól a történet. Egy-egy karakter hova, milyen irányba fejlődik a film alatt. És nálam nagyon sok minden meghatározza, hogy ki lesz Magyarországon annak az adott színésznek a magyar hangja. Például vannak rendezők, vagy szokták mondani, hogy hát külsőre ugyanúgy néz ki az adott magyar kollega. Engem sokszor nem is a kinézet fog meg. Van olyan, amikor első blikre meglátom a képernyőn, és azt mondom, hogy puff, igen, ez a Solecki Janka, vagy ez a Zakariás Éva. Ne kérdezd, hogy miért. Ugye az ő hangjuk is itt van a fülemben, látok hozzá egy karaktert, rögtön tudom, és passzol, és azonosítom, és azt mondom, hogy igen, ez ő. De rengetegszer fordul elő olyan, amikor azt gondolom, hogy kihívás lehet egy kollégának, ha teljesen az ellentétje, tehát amilyen az életben, de a figura teljesen más, és mégis össze tudom őket hozni, akár egy mozdulatból, például, Szabó Máté például nagy kedvencem, és vele nagyon szeretek dolgozni, Szatori Dáviddal, tehát sorolhatnám a neveket, mert rengetegen valaki úgy kapott, mondom, szerepet, hogy nem mondtad volna így első blikre rászínész, hogy igen, ez a Szabó Máté, vagy, érted?
0: Igen.
1: Hanem olyan karakter volt, vagy például a Máté esetében volt egyszer egy török figura a Fazilett asszony lányaiban, a Sinan Egement, és egy annyira egy ilyen trehány figura volt a Sinan, és ilyen nagyon lezser, nagyon flegma, de mégis érzelmes, és azon például sokat gondolkodtam, hogy az ki legyen, és a Sinan figurája csinálta egy olyan mozdulatot az egyik jelenetben, amire egyből megjött, hogy Máté, mert Máténak vannak hasonló mozgása, vagy érted? Tehát,
0: igen.
1: hogy egyből beleláttam, és ott volt Máté, és a világ legjobb, szerintem legjobb, bár ha Mátét megkérdezni, nem biztos, hogy ezt mondaná. Én nagyon élveztem, amit Máté csinált, mert zseniális színész, de erre kifejezetten teli találat volt. És szeretem a karaktereimet úgy, ez ilyen hangkánoán, így szoktam mondani, tehát, hogy amikor úgy megszólalnak magyarul, és valamilyen szinten a te gyermeked is, tehát, hogy te találtad ki, és akkor minden egyszerre van, egészé válik, akkor az egy nagy élmény. Hogy neked mit tudnék adni, milyen figurát? Hát
0: nem egy ilyen macsó, vagy nem tudom, egy ilyen...
1: Nem.
0: Nem?
1: Nem. De érzelmesnek érzelmes figurát keresnék szerintem, és nem feltétlenül mondjuk egy agresszív típus, tehát ez valószínű. De mondjuk jó lennél egy jó orvosra, egy dokira, aki tudod, ilyen nyugodt. A te hangodban is van egyfajta nyugodtság, nem kapkodsz, nem zsizseksz, kiméred, érted? Tehát,
0: igen.
1: Hogy valami ilyesmi felé mennék valószínűleg.
0: Az audio narrátorokkal hogyan kerültél kapcsolatba? Nem kell talán senkinek bemutatni, és talán nem is baj, ha elmondom a nevét, úgyis kiderül az audio narrát filmek végén, hogy ugye Megyeri János narrálja legtöbb esetben azokat a filmeket, amelyekhez ti készítetek a narrációt. Hogy került össze ez a stáb? Hogy esett pont rá a választás? Te választottad, vagy hogy történt ez?
1: Janival mi évek óta dolgozunk együtt, tehát ő nem volt egy új felfedezett, úgymond. Viszont nagyon szeretek dolgozni, nagyon szeretem a hangját. Szeretem, hogyha egy narráció nyilván tájékoztat, tehát, hogy nem eljátsza nekünk. És a Janinak ez a fajta tehetsége abszolút megvan. Tehát, hogy el tud távolodni hangban is, érted?
0: Igen, egy korábbi beszélgetésünk alkalmával ugye említettük neked a Rózsa Sándort, hogy ugye amikor volt egy jelenet, ahol a Rózsa Sándor kegyetlenül agybafőbe verte a lovát, és ugye, hogy ez valós jelenet volt, tehát nem trükköt alkalmaztak, hanem hát tényleg sajnos ott ugye az megtörtént, hogy jól elverték azt a szegény lovat, akkor Megyeri János hidegvérrel lenarálta híradós tudósítókat megszégyenítő módon egyébként, tehát azért itt nem csak, hogy elvonatkoztat a dolgoktól, hanem hát konkrétan hidegvérűnek kell lenni.
1: Igen, abszolút, és János is egy nagyon érzékeny ember egyébként, illetve mérhetetlenül tehetségesnek és intelligens embernek tartom és műveltnek. És rengetegszer van, hogy együtt kutatunk, akár egy film kapcsán, vagy egy részlet kapcsán, és partner. Tehát, hogy ő a végletekig kolléga, és tudunk úgy együtt kutatni. Tehát, hogy a minőség, az, és tényleg azt tudjuk közvetíteni, ami valóban történik, és ha valami nem egész, vagy én mondjuk nem vagyok biztos benne, vagy bennem kérdés, azt ő vagy meg tudja válaszolni rögtön, vagy együtt tudunk akár forgatáson egy picit utána nyomozni, és addig-addig, tehát ez egy stábmunka, addig-addig dolgozunk, amíg a tökéletes választ meg nincs, és nem vagyunk mind a ketten elégedettek.
0: Hogy tűr el az, hogy mely filmeket naráljátok?
1: Stúdiószinten mi nem tudunk dönteni, tehát amit kapunk, vagy küldenek felénk, hogy szükség lenne rá, akkor azt mi általában meg tudjuk csinálni, és így működik. Arra nekem egyedül nincs rálátásom. Tehát.
0: Milyen terveid vannak, merre tovább, hogyan tovább? Nyilván, ami nem csak rajtad múlik, hát arról nem tehetsz, de ami rajtad múlik, amiben te bele tudsz szólni.
1: Most rengeteget forgatok szinkront, úgyhogy ezek nagyjából ki is teszik most a mindennapjaimat. Sokat jár a fejem, hogy hogyan lehetne még több tartalmat majd készíteni a jövőben. Bízom benne, hogy egyre nyitottabb lesz a világ arra, illetve hát jó lenne, ha például módosulna ez, ugye ez a 18.30-tól 21.30-ig való időintervallum, tudod, az audionarráció kapcsán.
0: Igen, hogy az MTVA-ban ugye a...
1: Hát ugye unblock.
0: Ugye unblock, 18.30 és 21.30 között kötelező az esti műsorsában lévő filmeket narrálni. Ugye most, ebben a pillanatban még ez van.
1: És csak és kizárólag a magyar gyártású filmekre vonatkozik ez. Tehát ha például ez bővülne, az nagyon jó lenne. Mert rengeteg olyan megkeresést kapok látássérültektől, hogy vannak, tudod, hát olyan külföldi sorozatok, amiket szívesen hallgatna, nézne így, nem, nincs rá opció. Tehát nem tudok segíteni benne.
0: Értem, nagyon szépen köszönöm, és bízunk abban, hogy lesz majd erre lehetőség. Hát ugye ez most még azért viszonylag fiatal dolog, ez az audionarrációs dolog. Noha régen a rádióban nekem a nagyszüleim mesélték, hogy voltak olyan színházi közvetítések, ahol tulajdonképpen ehhez hasonló módon narrálták az előadást, még ha nem is ennyire részletesen, de amikor bejött egy szereplő a színpadra, vagy elhagyta a színpadot. Tehát most még ez azért gyerekcipőben jár, reméljük, hogy hamarosan azért lesznek újabb lehetőségek is. Ha valakit érdekel a ti tevékenységetek, nyilván van egy webcímetek, ahol utána tudnak nézni, úgymond.
1: Igen, ez a narradivák.hu, vagy pedig a Facebookon, a Narradivák Facebook oldalon megtaláltok bennünket.
0: Kedves hallgatóinkat buzdítom arra, hogy egyrészt nézzenek utána ezeknek az oldalaknak, illetve iratkozzanak fel a VGKE YouTube csatornájára, és ott keressék a Vendégségben klubjainkon lejátszási listát. Kedves hallgatóink, kedves érdeklődők, 2026. április 29-én a VGKE 18. kerületi lámpás klubjának vendége Gazdik Kati, audionarrátor, színész volt. Én pedig Ruzsa Viktor vagyok, és köszönöm a figyelmüket, a viszonthallásra!

0: Mobi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Elrendelte Hankó Balázs letartóztatását a Kecskeméti járásbíróság nyomozási bírája. Benyújtotta a kormány a végső kifizetési kérelmet a több mint 1000 milliárdos EU-s forrásokra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Elrendelte Hankó Balázs letartóztatását a Kecskeméti járásbíróság nyomozási bírája. Közölte a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség sajtószóvivője. A fideszes országgyűlési képviselőt, volt kulturális és innovációs minisztert, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett, több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntetőeljárásban. Budó Marian sajtószóvivő kifejtette, a nyomozási bíró egy hónapra rendelte el Hankó Balázs letartóztatását, osztva az ügyészség álláspontját, amely szerint a gyanúsított jelenlétének biztosítása és a bizonyítás megnehezítésének megakadályozása más kényszerintézkedéssel nem érhető el. Benyújtotta a kormány a végső kifizetési kérelmet a több mint 1000 milliárdos EU-s forrásokra. A portfólió brüsszeli tudósítása szerint Magyarország határidőre benyújtotta a végső kifizetési kérelmét. Ezzel Budapest hivatalosan is megküldte az Európai Bizottságnak a helyreállítási program végső számláját. A dokumentumokat már a Magyar Péter vezette új kormány által nyáron módosított verzió alapján tárgyalták le. Több ezer milliárd forintnyi fejlesztési forrás sorsa dől el így a napokban. Brüsszeli források szerint már most nincs visszaút, az uniónak kötelezően döntenie kell a pénzek folyósításáról. A pénzügyminisztérium bízik a kérelmek pozitív elbírálásában, ami stabilizálná a hazai költségvetést. Az ellenzéki pártok szerint a kormány túl sok engedményt tett a tárgyalások során Brüsszelnek. Az Európai Bizottság szakértői csoportja azonnal megkezdte a beküldött számlák tételes ellenőrzését. Kereken 10 évvel a megszüntetése után újraindul a Népszabadság. A legendás lap online közéleti híroldalként és nyomtatott heti lapként is visszatér a piacra. Az online változat az nso.hu címen lesz elérhető az olvasók számára jövő héttől. A kiadó közleménye szerint a tényalapú független újságírás megerősítése a legfőbb céljuk a jelenlegi politikai helyzetben. A szerkesztőség tagjai között számos ismert, korábbi munkatárs és neves politikai újságíró is szerepel. A Tisza párt üdvözölte a sajtószabadság újabb fontos mérföldkövét. A Fidesz képviselői szerint ugyanakkor a baloldali politikai propaganda újabb bástyájának kiépítése zajlik. Orosz erők drónnal támadták meg a Kijevi Nukleáris Kutatóintézetet. A kutatóreaktor nem sérült meg, közölte az Ukrán Állami Nukleáris Szabályozási Felügyelet honlapján. Közleményük szerint a támadás következtében keletkezett tüzet gyorsan eloltották. Hangsúlyozták, hogy a reaktor és a biztonsági szempontból fontos rendszerek nem sérültek meg. A sugárzási háttérben nem észleltek változást, annak értékei a természetes háttérsugárzás tartományán belül maradtak és nem változtak. A kockázatok csökkentése érdekében a reaktor 2022. februárja óta leállított állapotban van, az aktív zónából pedig az összes fűtőelemet eltávolították. Szombaton és napos idő várható kevés fátyolfelhővel, csapadék nélkül. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, csak Sopron térségében élénkülhet meg a délies szél. A hőmérséklet hajnalban -1 és +12, délután azonban már 23 és 27 fok között alakul.
0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Férre a csajos, hisztis, úgy jut a hírekkel. Kezdődik a Teremtés Koronája. 60 percben csak arról, ami a férfiakat érdekli. Ami a férfiakat érdekli.
5: Köszöntöm Önöket. Mai műsorunkban a következőkről fognak hallani. Minden előzetes várakozást felülmúló egészségügyi sikert eredményezett az angol cigarettastopp. A nők szinte kizárólag jól öltözött és jóképű férfiakkal bújnak ágyba, ha egy éjszakás kalandról van szó. New York veszélybe kerülhet az éghajlat felmelegedése következtében elolvadó jégmezőkből felszabaduló víz hatására. Megoldódott a Húsvét szigeti óriás kalapok rejtélye. Új tudományágat hoztak létre, főemlős régészetnek hívják. Prűd szülők akadályozzák a szexuális felvilágosítást, és 23. férjét keresi egy 107 éves asszony Malajziában.

0: Ez a Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor. Az igazi pasis műsor.
1: Nem fordul elő túl gyakran, hogy új tudományágat hoznak létre. Most éppen ez történt, a világ fő emlős kutatói, régészei és paleoantropológusai összedugták a fejüket, és a Nature magazin legújabb kiadásában életre hívták a fő emlős régészetet. Hogy miért? A fő emlős kultúráknak is vannak régészeti maradványaik. Két éve Julio Mercader kanadai régész Elefántcsontpart esőerdeiben csimpánzok diótörő műhelyének maradványaira bukkant, az állatok tehát már régen is használtak kőszerszámokat. Eddig abból indultunk ki, hogy a kultúra és elsősorban a technika kizárólag az ember privilégiuma, idézi Mercadert, az új tudományág egyik úttörőjét, a Der Standard című osztrák hetilap internetes kiadása, de ez nem helytálló. A régész úgy véli, hogy a főemlősök eszközhasználata az embertől függetlenül alakult ki, bár az is elképzelhető, hogy közös ősökre lehet visszavezetni. Ez csak egy a számos rejtély közül, amelyet meg szeretnének fejteni a főemlős régészek. Ehhez új munkakapcsolatokat kell kialakítaniuk, hiszen eddig a régészek nemigen figyeltek meg vadon élő főemlősöket eszközkészítés közben, és túlzottan sok főemlős kutató sem vett részt ásatásokon. A főemlős régészek ezen kívánnak változtatni. Megoldódott a húsvét szigeti óriás kalapok rejtélye. Kiderült, hogy a sziget híres szobrai némelyikén található vörös kalapokat vulkáni salakhomokból faragták a sziget lakók. Ez azonban csak egy a titokzatos távoli sziget számos rejtélye közül. A Moainak nevezett kőszobrok vörös kalapjait a sziget polinéz lakói faragták legalább 1000 évvel ezelőtt. A BBC weboldalának beszámolója szerint a Manchesteri Egyetem és a London College Egyetem kutatói megállapították, hogy a kövek, amelyekből a kalapokat faragták, egy ősi vulkánról származnak. A szakembereket egy balta, egy út és egy régi vulkán vezette el a megoldáshoz. Colin Richards és Sue Hamilton brit kutatók elmondása szerint a több tonna súlyú kalapokat vulkánikus kőzetből faragták. Felfedezték, hogy a hatalmas köveket sűrített salakhomokból készült úton gurították le a parton álló szobrokig. Richard szerint a vulkánhoz közeledve egyre nagyobb számban láthatók a kalapokat viselő szobrok. A két kutató az elkövetkezendő 5 évet a szigeten tölti majd, további rejtélyeket akarnak megoldani. Így például szeretnék megtalálni a legelső szobrot és megállapítani annak korát. Az újabb felfedezések akár újraírhatják Polinézia történetét is, jegyezte meg Richards. A húsvét szigeten több száz moai áll, ezek a part mentén szétszóródva őrzik a szigetet. A legtöbb szobrot a Ranoraraku kráterből kibányászott sziklákból faragták, de hogy mi célból és hogyan, az egyelőre nem ismert. De legalább a kalapok rejtélyét már megoldották.
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Ez a Teremtés Koronája, az igazi pasis műsor, az igazi pasis műsor.
1: Veszélyben a nagy alma, víz alá kerülhet New York az éghajlat felmelegedése következtében elolvadó jégmezőkből felszabaduló víz hatására. A folyamatot vizsgálva a tudósok arra következtetnek, hogy a tengervíz szintje különböző mértékben emelkedhet az egyes térségekben, és sok jel arra mutat, hogy New York körül jobban nő a vízszint, mint más sűrűn lakott partszakaszokon, írta meg a The New York Times. Ez a nehézségi erő, a vízsűrűség és a tengeráramlatok helyi tényezőinek, illetve azok kombinációinak lehet az eredménye 4 különböző új tanulmány szerint, amelyek mindegyike a jégmezők olvadásának következményeit igyekezett felmérni. A nemzetközi tudós csoportokban többek között a Torontói Egyetem, a Floridai Állami Egyetem, az angliai Bristol Egyeteme és az amerikai Colorado államban Boulder városában lévő országos légkörkutató központ szakemberei vettek részt. Miközben a tudósok előrejelzéseik pontosításán dolgoznak, New York megpróbálja kikísérletezni, hogyan alkalmazkodhatnak a tengerparti nagyvárosok a következő 100 év éghajlati változásaihoz. A hosszú távú tervek készítőinek azonban figyelembe kell venniük, hogy a legnagyobb amerikai város átépítése hatalmas költséggel járna, viszont az éghajlatváltozással kapcsolatos előrejelzések bizonytalanok. Nem hozhatunk sok milliárd dolláros döntéseket feltételezések alapján, mondja Rohit Aggarwala, a város hosszú távú tervezési igazgatója. Mindazonáltal egyetemeken dolgozó tengerkutatók és várostervező mérnökök a viharok idején elképzelhető dagályhullámok lehetőségére gondolva fontolgatják, nem kellene New York alacsonyabban fekvő pénzügyi negyedét, kikötőjét, erőműveit és metróját olyan vihargátakkal védeni, mint amilyet Londonban, a hollandiai Rotterdamban vagy az oroszországi Szentpéterváron építettek. A New York-i kikötő körül elképzelhető több milliárd dolláros védőrendszer mérnöki koncepcióit éppen ezekben a napokban vitatta meg a H209 Water Forum elnevezésű nemzetközi konferencia, amelyet a Henry Hudson alapítvány szervezett. Világszerte 40 ország óvja földjét gátakkal és tengeri védművekkel. A holland tengerpart védő létesítményei olyan nagyok, hogy a világűrből is észlelhetők. Az olasz Velence körül a mérnökök 7 milliárd dollár értékű gátat emeltek, hogy megvédjék a dagályoktól, amelyek évente 100 alkalommal öntik el a város egyes részeit. New Orleansban megkezdődött a munka a hurikánok keltette hullámok ellen védő 700 millió dolláros gát építésén. Kaliforniában 14 milliárd dollárba kerülhet a csaknem 2000 kilométer hosszú városi partvonal megerősítésére szolgáló védművek létrehozása, és évi 1,4 milliárd dollárba azok karbantartása, mutatta ki egy márciusi jelentésében a Pacific Institute. Ezek a városi területek azonban a tengerszinten vagy az alatt fekszenek, jobbára süllyedő talajon. New York legnagyobb része a tengerszint fölött található, de föld alatti hálózata, telekommunikációs kábelei, üvegszálas hálózata, csőrendszere és energiarendszere nem. Olyan sok minden van a föld alatt, hogy egy áradás komoly gazdasági következményekkel járna, mondta a lapnak Piet Dörki, az Arcadis nevű tervezőiroda városi vízgazdálkodási tanácsadója. Az Arcadis egyike annak a 4 irodának, amely tervezetet dolgozott ki egy vihargátra. Ilyen tervből azért is létezik most több is, mert egyes mérnökök szerint az amerikai metropoliszt már katasztrofális viharhullám fenyegeti. A vihar okozta tengerszint emelkedés nem a globális felmelegedéssel függ össze, mondta Dennis Pedron, akinek cége részt vett egy több mint 20 km hosszú vihargát tervezésében Szentpéterváron. Akár holnap is bekövetkezhet. Bizonyos feltételek mellett egy hurikán akár 10 méteres viharhullámot is előidézhet, és több mint 3 négyzetkilométeres területet is elönthet New Yorkban. Ha a sarki jégtakaró olvad és a tengerszint emelkedik, ennek kockázata nő. Ha a tengerszint 50 centivel megemelkedne, Manhattan peremét évente 20-szor önteni el a víz, mondja Douglas Hill mérnök szakértő. Olyan lenne ez a rész, mint Velence. Persze New York manapság is csak ritkán száraz. Ma is naponta több mint 50 millió liter vizet szivattyúznak ki a város metró alagútjaiból. A hatóságok nemrég 400 millió dollárért vásároltak új, nagyobb teljesítményű szivattyúkat. Tavaly a város magasítani kezdte az utcai lefolyó rostélyokat, dekorációnak vagy kerékpár állásnak álcázva azokat, hogy megakadályozza a viharok idején a víz betörését a metróba. Tavaly nyáróta a várostervezők azt szorgalmazzák a szövetségi, állami és regionális ügynökségeknél, hogy a rutinszerű karbantartás során fokozatosan erősítsék meg a sérülékeny elemeket. Felülvizsgálják az építési szabályokat az áradás által fenyegetett részeken, megépítik a legszükségesebb védőberendezést és leltározzák a veszélyeztetett infrastruktúra elemeket. A nagy probléma a telek tulajdonosok magatartása. Ők jobbára még egy biztosítékot sem hajlandók áthelyezni máshová a veszélyövezetből. Ilyen körülmények között vihargátakról beszélni még kissé korainak tűnik, írta The New York Times.
0: Hobbi rádió!

0: Ez a Teremtés Koronája, az igazi pasis műsor, az igazi pasis műsor.
1: Íme mi kell ahhoz, hogy az ember agya maximálisan működjön. A reggel elfogyasztott nagy adag áfonya, eper, málna vagy kakaó délutánra bizonyítottan felturbozza az agyat, és az ember jobban tud koncentrálni, szellemi munkát végezni, vagy akár vizsgázni is. Az áfonya tele van antioxidánsokkal, amelyek a szakemberek szerint egyrészt csökkentik a rák és a szívbetegségek kockázatát, másrészt segítik a vér és oxigén beáramlását az agyba. A nagy adag áfonya, eper, málna vagy kakaó elfogyasztása után 5 órával a kísérleti alanyok szellemi képességei nem csökkentek, míg azok, akik nem turbozták magukat, 15-20%-kal gyengébben teljesítettek a teszten. Ehhez persze hozzá lehet tenni, hogy a zöldségek és gyümölcsök rendszeres, lehetőleg mindennapi fogyasztása minden kiegyensúlyozott étrend részét kell, hogy képezze. De azért az áfonyáról ne feledkezzenek meg. Prűd szülők akadály.

0: lelkes alapító orvosainak fejéből pattant ki. Az elhivatott doktorok a szexuális élettel a fogamzásgátlással kapcsolatos alapismereteket szerették volna minél hatékonyabban eljuttatni a 13-18 éves korosztályhoz. Elsődlegesen a nem kívánt terhességek számát szeretnék visszaszorítani, de többek között a szexuális úton terjedő fertőző betegségek megelőzésének lehetőségeire is felhívják a figyelmet. Az ötletgazdák munkájának köszönhetően az AHA üzenetei többféle kommunikációs csatornán keresztül jutnak el az érintett korosztályhoz. Dr. Szőnyi György szerint sok a tévhit. A program legfontosabb részének az iskolai előadásokat tekintjük, magyarázza a programigazgató. Az oktatásokat szülész-nőgyógyász szakorvosok, fiatalok képzésében járatos védőnők, illetve orvostanhallgatók tartják. Az elmúlt tanévekben a felvilágosító programhoz az ország közel 1200 középiskolájának több mint fele csatlakozott, az előadásokon több mint 560 ezer diák vett részt. A tizenévesek megdöbbentő módon megnyílnak a kívülről jött embernek, árulja el Szőnyi doktor. Nem egyszer előfordul, hogy a srácok az oktatáson egy sor kérdést feltesznek, aztán óra után félrehívnak, mondván lenne még egy-két személyes kérdésük. És akkor aztán a legvadabb dolgokat tudják kérdezni, mosódik el dr. Szőnyi György. Szőnyi doktor határozottan válaszol, amikor arról faggatják, hogy a szexuális életre vonatkozó ismereteket illetően a tinédzsereknél hol vannak a legnagyobb fehér foltok. Inkább úgy fogalmaznék, a kamaszok rendkívül okosnak, széles látókörűnek tartják magukat. Azt gondolják, sokat tudnak erről a témáról, ami sok szempontból igaz is, hiszen ömlik rájuk az információ. A baj csak az, hogy nem tudják, hogy mikor, minek van itt az ideje, és adott helyzetben pontosan mit és hogyan kell csinálniuk. Ott csúsznak el a dolgok. A tudatlanság és tapasztalatlanság a mindennapi gyakorlatban mutatkozik meg. A tinédzserek sok mindent hallanak, csak nem tudják alkalmazni a hallottakat, összegzi tapasztalatait, majd megdöbbentő példaként egy 2001-es felmérés adatait idézi, a fiatalok 90%-a az első szexuális együttlét alatt nem védekezett. Majd megjegyzi, felvilágosító munkája során olyan diáklánnyal is találkozott, aki 14 évesen terhesség megszakításon esett át. A doktor úr szerint rengeteg tévhit él a fiatalok körében, legyen szó fogamzásgátlásról, vagy a szexuális úton terjedő betegségekről. Az AHA program részeként idén nyáron aktivistákból álló csapat járta végig a legnagyobb balatonparti városok strandjait, ahol a kollégák szakmai anyagokat osztottak szét az érdeklődő tinédzsereknek, miközben készségesen válaszoltak a kérdéseikre. Emellett az összes nagy zenei fesztiválon részt vettünk, újságolja a doktor úr, a Szigeten, ahová évek óta visszajárunk, nagy sátrunk volt, és 10 fős csapatunk lelkesen osztogatta a szóróanyagot és az óvszer termékmintákat. Szőnyi doktortól azt is megtudtuk, az AHA munkatársai nagyon szeretnék az iskolák mellett a szülőket is bevonni a programba. Örök kérdés, hogy a szexuális felvilágosítás kinek a feladata? A családé, az iskoláé, valamilyen szakmai szervezeté, a minisztériumé, netán a médiáé vagy az internet világáé? Meggyőződésem, hogy a felvilágosítás akkor lesz hatékony, ha a családból indul ki. Dr. Szőnyi György szerint a társadalom ma már sokkal nyitottabb ezen a téren, igazából nincsenek tabu témák, de a szülő-gyerek kapcsolatra gyakran még mindig a prüdéria jellemző. Nem a fiatalok részéről, ők többnyire nyitottak, érdeklődők, fogékonyak, inkább a szülők hárítanak. Ezeket a gátakat mielőbb át kell törni, vélekedik a doktor úr. Ezért készítettük el Szülői útravaló című kiadványunkat. Ebben olyan instrukciókat, tanácsokat, ötleteket adunk a kamaszokat nevelő szülőknek, amelyek a nehezebb élethelyzetekben kapaszkodóként szolgálhatnak. Mint kiderült, a fiatalok eddig leginkább az érzelemgazdagságot hiányolták a szexuális felvilágosító programokból, így a miénkből is tette hozzá. Ebből kiindulva nemrég megújult programunk mondani valóját és arculatát is az ő érzelmi igényeiknek megfelelően alakítottuk ki.
1: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Ez a Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor. Az igazi pasis műsor.
1: Már a cikk címe is jó. 12 év után szabadult a Jupiter fogságából. A múlt század közepén a Jupiter kelepcébe csalt egy mellette elhaladó üstököst, amelynek csupán 12 év múlva sikerült szabadulnia a rabságból, számoltak be hétfőn a csillagászok az Európai Bolygótudományi Kongresszuson Potsdamban. Naprendszerünk legnagyobb bolygója 1949-ben tett szert egy ideiglenes holdra, amelyet 1961-ig sikerült megtartania. Ez csupán az ötödik fogságba esett üstökös, amelyről a csillagászok tudnak. Az üstökösök naprendszerünk magányos vándorai, amelyeknek sokszor több évtizedbe vagy akár évszázadba telik, amíg megkerülik a napot. Néha napján megtörténik, hogy a jégből, porból, szikladarabokból álló üstökösök túl közel merészkednek valamely bolygóhoz, és annak gravitációs vonzásába kerülnek. Előfordul, hogy az üstökös darabokra esik szét és becsapódik a bolygóba, mint történt ez a Shoemaker Louis 9 üstökössel, amely 1994-ben ütközött a Jupiterrel. A legtöbb megfigyelt esetben az üstökösök a bolygó mellett haladtak el, amely körül egy nem teljes fordulatot tesznek, mielőtt kiszakítanák magukat fogvatartójuk gravitációs mezejéből. Otsuka Katsuhito, a tokiói meteor megfigyelő hálózat csillagászának számításai szerint viszont a Kushida Muramatsu üstökös két teljes fordulatot tett a Jupiter körül, majd szabálytalan pályán haladt, mielőtt visszanyerte szabadságát. Kutatásainak alapján arra lehet következtetni, hogy sokkal gyakoribbak lehetnek a becsapódások a Jupiterbe és az üstökösök foggyulejtése, mint eddig feltételeztük, hangsúlyozta David Asher, az Észak-Írországi Armagh-i Obszervatórium munkatársa, aki beszámolt a megfigyelésekről Potsdamban. E kutatások segítenek megérteni, hogy milyen veszélyt jelentenek a Földnek az üstökösök, amelyek becsapódása katasztrofális következményekkel járna bolygónk számára. Feltételezések szerint egy becsapódó aszteroida vagy üstökös vetett véget 65 millió évvel ezelőtt a dinoszauruszok hosszú uralmának. A Jupitert gyakorta naprendszerünk kapusának tartják, amely magához vonza a Földet veszélyeztető üstököseket. Ám előfordulhat, hogy a Jupiter eltéríti pályájáról a nap körül keringő valamely égi vándort. Amennyiben a csillagászok megértenék, hogy miként működik-e kozmikus vonzás-taszítás, fel tudnák becsülni, hogy mekkora veszély leselkedik a Földre az űrbéli csellengő sziklák részéről. Minden előzetes várakozást felülmúló egészségügyi sikert eredményezett az angol cigarettastopp. Az első átfogó felmérés szerint a nyilvános dohányzás betiltása óta 10%-kal csökkent a szívinfarktus előfordulása Angliában. Skóciában 3 éve, Angliában és Walesben 2 éve tilos rágyújtani minden zárt közösségi helyiségben. Ez mintegy 3,7 millió intézményt és munkahelyet érint, köztük csaknem 200 ezer pubot, bárt és éttermet. A tilalom ellenvétőket 50 font, azaz körülbelül 16 ezer forint helyszíni bírság fenyegeti, azokat a munkáltatókat pedig, akik nem szereznek érvényt a törvénynek, 2500 fontig terjedő büntetéssel sújthatják. Egy felmérés kimutatása szerint a dohánystopp bevezetése óta Skóciában még az angliainál is nagyobb mértékben 14%-kal zuhant a szívroham előfordulása. Walesben még folyik a kutatás, de a szakértők a The Sunday Times beszámolója szerint itt is hasonló eredményekre számítanak. A vezető vasárnapi brit lap az eddigi adatokat a brit közegészségügyi helyzetben valaha is bekövetkezett legjelentősebb javulások közé sorolja. Az eredmények alapján a hatóságok már is fontolóra vették a tilalom kiterjesztését. Az elképzelések között szerepel a dohányzás betiltása a gépkocsikban, sőt az is, hogy a szülők otthon sem gyújthatnának rá gyermekeik jelenlétében. A 61 millió lakosú Nagy-Britániában becslések szerint 9,4 millió a dohányos, és évente 114 ezeren halnak meg a dohányzás okozta betegségekben.
2: Hobbyradio.hu.
3: A rádiót!

0: Ez a Teremtés koronája, az igazi pasis műsor, az igazi pasis műsor.
1: 23. férjét keresi egy 107 éves asszony Malajziában, mert a 22. mégsem az igazi. Kábítószerfüggő, neje pedig attól tart, hogy elhagyhatja egy fiatalabb nőért. Az asszony nem először kerül a hírekbe, 4 éve debütált a világsajtóban, amiért hozzáment egy nála 70 évvel fiatalabb férfihoz. Férje jelenleg drogelvonó kúrán van, amelynek önként vetette alá magát. Felesége úgy véli, ha véget ér a terápia, faképnél hagyja őt az ura. Észrevettem, hogy öreg asszony vagyok. Nem vagyok fiatal, se lélekben, se testben, vonzerőben nem vetekedhetek egy fiatal nővel, mondta az asszony a helyi sajtónak. Hozzátette, hogy új férjet, csakis magányossága enyhítése véget keres. Még egyszer a hölgy életkora, 107 éves. Kedves hallgatóink, eddig tartott mai magazinműsorunk. Ha tetszett önöknek, keressék a jövő héten is. Bodd György műsorát, a Teremtés koronáját hallották. A viszonthallásra.
2: Hobbi Rádió!

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Kamu reklám.
2: A lepény hal először, a remény hal meg utoljára.
1: Kamu reklámot hallottak.

0: Rossi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 17 óra.
2: Rendelte a Kecskeméti járásbíróság nyomozási bírája az NKÁ ügyben meggyanúsított másik személy letartóztatását is. Komoly logisztikai és biztonsági változások léptek életbe a főváros szívében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Rendelte a Kecskeméti járásbíróság nyomozási bírája az NKÁ ügyben meggyanúsított másik személy letartóztatását is, közölte a Bács-Kiskun vármegyei főügyészség sajtószóvivője. Sajtóértesülések szerint az érintett Varga Bajusz Veronika a Kulturális és Innovációs Minisztérium korábbi felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért, valamint fiatalokért felelős államtitkára, akit az MTI tudósítója is látott a Kecskeméti járásbíróságon, amint vezető száron kísérték. A volt államtitkárt különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják. A Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntető eljárásban. Komoly logisztikai és biztonsági változások léptek életbe a főváros szívében. Az Index szerint a rendőrség legkésőbb december 31-éig területlezárást rendelt el az Országháznál. A korlátozás közvetlenül érinti a Parlament melletti Balassi Bálint utcát és az Antal József rakpart érintett szakaszait. A hatóságok szerint a lépésekre kiemelt védelmi és biztonsági intézkedések fenntartása miatt van szükség. Az Országos Rendőrfőkapitányság közleményében hangsúlyozta, hogy a Kossuth téren semmi nem változott az előírásokban. A látogatók, a helyi lakosok és a turisták mozgásának szabályai változatlanok maradtak a téren. A lezárás célja kizárólag a parlament közvetlen környezetének technikai és gyülekezési biztosítása az őszi ülésszak alatt. A közlekedőknek ugyanakkor hosszabb menetidőre kell készülniük a környező utcákban a terelések miatt. 9,5 év fegyházbüntetésre ítélt a szolnoki törvényszék egy 29 éves 60-i nőt, akit 20 kg kábítószer átvételét követően fogtak el tavaly nyáron, közölte a Jász-Nagykun Szolnok megyei főügyészség. A vád szerint a nő álnéven 2025. júniusában 20 kg kábítószert rendelt meg egy ismeretlen embertől az interneten, hogy a drogot tovább értékesítse. A megrendelt kábítószer 5 nappal később meg is érkezett egy csomagszállító cég központjába. A vádlott egy ismerősét kérte meg, hogy segítsen neki az átvételnél. A kábítószert tartalmazó küldeményt a nyomozóhatóság a csomagszállító telephelyén ellenőrizte. A benne lévő kábítószert lefoglalta, majd a csomagot beltartalma helyettesítésével visszahelyezte a kézbesítendő csomagok közé. A futár értesítette a nőt a csomag érkezéséről, majd a vádlott az általa megjelölt szolnoki helyen átvette a küldeményt, ekkor fogták el. Kritikus katonai és védelmi problémák láttak napvilágot az ukrajnai légiháború hatékonyságával kapcsolatban. A Wall Street Journal katonai szakjelentése szerint Ukrajna F-16-os repülőgépeinek több mint fele jelenleg nem vethető be. A gépeknek 300 óra repülés után kötelező szakaszos műszaki ellenőrzésre és szervizelésre lenne szükségük. A motor, a hidraulika és más rendszerek javítása azonban rendkívüli módon elhúzódik a partner cégeknél. Szombaton és napos idő várható, kevés fátyol fel hővel, csapadék nélkül. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, csak Sopron térségében élénkülhet meg a délies szél. A hőmérséklet hajnalban -1 és +12, délután azonban már 23 és 27 fok között alakul.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Reklám.
4: Te már megint beteg vagy.
5: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
4: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
5: Patikában veszed?
4: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
6: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrend kiegészítő kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
7: Jogomvan.hu.
8: Jogomvan.hu.
7: Jogi segítség mindenkinek.
8: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
7: Jogomvan.hu.
9: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. botodra szabva.
3: Reklámot hallottak. Hobby
10: Rádió! Hallottál már erről a rádióról?
11: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
12: Hobby Rádió. A hangadó.
13: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
14: A varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: A bíróság elrendelte Sesták Miklós hétfőn őrizetbe vett kereszténydemokrata politikus kényszerintézkedését. AVH figyelőt indított, a Fidesz komoly jogi csata bontakozott ki. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A bíróság elrendelte Sesták Miklós hétfőn őrizetbe vett kereszténydemokrata politikus kényszerintézkedését. A 24.hu rendkívüli bűnügyi beszámolója szerint a nyomozási bíró jóváhagyta az ügyészség letartóztatási indítványát. A döntést a szökés, elrejtőzés, valamint a tanúk befolyásolásának közvetlen veszélyével indokolta a törvényszék. A vádak szerint Sesták Miklós közvetlenül érintett a Volánbusz korábbi milliárdos visszaéléseket tartalmazó szerződéseiben. A politikus védője útján azonnal fellebbezés nyújtott be a végzés ellen, így az nem jogerős. Az ellenzéki Fidesz-KDNP frakciószövetség politikai bosszú hadjáratnak tartja képviselőjük Rács mögé küldését. AVH figyelőt indított, a Fidesz komoly jogi csata bontakozott ki. Az RTL híradó beszámolója szerint a Fidesz újraindította hivatalos honlapját, amelyen egy úgynevezett AVH figyelő listát tett közzé. Az ellenzéki párt ezen a felületen gyűjti az új Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal, azaz az NVVH munkatársainak adatait. Az elnök Unger Anna határozottan visszautasította a megfélemlítési kísérleteket és közölte, hogy megvédik dolgozóikat. Kijelentette, hogy amennyiben bárki visszaél a munkatársak személyes adataival, azonnal megteszik a szükséges büntetőjogi lépéseket. Magyar Péter miniszterelnök szintén reagált az ellenzéki akcióra egy friss televíziós interjúban. A kormányfő szerint a listázás már kimeríti a hivatalos személy elleni erőszak büntettét, ami börtönbüntetést vonhat maga után. A kormánypárti politikusok szerint a Fidesz nyomása nem fogja megállítani az állami korrupció elleni vizsgálatokat. Egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap a kormánytól a főváros, jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester az újjászervezett Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának első csütörtöki üléséről beszámoló sajtótájékoztatóján. Közölte, Magyar Péter miniszterelnök részvételével megállapodás született arról, hogy a kormány 120 milliárd forintos támogatást nyújt a fővárosi önkormányzatnak, amely eláll a szolidaritási hozzájárulás vitatott mértéke miatt az előző kormány ellen indított perektől. Véget ért az a korszak, amikor a kormány ellenségként kezelte a nemzet fővárosát, jelentette ki a főpolgármester. Az egyszeri támogatás lehetővé teszi, hogy befizessék a szolidaritási hozzájárulás teljes összegét, rendezzenek eddig ki nem fizetett számlákat, és ez hozzásegíti őket azokhoz az állami normatívákhoz is, amelyektől eddig elestek, mondta a főpolgármester. Rendkívül agresszív és határozott diplomáciai lépést tett a washingtoni adminisztráció a közel-keleti krízisben. A Portfolio nemzetközi híradása szerint az Egyesült Államok kormánya gyakorlatilag kidobta az országból az Araqchi csapatot. Az iráni diplomáciai küldöttség tagjai a béke megállapodás utolsó tervezett egyeztetéseire érkeztek volna Washingtonba. Donald Trump elnök azonban visszavonta a vízumukat, ellehetetlenítve a kétoldalú tárgyalások folytatását a felek között. Szombaton is napos idő várható, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, csak Sopron térségében élénkülhet meg a délies szél. A hőmérséklet hajnalban -1 és +12, délután azonban már 23 és 27 fok között alakul.
0: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót.
3: Sára, a Hobby Rádió robotműsor vezetője üdvözli a hallgatókat. Két órás információs magazin műsorunkkal köszöntöm 18 óra után a hallgatókat. Ma október 2-a péntek van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. A fővárosban 23,6 fokot mutatnak a hőmérők. Petra nevű hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. A mai napra nincsenek ünnepek. Lássuk a mai történelmi eseményeket. 1844-ben a nemnemesek minden közhivatalokra alkalmazása. A követek háza e napon a nemnemeseket csak a közigazgatási hivatalok viselésére kívánta joggal felruházni, de a főnemesek e kérdésben több szabad elvűséget tanúsítottak. 1950-ban közzéteszik a földművelésügyi miniszter 16.121 és 16.129-e R950-edik SZ rendeleteit 9 mezőgazdasági kutatóintézet létesítéséről. Ezek Budapesten Agrokémiai Kutatóintézet, Kertészeti Kutatóintézet, Szőlészeti Kutatóintézet, Növénytermelési Kutatóintézet, Martonvásár Öntözési és Talajjavítási Intézet, Szarvasmezőgazdasági Kísérleti Intézetek, Debrecenben, Keszthelyen, Moson-Magyaróvárott és Szegeden. Egy picit zenélünk, majd jövünk vissza.
2: Hobbi Rádió. Értünk szól.
0: Műsorajánló.

0: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
1: Hagyományaink, értékeink Európában.
2: Ahol az érték a mérték.
3: A DS Stúdió műsora szombaton 10 órától.
4: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
5: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
6: Retikül, szerdán 16 órától.
5: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
7: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
5: World Live.
7: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
8: A tudomány mai állása.
9: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
8: Egy műsor.
9: Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
8: A tudomány mai állása.
10: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
8: Jó szórakozást!
9: Jó szórakozást!
10: Műsorajánlót hallottak.
7: Hobby Rádió.
11: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: Hallottad már erről a rádióról?
1: Hallottam már erről a rádióról?
2: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantelem esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
5: Október 2. napján köszöntjük Petra nevű kedves hallgatóinkat. A latin eredetű név jelentésebb kőszikla. A Petra név jó eszű, felelősségteljes személyiség kialakulását támogatja, akinek érzéke van a pénzzel kapcsolatos dolgokhoz. Becsüli a minőségi dolgokat, komoly természetű, nem viccelődik semmin, még egészen kicsi dolgokon sem. Már fiatalon is komolyabb társainál érdeklődése érettebb, mint a vele egykorúaké. Becézése Petrácska, Petri, Petrike, Petrus és Petruska, jeles viselői a névnek, Bánhidi Petra, táncművész, Gaják Petra és Palotás Petra, műsorvezetők, Hauman Petra, színésznő, Mandula Petra, teniszező és ön, kedves Petra. Ezen a napon köszöntjük még a Berengár, Petrina, Tamás, Tomaj, valamint Örs nevű kedves hallgatóinkat is.
4: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
0: Hobby Rádió! Ahol a jó zene tovább él!

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Jeles események, események, évfordulók, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával. Október 2-án lássuk ma, milyen érdekességekkel készültem. 1720-szal kezdünk. Október 2-án született Elizabeth Montagu, angol értelmiségi társalkodónő, aki az első kékharisnyák egyike volt. Társalgó esteket szervezett, hogy érdemesebb időtöltést találjon a kártyázásnál. Folytassuk a 19. század közepével. 1848. október 2-án gróf Batthyány Lajos, az első felelős magyar minisztérium vezetője eltávozott tisztségéből. 1851-jel folytatjuk. Október 2-án megszületett Ferdinand Foch, francia katonai vezető, marsal, aki visszaszerezte Elzászt és Lotaringiát Franciaországnak. 11 évet ugrunk előre, 1862-re, október 2-án provincia de Besanyonban megszületett Auguste Lumière, aki testvérével Louis Jeannal szabadalmaztatta a mozgófilm vetítésére alkalmas kinematográfot. Nevükhöz fűződik az első kereskedelmi mozi megnyitása is. Folytassuk 1871-jel, október 2-án született Cordell Hull, Nobel békedíjas amerikai politikus, külügyminiszter. És most ugorjunk a 20. század elejére, 1901-re, ugyanis október 2-án született Ignatius Roy Dunais Campbell, dél-afrikai születésű angol író. Leghíresebb műve a Beszélő vadló. 1926-tal folytatjuk. Október 2-án született Székely György, Széchenyi díjas orvos, neurológus, akadémikus, egyetemi tanár. És végezetül 1945. október 2-án egy 10 éves kisfiú először szerepel tehetségkutató versenyen, második lett és 5 dollárt kapott a produkcióért. A kisfiút Elvis Presleynek hívták. A versenyt a Mississippi Alabama déli showban tartották, Elvis az Old Ship című dalt adta elő. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Üzenet Péter apostol első levele második részéből.
2: Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
3: 2026. október 2-a péntek Szentőrző Angyalok ünnepe. Evangélium Szent Máté könyvéből 18. fejezet 1-től 5. vers és 10. vers. A tanítványok egyszer ezzel a kérdéssel fordultak Jézushoz: mit gondolsz, ki a legnagyobb a mennyek országában? Erre Jézus odahívott egy gyermeket, közéjük állította, és így szólt: bizony mondom nektek, ha meg nem változtok, és nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát olyan kicsinnyé lesz, mint ez a gyermek, az a legnagyobb a mennyek országában. Aki pedig befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, az engem fogad be. Vigyázzatok, meg ne vessetek egyet sem a kicsinyek közül. Mondom nektek, angyalaik az égben szüntelenül látják mennyei atyám arcát. Elmélkedés. Jézus tanítása a legváratlanabb kérdésekre is mennyei távlatot nyit. Ki a legnagyobb a mennyek országában? Kérdezik a tanítványok. A kérdés a világ logikája szerint fogalmazódik meg bennük. Rangról, fontosságról szól. Jézus válasza azonban egészen más világot tár elénk. Oda hív egy gyermeket, közéjük állítja, és azt mondja, hogy ilyenné kell válni. Azaz meg kell őrizni magunkban a gyermeki lelkületet, ha a mennyországba szeretnénk jutni. A gyermeket bizalom, nyitottság, egyszerűség, engedelmesség jellemzi. Nem akar uralkodni, csak szeretni akar és szeretve lenni. Jézus ezt a lelkületet állítja elénk mintaként. Nem a nagyot kell keresni, hanem a kicsit, a nyitottat, a tiszta szívűt. És itt érkezünk meg az angyalok titokzatos, de nagyon is személyes világába. Jézus így tanít: vigyázzatok, meg ne vessetek egyet sem a kicsinyek közül. Angyalaik az égben szüntelenül látják mennyei atyám arcát. Az ember tehát nincs egyedül. Az isteni gondviselés külön személyes védelmezőt rendel mellénk, az őrző angyalokat. Ők egész életünk során kísérnek bennünket, láthatatlanul mégis valóságosan. Isten angyalai nem csak vigyáznak ránk, hanem segítenek meghallani Isten hangját. Irányítanak, figyelmeztetnek minket. Legyünk figyelmesek a csendes sugallatokra, és tegyük magunkat olyanokká, mint a gyermekek. Őrző angyalom, Isten küldötte, aki mellém rendeltettél, hogy őrizz és vezess engem. Köszönöm szelíd, türelmes és védelmező jelenléted. Segíts, hogy minden helyzetben meghalljam a jót súgó hangodat, és ne térjek le az Isten felé vezető útról. Taníts alázatra, gyermeki bizalomra, és vezess, amikor kételkedem vagy félelem tölt el. Légy velem minden lépésnél, hogy eljussak a mennyei atya örök országába. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.
4: Hobby Rádió.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy olasz nefrológusok 177 serdülő, ebből 63 fiú és 44 lány, átlag életkoruk 15,3 év, a legfiatalabb 13, a legidősebb 23 éves volt, az ő bevonásukkal végzett felmérésük során a megkérdezettek 71%-a mondta el, hogy születése óta bepisil éjszaka. A problémától szenvedőknek 80%-a tudott róla, hogy családjában is előfordult. A megkérdezettek 20%-a soha nem volt emiatt orvosnál, 40%-a pedig nem kapott kezelést.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
2: Hobbi Rádió.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Folytatjuk műsorunkat itt a Hobby Rádió műsorában. Most nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Egy picit zenélünk, majd jövünk vissza.
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Ez még mindig a Hobby Rádió, folytatjuk műsorunkat. Jelenleg Budapesten 23,6 fokot mutatnak a hőmérők. Az esti hírek egyelőre ennyi volt, 19 óra után vers, mese és kabaré jelenet következik, tehát a kultúrái a főszerep a hírek után. Hamarosan 19 órakor hírek, de műsorunkat a következő órában is folytatjuk, tartsanak velünk.

0: Műsorajánló.
1: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
4: Vasárnap léptől.
5: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
4: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
5: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
4: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk attanhass.
1: Gőzerővel folytatódik az állami szintű korrupció gyanús szerződések átvilágítása. Felesleges beruházásokra bukkantak a szolnoki különleges erők laktanyájának felújításánál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Gőzerővel folytatódik az állami szintű korrupció gyanús szerződések átvilágítása. Az RTL Híradó exkluzív interjújából kiderült, hogy az MBVH három újabb hatalmas területet vett górcső alá. A hivatal vezetője megerősítette, hogy vizsgálják a korábbi kormányzati vízumbizniszek részt pénzügyi hátterét. Ezzel párhuzamosan elindult a budapesti és országos parkfenntartási szerződések teljes körű ellenőrzése is. A harmadik nagy csomag az egykori szuverenitásvédelmi hivatal hatalmas kommunikációs költéseit tartalmazza. Hunger Anna elnök azt mondta, hogy ezekben az ügyekben rendkívül gyorsan lehet előrelépést elérni a bizonyítékok alapján. Az érintett korábbi intézményi vezetők és cégek visszautasították a szabálytalanságok vádját a sajtónak. A Tisza párt frakciója teljes politikai támogatást biztosította a független nyomozati szerv munkáját. Tovább csökkent a Fidesz támogatottsága a legfrissebb közvéleménykutatások szerint. A teljes népesség körében a párt jelenleg mindössze 22%-os bázissal rendelkezik. A választani tudók csoportjában ez az arány 26%-ot tesz ki az őszi időszakban. A biztos szavazók körében a Fidesz támogatottsága 27%-on áll a felmérések szerint. A politikai elemzők a folyamatos gyengülést az MBVH által indított vizsgálatokkal és belső feszültségekkel magyarázzák. A Tisza párt ezzel szemben stabil őrzi vezető pozícióját a választói bázisban. A Fidesz szóvivője kijelentette, hogy a közvéleménykutatások módszertana erősen megkérdőjelezhető a jelenlegi helyzetben. Szerinte a valódi támogatottságot nem a minták, hanem a választások fogják megmutatni. Döbbenetes mértékű pénzherdálásra és felesleges beruházásokra bukkantak a szolnoki különleges erők laktanyájának felújításánál, közölte Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter Facebook oldalán. Azt írta, hogy azonnali döntéseket hozva leállították a felesleges munkálatokat, amelyek révén 2,5 milliárd forintot spóroltak. A bejegyzéshez csatolt videóban elmondta, hogy ez az összeg sötétedő üvegek beszerelésére volt betervezve. Ruszin Szendi Romulus tarthatatlannak és elfogadhatatlannak nevezte, hogy a túlárazott beruházások rendszerében Mészáros Lőrinc cége építse a laktanyát. A tárca vezető közölte, azt szeretnék, hogy helyi vállalkozások kapjanak lehetőséget a laktanya megépítésére. Oroszországi misszióink működése továbbra is folyamatosan biztosított. Magyarország diplomáciai jelenléte Oroszországban fennmarad, közölte a külügyminisztérium Facebook bejegyzésében, miután Moszkva magyar diplomaták kiutasítását jelentette be. A külügyminisztérium bejegyzésében azt írták, a magyar kormány tudomásul veszi az orosz fél döntését, amelyet a korábbi magyar intézkedésekre adott válaszlépésként értékel. Kiemelték, Magyarország nem érdekelt a diplomáciai feszültség eszkalációjában, ugyanakkor tartja korábban meghozott nemzetbiztonsági megfontolásokon alapuló döntését. Az orosz külügyi tárca a lépést azt követően jelentette be, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki az országból. Szombaton is napos idő várható kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, csak Sopron térségében élénkülhet meg a délies szél. A hőmérséklet hajnalban -1 és +12, délután azonban már 23 és 27 fok között alakul.
0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
2: Reklám.
3: Te már megint beteg vagy.
4: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
3: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
4: Patikában veszed?
3: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
5: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrendkiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
6: Jogomvan.hu.
7: Jogomvan.hu.
6: Jogi segítség mindenkinek.
7: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
8: Hirdessen a Hobby Rádióval!
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
8: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
8: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallotta.
9: Hobby Rádió.
10: Üdvözöllek az IT Szemle NV Access összefoglalójában. A hét legizgalmasabb híre, hogy közeledik az NVIDIA következő nagy kiadása, amely gyorsabb működést és sokkal több érintőképernyős lehetőséget hoz. Az NVIDIA az ingyenes, nyílt forráskódú Windows-os képernyőolvasó, amelyet az NV Access fejleszt. A készülő 2026.3 verzió kevesebb várakozást és kevesebb bosszúságot ígér. Már a harmadik bétánál tartunk. Kezdjük a sebességgel. Az NVIDIA a háttérben több információt kér le a vezérlő elemekről, ezért a legördülő listáknál és a fájlkezelőben gyorsabban reagál. Megszűnt, hogy kilépéskor vagy újraindításkor összeomlasz-e a fájlkezelőt vagy más programot. Ha egy alkalmazás lefagy, az NVIDIA gyorsabban magához tér, és nem tölti tele a naplót hiba üzenetekkel. Kivétel, a terminálokra szánt javítást a harmadik bétában visszavonták, így nagy mennyiségű szövegnél az NVIDIA továbbra is lefagyhat. A konfigurációs profilok, a bemeneti parancsok és a beszédszótárak ablakába helyi menük és billentyű parancsok kerültek. A bemeneti parancsoknál egy meglévő hozzárendelést közvetlenül módosíthat. Megújult a böngészhető üzenetek ablaka is. Érintőképernyőn az egymás utáni két pöccint és egyetlen mozdulattal kapcsolható, így sokkal több parancs osztható ki. A képernyő szélétől 15 mm-en belül induló mozdulat külön parancsot kaphat. További újdonságok, egy új parancs az egérmutatót a nagyított nézet közepére viszi. A Windows beépített OCR-je már képernyőfüggönnyel vagy NVIDIA nagyítóval is működik. A Braille fordító új táblákat kapott, például Maori, Számi és Haiti kreol nyelvhez, az SPEAC ND pedig a Ligur és az Abház nyelvet is tudja. Gyengénlátóknak a színszűrők váltásakor és az összeomlás utáni helyreállásakor megszűnt a nagyító villogása, ami csökkenti a fényérzékeny epilepszia kockázatát. A teljes képernyős áttekintés relatív követési módban is működik. Külön parancs kapcsolja be és ki a nagyítót, így nagyítás nélkül is használhat színszűrést. 2026.2-ben megjelent egy parancs az utoljára felolvasott szöveg megismétlésére, kétszeri lenyomása párbeszéd ablakban mutatja. A következő verzióban új parancs másolja ezt a vágólapra, cari közösségi tag munkájaként. A változás naplót címsorokkal tagolt lett, így böngészési módban gyorsan eljutsz a kívánt verzióhoz. Az NV Access visszajelzést kér erről. A bétára váltással átállsz a béta csatornára, a stabilra csak kézi telepítéssel térhetsz vissza. A hibákat a GitHub-on gyűjtik. Végül közösségi hírek, az NV Access frissítette a közösségi oldalak gyűjtő oldalát, újakat is felvett, például a brazil-portugál közösséget és további, főleg még hiányzó nyelvű közösségeket keres. Meghallgatható az a Cespoint Podcast második része és a Tech Talk Quentinnel. A Monash Egyetem fizetett PhD ösztöndíjat hirdett vak és gyengénlátó emberek kommunikációjával kapcsolatos kutatása, külföldiek is pályázhatnak. Bővebb információ az ittszemle.hu oldalon olvasható.
0: Hobby Rádió.
2: Fogalkozni, menjetek ki a busztába! 1, 2, 3...

0: Üdvözöllek az IT Szemle Dobletap összefoglalójában. Ez egy több részes összefoglaló első része. A hét legérdekesebb híre, a Meta okos szemüvegén már olyan alkalmazás is fut, amely kéz nélkül megkeresi az elhagyott tárgyaidat. Kezdjük ezzel, mert ha szemüveget használsz, hamarosan egyre több hasznos alkalmazást találhatsz rajta. A Meta, a Ray-Ban Meta okos szemüvegek készítője kiadta a fejlesztői készletét, így külső alkalmazások is elérik a szemüveg kameráját és mikrofonját. Az egyik első partner a francia Orion. Ezt térbeli hanggal jelzi, merre van a keresett kulcs, kapuszám vagy doboz. Eddig telefonon működött, most a szemüvegen is, körülnézel és megkérdezed, hol van a tárgy. A felhasználóknak ingyenes, a bevétel a szállodáktól, múzeumoktól és pályaudvaroktól jön. A feldolgozás helyben fut, egyelőre épp Honeon érhető el, a helyi Meta hívószavas indítás pedig hamarosan jön. Maradjunk a szemüvegeknél, mert a Dobletap hallgatói leveleiben éles vita volt róluk. Sokan tartanak attól, hogy a nyilvános terekben betiltják a kamerás szemüveget. Steven Scott és Sean Prece, a műsor házigazdái szerint vakembertől még nem vettek el ilyet. Szerintük a visszaélést kell büntetni, nem a technológiát tiltani, hiszen az okostelefonok kamerája is ugyanígy használható. Ugyanebben az adásban szó volt a paskékról, vagyis a jelszót kiváltó, új lenyomatos belépésről. Egy hallgató szerint a gyakorlatban nehézkes, a Microsoftnál és másoknál bonyolult a létrehozás, az Apple fiók alkalmazás specifikus jelszavához pedig még mindig jelszó kell. Dicsérték viszont a Sharing AI-t, a Microsoft ingyenes, mesterséges intelligenciás látás segítő alkalmazását. Steven lefagyott laptopjánál segített, az AI-rával együtt, amely látó ügyintézőkkel köt össze videón. Egy audio leírás nélküli tévéműsort is felolvasott. Most egy személyes történet a munkáról. Isham Meta 2016-ban nyakki gerincsérülést szenvedett, 4 végtagja bénult. Ma a LinkedIn, a szakmai közösségi oldal munkatársa és a cég fogyatékossággal élő dolgozóinak csoportját vezeti. A telefon szájjal, babaszopókás érintőtollal kezeli, a laptopot szájjal vezérelt joystickkal, amely fújásra és szippantásra kattint. Álláskeresésnél 50 olyan cég listáját állította össze, amelynek igazolt a befogadó szemlélete. Szerinte a munkakészségek és bércseréje, és ez nem függhet a fogyatékosságtól. Végül az Aeroprojects mumbai konferenciája, amely fogyatékossággal élők megoldásait mutatta be. A NEMA AI Software EEG felvételből, vagyis az agy elektromos aktivitásából jelezheti a korai memória problémákat. Nagyjából 2 perc alatt elemzi az adatokat, és kizárólag orvosoknak szól. Sam, a D2L cég akadálymentesítési vezetője szerint teljesen befogadó világ nincs, de a befogadó tervezéssel folyamatosan közelíthetünk hozzá. A szabványok pedig azt is eldöntik, hogy a munkahelyi szoftver együttműködik-e a képernyőolvasóddal. A JÓT 4 jogs fogyatékossággal élő fiatalokat segít álláshoz vagy vállalkozáshoz, közel 4000 munkáltatói partnerrel. Ennyi volt az első rész, a folytatás következik. Bővebb információ az itszemle.hu oldalon olvasható.
1: Hobbyradio.hu. A rádiót!

0: Folytatjuk a Double Tap összefoglalóját. A hét legérdekesebb híre, hogy egy retinitis pigmentosával élő asszony 40 év után először látott sötétben, és hogy a Meta szemüvege halókészüléké is válhat. Kezdjük a Meta Connect eseményével, mert sok bejelentés érinti a vak és gyengén látó hallgatókat. A legfontosabb a Hearing Enhancement, vagyis a hallásjavítás. Ez a szemüveget önállóan beállítható, vény nélküli hallókészüléké alakítja enyhe vagy közepes hallásvesztésnél. Az amerikai FDA engedélyével rendelkezik, a beállítás néhány perc a Meta AI alkalmazásban. Egyelőre csak az Egyesült Államokban érhető el, és fizetős, ezt a műsorvezetők kritizálták. Megjelent a kamera nélküli raiban Meta Audio is, amelyen nincs felvételjelző LED, ez újabb adatvédelmi vitát indított. Bemutatták a Muset is, a Meta személyi emmi ügynökét, amely önállóan végez el feladatokat, de egyelőre csak néhány országban működik. A VR szemüveg pedig a gyengénlátóknak lehet érdekes nagyítóként, bár csak 2027 tavaszára várják. Maradjunk a Metánál, mert a hallgatói levelek is erről szólnak. Ha használsz Meta szemüveget, ismerős lehet az elérhető beállítások megváltoztak üzenet, amely újra meg újra felbukkan, miközben nincs mit átállítani. Többeknél eltűntek nyelvek és hangok, az Adventurer modell mikrofonja pedig a frissítés után is hibázik hívás közben. Az Orion, a környezetet leíró alkalmazás túl bőbeszédű, és használata közben nem lehet hívást fogadni. A műsorvezetők szerint a legnagyobb baj az információ hiánya. Nehéz kideríteni, hogy egy funkciónak az adott országban működnie kellene. Egy hasznos tipp, ha az alkalmazás nem válaszol, gyakran elég kimenni a boltot hatótávon belülre vagy internetre csatlakozni, nem kell újra telepíteni. És mit tud a kijelzős metaraiban display egy vakembernek? Stevenscot megvette, és meglepően pozitív a tapasztalata. A szemüveghez csuklópán tartozik, a neuralband, amely az izommozgásokból érzékeli az új mozdulatokat, így gesztusokkal vezérelhető. Van beépített képernyőolvasó, amelyet a telefonos alkalmazásból lehet bekapcsolni. A legnagyobb haszon a Fudge App, telefon nélkül lehet üzeneteket hallgatni, diktálni és hangüzenetet küldeni. Hiányzik viszont a képernyőzár, vagyis a kijelző kikapcsolása, és még kevés az alkalmazás. Stott ezért egyelőre inkább kísérletnek tartja, mint ajánlott vásárlásnak. Végül egy szívmelengető történet. Pete Gurney felesége 40 éve nem látott sötétben, most viszont a Luna nevű éjjellátó szemüveggel a kertben felismerte a faleveleit, a szökőkút vízsugarát, az autókat, sőt a ruhák színét is. Eddig az orvosi és kórházi időpontokat is a nap elejére kellett kérnie, hogy hazaérjen alkonyat előtt. Az eszköz csak annak jó, akinek van még némi látása, és drága, ezért a műsorvezetők állami támogatást szeretnének. Egy kis színes zárásként, Alan, a skóciai hallgató a brit Schwarz Heblin szöveges útmutatóival épít legot, az elemek színét pedig a Meta szemüveggel azonosítja. Bővebb információ az itszemle.hu oldalon olvasható.
1: Rádió. Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
3: Hobbi Rádió. A hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Üdvözöllek az IT Szemle Applevis összefoglalójában. A hét legérdekesebb híre, hogy megjelent egy gyors javítás az új Ipuneo-hoz, és közben egy voiceoverrel is végigjátszható étteremjáték lett a hónap alkalmazása. Kezdjük a frissítéssel, mert ez sokakat érint. Ha az új Ipone 18 Pro vagy Pro Max készüléked van, érdemes telepítened az iOS 27.0.1-et. Ez kijavítja, hogy a telefon váratlanul újraindulhat, ha az arcfelismerés, vagyis a Face ID nem sikerül. Egy másik hiba az érintőképernyőt érintette, ha egyszerre nyitottad meg az értesítési központot és a vezérlő központot, a kijelző nem reagált. Ezt is javították. Emellett van egy színhiba is bizonyos fotókon, azt is orvosolták. Macen a macOS Golden Gate 27.0.1 általános hibajavításokat hoz. Aki a régebbi rendszeren marad, annak is megjelent a 26.7.1-es verzió. Az Apple külső tesztelőknek nem adta ki előre, ezért az Applevis, a vak és gyengénlátó Apple felhasználó közösségi oldala nem tudja, van-e benne hozzáférhetőségi javítás, de nem is számít rá. Telepítés előtt érdemes biztonsági mentést készíteni, vezeték nélküli frissítésnél pedig töltőre tenni a telefont. Maradjunk az Applevisnél, mert ők választották ki a szeptember alkalmazását is. Ez a Restaurant Rush, egy étterem szimulátor, amelyet voiceoverrel, az Ipone beépített képernyőolvasójával is végig lehet játszani. Ez azért jó hír, mert az ilyen főzős, időkezelős játékok eddig ritkán voltak igazán hozzáférhetők. Te veszed fel a rendeléseket, elkészíted az ételeket, és kiszolgálod a vendégeket, mielőtt elfogy a türelmük. Az élményből fejleszthetsz, nyithatsz újabb éttermeket, és több mint 50 recept vár rád. Van ZAZ kínai karakter NAPO-s kampány, végtelen mód, napi küldetések és ranglisták is. Ha a játék észleli a voiceovert, nyugodtabb tempót javasol, de attól még nem lesz triviális, a nyomás megmarad. A fejlesztő ráadásul aktívan válaszol a közösségnek az Applevisen. Az app ingyenes, Iponera készült, és vásárlások opcionálisan vannak benne. Végül nézzük a szeptember nagy képét. Szeptember 9-én volt az Apple őszi bemutatója, 14-én pedig megjelent az iOS 27. Az egyik legérdekesebb újdonság voiceoverrel a korábbinál sokkal részletesebb, mesterséges intelligenciával készülő képleírás. Új a megújult, önálló Siri alkalmazás és a szülői felügyelet is, a Liquid Glass felülethez pedig átlátszóságot szabályozó csúszka érkezett. Az új alkalmazások között több mint 20 játék és eszköz akadt. Az Intersettor sétálás közben bemondja a közelgő utcai kereszteződéseket. A Realtime Itzam hangosan leírja, mire irányítod a kamerát, állítása szerint internet nélkül is. A Kost Twitter Mardovn egy vakfejlesztő írókönyvtára, amely a szövegből könyvet vagy akár Braille formátumot készít. A Clipman vágólapkezelő, a Remote Incident Manager mobile pedig távoli gépeket tesz elérhetővé Iponeról. Frissült a Dolphy Elsireader hangos könyv nézete, az Easot podcast alvás időzítőt kapott, a Sonarpad pedig már YouTube tartalmat is lejátszik. Bővebb információ az ittszemle.hu oldalon olvasható.
1: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: hangosan elmondja, mit lát a telefonkamerája, és mindezt internet nélkül teszi. Kezdjük egy kikapcsolódásra szánt hírrel. Ha szereted a hallgatós történeteket, és szívesen te döntenéd el, merre haladjon a cselekmény, akkor a Plainók neked szólhat. Ez egy androidos alkalmazás, amely hangos könyvet és játékot ötvöz. A történeteket hivatásos hangjáték színészek mondják el zenével és hangeffektekkel. A kulcspontokon a lejátszás megáll, és neked kell választanod, hogyan folytatódjon a sztori. Választhatsz érintéssel vagy hangparancsal. Van benne 20 oldalú virtuális dobókocka is, és szerepjátékos elemek, életerő, tárgyleltár, jelvények, fejlesztető képességek, például erő vagy báj. A journey is funkcióval fejezetenként legfeljebb 5 külön mentési helyet használhatsz, így ugyanazt a fejezetet többféle döntéssel is végigjátszhatod. Találsz fantasit, krimit, horrort és romantikus történeteket is. Az alkalmazás ingyenes, az első fejezetek is azok, a továbbiakért viszont fizetni kell. A fejezeteket offline használatra is letöltheted. A tesztelő szerint a Talkback-kel, vagyis az Android beépített képernyőolvasójával teljesen használható, de 3 hibát jelzett. Lejátszás közben nem egyértelmű, hogy a lejátszás és szünet gomb éppen milyen állapotban van. A Talkback hangja a fejhallgatóról átugorhat a belső hangszóróra. A dobókocka megjelenését pedig a képernyőolvasó nem jelzi világosan. Maradjunk még az Androidnál, mert a következő hír a mindennapokban is hasznos lehet. A Realtime Aritzam egy ingyenes alkalmazás, amely felolvassa, mire mutat a telefonkamerája. Segíthet tárgyak azonosításában, nyomtatott szöveg elolvasásában, és az egész jelenetet is leírja. Hozzávetőleg 607 köznapi tárgytípust ismer fel. Ha nyomva tartod a gombot, hangban kérdezhetsz a látottakról. A Help Me AIM funkció hangutasításokkal segít úgy tartani a telefont, hogy a tárgy vagy a szöveg jól látszon. Van egy érintéses zseblámpa is. Fontos tudni, hogy az alkalmazást angol nyelvű felhasználóknak tervezték. Az angol szöveget olvassa, a spanyolt pedig offline lefordítja angolra. Más nyelvekhez egyszeri letöltés kell, utána ezek is internet nélkül működnek. Magyar támogatásról a forrás nem szól, ezért telepítés előtt érdemes kipróbálni. Az adatvédelem erős pontja, hogy a kamerakép nem hagyja el a telefont. Nincs fiók, bejelentkezés, hirdetés, előfizetés vagy követés. A Talkback-kel jól együttműködik, minden gomb felirattal rendelkezik. A tesztelő szerint a célzás segítő jól működött, de az app időnként olyan tárgyakat is felismert, amelyek nem voltak a képen. A felolvasott szöveg és a válaszok meghallgatásához pedig kézzel kellett a megfelelő elemre állítani a fókuszt. Ennyi volt az első rész, a folytatásban újabb hírekkel jelentkezünk. Bővebb információ az itszemle.hu oldalon olvasható.
1: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Kiss.
1: Folytatjuk az Accessible Android összefoglalóját. A hét legérdekesebb híre szerintem egy androidos billentyűzet, amely a hangalapú gépelést teljesen a telefonon végzi, internet nélkül. Kezdjük a Yeshoo-val, ami egy androidos képernyőolvasó. Új verziója azért érdekes, mert a fizetős előfizető külső mesterséges intelligencia szolgáltatásokat köthetnek hozzá. Ha valaki ilyet használ, a hangalapú asszisztens, a fordítás, a képernyőn lévő szöveg felismerése, az arcfelismerés és a videóleírás is dolgozhat a saját választott modelljével. Ehhez meg kell adni a szolgáltatás eléréséhez szükséges API kulcsot és a modell nevét. Jó hír mindenkinek, hogy a fordítás újra működik, miután a Google változtatásai miatt egy időre kiesett. Új hangprofilok is vannak a beszédszintézisben, például megemelt basszusú és megemelt magas hangú változat, ha valakinek a megszokott hang nem elég kényelmes. A csúszkákon mostantól működik az ugrás az elejére és a végére, vagyis egy mozdulattal a legkisebb vagy a legnagyobb értékre állíthatók. Az értesítések automatikus felolvasását pedig ki lehet kapcsoltatni, ha be van kapcsolva a ne zavarjanak mód, a média lejátszás megy, vagy ha fut valamelyik időzítő. Javítottak az indító alkalmazásokkal való kompatibilitáson is, és hosszabb lett a hosszú érintés felismeréséhez szükséges idő. Maradjunk még az androidos újdonságoknál, és jöjjön a Lexo nevű billentyűzet. Aki szeretne diktálni, de nem szívesen küldi a hangját egy távoli szerverre, annak ez lehet a megoldás. A Lexo a hangfelismerést és a szójóslást is a telefonon futtatja, így a beszédfelvétel sehova nem kerül fel. A diktálás kérése írásjeleket és nagybetűket tesz a szövegbe, és kiszedi a töltelékszavakat. A személyes szótárba felvett neveket úgy írja, ahogy megadtuk, a szöveges parancsikonokat kimondva pedig beszúrja a teljes szöveget. Tud szójóslást, automatikus javítást és csúsztatásos gépelést is. Egy fontos hátránya, hogy magyarul egyelőre nem tud csak angolul, spanyolul, portugálul, németül, franciául, svédül, lengyelül, törökül és csehül. Az első indításkor le kell tölteni a nyelvi modelleket, utána a fejlesztő állítása szerint a gépelés és a diktálás nem használ hálózatot. Reklám és regisztráció nincs. Vakok szempontjából fontos, hogy a Lexo együttműködik a TalkBack-kel, az Android képernyőolvasójával, és támogatja azt a módot, amikor az új felemelésekor íródik be a billentyű. A szerző két telefonon is kipróbálta, és a diktálás mindkettőn hasonlóan teljesített. Ha leállítanánk a hangbevitelt, a TalkBack gépelési beállításánál érdemes azt a módot választani, ahol a telefon bármely pontján duplán érintve megállítható a diktálás. Az A, az első 30 nap ingyenes, minden funkcióval. Utána a helyi modelleket használó funkciókért egyszeri, $10 vásárlás kell, előfizetés nincs. Prémium nélkül is használható marad az alap billentyűzet. Bővebb információ az itzemle.hu oldalon olvasható.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
3: Csüdít vagyok. Sok szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

Üdvözöllek az IT szemle NIP-TechTalk összefoglalójában. A hét legérdekesebb híre, hogy megjelent a Marvel's Wolverine, egy PlayStation játék, amelyet már majdnem teljesen önállóan végig lehet játszani. Az Insomniac Games alkotása képernyőolvasót, hangleírást, navigációs segédet és hangjelzéseket már megjelenéskor tartalmaz. A Spider-Man 2-nél ezek csak utólag érkeztek. Chicklash Combat, az a NIP akadálymentes játékokért felelős munkatársa végigjátszotta, de néhány ponton látó segítséget kért, hiányzó jelzések miatt. Ezek javításokkal orvosolhatók. Figyelem, a játék nagyon erőszakos, és a hangleírás akkor is mindent elmond, ha a képernyőn kikapcsolták. Ha inkább könyveket hallgatnál, a Dolphin Elsigeader, az olvasóprogram, Windowson is letölti az NIP olvasószolgálat könyveit, és USB-n át lejátszóra, például Victor Reader Stream-re küldi őket. A bejelentkezés az NIP adatokkal történik, nem a Dolphin fiókkal. Az IP-honeos változat Braille módja pedig segített egy dokumentumot rendesen felolvastatni, amelyet a VoiceOver, az IP-hone képernyőolvasója darabolva olvasott. Maradjunk az Apple-nél. Az iOS 27 frissítése után az egyik műsorvezetőnél eltűnt a VoiceOver a kisegítő gyors parancsból. Frissítés után ellenőrizd ezt. Az Apple Wish oldalon súlyosság szerinti hibalista van. Ha az IP-hone az egyetlen eszközöd, érdemes megvárni az első javító kiadást. Windowson a Defender vírusvédelem néha tévesen jelzi, hogy elavult. Ilyenkor keres frissítéseket a Windows Update-ben. Külön víruskereső általában nem kell. Az NVIDIA fejlesztője elégedettségi felmérést is futtat az nvaccess.org per survey 2026 címen. A pénzügyek is fontosak, az egyik műsorvezető azért vette észre a szokatlan tranzakciókat, mert havonta ellenőrzi a számláját. A bankok Braille-t, nagybetűs vagy hangos kivonatot is adhatnak. A mobil alkalmazás értesít minden vásárlásról, az Apple Pay és a Google Pay pedig egyszer használatos kártyadatokat használ. A Szemészeti Egészség hetén az NIP webáruháza újdonságokat mutatott, fényvédő szemüvegeket, nagyítókat, szemcseppadagolót és Braille jelölésű gyógyszeradagoló dobozokat. Nagyító előtt kéri gyengéllátási felmérést. Most fejlesztőkről, Ashley Cox a Simulcas nevű podcast és internetes rádió alkalmazáson dolgozik a pleszközökre, látássérült tesztelők segítségével. Az első változatot október végén szeretné beküldeni az App Store-ba. Eve Johnson, a Hunted első látássérült versenyzője pedig megalkotta a Blacklens Selfie alkalmazást, kikapcsolt képernyővel, SG-ssel jelzi, hogy az arc a képben van. A kódot mesterséges intelligenciával íratta. Az Apple Watch Series 12-nél Hubert Pavelkovics a legtöbbet az alvásfigyelést és az újmozdulatos vezérlést használja. A Meta okos szemüvegei közül szerinte az Audi Only modell a legérdekesebb, de kamera hiány kevesebbet tud. A kijelzős modell képernyőolvasóval jön, és az Egyesült Királyságban is megjelenik. Végül, az új Mac Mini 899 fonttól indul. A Siri pedig iOS 27 óta gyakrabban teljesíti a kéréseket, de egy műsorvezetőnek egy azonos nevű másik ismerősnek küldte el az üzenetét, ezért ellenőrizd a címzettet. Bővebb információ az ittszemle.hu oldalon olvasható.

0: Üdvözöllek az IT Szemle FS-cast összefoglalójában. A hét legérdekesebb híre, hogy a Jaws egyik régi fejlesztője visszatért a Whisperóhoz, és már is javít azon, hogy a képernyőolvasó túl sokat beszél a parancsorban. A Whispero a Jaws képernyőolvasó, a Zone Text nagyító és a Fusion fejlesztője. Ha ezek közül bármelyiket használod, érdemes tudnod, kik döntenek a jövőjükről. Júliusban Sid Gaitondét nerezték ki vezérigazgatónak. Rian Jones augusztus végén visszatért a termékcsapatok vezetésére, vagyis hozzátartozik minden szoftvertermék, az ügyfélszolgálat és a képzés is. Szerinte a látássérült vezetők jelenléte a cég irányához tartozik, ezért Mohamed Lacir a termékmenedzsmenthez került. A mesterséges intelligenciáról azt mondta, a cégnek ki kell választania, melyik lehetőséget érdemes követni, és az eredmény majd megmutatja, jó irányba mennek-e. Glenn Gordon visszatérése különösen jó hír. Korábban azért ment el, mert a vakok egyre kevesebbet szólhattak bele a fejlesztésekbe. Most újra szoftverfellowként dolgozik, és már az első napokon feltűnt neki, hogy a Windows Terminál támogatása hiányos. Ha parancsorban dolgozol, ezt te is tapasztalhattad. Készített javításokat, amelyek várhatóan a Jaws 2027-ben jelennek meg. Szeretné a mesterséges intelligenciás eszközöket is hozzáférhetőbbé tenni, hogy a technikai előképzettség nélküli vak emberek is elkészíthessék a saját eszközéket. A mérnöki csapatot Shiram Ramanathan vezeti, aki közel 20 éve dolgozik a cégnél. Szerinte a munkát a felhasználók problémáinak kell vezérelniük, az mesterséges intelligenciát pedig csak ott használják, ahol valódi különbséget jelent, például a kódolásban és a tesztelésben, hogy kevesebb hiba kerüljön az éles verzióba. Ha szívesebben nézed a podcastot, mostantól a YouTube-on is elérhető a Whispero csatornáján, ott van a State of Accessibility című havi műsor is. Egy másik érdekes vendég Campbell Ruth Herford volt, aki vakon végezte el a Harvardot, alkalmazott matematika szakon. Ha tanulsz, vagy tanulni készülsz, hasznos lehet a tapasztalata, a segítségkérés kevésbé zavarja az embereket, mint gondolnánk, és érdemes a fél év előtt személyesen egyeztetni a tanárokkal a szükséges kedvezményekről. A szakdolgozatában autoimmun betegségek tüdőbetegségi kockázatait elemezte, a vakság szinte semmilyen akadályt nem jelentett, az ábrákhoz Pitthonskiptet írt. Az AI szerinte sok munkát átvehet, de a kérdéseket az embernek kell feltennie, az érzékeny egészségügyi adatokat pedig csak a saját gépén futó modellel dolgozná fel. Végül egy lehetőség, amelyben te is részt vehetsz, nemzetközi felmérés készül a Braille használatáról. Nicola Schoekstra kutató, a Kansasi Egyetem doktorandusza vezeti, a Vakok Világszövetségének kampánya részeként. Azokat is várják, akik nem használnak Braille-t, mert az is fontos, miért nem, és mit használnak helyette. A kérdőív magyarul is kitölthető, névtelen, és körülbelül 15-30 percet vesz igénybe. Eddig több mint 1700 válasz érkezett, több mint 80 országból. Októberben két webinárium is lesz, elsején az mesterséges intelligenciás projektek használatáról, 15-én pedig a PowerPoint haladó, akadálymentes használatáról. Bővebb információ az itszemle.hu oldalon olvasható. Köszönöm, hogy meghallgattad az IT Szemle heti összefoglalóját. Jövő héten újra jelentkezünk, addig is vigyázzatok magatokra!
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
2: Rendelte Hankó Balázs letartóztatását a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája. Benyújtotta a kormány a végső kifizetési kérelmet a több mint 1000 milliárdos EU-s forrásokra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Rendelte Hankó Balázs letartóztatását a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája. Közölte a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség sajtószóvivője. A fideszes országgyűlési képviselőt, volt kulturális és innovációs minisztert, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett, több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntetőeljárásban. Budó Marian sajtószóvivő kifejtette, a nyomozási bíró egy hónapra rendelte el Hankó Balázs letartóztatását, osztva az ügyészség álláspontját, amely szerint a gyanúsított jelenlétének biztosítása és a bizonyítás megnehezítésének megakadályozása más kényszerintézkedéssel nem érhető el. Benyújtotta a kormány a végső kifizetési kérelmet a több mint 1000 milliárdos EU-s forrásokra. A portfólió brüsszeli tudósítása szerint Magyarország határidőre benyújtotta a végső kifizetési kérelmét. Ezzel Budapest hivatalosan is megküldte az Európai Bizottságnak a helyreállítási program végső számláját. A dokumentumokat már a Magyar Péter vezette új kormány által nyáron módosított verzió alapján tárgyalták le. Több ezer milliárd forintnyi fejlesztési forrás sorsa dől el így a napokban. Brüsszeli források szerint már most nincs visszaút, az uniónak kötelezően döntenie kell a pénzek folyósításáról. A pénzügyminisztérium bízik a kérelmek pozitív elbírálásában, ami stabilizálná a hazai költségvetést. Az ellenzéki pártok szerint a kormány túl sok engedményt tett a tárgyalások során Brüsszelnek. Az Európai Bizottság szakértői csoportja azonnal megkezdte a beküldött számlák tételes ellenőrzését. Kereken 10 évvel a megszüntetése után újraindul a Népszabadság. A legendás lap online közéleti híroldalként és nyomtatott heti lapként is visszatér a piacra. Az online változat az nso.hu címen lesz elérhető az olvasók számára jövő héttől. A kiadó közleménye szerint a tényalapú független újságírás megerősítése a legfőbb céljuk a jelenlegi politikai helyzetben. A szerkesztőség tagjai között számos ismert, korábbi munkatárs és neves politikai újságíró is szerepel. A Tisza párt üdvözölte a sajtószabadság újabb fontos mérföldkövét. A Fidesz képviselői szerint ugyanakkor a baloldali politikai propaganda újabb bástyájának kiépítése zajlik. Orosz erők drónnal támadták meg a Kijevi Nukleáris Kutatóintézetet. A kutatóreaktor nem sérült meg, közölte az Ukrán Állami Nukleáris Szabályozási Felügyelet honlapján. Közleményük szerint a támadás következtében keletkezett tüzet gyorsan eloltották. Hangsúlyozták, hogy a reaktor és a biztonsági szempontból fontos rendszerek nem sérültek meg. A sugárzási háttérben nem észleltek változást, annak értékei a természetes háttérsugárzás tartományán belül maradtak és nem változtak. A kockázatok csökkentése érdekében a reaktor 2022. februárja óta leállított állapotban van, az aktív zónából pedig az összes fűtőelemet eltávolították. Szombaton is napos idő várható, kevés fátyolfelhővel, csapadék nélkül. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, csak Sopron térségében élénkülhet meg a délies szél. A hőmérséklet hajnalban -1 és +12, délután azonban már 23 és 27 fok között alakul.
1: Hobby Rádió. Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió! Ahol a jó zene tovább él. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: A műsor főtámogatója a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége. www.mvgos.hu. Együtt formáljuk élhetőbbé a világot.
6: Felhívjuk figyelmüket, hogy a következő műsor kizárólag a Hobby Rádió csatornáján hallható. Megosztása engedély nélkül tilos. Előző műsorainkat a gépház.hobbyradio.hu oldalon hallgathatják meg.
1: Hölgyeim és uraim, a Hobby Rádióban indul a Gépház, az akadálymentes szórakoztató informatikai magazin, ahol mindig friss újdonságokat szolgálnak fel a házmesterek. Bojtor Zoltán, Rauk Róbert és Szakács Máté. iOS, Android vagy PC? A Gépházban minden kérdésére van válasz. Segítünk, hogy az okos eszközök forgatagában is mindig ön legyen a legokosabb. Legyen pénteken esténként 8 órától a Gépház vendége. Gépház. Mi megtaláljuk a közös hangot.
7: Kedves hallgatók, szép jó estét kívánunk önöknek. Igen, ezek mi vagyunk.
8: Vándorai.
9: Miért pont?
7: Hát mi vagyunk. Gondolom ebből asszociált.
8: Igen.
7: Ja, és aki asszociált, nem volt más, mint Szakács Máté, aki itt egy jót kornikált. Itt van Bojtor Zoltán is, illetve én is itt vagyok. Hello! Zoli is kórni kell.
8: És ez most hogy jött?
9: Nem tudom, hogy mindegy.
7: Azt nem tudom, hogy lehet ötvözni, hogy Kavolyna várja a szabadság vándorait?
9: Című dalt. Én nekem az nagy kedvenc, de...
8: Nekem is egyébként.
7: Ez egy nagyon jó dal.
9: Nos, kedves hallgatók, ez itt a
7: Gépház. De október van.
9: Föl. Igen.
7: Igen. Az feltűnt már, hogy benne október van? Mert ez a Gépház.
9: Most már ezerrel.
8: Vénasszonyok nyara. Olyan jó idő van. Október második.
7: Nem rossz.
9: Indián nyár. Hogy mondtad Ciat, hogy vénasszony?
7: Igen, de ne legyen pejoratív az idős hölgyekkel.
8: Följelentenek engem, hogy...
7: Én majd én feljelentelek az idős hölgyek képviseletében. Annak ellenére, hogy nem vagyok idős hölgy.
9: De még lehetsz.
7: De itt minden lehet.
9: Beszéljük az időjárásról. De nagyjából elintéztük egyébként, hogy vénasszonyok nyara van, úgyhogy mindegy. De én még szeretnék beszélni az időjárásról.
7: De miért akarsz te ennyire beszélni az időjárásról?
9: A vendégünket szeretném hátrább lögdösni, de hát mindegy.
7: Vendégünket előtt
8: be sem mutattad.
7: Mert, hogy... Igen, tehát kedves hatók, ott kezdjük, hogy vendégünk van, mert most nem csak Szakács Máté, Bojtor Zoli és Savók Robi van itt, hanem egy olyan vendégünk van, aki nemhogy vendégként szerepelt már jó néhányszor a Gépházban.
8: 2018-ig az egyik műsorvezetője volt.
7: Igen, tehát régi szép idők, kérem szépen.
9: Menjen, kitalálhatták most, hogy...
7: Igen, vicces, hogy most már sok mindenkinek beugrott, főleg a régi Gépház hallgató, ahogy meg új Gépház hallgató, ő most majd megismeri, ha még nem ismeri. Kedves hallgatók, nagyon sok szeretettel köszöntjük ismét köreinkben Ócsvári Áront. Szevasz.
8: Szevasz Áron.
9: Szevasz Áronunk.
10: Sziasztok. Robi, nagyon köszönöm ezt a szép kis bemutatót, és Zolin kívül mind a Máté, mind a Robi hatalmas lelkesedéssel várt, úgyhogy ez szuper, a Zolit meg már megszoktam.
9: Én hatalmas lelkesedéssel várom a műsor végét, de... Nyilván sokaknak nem cseng idegenül a neved, és ha Ócsvári Áron név felmerül, és nem a kifű, füki, fütyi, nem tudom miről van szó, akkor valószínűleg, hogy ott kell téged keresni, hogy már megint alkottál valamit.
7: Zolit kell majd kifütyülni.
9: És ez most is nyilván így van. Például neked köszönhetjük az MBGOS könyvtára alkalmazást is, ami most a napokban, hetekben bújult meg, és most már alkalmassá vált a hangos könyvek lejátszására is, és ez tök jó, mert minden formátumú könyv egy helyen található. Ezt te alkottad, ugye?
10: Igen, igyekeztem.
7: Miért volt, hogy azt mondja az ára, hogy nem, ez teljesen téves információ.
10: Ja, gondolkoztam rá, hogy egyébként igen, bevághatunk.
9: Most próbálom itt méltatni.
10: Te kiről beszélsz? Próbálod jóvá tenni.
9: Tudok, egy büntetést valakinek. Figyelj, méltass te az Ócsvári Áront, jó?
10: Ez nem is olyan nehéz.
9: Szóval, neked köszönhetjük, és ezt egy csomó platformra megcsináltad. Hát nyilván a két alapvető platform, ugye az iPhone és az Android. Az Androidon belül a Blind Share-re is elkészült, és van egy webes felület, ki ne hagyjam. Mindegyik a te nevedhez fűződik?
10: Igen, ez most már mindegyik az én művem, úgyhogy engem lehet szidni, ha valami nem működik.
7: Ha működik, akkor is szidunk. Csak úgy reflexzerűen, csak úgy sikerül.
10: Oké. Okay.
7: De egyébként nagyon
9: szépen köszönjük. És ez most nem én voltam.
7: Hát csak, hogy felveszünk a kesztyűt. De nagyon szépen köszönjük. Magam részéről nagyon tetszik a felülete az egész alkalmazásnak, gyakorlatilag minden platformon. De most nagyon belecsaptunk itt a kellős közepébe.
9: És egy kedves hallgató, ha már így belecsaptunk, akkor még ezt el nem felejtem. Egy kedves hallgató múlt héten hiányolta a lejátszó bezárása gombot.
10: Hol?
9: Szerintem a hangos lejátszónál mi nem találtunk
10: szerintem...
9: ilyet.
7: Mi a visszagesztust használtuk ennek az előidézésére?
10: Hát igen, most arra abban nem vagyok biztos, hogy van-e.
9: Bezárása gomb, így mi nem találtunk.
10: Én azt mondanám, hogy van ott visszagomb, hanem is lejátszó bezárása, mint így. Be lehet rakni egyébként lejátszó bezárását is, de szerintem mivel van visszagomb, az megfelel ennek.
7: Szerintem is. Az univerzális. Tökéletesen működik.
9: Felolvastam Katica levelét.
10: Ha Katica megírja, hogy ezt ő miért szeretné, akkor amúgy be lehet rakni.
9: De egy visszagombot van.
10: Meggyőzhető vagyok, meg alapvetően...
9: Működött iPhone-on.
10: Én a fejlesztő vagyok, nem én vagyok a megrendelő, úgyhogy akinek észrevétele van, az küldje a info@mbgos.hu-ra, és akkor ott eldöntik az MBGOS munkatársai, hogy ezt szeretnék-e, nem szeretnék-e, és ha igen a válasz, akkor az el fog jutni hozzám.
7: info@mbgos.hu Na mostan gondolkodom, és ezt igen, egyfelől nehéz elhinni.
9: Ilyet nincs.
7: Igen. Másfelől ezt más vendégeknél is el szoktam játszani, és elmondom, most is elmondom, most is így van, hogy nem tudom pontosan, hogy mikor jártál nálunk utoljára. Talán valamelyik leseken csináltunk interjút veled legutóbb, 2-3 évvel ezelőtt talán, de lehet, hogy van az már 4 is borzasztóan, hogy az idő öregszünk, és az idő vasfoga megrág, meg kiköp, meg minden.
9: Nem volt tavaly.
7: Tavaly?
9: Szerintem Áronnal nyitottuk az évet.
8: Igen, volt valami.
10: Szerintem is tényleg.
7: Nekem hogy rémlik. Én ezt mennyire elfelejtettem? Hogy vele jöttük?
9: Látod, mert a rossz emlékeket általában az ember kiűzi.
10: Túl sokat beszéltem biztos azért. Én csak arra emlékszem, hogy a Zoli nem volt. És olyan békésen felvettük, időben kezdtük a műsort, gyorsan felvettük.
9: Jó,
7: de mit?
9: Megy köztünk a harakiri.
10: Szerintem a webfixer volt.
8: Tényleg. A webfixer.
7: No, kezdjük itt. Azzal mi van?
10: Semmi.
7: Köszönjük, menjünk tovább.
10: Igazából...
9: Megbeszéltük.
10: Igen, így gyorsan véget ér a műsor.
7: Hogy gyorsulat akarsz csinálni, mondj nyugodtan, mert én benne vagyok. Beszéljünk, hogy vagy, jól? Webfixer, megy. Mi van vele? Igen. Semmi? Köszönjük szépen, Áron, hogy itt voltál, várunk legközelebb is téged a stúdióban.
10: Igazából az ott megvolt ott a nagy lelkesedés, aztán annyira gyorsan változtak a weboldalak, és folyamatosan követni kellett volna őket, és az már időben, kapacitásban nem fért bele. Viszont ami ott fönt van, azoknak a 80%-a az ugyanúgy működik, tehát a YouTube feliratfelolvasó, meg a Netflixes feliratfelolvasó, az is működik, tehát ezek amúgy működnek.
7: Tehát él, működik, fölkereshető, használható, ez a lényeg. Ez több, mint a semmi. Ez az, hogy működik a dolog. Ez jóval több, mint az, hogy semmi. Szóval, kedves hallgatók, Webfixer nem halt meg. Egyszerűen csak a repertoár nem bővült. Ettől még amaz használható, amire egyébként ki lett találva.
9: Miért? Mire lett kitalálva? Azért, ha valaki nem hallotta, ugye én sem voltam itt, picit avassatok be.
10: És meg se hallgattad a műsort.
9: Ne viccelj, de lett készült.
10: Arra lett kitalálva.
9: Igen, tehát két okom is volt. Egy, én nem voltam benne, kettő, benne voltál te.
10: Én abban a tudatban voltam, hogy legalább te vágtad, ha már nem voltál benne, de szerintem ezt is rátoltad mondjuk a Mátéra. Na mindegy, ez már nem fog kiderülni. De hogy valami értelmeset is mondjak, a... én biztos vagyok benne.
8: Értelmes. Majd visszakeresünk.
10: Maga a webfixer egyébként egy kódgyűjtemény, böngésző, kiegészítő gyűjtemény. Egyes weboldalaknál voltak olyan akadálymentesítési hibák, amiket ki tudtam javítani úgy az oldalon, hogy ezt nem az oldal fejlesztője tette be a kódba, hanem ha felraktad a megfelelő bővítményt, akkor az tulajdonképpen, amikor megnyitottad az oldalt, akkor felülírta, és ezzel kijavította. Például a YouTube-on vagy a Netflixen, hogyha nézel egy filmet és bekapcsolod a feliratokat, akkor gépen is felolvassa. Egy nagy hátránya van, hogyha megváltozik az oldalnak a kódja, akkor ehhez is hozzá kell nyúlni, és mondjuk ezért nem akartam például egy webáruházat így kijavítani, mert utána kivállalja a felelősségét annak, hogyha 3 nap múlva valaki meg akar rendelni egy tévét, de cserébe egy hűtő jön, mert az én javításom akkor még megjavítottad, de közben változott az oldal, és utána már csak elrontja. Úgyhogy igazából ezért is halt ezzel egy picit, mert...
9: Javíts meg egy tévét.
10: Tulajdonképpen, ja...
7: Igen, tehát a hűtőt is lehet nézni.
10: Naponta kéne.
7: Tényleg viszont nem lehet hűteni, tehát azért visszafelé nem kompatibilis a sztori. De egyébként teljesen érthető, tehát nyilván olyan, főként multimédiás, vagy akár olyan elemeket javít a webfixer, ahol azért nincs akkora felelősség, hogyha valami esetleg mégsem úgy sikerülne, mert hogyha most a filmben valami felirat esetleg elsikkad, vagy nem kerül fel, és ott tegye a fene, azért annyira lehet élni. De ettől függetlenül persze ez hiánypótló, mert egyébként csak mobil készülék, ott is csak iOS-en, annyira én tudom, ott van például felirat felolvasás, szóval mindenféleképpen jó. Ugye, hogyha programozásról beszélünk, utóbbi mondjuk azt, hogy fél évben, vagy néhány hónapban, akárhányszor valami olyan szoftvert, alkotást mutattunk be, amelyet mondjuk, hát úgymond magánfejlesztő, akár önszorgalomból, akár tényleg elkesedésből fejlesztett, legyen az játék, felhasználói program, stb. Akkor azért, mint mi mindent hoz a modern világunk, mindig szóba kerül, hogy az alkotás hogyan készült. Nem ez az újdonság, ez korábban is szóba került, de most van nekünk egy még mindig divatosan csengő és mindig kicsit szívet megdobogtató fogalmunk, egy vadonatúj fogalmunk, nincs is magyar neve, ez az úgynevezett vibe coding. Ugye te az AI éra előtt is készítettél programokat, szoftvereket, megoldásokat.
8: Játékokat, hát nem is akár milyeneket.
7: Igen.
8: 21-es kártyajáték, vagy tilitoli.
7: De most annak ellenére, vagy épp azért, mert hogy készítettél, elragadott-e téged is ez az AI vibe coding éra? Esetleg azt mondod, hogy ez nem jó. Mi a helyzet? Hogy viszonyulsz te ehhez?
10: Én abszolút támogatom, sőt engem szerintem még a kezdetek kezdetén ragadott el, vagy viszonylag hamar, inkább úgy mondom. Én tavaly előtt ősszel, akkor még csak egy kísérletezésként a Hobby Rádiónak az apját akartam összerakni kizárólag. Akkor még nem ismertem ezt a szót, meg akkor ez még nem volt így kimondva, de hogy kizárólag vibe coding-gal. Az még annyira gyerekcipőben járt, hogy akkor a...
9: A Hobby Rádió apja
10: a pille. Talán a ChatGPT.
7: Ne.
10: Igen.
7: Az államőt akarta összerakni?
10: Hát megpróbáltam megjavítani, de nem sikerült. Szóval ott konkrétan a ChatGPT-be másoltam be, hogy én mit szeretnék, és ő generálta le a kódot sorról sorra. Volt olyan pont, amikor annyira sok kódot generált, hogy kifagyott tőle a böngésző. Az még nagyon az eleje volt, és szerintem egy másfél hét alatt raktam össze egy ilyen nagyon kezdetleges alkalmazást, amit aztán nyilván javítottam, meg nem is tudom már mikor jött ki, talán tavaly január körül, vagy tavaly előtt év végén, már nem tudom pontosan.
9: Szerintem tavaly, mindegy... de azt mi bemutattuk.
7: Tavaly december.
9: És nagyon
7: szerintem
9: tetszik is nekünk, bennem az merült fel, hogy Androidra majd mikor jön ki, mert egyelőre úgy tudom, hogy csak iOS-re van, de fejezd a mondatot nyugodtan.
10: Androidra egy-két héten belül, reményeim szerint. Viszont amit ebből csak ki akartam hozni, hogy én akkor elkezdtem ezt kipróbálni, és igen, az még sok időbe telt, de összerakott tulajdonképpen nulláról nekem egy egyszerűbb mobilappot, azért a Hobby Rádiónál tényleg az egy egyszerű appnak minősül, még ha kódolni kéne akkor is. És én utána elkezdtem ezt jobban használni, egy idő után már nem a ChatGPT-t, hanem egy másik, egy Claude nevű AI-t, igazából azt ajánlják még talán mindig kódolásra a legjobban, bár most már a többi is nagyjából ugyanarra a szintre feljött, de amikor én elkezdtem így jobban használni, akkor a Claude volt talán a legjobb. Én azt kezdtem el kutatni, hogy oké, hogy idézőben vibe kóddal megmondom, hogy mit csináljon, de hogy utána én hogyan tudom azt felgyorsítani, hogyan tudok olyan megoldásokat adni neki, hogy utána azt ne kelljen mondjuk 10-szer letesztelni, csak 4-szer. Én ezt tanultam meg elég sok kísérletezés alatt, hogy ezt hogy lehet jól csinálni, és amúgy szerintem bámulatosan fel tudja gyorsítani a munkát. Nyilván azoknak is, akik nem programoznak, ők is össze tudnak vele rakni dolgokat, de ott azért sajnos ki tudnak maradni dolgok, mert aki nem tanult ilyet, nincs benne gyakorlat, az egyszerűen nem gondol bizonyos dolgokra. Az AI meg maga hát próbál okos lenni, de azért sok mindent kihagy meg. Bele tudja vinni az erdőbe a vibe kódert, viszont akinek van fejlesztői múltja, az talán egy picivel jobban meg tudja határozni azt, hogy milyen irányba kell elmenni. Akkor is tud hülyeséget csinálni az AI, tehát hogy ez nem 100%, de nekem például eszméletlenül felgyorsítja a munkámat. Például a hangos könyvtárhoz volt olyan, hogy olyan modult kellett fejlesztenem, amit én előtte abban a mondjuk programozási nyelven soha nem dolgoztam. Az, hogy azt az AI segítségével közösen össze tudtuk rakni, az nekem egy hatalmas segítség volt.
7: Itt, amikor azt mondod, hogy felgyorsítani, hogy ne kelljen annyit tesztelni, akkor te az AI számára kiadott utasításkészletekre, promptokra gondolsz? Vagy olyan fogásokra, olyan megfogalmazásra, ami ezt elősegíti, hogy ne csináljon annyi hülyeséget az AI?
10: Promptokra, bár egyébként azokat meg tudja kerülni, tehát egy kicsit olyan, mintha egy kisgyerekkel vitatkoznál, hogy ezt nem csinálhatod, nem öntheted le magadat vízzel, oké, nem öntöm le magam vízzel, de mondjuk teával igen, mert azt nem mondtad, hogy teával sem. Ő ezt azért meg tudja kerülni, viszont én nem csak ezt csinálom, hanem különböző ilyen háttérteszteket futtatok, amikor egy részfeladattal elkészül. És szerintem ezt sokan ezt felejtik el, hogy oké, megad egy promptot, ami remélhetőleg jó, de legyenek olyan tesztek, amiket mondjuk nem enged el, és hogyha jön egy új funkció, azok a tesztek akkor is lefutnak, és hogyha azok elromlanak, mert valamit elrontotta az AI, akkor meg lehet állni, hogy ez miért romlott el, ezt miért írtad ide, és akkor nem feltétlen marad mondjuk egy hiba benne a kódban, ami később egy teszteléskor jön elő, és mondja a felhasználó, hogy de hát ez eddig működött, most nem értem, miért nem működik. Szerintem ez a titka.
11: Ez maradjon koherens, ha jól értem, amikor fejlesz, hogy amikor egy új funkciót beleintegrálsz, vagy implementálsz, akkor az ne ütközzön a régivel, vagy akkor csinálj azok a teszteket meg, hogy ne felejts el, hogy az már egyszer jó volt, és maradjon akkor is jó, amikor igen, bővül. Ha. Tehát akkor te azt mondod, mint korábban is programozással is foglalkozó fejlesztő, inkább maradjunk a fejlesztőnél, hogy ez inkább előre vitte a munkádat, mert itt ugye nyilván rengeteg ilyen apokalipszis szik van, most nem az, hogy feltöri az AI a világot és mind meghalunk, hanem az ennél is relevánsabbak, hogy a programozók előre esetleg elveszi a munkát. Most azt mondják le inkább, hogy a pályakezdő programozók vannak talán a leginkább veszélyben, most te nem annak minősülsz értelemszerűen, de akkor te azt mondod, hogy ez neked inkább segítette a munkádat, mint sem hátráltatta?
10: Nekem abszolút segítette, és szerintem nagyon sok fejlesztő túljutott azon, hogy elveszi a munkámat, és inkább elkezdi használni. De az tény és való, hogy egy pályakezdőnek sokkal nehezebb a dolga, főleg úgy, hogy egy pályakezdő junior, vagy akár az egyetem alatt, hogyha kaptunk egy feladatot, azt a színvonalat, amit mi akkor meg tudtunk csinálni, azt az AI simán lehozza. Én nem tudom egyébként, hogy pályakezdőként most mit csinálnék, talán azt, hogy próbálnék minél többet megtanulni, és nem is magát a kódolást, hanem magát a hátteret, a gondolkodásmódot, mert szerintem ebből lesz az elkövetkező években, ki tudja meddig persze, erre lesz még igény, hogy oké, megírattam az AI-jal a kódot, én egy cégvezető vagyok, összeraktam, hogy hogyan akarom a, mondjuk a számláimat menedzselni, de szeretnélek téged megkérni, hogy nézd át, hogy mit csináltam, mert félek kitenni az internetre, mert mi van, hogyha van benne valami sebezhetőség, vagy nem tudom, a jelszavakat szövegesen tárolja, és akkor azt vissza lehet olvasni, vagy bármi ilyesmi. És erre szerintem szükség lesz még elég sokáig, de igen, az tény, hogy a pályakezdőknek most nagyon nehéz.
11: Pont arra érdemes rávenni most a pályakezdőknek, hogy az AI által még mindig gyakran elkövetett szarvas hibákat, vagy akár kevésbé szarvas hibákat, inkább nehezen detektálható hibákat próbálja ő maga detektálni, meg megtalálni, mert most van ilyen munkakör már, aki azzal foglalkozik, hogy az AI, sőt, ez most elég nagy keletje van, hogy az AI által írt kódokat javítja, és azokban hibát keres. Ez most egy gyakorlatilag funkcionálisan ezt szülte, ez az új trend, ami most éppen trend. Aztán mi lesz magukkal, az AI-okkal, meg hogy ez mennyire fog beépülni, mert mindenki azt mondja, hogy mindenhová és minden szegmensre beépül. Hát ezt majd nyugtával a napot szerintem. Már ez messzi.
10: Abszolút, mert olyan iszonyat költsége van az AI-nak, a legtöbb AI fejlesztő cég most önti bele a pénzt, mert hogy ez az új dolog, amit nagyon kell, és nem tudom, hogy hova fog ez futni, olyat is hallottam, hogy ki fog pukkadni a lufi, olyat is, hogy nem, mert meg fogják oldani, hogy ezek a modellek sokkal kisebb erőforráson is fussanak, nem tudok jósolni, tehát hogy tényleg nem tudom, hogy mi lesz.
11: Ezen képzelem el, hogy egyszer csak kitalálják, hogy hopp, még sincs AI, tehát ami egyszer már meg lett alkotva, az nem tudom, a legfeljebb szegmentálódik az egész, és néhány cég esetleg hát belebukik.
10: De mondjuk, ha annyira drága lesz, hogy a cégek nem engedhetik meg maguknak, tehát ez is lehet egy érdekes kérdés, hogy eljöhet-e az a pont, hogy annyira drága lesz, hogy a nagy cégeken kívül igazából senki nem fogja ilyen mértékben használni az AI-t, mert azért most sokszor nem annyit fizetünk, mint amennyi a valós költség, hanem ezzel próbálják a cégek minél több embert megszólítani, meg magukhoz hozni, hogy próbálják olcsón tartani az árakat. Ez is egy érdekes kérdés. Nekem volt olyan, hogy mondjuk egy, nem tudom, 4 órára leállt az AI, mert valami hiba volt. És benne voltam egy fejlesztésben, meg ott akkor minden leállt, és nagyon rossz volt. Komolyan olyan volt, mint amikor elmegy az interneted, és a fél világ így elveszik. És én akkor inkább elmentem falat mászni. És pont azon gondolkodtam, hogy amúgy, ahogy ugye tartják ezt a digitális detoxot sokan, és amúgy ez egy tök jó dolog, ugye ez az, hogy kikapcsolsz mindent, és nincs számítógép, nincs e-mail, nincs messenger, hogy lehet, hogy kéne mondjuk havi egy napot AI detoxot tartanom, hogy semmihez nem használom az AI-t, és tényleg valami teljesen más dolgot csinálok. Nagyon furcsa volt ez az érzés, miközben nyilván még azért, ha kell, tudok kódolni, ha kell, nem probléma nekem mondjuk megfogalmazni egy e-mailt, és nem az AI-t megkérni, hogy akkor ezt fogalmazd, de hát javítsd ki, stb. Miért te megkéred
9: egyébként? Volt már erre precedens?
10: Én szoktam elhasználni, igen, persze. Nem arra, hogy nulláról írjon meg egy e-mailt, és küldje is el, és minden nélkül elküldje, hogy ez a legtökéletesebb, és annyira büszke vagyok rád, hogy te ezt megcsináltad, de elmondom a hibákat, amik tények, és nem vélemények, és hasonló AI frázisok, tehát én ennyire nem. De mondjuk, hogyha összerakok egy levéltervezetet, megadom, hogy ez ilyen stílusban szeretném, hogy megírd, arra például szoktam használni, hogy megírja, átolvasom, kihúzok belőle egy-két bekezdést, vagy hozzáírok még valamit. Én egy közös munkára használom, de igen. Meg például, hogyha angolul kell levelet írnom, akkor például ez tök jó, hogy én megírom nagyjából, de mondjuk nem biztos, hogy használnám azokat a kifejezéseket, amiket belerak az angol levélbe, és szerencsére ugye tudok angolul, tehát értem, hogy mit rak bele, nem csak elhiszem, hogy ő mit írt bele. Sokszor van az, hogy azt értem, hogy sokkal gördülékenyebb, sokkal jobb a levél.
11: Ezt lehet ötvözni is, ez van, aki teszem, azt megírja magyarul, és angol levelet kér belőle, tehát ez egyszerre fordítás és fogalmazás, tehát ez eléggé, majd hogy nem korlátlan a felhasználási módozatok tárháza. Tehát itt is fontos az.
10: Igen, ez már nem a DVD játékos szint. Nem tudom, ez megvan-e nektek.
11: Jó, ez a DVD játék?
10: Egyik DVD lejátszóhoz a kézikönyvet valami fordító programmal fordították le, és konkrétan berakták, hogy csináld meg a magyar nyelvet, de nem foglalkoztak vele semmit, és hát a DVD playerből DVD játékos lett, és már nem emlékszem pontosan, de az egész szöveg ilyen volt, tehát ha rákerestek az interneten, biztos vagyok benne, hogy még fönn van valahol, és akkor idézgették, hogy milyen mondatot vajon miből hozhatta. Tehát a teljes elborult szöveg lett. Volt, amit még én se értettem, tehát semmi értelmetlen volt.
11: Használtam annak idején 2006-7 körül, amikor nem volt ennyi fordító, mint a Microsoft Translator, meg Google fordító, minden, pláne nem AI, szó nem volt ilyenekről. Bár van, aki ugye mondta itt már nálunk, hogy 2007-ben is volt chatbot, és hogy az is biztos jó.
10: Így
11: volt.
10: Van.
11: De most nem erre gondolok, hanem még volt egy helyben futó, biztos több is volt, én egyet használtam, Neurotran, így írták a nevét, ez egy fordító program volt, teljesen helyben futott, egy kis, hogy is fejezem ki magam szépen, alacsony teljesítményű kis Pentium 3-as gépen, tehát egy tényleg, és nyilván nem volt olyan szintű, közel sem a fordítása, mint most egy AI fordításnak, de egy játéknak a readme, tehát a tájékoztatóját azért ráengedtem, 10 perc alatt végzett vele, és hát nyilván nagyon sok furcsa magyar mondatszerkezetet produkált, meg olyan volt amilyen, de arra jó volt, hogy legalább helyel közel megértsem. És ez helyben futott. Ez csak egy eszembe jutott, hogy azért voltak ezeknek a hőskorában azért voltak érdekes fejlesztések.
10: Abszolút. És hogy ezzel kontrasztba állítva az egyik projektem, amit már biztos sokan ismertek, ez az itszemle.hu, ami egyébként a géphez előtt 7 és 8 között hallható is a Hobby Rádióban. Én ezt egy kísérlettel indítottam el évelején. Az volt a feladata, hogy kiválasztottam 5-6 olyan podcast csatornát, ami direkt angol nyelvű, de lehetett volna egyébként más nyelvű is, de az angol nyelvűekből választottam, ami kifejezetten a látássérülteknek a informatikai újdonságairól szól, és minden nap végigmegy rajta a szoftver, a podcastból csinál egy leíratot, és a leíratból az AI ír egy cikket. És az a nagyon érdekes, hogy nyilván van benne egy-két olyan szófordulat, vagy egy-két olyan mondat szerkezet, ami picit furán hangzik, de egyébként most már nem annyira fura, tehát hogy egy közepes minőségű sajtóterméknek elmegy. Én azt mondtam, hogy én egyáltalán nem akarok ezekbe belenyúlni, meg nem akarom korrektúrázni, meg nem gondolom, hogy ez egy sajtótermék, ez inkább egy kísérlet, meg arra készült, hogy akit érdekel, az elolvashassa, hogy mi újság a nagyvilágban, milyen újdonságok jönnek látássérülteknek. arra szerintem tök jó. Én is megdöbbentem azon, hogy jó prompttal, meg nyilván mutattam neki néhány példát, mennyire jól tud fogalmazni az AI.
11: Egy ilyen egyszerű összefoglalásnak, majdnem tudósításnak elmegy. Tehát kijelentő mondatok, az, hogy nyilván több tagú, jól tagolja, miről szól az adott podcast, vagy az adott podcastnak az adott része, van kis háttérinformáció, azt általában zárójelben közli. Szerintem fantasztikus.
10: Igen, itt nem csak fordítást csinál, hanem háttérben kutat is, tehát amiről szó van, rákeres az interneten, megnézi, hogy megtalálja a weboldalt, ha igen, akkor belinkeli, utána néz, hogy az az info, amit ő kiszedett, az valóban létezik-e. Próbáltam nyilván itt a hallucinációt lecsökkenteni, de persze simán benne van, hogy ír hülyeségeket is. Úgyhogy visszatérve így az alap AI kérdésedre, én abszolút támogatom az AI-nak a térnyerését, de nyilvánvalóan ezt ésszel és okosan kell használni. És tetszett a Robi a példád. Azt hiszem, hogy a kést lehet jóra meg rosszra is használni. Valami ilyesmi példád volt.
11: Aha.
10: Ez szerintem nagyon jól megfogalmaztad. A
9: kés az ennyi.
10: Látod, én hallgatom a műsort.
9: Köszönjük szépen. Azért ez a gépház respektjét emeli, hogyha Áron te is hallgatod. Ezt köszönjük szépen. Én tennék egy javallatot, csak hogy ilyen ízesen fejezzem ki magam. Hallgassunk meg egy zenét, és aztán térjünk rá műsorunk lényegére, amelynek lényegét Áron fogalmazza meg, mármint a lényeget.
11: Az ne után.
12: Műsorunk e-mail címe gépházcsapat@

0: Bizony, és ott folytatjuk, ahol zene előtt abba hagytuk. Én próbáltuk volna rábírni Áront itt zene alatt, hogy ő is énekeljen nekünk zene bónuszként, de elzárkózik ettől a lehetőségtől. Pedig azért itt
1: mindannyiunk örömére talán.
0: Mert hogy, kedves hallgatók,
2: ez a prémium szolgáltatás.
0: Ez már fizetős, igen, nem úgy megy. Ez már az Áron Pro, az arra elő kell fizetni. Pro Plus, szóval hogy...
1: Ultra
3: Pro Max.
0: Pro Max, Ultra Plus, Pro Max, Plus Max. Mit tudjam én?
1: Jó.
0: Kedves, jó. Szóval, itt vagyunk. Hát,
2: és nincs próba verzió.
0: Nem lett volna elég világos, itt vagyunk, négyen vagyunk. Régi, nagyon kedves vendégünkkel, aki most ugyan vendég, de időben nem csak vendég volt, hanem műsorvezető is. Ócsvári Áronnal vagyunk itt, beszélgettünk egy jót, és most folytatjuk, de immáron egy konkrét Áron által fejlesztett applikációval.
1: Igen, nekem az Áron Efe kell, ha már itt tartunk, mert
0: a rajongói
1: fergetegesen jó dolog ilyen.
0: Fergetegesen jó, vagy azt is mondom, hogy fe, de jó ez az alkalmazás. Szóval, kérem szépen... Ennek a szoftvernek a neve Audio Nav, tehát mint navigáció, Audio Nav.
1: Azt hittem, izé, viszi az adódat, meg ilyen Audio Nav.
0: Viszi hát, Audio Apec, ez a régi szép idők.
1: Az volt, hát Áron, egy Apec Launcher.
0: Tényleg, az egy androidos kezdőképernyő volt, Apec Launcher.
1: Na jó.
0: Áron, szóval. Mesélj egy kicsit ennek az applikációnak a születéséről. Mesélj a motivációidról, egy kicsit, meg nyilván arról, hogy mire jó ez, és hol érhető el, esetleg hol lesz elérhető a későbbiekben. Hát, ha valaki még nem ismeri, és innen a gépházból ismeri majd meg, sőt, ez azért nyilván lesznek.
1: Valószínűleg sokan így vannak ezzel. Audio Nav, Audio Navigáció, ennyit tudunk, illetve én egy picit többet, ha nem is sokkal, de akkor mesélj, mi ez?
2: Ez egy mobil alkalmazás, de egyébként van webes verziója is, az audionav.hu oldalon bizonyos dolgokat el lehet belőle érni. Ez egy kísérletként indult, össze szerettem volna rakni magamnak egy olyan appot, ami jelzi azt, hogy mikor jön egy adott jármű, és hogyha felszálltam, akkor hol kell leszállni. Arra voltam kíváncsi, hogy ezt mennyire lehet jól megoldani a jelenlegi technológiával. Itt nyilván az AI is benne volt, de ez nyilván ez csak a kódolás szintjén, mert azért az információkat nem az AI adja, hanem azok külön forrásokból jönnek. Igen. Illetve volt egy haverom, aki arra panaszkodott az egyik távolsági buszán, hogy ment A-ból B-be, és hogy nem tudta, hogy hol kell leszállni, és a bemondást azt nem lehetett hallani rendesen. Úgyhogy ezek így összeadódtak, és ezért vágtam ebbe bele. Amit
1: én múltkor akkor használtam, amikor nem volt konkrétan utastájékoztatás audio formában, tehát nem volt bemondás, igen.
2: Igen.
1: Sokat segített akkor.
2: Ez tulajdonképpen, hát ennek nagyon örülök. Ez tulajdonképpen pont ebben segít, vagy ebben is segít. Budapesten az összes megállót, meg az összes járművet ismeri. A vidékiekből sajnos kicsit korlátozottabb, de azért a nagyobb városokat, a volánjáratokat, a vonatokat, azokat mind ismeri. És azon dolgozunk, hogy ez kibővüljön, és mondjuk egy kisebb településnek a helyi járatait is ismeri, azt még jelenleg nem mind ismeri. Illetve Budapesten valós idejű a követés, tehát hogy nem csak a menetrendet ismeri, hanem a BKK-nak van egy olyan lehetőség, amin keresztül azt is látom, hogy egy adott jármű éppen hol tart, tehát kvázi, mint hogyha a futárt figyelném. Vidéken, kisebb városokban ott meg a menetrend alapú figyelés van, tehát hogyha késik egy vonat másfél órát, azt ez az applikáció nem fogja jelezni sajnos egyelőre még. És amit tud, hogyha mondjuk állok egy megállóban, akkor be tudom állítani, hogy szóljon, amikor mondjuk a hetes busz beérkezik, és akkor szól, és hogyha előtt elmegy még négy busz, azt nem fogja jelezni. Nyilván, ha mondjuk egy megállóba egymás mögé több jármű is beáll, akkor azt nem tudja megkülönböztetni, tehát hogy ez teljesen nem oldja meg a problémát, de ha látom azt, hogy még 4 perc múlva jön a hetes busz, akkor nem kezdem el kérdezgetni, amikor a 8-e, azt hiszem az is van, a hetes környékén, a 8-e beállt-e, mert látom az applikációban, hogy az enyém még biztosan nincs itt. Úgyhogy erre
1: egy jó Astoria megálló, több is van ilyen villamos, ott is van,
2: a Blahán.
1: Van repülőtéri járat, ugye az a 100-e, talán minden, tehát ott be tud állni talán három jármű is egymás mögé.
2: Igen, sőt, én azt hiszem talán a keletinen jártam úgy, ott megállt nem is tudom hányas busz. Mondták is, hogy hányas, én meg úgy voltam bele, hogy hát minden buszzugló felemegy, jó lesz ez, felszálltam, és a következő megálló az a Hősök tere volt, szóval

0: teljesen máshol lyukadtam ki. Nyilván ebben például tud segíteni az applikáció, illetve, hogyha felszálltunk egy buszra, akkor a GPS alapján tudja követni azt is, hogy merre járunk, kiválasztjuk, hogy melyik buszon vagyunk, és akkor a megállókat is tudja bemondani nagyjából ugyanakkor, amikor beérkezünk, tehát egy kicsit hamarabb bemondja, mert azért a GPS nem méterpontos, de mondjuk egy 30 méter pontosságban azért elég jó, tehát a megállókat is be tudja mondani, illetve tud szólni, hogy hol kell leszállni, és hogyha túlmész, akkor jelzi, hogy túlmentél, és szállj le a következő megállónál.
1: Előtte is ezt szóltál egy megállót?
0: Igen.
1: Aha, tehát mondjuk ez ilyen riasztás funkció, akár rezgéssel, akár valami felugró ablakkal, vagy ezt hogy kell képzelnem, hogy szól?
0: Igen,
1: hogy
0: értesítést küld, illetve használja a beszédhangot, ami van a telefonon feltelepítve, azok közül ki lehet választani, hogy melyiket használja, és azt a háttérben bemondja, akár mondjuk telefonálás közben is, tehát hogyha te telefonálsz, akkor is hallod közben, hogy mondjuk a következő megállónál szállj le.
2: Vagy lezárt képernyőnél.
0: Így van, vagy lezárt képernyőnél is. Jelez az utolsó előtti megállónál, hogy a következőnél szállj le, illetve amikor beérkezik a megállóba, akkor is jelez, és hogyha túlmegy, akkor is egy idő után jelez, mondjuk akkor már késő, de jelez, hogy túlmentél. Igen.
1: Most esetleg anélkül, hogy tudnám, hogy én bevallom, nem próbáltam még ki az applikációt, de nem tudom, ez benne van-e, csak egy ilyen kis kósza ötlet, hogy ugye előfordult, hogy valaki mondjuk, ha hosszabb busz vagy vonat utakat tesz, akkor mondjuk elbóbiskol, elalszik, véletlenül sem magamra gondolok, hát én soha nem szoktam ilyet.
2: Na.
1: De hogy ha beállítok egy megállót, és mondjuk az előttinél, vagy a megálló felé közel, mondjuk egy ilyen, mint egy ébresztés telefon, egy ilyen rezgés és hangjelzés kombót is lehetne esetleg, hogy riasztal, hogy leszállni kell. Esetleg egy ilyen, nem tudom, van-e benne ilyen, nem tudom, mennyire megvalósítható, de szerintem ez egész jó lenne.
0: Ilyen meg nincs benne, de megvalósítható egyébként, ez tök jó. Nagyon nehéz volt az alkalmazást tesztelni, mert folyamatosan utazni kellett hozzá. Szerintem ez benne a legnehezebb, és sokféle járművön kell utazni, tehát oké, Budapesten már működik, de mi van, ha vonatra ülök, mi van, ha távolsági buszra ülök, mi van, ha olyan helyen vagyok, ahol nem lát semmit, mi van, ha a metrón ülök, ahol nincsen GPS, szóval egy csomó ilyen dolog van benne, és például én még nem voltam ebbe a szituációban, hogy egy hosszú buszúton kellett volna jelzés, de egyébként lehet simán.
1: Tök jó. A webes verzió nyilván az nem utazásra készült, nyilván nem arra, hogy a buszon vigyem magammal, bár nyilván most laptoppal lehetne, de nyilván nem ez az elsődleges célja. Tehát mit lehet ott csinálni?
0: A webes verzióban meg lehet adni egy címet, és akkor az ahhoz közeli megállókat kilistázza, meg lehet nézni ott is a járatokat, hogy mikor indul. Ott is lehet figyelni azt, hogy egy járat mikor érkezik be a megállóba. Tehát ha mondjuk tudom azt, hogy az én megállóm előtt mondjuk 3 megállóval, ha megérkezik a busz, akkor nekem elég elinduljak, akkor arra például lehet jó, illetve amiről még nem esett szó, hogy egyrészt lehet a különböző városokat böngészni, tehát nem csak a környezetünkben lévő megállókat tudjuk megnézni, hanem akár a városot, tehát tudunk egy másik várost is választani, mind az alkalmazásban, mind a webben, úgyhogy ezt is meg lehet, tehát hogyha mondjuk elmegyünk egy másik városba, akkor a másik városnak a menetrendjét is meg tudjuk nézni, vagy a megállóit. Úgyhogy ezt is lehet csinálni a webben, illetve ami az applikációban van alapvetően benne, hogy létrehozhatunk saját útvonalakat is. Például, hogyha elmegyünk valahova, mondjuk a munkahelyünkre, mondjuk, hogy hogyan kell otthonról a munkahelyre, akkor különböző pontokat tudunk rögzíteni, ahova szöveges információkat írhatunk be, és hogyha megközelítjük azt a pontot, akkor azt a szöveges információt lejátsza, vagy akár azt is beállíthatjuk, hogy mondjuk ezen a ponton szállj fel egy járműre, ha elérjük azt a pontot, akkor bemondja, hogy melyik járműre kell szállni, az mikor jön, tehát valós időben, hogy mikor jön a következő, meddig kell menni, és hogy nagyjából mikorra ér oda.
1: Tehát ilyen
0: ezeket mind elmondja.
1: Ilyen útjelzőket és információkat tudunk elhelyezni, amelyet a szoftver az alapján ismer fel, hogy éppen merre járunk.
0: Így van, igen. Úgy hívják ezt, hogy hangos térkép, vagy hívták így is. Régen, aki még ismerte a vakinfo.hu oldalt, ott voltak ilyen térképek kirakva, hogy mondjuk hogy kell átjutni az egyik busz megállóból a másikba, vagy valami nagyobb helyre, hogyan lehet eljutni. Igazából ez adta ezt az ötletet is. Egyelőre csak mindenki saját magának tud létrehozni útvonalat. Az útvonalakat amúgy a webben tudja szerkeszteni, ott nem tud új pontot felvinni, de a szövegeket át tudja írni, illetve az a terv, hogy, és ez már folyamatban van, az a terv, hogy lesznek publikus útvonalak is, például mondjuk Budapesten a egyes villamostól, hogy lehet eljutni az MVGOS-hoz, vagy akár a Hermina Egyesületbe, vagy a VGK-be, vagy bármelyik igazából első körben az ilyen nagyobb látássérülteket foglalkoztató helyeket szeretnék felvenni. Eddig, akiket megkérdeztem, mindenki nyitott volt erre, úgyhogy remélem, hogy mindenki az lesz. Ezt nyilván nem csak Budapesten lehet megcsinálni, hanem bárhol az egész országban. Uh-huh. Tehát ez lenne a cél hosszú távon, hogy mondjuk minden városban a vakos egyesületekhez el tudjak jutni, mondjuk legalább.
1: Aztán később bárhova. Tehát a térképeket gondolom korlátlan számban lehet létrehozni.
0: Hát igen. Csak itt ugye az a nehéz, hogy itt ugye a különböző vakos támpontokat ugye beleírja az ember.
1: Meg ellenőrizni.
0: De persze elméletben. Hát egyrészt ellenőrizni, meg másrészt azért nagyon sokra nem fognak elkészíteni publikusan útvonalakat, de igen, mondjuk egy nagyobb helyekre akár simán lehetne. Úgyhogy van egy ilyen távlati térképe? Cél, aztán majd meglátjuk, hogy ez mennyire.
1: Uh-huh. A saját térképeket azt gondolom nem készüljük szinte, hanem felhő alapon távoljátok el egy felhasználói fiók az Audiónaphoz, ha én jól értem, ahol a te saját privát cuccaid, meg az én így saját van. Privát cuccaim lesznek.
0: Így van, igen, ezeket a felhőben tároljuk, mindenkinek az első indításkor létre kell hozni egy fiókot, de be lehet lépni Apple-lel, meg Google-lel is. Igazából csak egy név, e-mail cím és jelszó kell, nem kérünk be semmilyen egyéb adatot, ami személyes adat lenne, és hát nyilván igen, tároljuk a saját útvonalakat azokat felhőben, ugye a GPS koordinátákkal együtt, szövegekkel együtt, és igazából ennyi. Meg hát ugye a különböző járműadatok is a felhőből jönnek.
1: Uh-huh. Ez most, tehát akkor weben, illetve iOS-en érhető el tesztverzióban? És mi a helyzet a Droiddal?
0: Jelenleg már az iOS is kint van. Amire lemegy az adás, addigra remélhetőleg már kint lesz. Az Apple-nek az utolsó jóváhagyására várok, úgyhogy ez, én bízom benne, hogy egy-két napon belül kint lesz. Illetve az Android is már elég jó állapotban van. Ez egy-két héten belül az is elérhető lesz. Első körben most lesz egy publikus teszt az audionav.hu-ra, amikor ez elérhető, akkor ki fog kerülni mind a két link, és akkor ki lehet próbálni az Androidnál a publikus teszt. Igazából megnyílik ugyanúgy a Play áruház, ott nem kell semmit telepíteni, csak el kell fogadni, hogy ez egy tesztverzió, és hogyha ez kimegy majd élesbe, akkor át is vált a rendszer, tehát azzal nem is kell a felhasználóknak semmit csinálni. Az Apple-nél meg egy-két napon belül elérhető lesz.
1: Óriási, nagyon ígéretes.
3: Hát akkor nézzük meg, hogy mennyire ígéretes.
1: Nézzük meg.
3: Próbáljuk ki a gyakorlatban, bár a gyakorlat annyiból nehéz, hogy most itt ülünk a Gépház stúdiójában és nem mozgunk.
1: De mondjuk Zoli, ha te elmennél...
3: Te is elmehetnél. Nem mondtam ki, hogy hova. Nem mondtam ki, Robert.
4: Hát ez egy kis esti villamosozás.
3: Nem szeretnék,
0: kis
3: mert hét,
0: az mindig jót tesz.
3: Benneteket sem lehetne hallani, de...
0: Az alkalmazásért bármit megteszek.
3: Azon túl, hogy felszálltam egy járműre, ezt nem tudom megnyomni, de járművet figyelhetünk, és ezt akartam is kérdezni, mondjuk valaki, teszem az Debrecenből, kíváncsi arra, hogy a 4-es metró a keletiből mikor indul, és hogyha mondtad, hogy más várost is lehet figyelni, illetve járműveket, hogyha én ott úgymond szimulálom az adott várost, Budapestet, és ott megkeresem a 4-es metrót, és hogy a keletiből indul Kelenföld felé, akkor én tudom követni valós időben a megállóit? Hogy nekem azt bemondja Debrecenben?
0: Igen.
3: Ennek a világon semmi értelme, de ha valaki ezt szeretné, akkor megteheti. Tehát Robi, tudsz követni.
1: Lehet olyan szitu.
0: Ennek így nincsen, de hogyha te...
1: Valaki segítséget kér, fölhív telefon, hogy nézzem meg gyorsan, mert nem tudom megnézni. Jó, persze beizetnék egy menetrendes oldalt is, de ez mégiscsak jobb, mert egyből látod, hogy mikor kell ott lenni. Nem rossz ez, nyilván nem azt mondom, hogy annyira releváns, de... Lehet ennek haszna.
3: Lehet, hogy itt jogosultsága, no.
0: Illetve ha feljössz Debrecenből, akkor lehet az, hogy már elindultál Debrecenből, és arra vagy kíváncsi, hogy a keletiből, mondjuk a 4-es metróval a Móricig mennyi idő alatt jutsz el, hány megálló van ott, tudod nézni.
1: Sőt, mi több, arra is jó, hogyha feljössz Debrecenből, rögtön meg tudod nézni, hogyan mehetsz vissza.
3: Kedves hallgatók, nem kedves Rauch Robertet hallják. Ez a kedves Rauch Robert, ő az, ott vigyorog, de mi nem törődünk vele, hanem kinyitjuk az alkalmazást és megnézzük.
5: Braille képernyőbevitel. AU2DIONAV.
3: Egyben írtam be, hogy Audio NAV, tehát Audio NAV, és nézzük, ki tudom-e nyitani.
5: Braille képernyőbevitel leállít, audio nav megnyitása, jelzés, leszállás, 10 járat indul a közeledben, szóköz, a fejlesztőtől, audio nav. Verzió 1, 0, tesztelen, bemondások átdolgozása, vonatok jobb kezelése, haladás közben sebesség kijelzése, jelzett hibák javítása. Folytatás, gomb. Visszajelzés megosztása. Folytatás, gomb. Audio nav, leszállás.
3: Leszáll, mi az ilyen kalauz, ilyen régi leszállás? Mi ez a leszállás?
0: Ezt most nem tudom, hogy hogy hoztad elő. Nem lehet, hogy beragadt egy értesítésed?
3: Lehet.
5: Szár, megérkeztél a megállóba, szállj le a járműről. Rendben, gomb.
3: Ja.
5: Közeli indulásod.
3: Akkor ezt itt eltüntettük, és megjelent előttünk a alkalmazás teljes valójában.
5: Közeli indulások, címsor, kedvencek, gomb. Hol vagyok? Megmondja a címet és a legközelebbi megállót, gomb. Irányfigyelő, kapcsoló gomb, ki. Keresési sugár, 400 méter, állítható.
0: Na, például, bocs, ez az irányfigyelő, ez egy nagyon érdekes dolog. A Vaknavinak van egy ilyen levelező listája, és oda beküldtem, lehetett ott tesztelni az appot, és ott írták, hogy szeretnének, többen is írták, hogy szeretnének egy olyat, hogyha elindulnak egyenesen, akkor jelezzen az app, hogy eltértünk-e az egyenestől, vagy nem. És kétféle hangjelzéssel jelez. Igazából ezt így kísérletből beraktam, még én sem próbáltam így valóságban, hogy ez ténylegesen mennyire tartja az egyenest. Ha valaki szeretné, akkor kipróbálhatja. Nagyon nehéz az, hogy ugye mihez képest van az egyenest, tehát ez tényleg csak egy ilyen kísérlet, de be lehet kapcsolni, és akkor lehet figyelni azt, hogy mennyire megyünk egyenesen.
3: Tök jó.
5: Irányfigyelő, kapcsoló gomb, ki, keresési sugár, 400 méter, állítható.
3: Ezt tudjuk állítani, hogy milyen körzetben keressen.
5: Felszálltam egy járműre, már felszálltál, igen. És a leszállásodat szeretnéd figyeltetni, gomb.
3: Felszálltam egy járműre, ugye én például ezt alkalmaztam akkor, amikor a villamoson nem volt hangos utastájékoztató, alias bemondás. Tehát beléptem, felszálltam egy járműre, megadtam, hogy X villamos ebbe és ebbe az irányba, és azonnal megtalált.
0: És hogy hol szeretnél leszállni.
3: Navigáció alapján, igenis, hogy hol szeretnék leszállni, és jelzett.
5: Járatkeresése, 3 pont, szövegmező.
3: Így nyilván rá tudunk keresni a már emlegetett 4-es metróra, vagy bármire.
5: Szűrés, jelenleg, összes, kopincs a szűrő megnyitásához, gomb. 400 méter körzetben felsorolás jel 10 járat. Miki Imre úszoda, 125 méter, 5 óra irányban, 2 járat, kinyit, 114 busz, 3 irány, becsukva, Kopincsap, 214 busz, 2 irány, becsukva, Albertfalva kitérő, 228 méter, 6 óra irányban, 6 járat, becsukva, Kopin Albertfalva utca, 256 méter, 12 óra irányban, 8 járat, Mirbátor utca, 397 méter, 2 óra irányban, 1 járat, belapsor, kijelölve, indul.
3: Na hát ezek vannak, mit szeretnétek kipécézni?
1: Albertfalva kitérő.
0: Mondjuk azt az egyik
5: Albertfalva puszt. Kitérő, 228 méter, 6 óra irányban, 6 járat, becsukva, kopincs a kinyitáshoz, gomb. Albertfalva kitérő, 228 méter, 6 óra irányban, 6 járat, kinyit, 47 villamos, 2 irány, becsukva, kopincs a kinyitás, 17 villamos, 2 irány, bet 47 villamos,
3: jó kis 47-est.
5: 47 villamos, 2 irány, kinyitva, kopincs a becsukás, érkezés figyelése a megállóba, 47, Városház tér felé, Albertfalva kitérő megálló, gomb.
3: Tehát ez az egyik irány.
5: Most induló járat, Városház tér felé. Kopincs a részletekért. 9 perc múlva induló járat, Városház tér felé. 19 perc múlva induló járat, Városház tér felé. Érkezés figyelése a megállóba. 47, Deák Ferenc tér M felé, Albertfalva kitérő megálló. Irány. Gomb.
3: Így van.
5: 8 perc múlva induló járat, Deák Ferenc tér M felé. 24 perc múlva induló járat, Deák Ferenc tér M felé. Kopincs a részletekért. Gomb.
1: És akkor azt akkor hány percet követ? Tehát hogy mondjuk 40 perc múlva legközelebbi, akkor azt is mutatja. Tehát mi alapján
0: akkor
1: dönt?
0: Azt mutatja, igen, azt hiszem.
1: Tehát mennyiségileg van beállítva, hogy hány indulójáratot mutasson?
0: Mennyiségileg,
3: igen. Gondolom, az első hármat.
1: Ez érdekel, hogy nem időben mutatja, hogy csak 20 perccel megy előre, hanem mennyiségileg. Világos.
5: 44 perc múlva indulójárat, Deák Ferenc tér M, 17 villamos, 2 irány. 44 perc, 24 perc, 8 perc múlva érkezés figyelése a megállóba. 47, Deák.
3: Tehát érkezés figyelés és utána 3 járat.
0: Ha itt rányomnál az érkezés figyelésre, akkor egyrészt be tudod állítani, hogy mondja be a megállókat, hogy éppen hol jár, és jelezni fog, amikor ebbe a megállóba megérkezik.
5: Érkezés viszont, figyelése a megállóba. 47, Városház tér felé, Albertfalva kitérő megálló, gomb. Érkezés figyelése a megállóba, 47 villamos, Városház tér felé, Albertfalva kitérő megálló, címsor. Jelezen minden megállónál, kapcsoló gomb, ki. Mi be? Indítsd el a figyelést, és szólunk, lezárt képernyőnél is, amikor a járat beér a megállóba. Fel is szállok erre a járatra, kapcsoló gomb, ki. Érkezés figyelése. 47 villamos, Városház tér felé, Albert Falva kitérő megállóba.
1: A következő.
5: Lapsor. Aha. Kijelölve. Érkezés figyelése. 47 villamos, Városház tér felé, Albert Falva kitérő megállóba.
3: Ez még ugyanaz, ezzel figyelem, azt érdemes itt most nekünk bekapcsolni, hogy fel is szállok erre a járműre, vagy mondja anélkül is a megállókat.
0: Mondja anélkül is, ez akkor jó, hogyha ott állsz a megállóban, és erre fogsz felszállni, mert akkor azt is be tudod állítani, hogy meddig szeretnél menni.
3: Nyilván,
0: és amikor érzékeli, hogy felszálltál, akkor egy ponton átvált a villamosnak a követésére, és akkor onnantól kezdve azt mondja, hogy hol jár a villamos.
5: Sor,
0: és akkor nyilván jelez ugyanúgy, hogy figyelés, ha le kell szállni.
5: A 47 villamos érkezik Hitvec központen megállónál jár.
1: Ha, itt ugye valós idejű, tehát Budapesten.
0: És egyébként ilyenkor
1: valós idejű figyelés van, vidéki városokban menetrend szerint tud infókat adni, ott nem ilyen pontos, de Budapesten egyszerűen tájékozhat a valós idejű állapotáról a villamosnak.
0: Igen.
1: A
3: vidéken ezt miért nem?
0: Sőt, hogyha most itt volt. Azért, mert a BKK ad egy ilyen forrást, amit lehet használni, a vidékiek meg egyelőre nem.
1: Mert például a Holabusz, az nem tudom milyen forrásból tájékozódik rá jól szen, de az például a...
5: 47 a Csonka János tér megállónál jár.
1: A pécsi buszoknál is tudott valós idejű, vagy tud valós idejű infókat adni, gyűjteni.
5: Kezés figyelése elindult. 47 villamos, Városház tér felé, Albert Falva kitérő megálló. 47 villamos érkezik...
0: Ez egy nehéz döntés, hogy minden városnál külön próbáljunk meg valós idejű lekérést kérni, viszont akkor mindegyiket külön kell kezelni, és ugye nagyon sok a város, vagy próbáljunk meg egy nagy forrásból dolgozni, ahol a menetrendek egyben ott vannak, a Budapestre meg az nyilván ugye az a legnagyobb. Az a baj, hogy lehet, hogy mondjuk Pécsnél van, viszont nagyon sok városnál egyáltalán nincsen, de kaptam már kontaktot olyan emberekhez, akik remélhetőleg tudnak ebben jobban segíteni, mert nyilván az lenne a cél egyébként, igen, hogy a vidéki városoknál is legyen valós idejű a követés. És hogyha egy mész oldalra a képernyőn,
5: Lapsor, kijelölve, indul, figyelés leállítása, teljes lista mutatása, gomb, fel is szállok erre a járatra, kapcsol, Fonyó utca, 7 perc múlva, Albert Falva utca, 6 perc múlva, Albert Falva kitérő, ez a célod, 4 perc múlva, a 47 villamos érkezett el, 5 perc múlva, Fehérvári út megállónál jár. Albert Falva kitérő, ez a célod, 4 perc múlva.
0: Igen, tehát azt is mutatja, hogy éppen hány perc múlva érkezik meg. Meg nyilván, hogyha visszamész az Etele útra, akkor azt is mutatja, hogy ott áll a jármű.
5: Albert, Fonyó utca, 7 perc, fel is szállok erre. Fony, Albert, Andor, Kalotaszeg utca, Etele út per Fehérvári út, itt jár a jármű.
3: Hát kérem, ez így önmagában nekem nagyon tetszik. Mit érdemes még kipróbálni, megnézni? Van-e javaslatod, mit nézzünk még meg?
0: Amit megnéznék, az a saját útvonal. Ott ugye most nincsen útvonal rögzítve, de
5: alapfüleknél
0: először érdemes állítsd le a figyelést, hogy, ne, hogy meg akarjuk verni.
5: Ezt
0: a 3 percet.
3: Hát szerintem
0: mert akár megvárhatjuk azt a 3 percet.
3: Hallgatóknak nem lesz releváns, bár ad ki hangot egyébként?
0: Úgy gondoltam, hogy kivágjuk addig. Hát értesít, tehát bemondja, hogy megérkezett a megállóba, meg feldob egy értesítést, nem kell amúgy megvárni.
3: Megvárhatjuk.
0: Hát le is zárhatod.
5: 47 a Kalotaszeg utca megállónál jár.
3: Kedves hallgatók, akkor most ilyenkor van a főzős műsorokban az, amikor berakjuk sülni a csirkét. Hopp, már el is készült a csirkénk, szóval vágunk, mert lezártam a telefont, és megvárjuk, amíg a villamos megérkezik a kívánt megállóba. Ez pillanatokon belül megtörténik egyébként.
0: Be lehetne vágni az ülünk a vonaton számot, ez megvan?
3: Megvan.
0: Animal Cannibals?
3: Megvan.
6: Meg.
0: Ülünk a vonaton, és kész.
4: Igen.
1: Vonaton? Ülünk a vonaton?
0: És most fagyna le az app?
3: Ez az, hogy fura, hogy nem szól.
5: 47 az Andor utca megállónál jár.
3: Na mindjárt odaér.
0: De ez a villamos most kocsi színbe megy.
3: Nem, ez mindjárt itt van. Az Andor utcánál meg szokta fogni egy lámpa.
5: 41 óra 21 perc értesítés. Most
1: Audionab értesítés. Aha, fel is oldotta a kijelzőt.
0: Igen, meg
1: is jött a
5: értesítés. Jelzés. Beér értesítési központ. Audionab, most 40, rendben, gomb. Beérkezett a járat. 47 villamos érkezik most ide, Albert Falva kitérő. Rendben, gomb. Közeli indulások.
3: Egyrészt kaptunk egy ilyen jelzést, másrészt meg, hogyha
5: értesítési központ. Értesítés törlés. Audionav. Most. Beérkezett a járat. 47 villamos érkezik most ide. Albert Falva kitérő. Gomb.
3: Itt is kaptunk
5: elérhető. Egy ilyet. Törlés. Audiónav. Közeli indulása.
3: Tehát a 44
5: villamos beérkezett az Albert Fal vakitérő megállóba.
3: Albert Fal vakitérő, igen. Tehát most érkezik, arról kaptunk értesítést, most pedig azt súgta a fülünkre, hogy meg is érkezett. Tehát felkészít már egy fél perccel előre, hogy számítsunk a járműre.
1: Ugye ezt most a BKK adataiból szűrte le, tehát úgy figyeltük a járatot. Most, ha utazunk egy járművön, például a vidéken, akkor is tud gondolom ilyet, de úgy, hogyha mi rajta vagyunk, és akkor a koordinátáink a GPS, vagy az elég helyen határozás.
3: Igen, ugye az előbb mondta az Áron azt, hogy azért érdemes megnyomni azt a gombot, hogy felszállok a járműre, mert akkor az alkalmazás átvált annak követésére.
1: És az ugye nem csak Budapesten működik, mert ott olyankor nyilván a hely meghatározásunk alapján figyeli a megállókat, hogy éppen hol járunk.
0: Igen.
1: Tök jó, baromi jó.
3: Hát ezt ugye majd neked kell tesztelni, Robi, hosszabb utakon. Tehát a beszámolót mondjuk jövő héten, mert ez a házi feladat, meg kell csinálni, tőled várjuk és osztályozzuk, szóval számon fogjuk kérni.
1: Főleg, ha addigra Androidra is lesz tesztverza.
0: Addigra lesz. Sőt, ha ezen múlik, adok neked olyat, amit már most ki tudsz próbálni.
1: Rendben.
0: Úgyhogy nem úszod meg.
1: De pedig nem, ki akartam bújni a felhúzségot.
0: Jaj, Androidra még nincs kész. Tudom. Hát meg a rossz nyelvek szerint iPhone-od is van.
1: Való igaz.
4: Meg a másik, igen.
3: Na nézzük akkor. Tehát állítsam le a figyelést, sőt már valószínűleg ez le is állt.
0: Ez ilyenkor már leállt. Uh-huh. Igen, igen, igen.
3: Mit tegyek most?
0: Szerintem nézzük meg a lapfüleket. Megmutatnám a saját útvonalakat. Ugye ott most nincsen rögzítve, tehát ott nem tudunk most rögzíteni, de hogy hol érhető el, meg hogy hogy működik. Illetve van egy olyan lehetőség, hogy visszajelzést lehet küldeni az alkalmazásról. És ez, nekem ez nagyon nagy segítség, mert hogyha valaki menet közben tapasztal valami hibát, és bekapcsolja azt is, hogy küldje el nekem nem csak a hibajelzést, hanem azt is, hogy hol járt pontosan, milyen koordinátákon, és miket mondott be neki az alkalmazás, akkor abból vissza tudom követni a hibát, és ki tudom javítani. És hogyha sikerül kijavítani a hibát, és mondjuk kijön egy új verzió, akkor én vissza tudok neki jelezni, és egy értesítést fog arra kapni a telefonján, hogy jött egy visszajelzés, akár csak az, hogy készen van és lezártam a hibát, vagy ha van kérdésem, akkor vissza tudok kérdezni, és akkor így kvázi lehet beszélgetni velem, vagy a többi fejlesztővel.
1: Tehát akkor személyre szabott olyan az értesítés akkor, hogyha egy jelzett hiba kijavításra került, tehát azt látod, hogy kiküldte, és a programon keresztül tudsz neki visszajelzést küldeni, hogy úgy néz ki, hogy javítva van, próbált ki.
0: Igen.
3: Ez a közvetlenség nagyon tetszik nekem.
1: Ez tök jó.
3: Csomó értesítéssel foglak bosszantani.
0: Akkor letiltalak. Hát most ezen nem múlik.
3: Kegyetlen vagy. Fúj! Na,
0: megmondtam az AI-nak, hogy neki te válaszolj. És akkor az AI majd ír valamit
1: fog beszélgetni.
3: Akartam kérdezni, hogy te vagy a többi fejlesztő, tehát a többi fejlesztő alatt az AI-t értetted?
0: Akár az AI-t is értettem alatta, igen. Egyébként a kolléganőm is be van vonva a fejlesztésbe, ő leginkább a dizájnt csinálja, tehát működik például sötét módban is a kijelzés, meg hogy ne csúszanak el az ikonok, úgyhogy ez most egy jó védelem arra, hogy nem az AI-t értettem, hanem van egy kolléganőm, aki besegít.
3: Az ő nevét nem mondjuk el, nem hatalmazott fel erre téged, vagy minden babért te szeretnél learatni?
0: Minden babért én szeretnék learatni.
3: Miért van az, hogy erre a válaszra készültem?
0: Mert feldobtad a magas labdát.
3: Na nézzük, milyen lapfüleket találunk.
5: Lapsor, kijelölve, indulások, lap, 1/5.
3: Ezen voltunk most.
5: Járatok böngészése, lap, 2/5.
3: Ezt is megnézzük gyorsan.
5: Járatok betöltése, 472 járat a listában.
3: Ha, ez mit jelent? Budapestet, vagy?
0: Igen, igen, ez az aktuális várost, de itt lehet változtatni várost.
3: Azért gyorsan rápillantunk.
5: Járatok, helység kiválasztása, kopincs a választó megnyitásához. A legközelebbi helységek jelenek meg, és bármelyik másikra rákereshetsz. Gomb. Járatkeresése. Járatkeresése. Szűrés. Jelenleg. Összes. Kopincsa. 1. Villamos. Be. 1. Villamos. 12. Villamos. 12 amper. Villamos. Becsukva. Kopi. 14. Villamos. Becsukva. Kopi. 17. Villamos. Becsukva. Kopincsa kinyitáshoz. Gomb.
3: Műveletek
5: elérhet.
3: Akkor...
5: 17 kinyitva. 17. Bécsi út per Vörösvári út felé. Kop. Savoy a park felé. Kopincsa megállók megtekintéséhez. 19. Villamos. Becsukva. Kopincsa kinyitva.
3: Már az újabb villamos találjuk.
5: Savoy. Bécsi út per Vörös. 17. Villamos. Kinyitva. 17. Becsukva. 17. Villamos. Kinyitva. Kopincsa becsukáshoz.
3: Na nézzük a következő lapfület, mert itt jó sok járatra kereshetnénk.
5: Lapsor. Indul el kijelölve. Járatok böngészése.
3: Ezen vagyunk most.
5: 2. Helyek a közelben. Lap. 3 per 5. Helyek keresése.
3: Helyek a közelben, ezt is nézzük meg. Két ujjal fölmegyünk a képernyő tetejére, hiszen alul a lapfüleken vagyunk.
5: Helyek a közelben. Címsor.
3: És megyünk jobbra.
5: Keresési sugár. 400 méter. Állítható. Ugye 60 hely található 400 méteren belül.
3: Tárgyaltuk, és akkor nézzük. Gondolom itt a fontos helyeket jeleníti meg.
5: Szűrő. Jelenleg minden kategória.
0: Igen, itt az OpenStreetMap-nek a... Tehát van egy ilyen ingyenes térképszolgáltatás, és annak a helylistáját kéri re. Ez későbbiekben majd tervben van, hogy itt lehessen navigálni oda, meg egy-két apróság. Egyelőre most még csak megjelenik az összes hely, van, ami így duplikálva, tehát amit tényleg visszaad a térkép az adott koordinátára. Ez inkább csak egy ilyen, meg lehet nézni, hogy kb. Mi van itt, de azért ezt fenntartásokkal kell kezelni. Igen.
5: Adatok forrása, OpenStreetMap közreműködők. Lapsor, indulások, lap, járatok bön, indulá, adatok szűrő, jelenleg, minden.
3: Nem is látok itt semmit.
5: A kongresztaurant, antcofes, bajfótajmasage.
3: Ha a kijelzőt megérintem, akkor már előjönnek a találatok, tehát nem csak jobbra söprés kell itt, hanem érintsük meg a kijelzőt.
5: Erik, szűrő, jelenleg, minden kategória.
3: És akkor most próbáljuk újra jobbra söprés.
5: Eriti pont Fehérvári, üzlet, 21 méter, bajfótajmasage, üzlet, 33, sport 8, üzlet, 36, mekongresztaurant, antcofe, gyorséterem, 67, beautcode, üzlet, 80 méter, gyalogosátkelő, 81 méter, mix 2003 Kft, üz, gyalogosátkelő, gyalogosátkelő, 90 méter, gyalogosátkelő, gyalogosátkelő, Seteveli gelató, üzlet, 103 méter, gyalogosátkelő, gyalogosátkelő, 112 méter, ajtópont, üzlet, 116 méter, OMV, benzinkút, 121 méter, Méki Imre uszoda, busz meg Borháló Kelenföld, Nemzeti Dohánybolt, Spar Express, játszótér, Aldi, Superma, Érem játszótér, Méki Imre uszoda, Panda Diszkont, üzlet.
3: Hát van itt minden.
0: A beauty kód az azt jelenti, hogy szép kódot ír.
3: Nézzük az újabb lapfület, és akkor most kedvesek voltunk vendégünkkel.
5: Lapsor. Járatok böngészése. Kijelölve. Helyek a közelben. Hangos útvonalak. Lap. 4 per 5.
3: Hangos útvonalak. Erre céloztál az előbb áron.
5: Nincs mentett útvonalad.
3: És hát igen... Fölmegyünk a tetejére.
5: Hangos útvonalak. Még nincs hangos útvonalad. Az alsó új útvonal rögzítése. Még nincs hangos útvonalad. Az alsó gombbal indíthatsz egy új rögzítést. Új útvonal rögzítése. Gomb.
3: Gondolom ezzel.
5: Lapsor. Indulások.
3: Mert hogy itt nincs is más.
0: Igen.
3: Hogy kell ezt elképzelni? Most én itt felmondhatok egy útvonalat, és akkor elmegyek előre, majd jobbra kanyarolok, aztán balra kanyarolok, aztán megint jobbra kanyarolok, megint balra kanyarolok. Vagy ez hogyan működik? Mesélj erről.
0: Ez úgy működik, hogy elindulsz az útvonalon, és azokon a pontokon, ahol te valamilyen infót szeretnél magadnak, ott megállsz, előveszed a telefont, rá nyomsz arra, hogy új pont hozzáadása, és olyankor az aktuális pontodnak a koordinátáját elmenti a GPS alapján, és ahhoz te ott be tudsz gépelni valamilyen szöveget. Lehet azt, hogy ott csak valamit gyorsan beírsz, és utána tudod ezt módosítani később. És hogyha újra elmész ugyanazon az útvonalon, akkor el tudod indítani azt, hogy útvonal végigjárása, és akkor amikor közelébe érsz ahhoz a ponthoz, amihez van elmentve szöveges információ, akkor azt be fogja mondani. Igazából ugyanúgy, ahogy a megállókat.
1: Ez egy óriási dolog, tehát például, ha nem is feltétlen útvonal, de útjelzőnek is lehet hívni, vagy mondjuk egy adott ponton van egy üzlet, amit, vagy bármi, amit te szeretné, egy objektum, és azt mondod, hogy itt vagy, megérkeztél. Nyilván itt is a hely meghatározás sajátosságaiból gondolom,
0: igen.
1: Le kell szűrni, hogy ez nem lépésre pontos sajnos, pedig akkor sok minden egyszerűbb lenne az életben, ha ez mondjuk centiméterre pontos lenne. Nagyjából mennyi szokásos...
3: Hát gondolom, olyan 5-10 méter.
1: Ja, tehát a szokásos szabályok, az irányadóak.
0: Igen, igen, tehát a szokásos 10-20 méter, a beállításokban ezt lehet kisebbre venni, tehát lehet akár 5 méterre is venni, ott igazából annyi a hátrány, hogy lehet, hogy akkor pontatlan lesz, tehát hogy akkor mondjuk lehet, hogy később érzi, tehát hogy túlmész már, és akkor mondja, hogy megérkeztél. Ez szerintem inkább akkor jó, hogyha már valamennyire ismered az útvonalat, tehát nagyjából tudod, hogy merre kell menni, akkor tök jó. Meg nyilván, hogyha tudod azt, hogy nagyjából még mondjuk 5 lépéssel hamarabb szól, akkor azzal már tudsz számolni, hogy még mondjuk 5 lépés is ott vagy, vagy még mondjuk 5 lépés múlva kell elfordulnod jobbra, tehát hogy nyilván ezt ugyanúgy észre kell használni, tehát emellett ugyanúgy kell jól közni, tehát hogy fontos, hogy odafigyeljünk a környezetünkre, ugyanúgy, ahogy a GPS-nél is, tehát a látó felhasználók ugyanúgy hamarabb kapnak jelzést, és amikor azt mondja a GPS, hogy fordulj be balra,
1: akkor
0: ő látja azt, hogy igen, igen, a következő fordulónál kell befordulni balra, és nem most rögtön a házba belemenni, nyilván értelemszerűen. Tehát, ezt hogy igen, ahogy mondod, ez nem lesz méterpontos. Igen.
5: Sor, indulások.
0: Én azt látom, és ez számomra meglepő, hogy jelenleg egyik mondjuk vakokkal foglalkozó szervezethez sincsen kirakva a weboldalukon az, hogy én hogy jutok el oda. És mondjuk három évente egyszer járok oda, akkor nem biztos, hogy annyira jól közlekedem, hogy én azt megjegyezzem azt, hogy három éve egy kocsmázás után a Robival oda mentünk, igen, na, kb. Tudom, hogy merre kell menni, meg nyilván lehet kérdezni, de hogyha van egy ilyen hangos térkép, akkor az igazából bármikor oda tudok menni. Úgyhogy aki bármelyik egyesületnél dolgozik, vagy szeretne ilyet csinálni, akár publikusan is, azt nyugodtan keressen meg, készítsen el az útvonalat, és akkor ez jelenleg nem lehet még így publikussá tenni. Ezt majd kitalálom még, hogy ezt hogy lehetne úgy, hogy nyilvánvalóan a felhasználó se fusson lukra, vagy neki is egyértelműek legyenek a támpontok mondjuk, de hosszú távon ez a terv, hogy legyenek publikusan elérhető, mindenki számára elérhető útvonalak.
4: Fantasztikus.
5: Kijelölve, hangos útvonalak, beállítások, lap, 5x5.
4: Na, vannak beállítások is.
3: Tekintsünk rá akkor még egy picit a beállításokra így a végén.
5: Beállítások, lap, 5x5, beállít, visszajelzések, gomb, beszéd, címsor. Az általános hang mondja a megállókat, a riasztás hangja az érkezést és a leszállás figyelmeztetést.
0: A visszajelzésekre, ha rámész.
5: Beszéd, címsor, visszajelzések, gomb,
0: akkor
5: beállítások, visszagomb.
0: Nekem üzenetet küldeni.
5: Visszajelzések, címsor, új visszajelzés, gomb. Beküldött visszajelzések, címs, még nem küldtél visszajelzést. Lapsor, indul, még új visszajelzés, gomb.
0: Szerencsére, ez kimaradt.
5: Új visszajelzés, címsor.
3: Eddig.
5: Írj, ha hibát találtál, vagy van egy ötleted. Hiba, gomb. Észrevétel, gomb. Üzenetbeviteli mező, mit szeretnél jelezni, szövegmező. Küldés, gomb. Üzenetbeviteli mező, mit szeretnél jelezni, üzenet braille képernyőbevitel. Semmit. Braille képernyőbevitel leállítása. Ajaj. Küldés, gomb. Beküldés. Üzeküldés, gomb. Üzenetbeviteli mező, szövegmező, szerkesztést végez, semmit, karaktermód, beszúrási pont a végén.
1: Hogy észrevétel vagy hiba? Azért nem küldi el?
5: Küldés, gomb. Küldés. Üzen, észre, hiba.
0: Szerintem
5: hiba,
0: igen.
5: Válaszd ki, hogy hiba vagy észrevétel, gomb. Észrevétel, hiba, válaszd ki, hogy hiba vagy üzenetben észre, hiba, hiba, válaszd ki jelölve, hiba. Észre, üzen, küldés, gomb. Küldés. Ha elküldtük a visszajelzés, új visszajelzés. Gomb.
3: És most már elküldte. Kedves hallgatók, ezt ne csinálják. Én voltam ilyen szemtelen, hogy zaklatom a program fejlesztőjét, de csak azért, hogy megmutassuk. A
4: visszafogott te még ezt kapni.
3: Hogyan kell ezt csinálni? Áron, te se haragudj ezért a kis tréfáért, de így kell Áronnak.
0: De én most ki is lépek. Köszönöm szépen.
3: Kedves hallgatók, ezt ne csinálják, tényleg akkor írjanak, amennyiben hibát találnak, vagy ötletük, észrevételük van az alkalmazással kapcsolatban. Mert különben Áron letiltja önöket, aztán nem tudják használni az alkalmazást, aztán nézhetnek.
1: Rozi a moziba. Szóval az a helyzet, hogy ez nekem már így, anélkül, hogy élesen próbáltam volna, már nagyon tetszik. A térkép funkció is az, hogy riaszt, vagy értesít, hogyha közeledek az általam kijelölt megállóhoz, maga menetrend, dolog is nagyon jó. Tehát ezt azért több annál, mint egy egyszerű menetrend böngésző applikáció. Ez valóban egy audio nav, és nyilván a későbbiekben, a jövőben, a saját értve esetleg máskodat egy alapján is lehet bővíteni a funkciókat. Nyilván tudjuk, hogy vannak olyan applikációk, amelyek látássérült emberek részt, részére könnyítik meg így vagy úgy a navigációt, de ilyen átgondoltan, ilyen funkcionalitással, különös tekintettel ezekre a hangos térképekre, de akár bármely más funkciót is mondhattam volna, szerintem nincs, tehát hiánypótló dologról van szó.
3: Abszolút, és én nagyon várom majd, hogy navigáció is legyen benne, mert Áron azt mondta, hogy esetlegesen lehet majd benne különböző helyekre navigáljon, éppen azért, hogy ne kelljen 8 féle alkalmazást megnyitnom, hogy hol a jármű, meg hogy jutok el oda, meg mit tudom én. Ne, egyet hagy nyissak meg, és akkor azzal én tök jól elboldogulok, és ez egy nagyon jó kezdeményezés, amit te most itt Áron elkezdtél fabrikálni. Nekem nagyon-nagyon tetszik, nekem is nagyon tetszik, így helyes, és biztos, hogy sokat fogom még használni. Nekem már segített, mert véletlenül felfedeztük, és valóban nem volt bemondása villamoson. Gondoltam, próbáljuk ki, miért ne? És nyertünk.
1: Tök jó.
0: Szuper, ennek örülök. Illetve ha most megnézed az értesítést, villamos... mert válaszoltam is a...
3: Megnézem. Szóval, ahogy lassít a villamos, mondja be szépen a megállókat, hogy most itt és itt járok, sőt már talán előbb is, hogy mi következik, és aztán, hogy itt és itt járok, minthogyha onnan föntről a hangszóróból jönne. Nekem nagyon tetszik.
0: Sőt, most már a sebességet is mutatja, tehát amiközben megy a villamos, mutatja, hogy kb. Mennyivel, nyilván ez csak egy nagyjáboli, tehát ez nem valós.
3: Egy hozzávetőleg.
0: Illetve...
3: Mindig is akartam tudni, hogy mennyivel igen, megy a villamos.
0: Illetve, egyébként. Hát ez mondjuk nem a villamosnál, de mondjuk a vonatnál tök érdekes volt látni múltkor, ahogy teszteltem, hogy nem tudom, 82-vel ment. Ez így érdekes volt. Illetve a BKK-s járatoknál mutatja a rendszámot is, ez például egy külön kérés volt. Az egyik tesztelő kérte, hogy mutassa a rendszámot is, mert ő, amikor találkozik a haverokkal, akkor ő azt szokta nekik elküldeni, hogy milyen rendszámú villamossal jön.
3: Jó, akkor én is
0: nekem
3: kérek.
0: Ez még eszembe nem jut.
3: Hát én is kérek, ha akarod, akkor jelzek, visszajelzek, hogy akkor jelezze a jármű
0: Isten mencs.
3: Típusát. Ez a ganzcsuklós, meg tátra, meg...
0: Ezt is jelzi.
3: Ezt is jelzi?
0: Igen, ezt is jelzi, sőt azt is, hogy akadálymentese vagy nem, tehát hogy alacsony padlóse vagy nem. Ezeket jelzi. Úgyhogy ennél többet nem tett, tehát ezt azért tudjuk, mert a forrás adja.
1: Ha már ötletek, most ez nyilván egy elrugaszkodott, tényleg csak így az agyomban megszülető kérdés, észrevétel. Nem tudom, hogy mennyire van ennek bármi relevanciája, és tényleg most csak így nagy agyvihar, ez is bocsánatot kérek, elnézést. Az jár a fejemben, hogy és ha ezt nem is feltétlenül kell a felhőbe rögzíteni, akár a készülékre is lehet, hogy akár onnan exportálni egy fájba. Megmondom, mint gondolkodom, hogyha a hangos térképet alapul véve megjegyzi a pontokat, hogy te ennél meg ennél a koordinátánál mit adtál meg, és szól, tehát egyfajta útmutatást adva, nem lehetne esetleg, és tényleg nem értek hozzá, tehát tényleg csak az ötlet, hogyha elindítasz egy útvonal rögzítést, akkor figyeli a készülék, mondjuk rövidebb szakaszokon, megállás nélkül, tehát egyfolytában figyeli, hogy merre mész, azt aztán rögzíted. És amikor ezt megtalálod, és használni szeretnéd, mintha a térképet, akkor tudná a rögzítés alapján, hogy te merre mentél, és esetleg hangjelzéssel jelezne, hogyha te eltértél ettől. Mint ahogy az egyenest, meg a kevésbé egyenest is jelzi, egy kísérleti funkció. Érted, mire gondolok? Tehát van egy útvonal rész, ami nehezen megy, de átmész rajta jól, akár segítséggel. Azt te rögzíted az applikációban, és legközelebb, hogyha már mondjuk nincs segítség, és egyedül mész, és eltértél, esetleg tudna szólni, jelezni, hogy milyen irányba tértél, és miért nem jó, amerre mész.
0: Lehet ezt. Gondolom, hogy tudja, akkor nem te rögzíted a pontokat külön-külön, hanem csak a tulajdonképpen magát az útvonalat.
1: Egy rekordgomb.
0: Rögzíted, hogy egyszer mondjuk valaki... Értem, igen, igen.
1: Amerre mész, azt rögzíti, amit le nem állítod, és utána, amikor igen. Ezt használatba vétel, tehát használatba veszed, akkor nem szól, hogyha a koordinátáid megegyeznek pontról. Tehát akkor jó helyen mész, akkor nem szól, ha viszont eltérsz, akkor csipogna, jelezne.
0: Hát ezt alapvetően meg lehet csinálni, itt ugye a pontosság miatt lehet, hogy későn szól, vagy később szólna, tehát nem méter pontosan, de mondjuk, hogyha én laktam egyszer egy olyan helyen, ahol egy ilyen parkon kellett átvágni, és nagyon nem volt támpont, és mondjuk ott például, tehát egy ilyen helyen például el tudom képzelni, tehát hogyha mondjuk rossz, ilyen körforgalmon több helyen lehetett kimenni a parkból, de a parkon belül nem volt igazán támpont, és hogyha rosszan mentem ki, akkor tök máshova lyukadtam ki, és mondjuk ez lehet. Tehát egy ilyen esetben ezt el tudom képzelni, simán bele lehet rakni, mert lehet, hogy valakinek például ez kell, hogy ő nem pontokat
3: van.
0: Szeretne, hogy itt fordul jobbra, hanem
3: hanem eltért.
0: Csak az
3: itt
0: is,
3: az a lényeg,
0: hogy tényleg csak annyit jelez, hogy eltért.
3: Igen, itt az a lényeg, hogy először jól vett fel az útvonalat,
0: azt
3: hagyd jóvá a végén, hogy nem tudom megkérdezni, jól vetted fel? Biztos jól vetted fel? Igen, igen, és akkor onnantól kezdve élvez a dolog, tehát hogy ez a tévedés, vagy koordinációs hiba ne legyen benne az elsőben.
1: Hogyne, tehát kell egy minta, akivel mondom, akár segítséggel, ha mész, amikor hát jól sikerült, és azt a mintát követed, mint jó mintát, nyilván ez a saját felelősségedre van bízva, hogy jó, de hát ezt nyilván mindenki tudja, hogy mire jó ez, tehát rosszat nem hagy jóvá, és attól kezdve esetleg lehetne ez.
0: Igen, ez mondjuk egy jó ötlet, főleg, hogyha mondjuk nem akarok minden ponton rögzíteni, mert amúgy mondjuk csak egyenesen kell menjek, vagy egyszerűen csak tényleg igen azt akarom, hogy ne térjek el, és ha mondjuk rossz irányba megyek át a villamosnál, akkor jelezni fog, hogy rossz irányba mentél át, mert eltéltél az útvonaltól. Ja, ez tök jó. Ezt fölírom, ez egy jó ötlet.
3: Akár amikor rögzíted, és ezek ugye elfelejted, hogy nem tudom, nem állítod le a rögzítést, az alkalmazás időnként kérdezze meg, hogy még mindig szeretnéd az útvonalat rögzíteni? És ez egy igen gombbal, olyan, mint a villamosokon az éberség gomb, ezt időnként meg kell nyomni, különben leáll a villamos. Ezt viccen kívül mondom, hogy a villamos vezetőknek meg kell nyomniuk időnként egy éberség gombot, különben leáll a fenébe azonnal a jármű. Nem tudom.
1: Fontos, hogy ne olyan gyakran kérdezze meg, mert pont azért érsz el az útvonalatom.
3: Nyilván, mert megkérdezem. Nem.
4: Igen, tehát, hogyha ez így leáll,
3: kérdezze meg.
4: Csak milyen időnként? Ez is ugye kérdés, hogy milyen hosszú út van. És ha én 10 perces...
0: Mondjuk, ha nem mozogsz.
1: Például, ja.
4: Igen, ha nem mozogsz,
3: akár,
4: az jó.
3: Hogyha, tehát kérdezze meg időnként, szerintem az hasznos, és akkor egy igen gombbal tovább tudod a rögzítést, mert egyébként ezzel a rögzítéssel vigyázni kell egy pici zárójelet nyitni, csak egy egészen picikét így adatvédelmi szempontból, csak mondanám, hogy az új Apple Watchokban például van olyan, hogy rögzít, folyamatosan rögzít, és az utolsó, nem tudom, 15 vagy 30 másodpercet, ha megnyomsz egy gombot, akkor bármikor vissza tudod hallgatni. Ezt azzal magyarázzák, hogyha elhangzik egy telefonszám, vagy ilyesmi, amit meg akarsz jegyezni, akkor ezt vissza tudod hallgatni, és gyorsan le tudod jegyezni. Ez az egyik. A másik, most figyelj, hogy a nap végén a napodról AI segítségével egy leíratot készít. Tehát rögzíti az egész napodat, vigyázzál, nem akármi, rögzíti az egész napodat, és a nap végén kapsz egy leíratot a napodról. Na, mit szóltok?
1: De mire, hogy kivel beszéltem csúnyán?
3: Igen, tehát felvesz mindent, csókolom, és nem mondja nekem senki, nem szeretnék én senkit semmivel megvádolni, hogy ez csak neked készül ez a felvétel. Zárójelet, gyorsan bezártam. Szóval nem lehet gond az adatvédelem, hiszen a mások is megtehetik.
1: Meg ugye ezt főként magadnak. Ezért mondtam az elején, hogy az ilyenfajta rögzítés akár nem is kell, hogy a felhőbe menjen, mert ez folytonos koordináta figyelést jelent, tehát meg kell jegyezni az összeset pont azért, hogyha eltérsz attól, akkor tudjon szólni. Ez lehet helyben tárolni, nem tudom ezek mennyi helyet foglalnak, akár kiexportálni, hogy átküld magadnak, ha más készülékre költözöl, vagy mit tudom én. Tehát itt nyilván itt én nem vagyok azzal tisztában, hogy egy ilyen még 5 perces folyamatos koordinátorögzítés milyen mértékű adatot jelent, vagy milyen nagyságú adatot, vagy 10 perces.
0: Ja, ez abszolút megoldható. Jelenleg most ugye a felhőbe rögzíti, de ez már bennem is felmerült, hogy legyen olyan opció, hogy ne a felhőbe rögzítsd, hanem csak az eszközödre, és akkor azt ki tud menteni valamilyen formában, ez abszolút megoldható.
3: Áron, remélem, Barom, hogy jó. Tetszett.
0: Bocs. Még egy dolgot nézzünk meg. Egyrészt küldtem neked egy értesítést, de ami a fontosabb, hogy a beállításokban van egy olyan lehetőség, hogy naplózza-e a rendszer, hogy mik történnek, hogy ez inkább a hibakereséshez szükséges. Ezt ugye be lehet kapcsolni, meg ki lehet kapcsolni, és hogyha ez be van kapcsolva, és jelentesz egy valódi hibát, akkor annak utána tudok menni.
3: De közben megkapod azt is, hogy én hol járok folyamatosan, mi? Mint az
0: Apple
3: Watch felveszi
0: tehát, hogy sajnos ez
3: egész napomat.
0: Igen, és követlek.
1: Követik eddig is, követte a Facebook, követte az összes. Ez nem új keleti.
0: Hát amúgy igen, amúgy a Google Maps is ugyanúgy követi, hogy te merre jársz.
1: Az a térképes idővonal, nem is tudom, mi volt a neve, csak ott jelezte ki, hogy tavaly ilyenkor hol voltál éppen, ott volt az értesítés, hogy nosztalgiázz.
3: Igen, meg amikor ott jártam, akkor szólt, hogy hoho, itt van ez és ez az üzlet, itt már jártál, menjél be meg.
1: Bödöny.
3: Na jó.
0: Igen.
5: Hely frissítve. Értesítési központ. Audionav. 13 perce. Lezártuk a visszajelzésedet. Megírtuk, hogy mi lett a vége. Gomb. Művelete YouTube csoport AudioNav 13 per.
3: Itt kaptam az értesítést, ezt megnézzük.
5: Beszélgetésbe AudioNav értesítés visszajelzések. Visszagomb.
3: Megnézzük, hogy mit írt a fejlesztő.
5: Visszajelzés. Címsor. Hiba. Állapot. Lezárva. Te. Semmit. AudioNav. Oké. Okay. Tiltott alak.
3: Igen, kedves hallgatók, ha...
0: Ez a rádióbarát üzenet.
3: Hozzám hasonló fölösleges üzenetekkel bombázzák a fejlesztőt, akkor viszont valóban ez várhat bárkire, de hát önök nyilván nem ezt fogják tenni, mint én. Na nézzük akkor meg még, hogy miket látunk a beállításokban.
5: Visszajelzések.
3: Naplózás.
5: Visszajelzések betöltése. Egybe beállítások. Visszagomb. Visszajelzések. Gomb.
3: Most jobbra megyek.
5: Beszéd. Címsor. Az általános hang mondja a mega sebesség. Normál. Állítható. Nyelv. Huhu. Becsukva. Kopincs a módosításhoz. Gomb. Általános hang. Alapértelmezett. Becsuk. Riasztás hangja, mint az általános hang. Bemondás. Címsor. Amíg a kereszteződések vagy a közeli helyek bemondása be van kapcsolva, figyelem a helyzetedet, ezért gyorsabban fogy az akkumulátor. Kereszteződések bemondása. Kapcsológomb. Ki. Közeli helyek bemondása. Kapcsológomb. Ki. Következő lépés távolságának bemondása. Kapcsológomb. Be. Gyalogos lépés bemondási távolsága, 10 méter, állít megjelenés, címsor, kijelölve, rendszer szerint, gomb, világos, gomb, sötét, gomb, hiba keresés, címsor, hiba naplók küldése a fejlesztőnek, kapcsológomb, ki.
3: Na ez az, amit be kell kapcsolniuk, hogyha szeretnék, hogy ha egy hibát küldenek, akkor a fejlesztő pontosan lássa, hogy hol jártak, mi történt ott, és hogyan lehet a hibát javítani.
5: Lépés, gomb, hiba kilépés, gomb.
3: Kiléphetünk nyilván a fiókunkból.
5: Fiók törlése, gomb.
3: Törölhetjük.
5: Lapsor, indulások.
3: És ennyi a beállítások.
5: Lap, 1/5.
3: Nos hát Áron, nekünk nagyon hasznosat mutattál, és bízunk abban, hogy a hallgatóknak is, és reméljük, hogy feléd is hasznosak voltak a mi ötleteink, mert azért ebből van néhány, és reméljük, hogy a hallgatók hasonló, vagy sokkal jobb ötletekkel halmoznak majd el. Mi a célod az alkalmazással?
0: Az alkalmazással több célom is van, egyrészt szeretnék segíteni egyrészt magamnak, másrészt a többi sorstársamnak.
3: Ezt mindig előző mondod, kezdett, hogy ezt magadnak készítetted.
1: Nekem tökre tetszik az, mert úgy látszik, hogy ebben okol lehet, én is elég önző ember vagyok, tehát én tökre tetszik az, hogy magával kezdte, tehát nem udvariasan, nem azt csinálta, hogy önmagát hagyta utoljára, hogy az udvariassági, tehát az etiket most egy régi
3: formula megköveteli.
1: Előírná, formula megköveteli, igen, formula tökéletes, hanem igen, magamnak is. Hát miért ne?
0: Itt annyit, hogy mondjak el a védelmem, hogy ezt alapvetően saját magamnak készítettem, tehát hogy tényleg magamnak készítettem, nyilván ha jönnek ötletek, az tök jó, de az alap kiinduló ötlet, a kísérlet első pontja az azért indult el, mert nekem szükségem volt valamire, tehát ezért emeltem ezt ki így, de ha szeretnéd, akkor természetesen mi a célom az alkalmazása? Természetesen, hogy jobbá tegyem a vakuk számára a közlekedés.
3: A világ megmentése.
0: A világ megmentése, így van, így van. Persze, tök jó lenne, hogyha ezáltal sokan tudnának önállóban közlekedni, meg megkönnyíteni másoknak is a közlekedést, ez abszolút cél. Meglátjuk, én most első körben gyűjtöm a visszajelzéseket, meg ami még ilyen jó ötlet, mint például a tiétek, azt megvalósítom, és utána meglátjuk, hogy ez hova fog kifutni. Én itt több kimenetelt is látok, ha valaki nyitott akár a fejlesztésbe, beszállásba, átvételére, megvételére, ez is lehet egy opció. Lehet, hogy ez megmarad egy ilyen közösségi kezdeményezésnek, és meglátjuk, hogy a közösség mennyire fog mondjuk útvonalakat készíteni, lehet, hogy csak a nagyobb útvonalak lesznek benne. Itt ez még annyira nyitott az egész, hogy így nem szeretnék ki valami nagy célt meghatározni, mert nem tudjuk, hogy abból mi lesz. Úgyhogy egyelőre fejlesztem, figyelem a visszajelzéseket, és nyilván keresem a lehetőségeket, hogy mivel lehetne még jobb az alkalmazás.
3: Jó lesz! Sőt, már most jó. Nekem ami nagyon tetszik, hogy vannak benne ilyen érdekes, akár kicsit humoros dolgok is. Tehát például ez a sebesség, ez nekem nagyon tetszik.
1: Igen, formabontó, meg a rendszám, meg a típus, jármű típusa.
3: Az egyenestől való eltérés is nagyon tetszik. Ez lehet vicces is, lehet baromi hasznos,
1: baromi hasznos
3: is. Tehát ez nekem nagyon tetszik, hogy vannak ilyenek. Úgyhogy hajrá, engedd be egy picit így a finom humort az alkalmazásba, már amennyire ez humorfaktor. Nekem egy picit például ez a sebesség, ez az. Tehát nem baj, hogyha ilyenek vannak benne. Tetszik, innovatív, és tényleg, ahogy Robi mondja, formabontó.
4: Nagyon jó ez. Nekem még egy... technikai jellegű kérdésem lenne az iPhone-os verzió kapcsán, sőt, hogy ez általánosságban az alkalmazás fejlesztéssel, hogy még mindig szükséges Macintos számítógép ahhoz, hogy te az App Store-ba valamit közzé tegyél?
0: Alapvetően igen. Most már vannak erre ilyen megkerülő megoldások, tehát pénzért tudsz a felhőben
1: megkerülő megoldások?
0: Fordítani. Megkerülő, igen. Tehát pénzért tudsz a felhőben fordítani, ilyenkor egy másik, egy külső Mac-re kerül föl az alkalmazás, és ott fordul le, és az kerül feltöltésre az App Store-ba, tehát ilyen opció van, de igen, szükséges sajnos, tehát ezt nem lehet, ha nem ezt a megoldást választod, akkor igen, ezt nem lehet kikerülni.
3: Uh-huh. Hát kedves hallgatók, ez volt a mélyen szakmai része a dolognak.
1: És ez nagyon jó, hogy Máté tette fel ezt a kérdést, mert ez tényleg csak tőle vártunk mindig ilyen kérdést, az igazi kockulós kérdések.
3: Köszönjük Áronnak, hogy tanulmányoztuk az alkalmazást, és megmutattad nekünk, várunk.
1: Köszönjük a létét, a fejlesztést, én nagyon várom az androidosat is, de ez is tehát nagyon-nagyon jó, én nagyon szeretném ezt tesztelni, próbálgatni, akár hogyha esetleg a későbbiekben ez a kis hevenyészet ötlet a koordináta rögzítés tesztverzióként megvalósul, azt is nagyon szívesen próbál, az egészet nagyon szívesen próbálgatnám.
3: És hogyha vannak még a tarsajodban ilyen projektok, akkor nagyon szívesen látunk bármikor.
0: Jövök mindenképpen, és köszönöm a lehetőséget, és azt is, hogy Zoli magától keresett meg.
3: Hát látod, még ilyenek is vannak, mert hogy azért, amit szivakodásunk ellenére, Áront viszonylag rendes embernek tartom, mondom viszonylag. Azért óvatosan ezekkel a jelzékkel.
0: Csuriga volt a kezed, mi?
3: Szóval, köszönjük szépen, Áron, hogy itt voltál.
1: Köszi.
3: Búcsúzik önöktől az az ember, és akkor most kihasználom, aki egy gyufaszából is tud alkalmazást készíteni, ő nem más, mint Ócsvári Áron.
1: Búcsúzik önöktől az az ember is, aki egy gyufaszálon is tud csomót keresni. Bojtor Zoltán.
4: Búcsúzik önöktől az az ember is, akinek már most nagyon jó ötletei vannak Áron alkalmazásával kapcsolatban, és szerintem még lesznek is, Rauch Róbert.
3: Én azt mondtam volna, hogy búcsúzik önöktől az, aki gyufaszáron is el tud botlani, Rauch Róbert, na jó, nem? Gonosz vagyok. Áron, megpróbálkozol-e Mátéval?
0: Hát meg, én mondjuk veled akartam, de... Mátére is tudok. Búcsúzik önöktől az az ember, akivel az adás előtt olyan mély dolgokról beszélgettünk, amiről nem is gondoltam.
3: Mint például?
0: Nem. Hát én például nem tudtam, csak ez nem tudom mennyire publikus. Nem jó. Tudtam, hogy a Máté publikus. Énekel egy kórusban, meg hogy te is énekelsz ugyanabban a kórusban.
3: Igen, vonyítok én is kicsit. A basszust erősítjük.
4: Vagy gyengítjük, ki tudja?
0: Megváltozott.
4: Reméljük erősítjük.
0: Ezt nem én akartam mondani, de megváltottuk a világot, úgyhogy amíg te távol voltál, addig mi jól éreztük magunkat.
3: Tehát most finoman jelezte az Áron, hogy késtem a felvételről, kedves hallgatók, valóban. És én, tudják én miért? Késtem. Mert ettem. Te is késtél?
1: Igen, valamennyit.
4: Egyébként 2 percet
1: én is. A gondolatokba tenyereltem bele.
4: 3 volt itt legelőbb, úgyhogy mindannyian késtünk igazából.
3: Ahogy mert illik, Áron egy rendes ember. Na, tessék, műsor végére kijött belőlem ez a mondat. Tessék.
1: Kedves hallgatók, miért mi az Zoli ezt megváltoztatná, most elbúcsúzunk.
3: Megbánnám, igen.
1: Igen.
3: Búcsúzunk. Kellemes hétvégét kívánunk önöknek. Jövő hétre kellemes hetet. Reméljük, hogy ez az indián nyár még tart.
1: És ki még ilyen?
3: A vénasszonyok nyara még azért reméljük, hogy jó sokáig. Igazából legyen ilyen olyan februárig, utána meg legyen egy kicsit jobb.
1: Aha. Ez jó kis klímakatasztrófát idéznél elő.
3: Igen. Hölgyeknek, puszi uraknak, pacsi pápa, viszont hallása, kedves hallgatók írjanak. Máté, hova is?
4: gebhaszcsapatkukac@gmail.com.
1: Szevasztok. Én, itt neki.
3: Szevasztok. Csókolom.
1: Szevasztok.
4: Hello.
0: Sziasztok.
3: Szia, Áron. Hello.
1: Hello.
6: Mára bezárjuk a gépház ajtaját, de jövő héten visszavárjuk önöket. Férjen hozzá az akadálymentes informatikához rajtunk keresztül. Búcsúznak a házmesterek, Bojtor Zoltán, Rauch Róbert és Szakács Máté. Következő frissítés péntek este 8-kor. Addig is írjon a következő címre. gépházcsapat@gmail.com. Elhangzott műsorainkat megtalálja a gépház.hobbiradio.hu oldalon. Gépház. Koppintson ránk! Koppintson ránk!
7: A műsor főtámogatója a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége. www.mvgus.hu. Együtt formáljuk élhetőbbé a világot.
8: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
9: Rendelte a Kecskeméti járásbíróság nyomozási bírája az NKÁ ügyben meggyanúsított másik személy letartóztatását is. Komoly logisztikai és biztonsági változások léptek életbe a főváros szívében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Rendelte a Kecskeméti járásbíróság nyomozási bírája az NKÁ ügyben meggyanúsított másik személy letartóztatását is, közölte a Bács-Kiskun vármegyei főügyészség sajtószóvivője. Sajtóértesülések szerint az érintett Varga Bajusz Veronika a Kulturális és Innovációs Minisztérium korábbi felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért, valamint fiatalokért felelős államtitkára, akit az MTI tudósítója is látott a Kecskeméti járásbíróságon, amint vezető száron kísérték. A volt államtitkárt különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják. A Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntető eljárásban. Komoly logisztikai és biztonsági változások léptek életbe a főváros szívében. Az Index szerint a rendőrség legkésőbb december 31-éig területlezárást rendelt el az Országháznál. A korlátozás közvetlenül érinti a Parlament melletti Balassi Bálint utcát és az Antal József rakpart érintett szakaszait. A hatóságok szerint a lépésekre kiemelt védelmi és biztonsági intézkedések fenntartása miatt van szükség. Az Országos Rendőrfőkapitányság közleményében hangsúlyozta, hogy a Kossuth téren semmi nem változott az előírásokban. A látogatók, a helyi lakosok és a turisták mozgásának szabályai változatlanok maradtak a téren. A lezárás célja kizárólag a Parlament közvetlen környezetének technikai és gyülekezeti

0: benne lévő kábítószert lefoglalta, majd a csomagot beltartalma helyettesítésével visszahelyezte a kézbesítendő csomagok közé. A futár értesítette a nőt a csomag érkezéséről, majd a vádlott az általa megjelölt szolnoki helyen átvette a küldeményt, ekkor fogták el. Kritikus katonai és védelmi problémák láttak napvilágot az ukrajnai légiháború hatékonyságával kapcsolatban. A Wall Street Journal katonai szakjelentése szerint Ukrajna F-16-os repülőgépeinek több mint fele jelenleg nem vethetőbe. A gépeknek 300 óra repülés után kötelező szakaszos műszaki ellenőrzésre és szervizelésre lenne szükségük. A motor, a hidraulika és más rendszerek javítása azonban rendkívüli módon elhúzódik a partner cégeknél. Szombaton és napos idő várható, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, csak Sopron térségében élénkülhet meg a délies szél. A hőmérséklet hajnalban -1 és +12, délután azonban már 23 és 27 fok között alakul.
1: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak.
1: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
4: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
5: A tudósok olyan napelemeket tesztelnek, amelyek 10 méterrel a víz alatt is működnek, okos hűtőszekrényekben romlottak meg ételek, mert félrement egy szoftver frissítés. A kakaó egyszerre oka és áldozata is a klímaválságnak, és egy fejhallgatóhoz hasonlító eszköz enyhítheti a poszttraumás stressz szindróma tüneteit. Ezekkel a témákkal biztosan fogok érkezni, valamint az új világtérképpel is, amelynek a megjelenése az utóbbi időben az egyik legizgalmasabb földrajzi és oktatási párbeszédet indította el tudományos körökben, ami pedig az okos eszközeinket illeti. Ma már okos órával és mobiltelefonnal is tudunk bevásárláskor fizetni, de ki hallott már a fizetőgyűrűről, amelynek használatához akkumulátorra és internetkapcsolatra sincs szükségünk. Ezért bizonyos élethelyzetekben például sportoláskor vagy strandoláskor is praktikus lehet. Erre az új eszközre is rá fogunk nézni. Én Strasser Andi vagyok, találkozzunk.
4: Tudomány ma.
6: A tudomány mai állása.
4: A tudomány mai állása.
7: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Műsorajánló.
1: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobbi Rádióban.
8: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
1: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobbi Rádióban.
9: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
1: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobbi Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobbi Rádió. Értünk szól.
4: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
6: A tudomány mai állása.
4: Jó szórakozást!
5: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk, számos érdekességgel lesz dolgunk. Foglalkozunk majd az új világtérképpel, amely az utóbbi időszak egyik legizgalmasabb földrajzi és oktatási párbeszédét indította el tudományos körökben. Egy fejhallgatóhoz hasonlító eszköz enyhítheti a poszttraumás stressz szindróma tüneteit. Erről is szó lesz, de ennek a témának a kapcsán a poszttraumás stressz szindróma történetével is meg fogunk ismerkedni. Vajon melyik században jegyezték fel először a betegség tüneteit? Addig lehet tippelni. A várható Super El Niño már sokszor témánk volt, de ma is elővesszük, és a klímaválság kapcsán arról is szó lesz, hogy a kakaó, ezzel együtt pedig a

0: csokoládé egyszerre oka és áldozata is a klímaválságnak. Ki az, akinek otthon okos hűtőszekrénye van? Ezekkel az eszközökkel is meg fogunk ismerkedni, illetve megnézzük azt a dél-koreai esetet, amikor egy szoftver frissítés konkrétan leállított több tucat okos hűtőszekrényt, és emiatt megromlottak az ételek. És arról is szó lesz majd, hogy a tudósok olyan napelemeket tesztelnek, amelyek 10 méterrel a víz alatt is működnek. A rendszer önmagában is tudományos szenzáció, de hogy mi az értelme, és a víz alatt milyen eszközök energiaellátását biztosítanák. A víz alatti napelemek természetesen arról is szó lesz. Úgyhogy én azt mondom, hogy vágjunk is bele. Strasser Andrea vagyok, nagyon jó rádiózást kívánok az elkövetkezőkre, ami pedig első tudományos hírünket illeti. El sem árultam még, hogy miről lesz szó. Ki hányféle okos eszközről hallott már az elmúlt években? Egy-két okos eszköz biztos, hogy fel tudnánk sorolni. Azt ugye elárultam, hogy az okos hűtőszekrényekről szó lesz. Az okos tévé már csak mint kifejezés is szerintem mindenki számára ismert. De ki az, aki hallott már az okos gyűrűről? És felvezethetem más kérdéssel is a következő, illetve első témánkat. Hányféleképpen tudunk a boltban fizetni? Készpénzzel, igen, ez az elsődleges. Aztán kártyával, bankkártya, hitelkártya. Aztán biztos vagyok benne, hogy főként a felnőtt korosztály képviselői talán néha irigykedve nézik, amikor fiatalok egyszerűen csak a mobiltelefonjukkal fizetnek. Természetesen nem azzal, de a mobiltelefonokra letölthető különböző applikációkkal is, igen. És ki az, aki fizetett már okosórával? Ez is előfordulhat, és akkor elárulom végre, hogy miről van szó. Az okos órák után újabb viselhető fizetési megoldások is megjelentek már a hazai magyarországi piacon is. A fizetőgyűrűkről van szó, kérem szépen, amelyek használatához sem akkumulátorra, sem internet kapcsolatra nincs szükség, ezért bizonyos élethelyzetekben, például sportoláskor vagy strandoláskor praktikus lehet. Hát nem tudom, ki mit szól az új eszközhöz. Egy biztos, az élet számos területén, így a pénzügyi szolgáltatásokban is egyre nagyobb szerepet kapnak a digitális megoldások, írja a HVG tudományos rovata. És ha már a mobiltelefonos fizetés kapcsán a fiatalokat említettem, szakértők azt mondják, hogy a fiatalok körében szinte teljes körű a viselhető fizetési megoldások ismertsége, és sokan nyitottak is a használatukra. De mi jöhet ezek után, mondjuk egy fizetőgyűrű után? Nos, szakértők szerint a következő nagy változást várhatóan már nem egy új eszköz, hanem a mesterséges intelligencia hozza el. Ma jellemzően mi hozzuk meg a vásárlási döntést, kiválasztjuk a terméket, majd elindítjuk a fizetést. A jövőben egyre több olyan helyzet lehet, amikor a mesterséges intelligencia asszisztens vagy intelligens ügynök segít ezekben a döntésekben, sőt, bizonyos esetekben a vásárlási folyamat egy részét önállóan is lebonyolíthatja az általunk előre meghatározott szabályok szerint. Gondoljunk csak azokra az okos hűtőszekrényekre, amelyek jelzik, hogy mely megszokott termékek hiányoznak a hűtőnkből, és akár mondjuk a mesterséges intelligencia asszisztens segítségével be is szerzik azokat. Ez lesz állítólag a jövő bevásárlása.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Hobbi Rádió.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Ki az, aki már látta az új világtérképet? Az országok valós méretét pontosabban ábrázoló világtérkép használatát szorgalmazza egy ENSZ határozat, és az elmúlt napokban, hetekben bejárta az interneten a világot tulajdonképpen az új térkép. No, de mi a baj a régivel? A régi világtérkép, amelyet ismerünk, és azt gondolom, hogy jelen pillanatban mindenki fel tudja idézni a szeme előtt, vagy a memóriájában, hogy hogyan is néz ki, ugye az úgynevezett kihajtogatott föld, amelyet a világatlaszunkban is láthattunk annak idején az iskolákban, az úgynevezett Mercator vetület, amely a 16. század óta használt térképészeti ábrázolás, amely hajózáshoz jól alkalmazható, de az egyenlítőtől a sarkok felé haladva erősen torzítja a területek arányát. Például Grönland akkorának látszik ezen a világtérképen, az általunk jól megszokott világtérképen, mint Afrika, holott a valóságban csak a töredéke, és ha már Afrikánál tartunk, az általunk jelenleg használt világtérképen szélességében Ázsia sokkal hosszabbnak, szélesebbnek tűnik, mint például Afrika, holott pont fordítva van, Afrika széltében sokkal nagyobb kontinens, szélesebb kontinens, mint Ázsia. No, de nézzük meg az új világtérképet, amelynek már neve is van, Equal Earth, magyarul talán úgy fordíthatnánk, hogy egál föld, vagyis egyenlő föld, földbolygó. Az Equal Earth nem pusztán földrajzi kérdés, arról szól, hogy hogyan látjuk a világot, állítja például a Szegedi Tudományegyetem Földrajz és Földtudományi Intézete. Szerintük ennek az új világtérképnek a megjelenése az utóbbi időszak egyik legizgalmasabb földrajzi és oktatási párbeszédét indította el az ő intézetükben is. Bár első pillantása úgy tűnhet, hogy csupán egy új térképészeti megoldásról van szó, a kérdés valójában jóval túlmutat a térképeken, azt is érinti, hogyan alakul ki a világról alkotott képünk, és milyen szerepet játszik ebben az iskola, a média és a digitális technológiák. A téma jelentőségét az adja, hogy emberek milliói a térképeken keresztül alkotják meg első benyomásaikat a Földről. Az, hogy egy kontinens mekkorának látszik, milyen távolinak vagy közelinek érzékelünk egy térséget, hosszú távon hatással lehet arra is, hogyan gondolkodunk a világról. Kriska Olivér és Kádár Anett, a Szegedi Tudományegyetem Földrajz és Földtudományi Intézetének társadalomföldrajzzal, illetve szakmódszertannal foglalkozó szakértői szerint azonban a valódi kérdés nem az, hogy lecseréljük-e a megszokott világtérképet, hanem az, hogy megtanuljuk-e értelmezni a különböző térképi ábrázolásokat. Ugyanis nincs torzításmentes világtérkép. Egy térkép soha nem a valóság egyszerű másolata. Minden térkép döntések eredménye, amelyek bizonyos tulajdonságokat megőriznek, másokat pedig szükségszerűen torzítanak. Éppen ezért a szakemberek hangsúlyozzák, hogy nincs olyan sík térkép, amely minden szempontból pontos lenne a gömb alakú, egyébként nem tökéletes gömb alakú földünkről. Mindezek ellenére szakértők azt állítják, hogy az ENSZ féle új, úgynevezett Equal Earth világtérkép sokkal igazságosabban mutatja be a kontinensek méretét, a Mercator vetületű térképről pedig érdemes még egyszer megjegyezni tehát, hogy egy olyan hengeres térképészeti ábrázolás, amely a szögeket és az irányokat pontosan megőrizte, de jelentősen torzította, illetve torzítja a kontinensek méretét a pólusok felé. Egyébként, ha valaki még nem látta volna ezt az új Equal Earth világtérképet, tulajdonképpen mondhatnám azt is, hogy ugyanúgy néz ki, mint a régi kihajtogatott világtérkép, bal oldalon az amerikai kontinenssel, és középen Afrikával, jobb oldalon Ausztráliával, és természetesen Európa és Ázsia is ott van a térképen, de valahogy mintha hosszában ellennének nyújtva a kontinensek. Talán ez az első benyomás, ami éri az embert, amikor rápillant erre az új térképre, hogy bevezetésre kerül-e, vagy csak egyszerűen ott van már az interneten, és bármikor elővehetjük, meglátjuk.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
3: Hobbi Rádió.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Hírek a tudományvilágából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik. Most folytatódik.
2: Új eszközzel enyhíthetik a PTSD tüneteit. A poszttraumás stresszavarról van szó, amelynek a kezelésére számos traumafókuszú terápiás, illetve gyógyszeres kezelés létezik már, azonban egy friss tanulmány a poszttraumás stresszben szenvedő betegek állapotának javítására a vesztibuláris rendszer, azaz az egyensúly központ elektromos stimulációjának lehetőségét vizsgálta meg. Na nézzük meg, hogy miről van szó, mert rendkívül érdekes maga az eszköz is, amelyet a poszttraumás stresszben szenvedők számára ajánlanak, tulajdonképpen egy fejhallgató, és hogy ezen keresztül milyen impulzusok érik a beteget, nézzük meg. Az egyensúlyközpont elektromos stimulációja azt jelenti, hogy enyhe elektromos impulzusok érik az agyat a fültőhöz elhelyezett elektródákon keresztül. Tulajdonképpen valóban egy fejhallgatóhoz hasonlító eszközről van szó, amely valóban csökkentette az ebben szenvedő betegek tüneteit, az álmatlanságot és az általános szorongás súlyosságát is, ezzel határozottan javította az érintettek életminőségét, írja a covid.hu. Magát az eszközzel való kísérletet egyébként a Kaliforniai Egyetem kutatói egy egészségtechnológiai céggel együttműködve hajtották végre, 22 és 74 éves kor közötti résztvevőket toboroztak, és hogy mennyi ideig kellett ezeknek az embereknek a fejhallgatót magukon hordaniuk? Nos, 12 héten keresztül minden este csupán 30 percig kellett viselniük, kimondottan lefekvés előtt, körülbelül egy órával ezt a bizonyos fejhallgatót. Az aktív fejhallgató 0,0 és 1,5 milliamper közötti árammal stimulálta a vesztibuláris rendszert, és az eredmények biztatóak voltak. Ugyanakkor a kutatók arra figyelmeztetnek, hogy ez az eljárás nem arra szolgál, hogy helyettesítse az első vonalbeli traumafókuszú kezeléseket, például a hosszantartó expozíciós terápiát, vagy a kognitív feldolgozó terápiát, viszont segíthet azoknak, akik még nem állnak készen ezekre a terápiákra, vagy kiegészítő kezelésként szolgálhat. Mielőtt tovább lépünk egy következő tudományos hírre, érdemes elidőzni még a poszttraumás stressz szindrómánál, egészen pontosan mit is jelent ez a betegség, illetve meddig vezetjük vissza a történetét és a vele való foglalkozást, illetve a betegség kezelését. Sokan gondolják, hogy a modern kor és a 20. század találmánya, de ez bizony nem így van. Samuel Pepys, angol haditengerészeti tudósító, már az 1666-os londoni tűz után írt a túlélőknél jelentkező PTSD tüneteihez hasonló tünetekről, később pedig például a 19. század közepén egy vasúti balesetet elszenvedő csoportról írtak, akik poszttraumás tüneteket produkáltak. Persze nem rögtön poszttraumás stressz-szindrómának nevezték a jelenséget, több feljegyzésben a hisztéria szót, illetve jelzőt használják, valamint a shell shock, más néven tüzérségi, vagyis lövedék shock kifejezést például az első világháborúban használták a harc során keletkezett stressz okozta tünetek megnevezésére. A harctéri ideg sok nem tévesztendő ugyanakkor össze más akut stressz zavarokkal, de ez is egy fontos jelenség, hogyha a poszttraumás stressz szindróma, illetve zavar történetét akarjuk vizsgálni, illetve a második világháború után jelentkezett az úgynevezett koncentrációs tábor szindróma, majd a vietnámi háború után is számos eset számolt be a veteránok különböző pszichiátriai betegségeiről. Egy biztos, a tudomány mai állása szerint a poszttraumás stressz zavar vagy poszttraumatikus stressz szindróma egyfajta védekezési mechanizmus, amely traumatikus események után lép fel. Korábbi kimondottan rossz, akár kriminális, vagy borzalmas, vagy más egyéb okból traumatikus hatású eseményekhez kapcsolódó emlékképek nem kívánt, tudatban való ismételt megjelenése, a poszttraumás stressz-szindróma.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
3: hobbirádió.hu
4: A rádiót!
5: A bíróság elrendelte Sesztárk Miklós hétfőn őrizetbe vett kereszténydemokrata politikus kényszerintézkedését. AVH figyelőt indított, a Fidesz komoly jogi csata bontakozott ki. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A bíróság elrendelte Sesztárk Miklós hétfőn őrizetbe vett kereszténydemokrata politikus kényszerintézkedését. A 24.hu rendkívüli bűnügyi beszámolója szerint a nyomozási bíró jóváhagyta az ügyészség letartóztatási indítványát. A döntést a szökés, elrejtőzés, valamint a tanúk befolyásolásának közvetlen veszélyével indokolta a törvényszék. A vádak szerint Sesztárk Miklós közvetlenül érintett a Volánbusz korábbi milliárdos visszaéléseket tartalmazó szerződéseiben. A politikus védője útján azonnal fellebbezés nyújtott be a végzés ellen, így az nem jogerős. Az ellenzéki Fidesz-KDNP frakció szövetség politikai bosszú hadjáratnak tartja képviselőjük Rács mögé küldését. AVH figyelőt indított, a Fidesz komoly jogi csata bontakozott ki. Az RTL híradó beszámolója szerint a Fidesz újraindította hivatalos honlapját, amelyen egy úgynevezett AVH figyelő listát tett közzé. Az ellenzéki párt ezen a felületen gyűjti az új Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal, azaz az NVVH munkatársainak adatait. Az elnök Unger Anna határozottan visszautasította a megfélemlítési kísérleteket és közölte, hogy megvédik dolgozóikat. Kijelentette, hogy amennyiben bárki visszaél a munkatársak személyes adataival, azonnal megteszik a szükséges büntetőjogi lépéseket. Magyar Péter miniszterelnök szintén reagált az ellenzéki akcióra egy friss televíziós interjúban. A kormányfő szerint a listázás már kimeríti a hivatalos személy elleni erőszak büntettét, ami börtönbüntetést vonhat maga után. A kormánypárti politikusok szerint a Fidesz nyomása nem fogja megállítani az állami korrupció elleni vizsgálatokat. Egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap a kormánytól a főváros. Jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester az újjászervezett Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának első csütörtöki üléséről beszámoló sajtótájékoztatóján. Közölte, Magyar Péter miniszterelnök részvételével megállapodás született arról, hogy a kormány 120 milliárd forintos támogatást nyújt a fővárosi önkormányzatnak, amely eláll a szolidaritási hozzájárulás vitatott mértéke miatt az előző kormány ellen indított perektől. Véget ért az a korszak, amikor a kormány ellenségként kezelte a nemzet fővárosát, jelentette ki a főpolgármester. Az egyszeri támogatás lehetővé teszi, hogy befizessék a szolidaritási hozzájárulás teljes összegét, rendezzenek eddig ki nem fizetett számlákat, és ez hozzásegíti őket azokhoz az állami normatívákhoz is, amelyektől eddig elestek, mondta a főpolgármester. Rendkívül agresszív és határozott diplomáciai lépést tett a washingtoni adminisztráció a közel-keleti krízisben. A Portfolio nemzetközi híradása szerint az Egyesült Államok kormánya gyakorlatilag kidobta az országból az Araqchi csapatot. Az iráni diplomáciai küldöttség tagjai a béke megállapodás utolsó tervezett egyeztetéseire érkeztek volna Washingtonba. Donald Trump elnök azonban visszavonta a vízumukat, ellehetetlenítve a kétoldalú tárgyalások folytatását a felek között. Szombaton is napos idő várható, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, csak Sopron térségében élénkülhet meg a délies szél. A hőmérséklet hajnalban -1 és +12, délután azonban már 23 és 27 fok között alakul.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
6: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
6: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
6: Hobby Rádió.
0: Műsorajánló.
1: Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
7: A Hobby Rádióban.
8: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
9: Nagy generáció. Illés.
10: Ne gondold,
9: hogy milyen a világ. Omega.
10: Oh, tombi, dás,
9: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget, és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdélyi Marian.
6: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
9: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
6: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
4: Műsorajánlót hallottak.
6: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
9: Szivárvány. Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
3: A mikrofonnál Jaka Benikő.
4: És Orbán Zoltán. Köszöntjük a kedves rádióhallgatókat.
3: És köszöntjük a stúdiónkban Zsuzsa Mihály énekes színművészt. Köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat.
7: Köszönöm szépen, nagyon szívesen jöttem.
3: Van itt a honlapján egy mondat, ami nekem nagyon-nagyon tetszik, és ha megengedi, akkor most önt idézném. A zenében hiszek, mert hiszek abban, hogy a tartalmas zene jobbá és lelkileg gazdagabbá teszi az embereket.
7: Hát igen, tulajdonképpen ebben hiszek, sok mindenben hiszek, de ebben jobban, mint a többi dolgokban, mert ez a tapasztalatom, magamat is beleértve, hogy tényleg, hogy ha az ember egy nemes jó zenét hallgat, és rendszeresen hallgatja, tehát rá van hangolódva azokra az érzésekre, azokra a hullámhosszokra, amiket egy tartalmas zene közvetít, akkor ez állandóan kvázi karban tartja a lelkét. Tehát érzelmi szinten történik ez a dolog, de ugyanúgy a tudatot is befolyásolja.
4: Főbb színházi szerepeiről ejtsünk egy pár szót. Például Katona József Bánkbányában szerepelt.
7: Hát tulajdonképpen operett musical szakot végeztem a színművészeti főiskolán, és utána Győrbe kerültem, ahol engem sok mindenben használtak, rögtön bedobtak a mély vízbe, és ugye nem zeneakadémiát végeztem, ahol sok évig módszeresen képzik a eljövendő művészeket az opera feladatokra, de alkalmasnak találtak, de mély víz volt az dolog, azt tudom, de megálltam a helyen.
3: Mivel kezdett? Győrben, amikor oda szerződött a Színművészeti Egyetem elvégzése után.
7: Hát legelőször is, ami az első bemutató volt, az Ősvigasztalásban Dénkó voltam, az egy Tamás Járon darab, és a három székely legény közül az egyik voltam, ez egy prózai szerep. De ennek a bemutatója, ha jól tudom, szeptember, október, tehát ez volt az első. Utána beállások történnek, beugrások, kész produkciókba be kellett állnom, nevezetesen a Bohém Életbe Sonárként. Utána mibe is kellett még beállnom. Szóval több produkcióba be kellett állnom, de az első évben rögtön Feri, Mosolyországa, ugye ez egy másodbon viván szerep, utána jött a Bánkbán bemutatója, aztán Denevér Falke, és akkor így szépen következtek Tűzi játékban, ez egy nagy, hangigényes, tulajdonképpen egy zenés játék. Nem sokan játszák, nem sokat ismerik, de egy nagyon igényes. Ebben van az a híres betétdal, hogy az én apukám olyan híres bohóc volt.
3: Na halljuk, hogy van ez?
7: Az én apukám egy olyan híres bohóc volt, hogy amilyen még nem volt sohasem. Ez tulajdonképpen nem az én számom. Nekem az volt a belépőm, én egy polgári családban egy fekete bárány vagyok, mert a művészpályára léptem, nevezetesen először ilyen cirkuszos segédfiú lettem, elszöktem a cirkusszal, a klasszikus szökési forma, aztán sok-sok év múlva lettem cirkuszigazgató, és mint győztes cirkuszigazgató tértem vissza a nyás polgár testvéreim. Ez egy nagyon aranyos történet.
6: Hobby Rádió. Rádió.
4: Műsorajánló.
10: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
11: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
12: Hagyományaink, értékeink Európában.
13: Ahol az érték a mérték.
14: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
9: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
15: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
9: Hungary Live.
16: A tudomány mai állása.
17: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
16: Egy műsor
17: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
16: A tudomány mai állása.
18: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
16: Jó szórakozást!
17: Jó szórakozást!
18: Műsorajánlót hallottak.
19: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
18: Csak itt a Hobby Rádióban.

0: Otthon is fekete bárány volt, hogy színipályára lépett?
1: Hát én elég korán eljöttem otthonról, ebben én Béren egy kis faluban születtem, és tulajdonképpen 18 éves korom érettségi után rólam nem sokat tudtak, mint ahogy Petőfi Sándor írja, hogy felszedtem sátorfám és világnak mentem. Úgyhogy először zenész voltam, tehát először beat zenész, hát akkor ez volt a hatalmas mozgalom a 60-as években. Utána valahogy láttam, hogy ebből legalábbis azon a szinten ott Salgótarjánban nem lehet megélni, és akkor én zenéből akartam élni, és ott hagytam a biztosító ügynökségemet, ahol én nagyon szép pénzt kerestem rögtön azokban az időkben, mint biztosító ügynök, és elkezdtem a muzsikálást, tehát tanultam autodidakta módon, ahol csak tudtam, és rövid időn belül zongorista lettem, és hivatásos zenész, és az éjszakában muzsikáltam bárokba, éttermekbe. És ez egy későbbi történet volt, amikor elkezdtem énekelni, tanulni, Vörös Sárinál és Reményi Sándornál az OSK stúdiójában, és akkor már valahogy kinyílott a fülem, a lelkem, a tudatom a színház felé is jobban, nevezetesen a komolyabb zene felé, és akkor ők voltak, akik a főiskolára irányítottak. Úgyhogy meg édesanyám is inspirált, amikor látta Németh Sándort a tévében, azt mondja, fiam, ezt talán te is tudnád. Már ezt ő a táncos komikusságot látta meg bennem, tehát a humort, a kedvességet, és tényleg ez eldöntetlen maradt valójában a későbbiekben is, hogy volt, amikor az Operett Színház kórusában voltam később, akkor régi rókák ott a kórusban, különösen a hölgyek mondták, hogy a Németh Sanyi szerepeit figyeljem, mert lehet, hogy arra az útra. Jön egy beugrás. De hát engem talán jobban érdekelt az éneklés. De hát ez nem záródott ki, ez a mai napig is ez a személyiségem része, a humor és a kedvesség.
2: Ha már az éneklésnél tartunk, akkor hallgassunk meg egy dalt Zsuzsa Mihály énekes színművésztől, utána pedig folytatjuk a beszélgetést.

0: Wifi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Szivárvány.
5: A Szivárvány vendége Zsuzsa Mihály énekes színművész, és idén, szeptember 12-én a Rákos Kertér díjat Ríz Levente polgármester adta át Zsuzsa Mihálynak. Beszéljünk egy picit a díjról.
6: Igen. Hát ez a díj, ez egy megtisztelő kitüntetés. Tulajdonképpen minden évben megkapja valaki. Lehet egy intézmény vezetője, vagy orvos, vagy művész, közéleti szereplő, aki tesz azért a szűkebb régióért, azért a városrészért, ahol él. Hát úgy ítélték meg azok, akik ezt a díjat adják, hogy idén én erre érdemesnek találtattam. Hát talán azért, hogy sokat felléptem a kerületben, nyugdíjasoktól kezdve óvodásokig, tehát még óvodás ünnepélyen is, meg különböző rendezvényeken, és tavaly volt Rákoskert 75 éves, ez egy aránylag fiatal településrész, és ennek az ünnepség sorozatnak a lebonyolításában oroszlán részt vállaltam, sőt írtam úgynevezett lokálpatrióta dalokat is, ugye, mert nem csak nagy hazafias dalok vannak, hanem azoknak kisebb gyermekei egy adott közösségnek arról a kis adott régióról szóló, és csak nekik szóló kedves dalok. Úgyhogy nagyon megköszöntem ezt a díjat, nagyon sokan eljöttek, kedves barátaim, tisztelőim, nóta közönség is, ugye én nóta énekesként is aránylag ismert vagyok, úgyhogy hálás vagyok azoknak, akiktől ezt a díjat kaptam, és az jövendőben is megpróbálok megfelelni ennek a úgynevezett kihívásnak.
7: Azt mondják, hogy a legszebb szó az öröm.
6: Igen.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
0: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Live.
0: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt a Hobby Rádióban!
2: Szivárvány! Rákoskerti kötődése már az előző díjra visszatérve 1987-ben kezdődött, amikor ekkor költözött ide a feleségével és a két lányával.
3: Egy lányommal, mert akkor még a kisebb lányom nem született meg. Igen. Győrből jöttünk akkor már a rendszerváltozás szelei fújdogáltak, és ez a szél engem is felsodort Budapestre a Népszínházhoz, és tehát gyakorlatilag már 22 éve ott élek a Görömbölyi utcában, és nagyon szeretek ott élni, egy picit vidék, de ugyanakkor azért mégis Pest közel van, a Nyüzsi is, szóval szerencsésnek tartom magam, hogy...
4: Nagy váltás volt Győrből fölköltözni Pestre?
3: Igen, elég nagy váltás. Ott a színészházban laktunk, és fölöttünk a balettosok laktak, a Győri Balett. Azoknak akkor nagyon ment a szekér. Akkor voltak a csúcson, és állandó bulik voltak. És a kis, ez úgy megmaradt bennem, hogy a kislányom nem nagyon tudott aludni tőlük, mert hozták a zenegépeket, és ment a buli. De nagyon szép éveket töltöttem Győrbe, szép szerepekkel, meg egy kedves város.
4: Fel kellett volna énekelni nekik egy jó nótát.
3: Volt, amikor volt erről is szó, úgyhogy...
4: Szóval hát, közös bulik, csak a gyerek nem bírta.
3: Igen, színészházban laktunk, úgyhogy a Bartók Béla úton, de nagyon kedves emlékek fűznek oda, és sok jó barátot szereztem. És ott is a könnyű műfajban is működtem, mert volt ott egy színház zenészeiből egy szalonzenekar, a Odeon koncertszalon, azokkal is énekeltem, és volt egy Somogyi Feri nevezetű szervező, az pedig egy ottani pop zenekarnak volt a főnöke, és már ott is paralel futott mondjuk a Luna Gróf, a színházi szerep, és mondjuk Elvis Presley. Hát ezt sokáig nem is lehetett úgy szinten tartani, mert valahol, igen, ez a kettőség, ez mindig bennem volt.
4: Említette, hogy följöttek idézőjelbe, tehát Pestre költöztek.
3: Igen.
4: Ennek volt valami más oka is, mint az, hogy fölöttük a balettosok táncoltak?
3: Több oka volt. Ez úgy közszájon forog, hogyha az ember tovább marad vidéken, akkor ott ragad. A szüleimhöz

0: Közelebb akartam kerülni, akkor volt egy színész barátom, a Tomanek Gabi, aki ezt az egész dolgot egy kicsit katalizálta, meggyorsította, ő is jött föl, és itt nagyobb lehetőség, szóval egyáltalán Pesten akartam élni. Igazán ez volt az indok.
1: A Rákoskertiek második himnuszuknak tartják, jól mondom, a Napfény és Cseresznyevirág című dalt.
0: Igen, ezt írtam Rákoskert 75. születésnapjára.
1: Tehát Napfény és cseresznyevirág.
0: Ugyanis rengeteg cseresznye van Rákoskerten, ez a jelképe kvázi Rákoskertnek, különösen tavaszlott, fehérbe öltözik minden.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
1: Kamu reklám.
2: Beszarok. Na jó, arról nem tehetek, hogy elképesztően erotikus vagyok, hát mi csinálom, hogy fogjam le magam?
3: És megkívántalak már.
2: Megmondom őszintén, kölcsönös. Egy kicsit behúznátok a függőt. Halló?
3: Szevasz, én vagyok, mit akarsz?
2: Bocsánat. Gyere, múlva. Na. Halló?
3: Én vagyok. Láttam a találkozásokat. Tudod, a Vesztel 900 filmjét.
2: Azért vagy így feldobva?
3: Hát persze. És az a lány. Hosszan mesélhetnék.
2: Igen?
3: A Vesztel 900-nál hálózaton belül este 10-től reggel 6-ig már nettó 10 forint mobilpercdíjért. És hétvégén is csak nettó 20 forint a mobilpercdíj hálózaton belül.
2: Vettél egy mobilt?
3: Egy Ericsson GA 628-ast. A Vesztel 900-nál előfizetéssel bruttó 8000. Nem kérdeztél semmit, akkor nettó 6400 forintért előfizetése.
2: Bocsánat. Na, essünk szét, essünk.
1: Kamu reklámot hallottak.
0: Hobbyradio.hu.
1: A rádiót.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás. A rádióban is.
3: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
4: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
5: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
6: Ma éjjel táncolj, ez a táncolj, a
7: egy műsor.
8: I could have spread my wings and done a thousand things.
7: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
9: Ma meg a szombat délután.
7: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, táncolj mi!
2: Világjáró.
3: A Hobby Rádióban.
2: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
4: A Hobby Rádióban.
3: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 23 óra.
5: Tűzerővel folytatódik az állami szintű korrupciógyanús szerződések átvilágítása. Felesleges beruházásokra bukkantak a szolnoki különleges erők laktanyájának felújításánál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Tűzerővel folytatódik az állami szintű korrupciógyanús szerződések átvilágítása. Az RTL Híradó exkluzív interjújából kiderült, hogy az MVVH három újabb hatalmas területet vett górcső alá. A hivatal vezetője megerősítette, hogy vizsgálják a korábbi kormányzati vízum bizniszek részletes pénzügyi hátterét. Ezzel párhuzamosan elindult a budapesti és országos parkfenntartási szerződések teljes körű ellenőrzése is. A harmadik nagy csomag az egykori szuverenitásvédelmi hivatal hatalmas kommunikációs költéseit tartalmazza. Hunger Anna elnök azt mondta, hogy ezekben az ügyekben rendkívül gyorsan lehet előrelépést elérni a bizonyítékok alapján. Az érintett korábbi intézményi vezetők és cégek visszautasították a szabálytalanságok vádját a sajtónak. A Tiszapár frakciója teljes politikai támogatásáról biztosította a független nyomozati szerv munkáját. Tovább csökkent a Fidesz támogatottsága a legfrissebb közvéleménykutatások szerint. A teljes népesség körében a párt jelenleg mindössze 22%-os bázissal rendelkezik. A választani tudók csoportjában ez az arány 26%-ot tesz ki az őszi időszakban. A biztos szavazók körében a Fidesz támogatottsága 27%-on áll a felmérések szerint. A politikai elemzők a folyamatos gyengülést az MVVH által indított vizsgálatokkal és belső feszültségekkel magyarázzák. A Tiszapárt ezzel szemben stabilan őrzi vezető pozícióját a választói bázisban. A Fidesz szóvivője kijelentette, hogy a közvéleménykutatások módszertana erősen megkérdőjelezhető a jelenlegi helyzetben. Szerinte a valódi támogatottságot nem a minták, hanem a választások fogják megmutatni. Döbbenetes mértékű pénzherdálásra és felesleges beruházásokra bukkantak a szolnoki különleges erők laktanyájának felújításánál, közölte Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter Facebook oldalán. Azt írta, hogy azonnali döntéseket hozva leállították a felesleges munkálatokat, amelyek révén 2,5 milliárd forintot spóroltak. A bejegyzéshez csatolt videóban elmondta, hogy ez az összeg sötétedő üvegek beszerelésére volt betervezve. Ruszin Szendi Romulus tarthatatlannak és elfogadhatatlannak nevezte, hogy a túlárazott beruházások rendszerében Mészáros Lőrinc cége építse a laktanyát. A tárca vezető közölte, azt szeretnék, hogy helyi vállalkozások kapjanak lehetőséget a laktanya megépítésére. Oroszországi misszióink működése továbbra is folyamatosan biztosított. Magyarország diplomáciai jelenléte Oroszországban fennmarad, közölte a külügyminisztérium Facebook bejegyzésében, miután Moszkva magyar diplomaták kiutasítását jelentette be. A külügyminisztérium bejegyzésében azt írták, a magyar kormány tudomásul veszi az orosz fél döntését, amelyet a korábbi magyar intézkedésekre adott válaszlépésként értékel. Kiemelték, Magyarország nem érdekelt a diplomáciai feszültség eszkalációjában, ugyanakkor tartja korábban meghozott nemzetbiztonsági megfontolásokon alapuló döntését. Az orosz külügyi tárca a lépést azt követően jelentette be, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki az országból. Szombaton is napos idő várható, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, csak Sopron térségében élénkülhet meg a délies szél. A hőmérséklet hajnalban -1 és +12, délután azonban már 23 és 27 fok között alakul.
3: Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
6: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
7: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
6: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
7: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
6: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
8: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
9: Szivárvány. Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
10: Valóban nótát ver a csizmája sarka?
11: Általában este későn jövök haza, és a Csendéti utcán
0: sétálok végig, és gyakran dudorászok, úgyhogy ilyen formán tényleg nótát ver. Hát ugye ide futott ki ez az egész. A Gerencséri híres utca, ugye tanulmányainkból tudjuk, hogy ez arra írtam tulajdonképpen ezt a kis slusszpoént. De ez egy kis rákoskerti séta. Tehát az ott élőknek minden sor a poén, tudják, mihez kötni.
10: És azt is elmondhatjuk, hogy a technika megtréfált bennünk.
1: Mert hogy bennünket. Ez volt a Lokál Patrióta című dal.
0: Igen.
10: Pedig nem ezt ígértük.
0: Nem baj, de tulajdonképpen ez mind-mind rákoskertről szól.
10: És a cseresznyevirág is?
0: Napfény és cseresznyevirág, ez abszolút, ez felöleli Rákoskert eddigi történetét. Hát természetesen nem himnikus formában, hanem talán humoros, érthető, sőt, slágeres formában.
10: Meghallgatjuk.
0: Jó.

0: Hobby Rádió.
1: Fogalmam, hogy miért neki a busztalapot.
2: Műsorajánló.
0: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
3: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
4: Nagy generáció! Illés!
5: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
4: Omega!
6: Oh,
4: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
7: I want to break free.
4: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
0: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.

0: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
1: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
2: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
1: Koktél.
2: Érdekes témák, érdekes emberek.
1: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
0: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
3: Retikül. Szerdán 16 órától.
4: Műsorajánlót hallottak.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Szivárvány. A mikrofonnál Jakab Enikő.
2: És Orbán Zoltán, mai vendégünk, a Szivárvány vendége Zsuzsa Mihály énekes színművész, akinek saját szerzeményét hallhatták, Napfény és cseresznyevirág című dalt.
1: Most már csak az a kérdésem, hogy felcsillant a szerencse csillaga?
3: Hát igen, tulajdonképpen én mindig is hittem egy picit a szerencsében is, magasabb erőkben is hittem, a szerencse ennek csak tulajdonképpen egy ilyen eszköze. Nagyanyám mondta mindig, és ez valahogy bennem maradt, hogy Misi, vasárnap születtél, tehát szerencsés vagy. És írtam egy ilyen dalt is, hogy végül is, hát persze az ember nem mindig érzi magát szerencsésnek, és sok ember érzi magát időnként nem szerencsésnek, ugye, mert manapság csak az a sztár, aki a dobogó felső fokán áll.
1: Teljesítmény nélkül, ugye?
3: Sokszor. Vagy teljesítménnyel, vagy olyan teljesítménnyel, hogy arra rámegy az élete, és ugye ismerjük a bajnokokat. Szóval van élet azon kívül is. Viszont fordulhat a kocka bármikor. Erről szól a következő dal.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Jobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Szivárvány.
2: A Szivárvány vendége Zsuzsa Mihály, énekes színművész. Hány szerzeménye van összesen? Számolta?
3: Nem számoltam, de sok.
2: Hogyan írja a dalokat? Honnan merít isletet?
3: Ez egy elég érdekes dolog. Általában hangulat szüli az alapindítatást. Persze van, amikor egy téma foglalkoztat is, tehát van, amikor a feleségemnek egy jó bemondása. Mert ugye én írom általában a szövegeket is. Tehát volt egy olyan dal, hogy így reggel kávézgatunk, és akkor azt mondja a feleségem, de tudod, hogy én vagyok a fele az egésznek. És ebből egy dal született, hogy te vagy a fele az egésznek. Persze nincs erre sablon, hogy hogyan születnek a dalok, de minden esetre nálam az első sor a refrén általában, vagy egy meghatározó sora a dalnak, az szinte szöveg és dallam az valahogy úgy együtt jelenik meg bennem, aztán elkezdi az ember ezt a témát fejleszteni. Van, amikor nagyon könnyen megy, van, amikor nagyon sokat csiszolja az ember, de minden esetre mindenféle zenéket, illetve dalokat írtam már. Még úgynevezett cigány kuplét is, ami egy fából vaskarika, tulajdonképpen ismerik, hogy a cigány dalok eléggé szimpla dolgokat ismételnek. Hát ez a formája, ezt így is kell. De én ebből a témakörből, tehát a bohém zenész témakörből, amiben én is megmártóztam, ebből úgynevezett sztorikat kiemelek, és ezek az úgynevezett cigány kupék. Írtam egyet is, hogy feleségem drága kincs, meg értsd meg kicsim, hidd el picim. De
4: mi van megelőbb, a szöveg vagy a zene?
3: Ez általában nálam együtt megy. Együtt, szóval egy picit elévág az egyik dolog mindig a másiknak, aztán utoléri, mondjuk a szöveg előbbre tart, aztán a zene utoléri, utána meg lehet, hogy fordítva a zene fut egy picit előre, és a szöveg utoléri. Együtt, mintha összefonunk két szálat, ez valami ilyesmi.
4: És akkor megvan az első mondat, akkor hozzá mondjuk jön a zene, és akkor így zongorán próbálja, vagy dudorán, hogy születik.
3: Van, amikor fejből is, én sokat sétálok a kutyámmal ecser felé. Az nekem egy szertartás. Van, amikor egy óráig is megyek, imádok, a kutya szaladgál, én énekelgetek, és akkor valahogy olyan tiszta fejem, olyan nálam az az eufória, a jó érzés, a gondolkodás erotikájának nevezem ezt az állapotot, és akkor az ember nyugodtan ott van, és sokszor fejbe megírok dolgokat, aztán hazamegyek és lekottázom, sokszor hangszer nélkül is tudok szolmizálni, minden, ami ott van a fejemben, már azt leírom. A harmóniákat ugye veszem a gitárt, akkor meg már érzem, mivel zenész vagyok, hogy általában milyen harmónia kell ide, és utána jönnek a hangszerelési ötletek. Van egy nagyon tehetséges alkotó társam a zenének a megcsinálásában, ezt Gáti Palinak hívják, a szakmában sokan ismerik, az apja is híres dobos dobtanár, az anyja is dizőz énekesnő volt, ő évekig zongorázott kint külföldön, Németországba, szállodákba. Stúdiója van, és mindent megcsinálunk. Tehát élő hangszerekkel vesszük fel a zenét, és a hangszerelési ötletek azok sokszor ott születnek. Szóval ha az emberben már van egy szintje a zenének, akkor adott esetben a szükséges dolog előhívható, vagy előjön.
4: De ugye ehhez nem lehet rohanni.
3: Hát ehhez nem aztán. Most tudom is, hogy a kedves főszerkesztő úr mire gondol. Igen, írtam egy ilyen dalt is, hogy tulajdonképpen igen, a rohanás az sehova nem vezet, az nem jó. És a magyar embernek igazán nem is természete, nem az, hogy a Pató Pál óra példakép, de tényleg ne rohanj, magyar.
5: Csak

0: A mikrofonnál Jaka Benikő.
1: És Orbán Zoltán, a szivárvány vendége pedig Zsuzsa Mihály, énekes színművész. Rengeteg helyen járt a nagyvilágban, vendégszerepelt, fellépett. Hol? Merre?
2: A környező országokban természetesen, és Nyugat-Európában is jártam a Operett Művészház Kft-val turnékon. Németország, Ausztria, Dánia, Franciaország, Hollandia, szóval Nyugat-Európa főleg, és kis hazánkban is sokat barangoltam, hát ugye, mint fellépő művész, meg a Népszínházzal is sokat utaztunk annak idején, úgyhogy végül is...
0: Akkor jogos lesz lassan az intercsárdás.
2: Az internetcsárdás, igen, az egy picit másik történet, de az is beleilleszthető ebbe a vonalba, hogy megváltoztak az ismerkedési szokások. Régen galambász szakkörbe ismerkedtünk. Vagy ki tudja hol, anno úttörőtábor, vagy építőtábor, bocsánat. Hát én most az interneten való ismerkedésnek az egyik érdekes kis kiragadott szeletét zenésítettem, megírtam egy dalt, internetcsárdás címmel egy kuplét, hát fogadják sok szeretettel.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Kamu reklám.
2: Végig futott a borsó a hátamon.
1: Kamu reklámot hallottak.
0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
3: Évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
4: UK Fever Show.
5: UK Fever Show.
3: Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
5: UK Fever Show.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
6: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból. Üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
1: Szivárvány.
2: Éppen vége lett ennek a számnak, igen, és ezt nagyon szeretik, és tényleg szép szomszédasszonyom van, és szép a lánya, és persze ez csak egy fikció, ez a szám. Ami most következik, az a Bonavista híres kubai együttes, akik időskorukban lettek felfedezve, ezeknek a zenére írott magyar szövegem. Olyan vagy, hogy én azt elmondani nem tudom.
3: Azt hiszem, hogy a létező legtöbbet próbáltuk megmutatni. Volt itt tényleg népzene, saját szerzeményű, népdal, musical,
4: magyar nóta.
3: Mi csak azt mondhatjuk, széles, hogy köszönjük, hogy itt volt, és ennyi mindent a rendelkezésünkre bocsátott.
1: Én köszönöm, és nagyon jól éreztem magam, nagyon oldott emberi hangulatban történtek itt a dolgok.
3: Szeretnénk gratulálni a díjához, köszönjük.
4: Köszönjük szépen, hogy eljött.
3: Búcsúzik a két műsorvezető, Jaka Benikő.
4: És Orbán Zoltán, legyen nagyon szép a napjuk, a hetük, viszonthallásra.
3: Minden jót, viszonthallásra.
1: Viszonthallásra.
0: Hobby Rádió. Műsorajánló. Egészségedre!
5: Egészségedre!
6: Egészségedre!
5: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
7: Life is life! Életmód magazin. Life is life! Kedden délután 4-től.
8: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
7: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
0: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
7: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
0: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda. Műsorajánlót hallottak.
9: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: otro.
1: Thou shalt not bug.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható. Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 0 óra.
3: Tűzerővel folytatódik az állami szintű korrupciógyanús szerződések átvilágítása. Felesleges beruházásokra bukkantak a szolnoki különleges erők laktanyájának felújításánál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Tűzerővel folytatódik az állami szintű korrupciógyanús szerződések átvilágítása. Az RTL Híradó exkluzív interjújából kiderült, hogy az MVVH három újabb hatalmas területet vett górcső alá. A hivatal vezetője megerősítette, hogy vizsgálják a korábbi kormányzati vízumbiznisz részletes pénzügyi hátterét. Ezzel párhuzamosan elindult a budapesti és országos parkfenntartási szerződések teljes körű ellenőrzése is. A harmadik nagy csomag az egykori szuverenitásvédelmi hivatal hatalmas kommunikációs költéseit tartalmazza. Hunger Anna elnök azt mondta, hogy ezekben az ügyekben rendkívül gyorsan lehet előrelépést elérni a bizonyítékok alapján. Az érintett korábbi intézményi vezetők és cégek visszautasították a szabálytalanságok vádját a sajtónak. A Tiszapár frakciója teljes politikai támogatásáról biztosította a független nyomozati szerv munkáját. Tovább csökkent a Fidesz támogatottsága a legfrissebb közvéleménykutatások szerint. A teljes népesség körében a párt jelenleg mindössze 22%-os bázissal rendelkezik. A választani tudók csoportjában ez az arány 26%-ot tesz ki az őszi időszakban. A biztos szavazók körében a Fidesz támogatottsága 27%-on áll a felmérések szerint. A politikai elemzők a folyamatos gyengülést az MVVH által indított vizsgálatokkal és belső feszültségekkel magyarázzák. A Tisza párt ezzel szemben stabil őrzi vezető pozícióját a választói bázisban. A Fidesz szóvivője kijelentette, hogy a közvéleménykutatások módszertana erősen megkérdőjelezhető a jelenlegi helyzetben. Szerinte a valódi támogatottságot nem a minták, hanem a választások fogják megmutatni. Döbbenetes mértékű pénzherdálásra és felesleges beruházásokra bukkantak a szolnoki különleges erők laktanyájának felújításánál, közölte Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter Facebook oldalán. Azt írta, hogy azonnali döntéseket hozva leállították a felesleges munkálatokat, amelyek révén 2,5 milliárd forintot spóroltak. A bejegyzéshez csatolt videóban elmondta, hogy ez az összeg sötétedő üvegek beszerelésére volt betervezve. Ruszin Szendi Romulus tarthatatlannak és elfogadhatatlannak nevezte, hogy a túlárazott beruházások rendszerében Mészáros Lőrinc cége építse a laktanyát. A tárca vezető közölte, azt szeretnék, hogy helyi vállalkozások kapjanak lehetőséget a laktanya megépítésére. Oroszországi misszióink működése továbbra is folyamatosan biztosított. Magyarország diplomáciai jelenléte Oroszországban fennmarad, közölte a külügyminisztérium Facebook bejegyzésében, miután Moszkva magyar diplomaták kiutasítását jelentette be. A külügyminisztérium bejegyzésében azt írták, a magyar kormány tudomásul veszi az orosz fél döntését, amelyet a korábbi magyar intézkedésekre adott válaszlépésként értékel. Kiemelték, Magyarország nem érdekelt a diplomáciai feszültség eszkalációjában, ugyanakkor tartja korábban meghozott nemzetbiztonsági megfontolásokon alapuló döntését. Az orosz külügyi tárca a lépést azt követően jelentette be, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki az országból. Szombaton is napos idő várható, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, csak Sopron térségében élénkülhet meg a délies szél. A hőmérséklet hajnalban -1 és +12, délután azonban már 23 és 27 fok között alakul.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Hobby Rádió.
1: Rádió.
2: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
3: Október 3-án köszöntjük Helga nevű kedves hölgyhallgatóinkat. A germán eredetű női név jelentése épp, egészséges, valamint boldog. Október 3-án kívül köszöntjük őket még június 8-án, július 11-én és szeptember 11-én is. A név becézése Helgácska, Helgi, Helga és Hella, jeles viselői a névnek, orosz Helga színésznő, valamint ön, kedves Helga. Ugyanezen a napon köszöntjük még Gertrude, Heliodor, Hiador, Ignác, Ilián, Józefa, Józefin, Józefina, Mária, Tereza, Teri, Terka, Teréz, Teréza, Terézia és Tessa nevű kedves hallgatóinkat.
2: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
4: Hobby Rádió!
5: Hallottál már erről a rádióról?
6: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám, esküszöm.
7: Hobby Rádió, a hangadó.
4: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

szokott szakadt durva film, a Deja Vu nevű revű cinema veríték menetrend szerint. Szorít a szájba karakar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Felfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A habmese csak jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer él.

0: Hobby Rádió.
1: Jeles események, események, évfordulók, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával október 3-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1226-tal kezdünk, október 3-án Assisiben meghalt a Ferences rend megalapítója és szentje, Assisi Szent Ferenc olasz katolikus rendalapító költő. Folytassuk a 18. századdal, 1776. október 3-án meghalt George de Marais, francia festő. Stockholmban, Nürnbergben és Velencében tanult, majd Münchenben telepedett le. Arcképfestőként számos német udvarban megfordult franciás rokokó stílusa a fény árnyék ellentétére épült. Ugorjunk a 19. századra, 1826. október 3-án meghalt Jens Immanuel Baggesen, dán író. Leghíresebb műve a Labirintus volt. A 20. századdal folytatjuk tovább, 1929. október 3-án első Sándor a szerb-horvát-szlovén királyság nevét jugoszláv királyságra változtatta. És ugyanebben az évben, ugyanezen a napon, azaz 1929. október 3-án Berlinben 51 éves korában meghalt Gustav Stresemann, Nobel-békedíjas német külügyminiszter, aki a megegyezés politikáját képviselte. Most lépjünk át a 20. század második felébe, 1957. október 3-án halt meg Szabó Lőrinc, költő, műfordító. 1966-tal folytatjuk, október 3-án halt meg Lesznai Anna, költő, író, iparművész. Ugorjunk 1974-re, október 3-án az Amerikai Egyesült Államokban megkezdődtek a Watergate ügy tárgyalásai. És még mindig a 20. század, 1991. október 3-án megnyitotta kapuit a Magyar Filmintézet mozia, az Örök Mozgó Filmmúzeum Budapesten. És végezetül 2000. október 3-án megtagadták Mark David Chapman szabadonbocsátását, akit életfogytiglanra ítéltek John Lennon meggyilkolása miatt. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
3: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
4: I'll tell you what I think. I think she's a cow. She's let you down too many times now. Let's go for a drink.

0: Üzenet Sámuel első könyve második részéből.
1: Azért így szól az Úr, Izraelnek Istene, jó lehet megmondottam, hogy a te házad és atyádnak háza mindörökké én előttem jár, de most azt mondja az Úr, távol legyen tőlem, mert akik engem tisztelnek, azoknak tisztességet szerzek, akik azonban engem megutálnak, megutáltatnak. Támasztok azonban magamnak hűséges papot, ki kedvem és akaratom szerint cselekszik, és építek néki állandó házat, és az én felkentem előtt fog járni mindenkor.
2: Hobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
3: Kepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobbi Rádió hallgatóit.

0: Hobby Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.
1: 2026. október 3-a szombat. Evangélium Szent Lukács könyvéből. 10. fejezet 17-től 24. vers. A 72 tanítvány, akiket Jézus az evangélium hirdetésére küldött, nagy örömmel tért vissza. Uram, mondták Jézusnak, a te nevedre még a gonosz lelkek is engedelmeskedtek nekünk. Ő így válaszolt. Láttam a sátánt, mint a villám, úgy bukott le az égből. Hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon és skorpiókon járjatok, hogy minden ellenséges erőn úrrá legyetek. Semmi sem fog ártani nektek. Mindazonáltal ne annak örüljetek, hogy a gonosz lelkek engedelmeskedtek nektek. Inkább annak örüljetek, hogy nevetek föl van írva a mennyben. Abban az órában Jézus felújongott a Szentlélekben, és így imádkozott. Magasztallak téged, atyám, ég és föld ura, mivel elrejtetted ezeket a bölcsek és az okosak elől, és feltártad az egyszerűeknek. Így van ez, atyám, mert így tetszett neked. Az atya mindent átadott nekem, senki más nem ismeri a fiút, csak az atya, és az atyát sem ismeri más, csak a fiú, és az, akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Jézus azután tanítványaihoz fordult, és így szólt. Boldog az a szem, amely látja, amit ti láttok. Mondom nektek, sok próféta és király szerette volna látni, amit ti láttok, de nem látta. Szerette volna hallani, amit ti hallotok, de nem hallotta. Elmélkedés. A 72 tanítvány örömmel tér vissza küldetéséből. A lelkesedés érthető, megtapasztalták a küldetés erejét, látták, hogy Jézus nevében csodákat tudtak tenni. Jézus az örömük valódi okára irányítja figyelmüket. Inkább annak örüljetek, hogy nevetek föl van írva a mennyben. A misszióban tapasztalt siker jó, de nem ez az igazi öröm forrása. A tanítvány öröme abból fakad, hogy Isten ismeri őt, számon tartja és szeretete iránta örök. A tanítvány élete egyszerre tevékeny és imádságos. A cselekvésből fakadó tapasztalat imává lesz. Az imádságból fakadó világosság pedig cselekvésbe öltözik. Az imádság nem a tétlenség ideje, hanem az a tér, ahol a tanítvány újra felfedezi, hogy nem ő a világ megváltója, hanem Jézus. A cselekvés pedig nem figyelemelterelés Istenről, hanem annak a gyümölcse, ami a vele való találkozásban születik meg. A tevékeny és imádságos élet akkor van egyensúlyban, amikor a tanítvány úgy szolgál másokat, hogy közben nem felejti el, kinek a nevében teszi, és úgy imádkozik, hogy közben nem menekül el a világ konkrét szükséghelyzetei elől. Aki csak cselekszik, könnyen kiég. Aki csak imádkozik, könnyen elszakad az élettől. Engedd, hogy imádságaidból fakadjanak a tetteid, és tetteid vezessenek vissza az imádsághoz. Így válik életed Isten dicsőségére. Uram Jézus Krisztus, köszönöm, hogy a tanítványod, a küldötted vagyok. Néha örömmel térek vissza szolgálatból, máskor fáradtam vagy üres kézzel. De te azt mondod, hogy ne a sikerben keressek biztonságot, hanem a te szeretetedben. Köszönöm, hogy nem a teljesítményemért szeretsz, hanem önmagamért. Segíts, hogy örömöm benned gyökerezzen, és bárhová küldesz, mindig bátran induljak útnak. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Hobby Rádió. Rádió.
1: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
2: Tudta ön azt, hogy az oliva olaj regenerálja a száraz bőrt? A banán hidratáló hatású, az avokádó magas zsírtartalmú húsa pedig ápolja és nyugtatja az igénybe vett bőrfelületet? A búza korpa csökkenti a bőr ingerlékenységét.
1: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
0: Hobby Rádió. Értünk szól.
3: Neked vágy kell, nekem ágy kell, neked fény kell, nekem tény kell, neked rangos, nekem langyos, lehet éppen ugyanaz. Neked vicces, nekem sírós, neked sikkes, nekem kínos, neked éles, nekem édes, lehet éppen ugyanaz.

neked zöldre, nekem kékre, neked földre, nekem égre, neked jobbra, nekem balra, lehet éppen ugyanaz. Neked itt kell, nekem máshol, neked este, nekem máskor, neked így kell, nekem úgy kell, ez a baj, és ez a jó.

nekem szépít, aki épít. Neked kényszer, nekem játék, lehet éppen ugyanaz. Neked így szép, nekem úgy szép, neked így jó, nekem úgy jó. S fogadok, hogy olyan is van, aki másképp szeret.

0: Jobbi Rádió.
1: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
2: Egy elfelejtett régi magyar ételt hoztam itt a rádió receptklubjába, csáki rostiós fogunk készíteni. Az elkészítési módja a következő. Rostiósokat viszintesen bevágjuk. És ez nem csak rostiósból, megmondom őszintén, hétvégente otthon karajból szoktam elkészíteni. Szóval a rostiósokat viszintesen bevágjuk, széthajtjuk, vékonyra kiveregetjük, szélein az inakat bevagdaljuk, sóval, borssal meghintjük. Ezután lecsót készítünk. A hagymát ezúttal apróra, a zöld paprikát és a paradicsomot kockára vágjuk a lecsóhoz. Ha elkészült, ráöntjük a jól elkevert, megsózott tojást, és a lecsóval addig sütjük, amíg meg nem köt. Ezt elosztjuk a húszszeletekre, szétkenjük rajtuk a széleit, ráhajtjuk, és hosszában rúd alakúra összegöngyöljük, majd vékony zsineggel átkötözzük. Ezt a zsineges átkötözést el lehet felejteni abban az esetben, hogyha a tepsibe egymás mellé szorosan rakjuk a rúd alakúra csavart hátszíneket. A tekercseket zsírban időnként megforgatva sütőben körülbelül 15 percig elősütjük, majd áttesszük egy lábosba. A fennmaradó zsírban a finomra vágott hagymát aranysárgára pirítjuk, gyorsan elkeverjük fűszerpaprikával. Erre vigyázzunk, mert hogyha a paprika megég keserű lesz, és kevés csontlével vagy vízzel a húsokra öntjük. Fedő alatt mérséggel tűzön pároljuk, levét mindig csak kevés folyadékkal pótolva. Ha félig puha, a zöld paprikát és a paradicsomot adunk még hozzá. Amikor elkészült, a tekercseket kiemeljük, a zsineget eltávolítjuk, a levet lisztes, simára kevert tejfőlel behabarjuk, kiforraljuk és átszűrjük. A tekercseket rézsútosan felszereteljük, és a mártással leöntjük és petrezselyem zöldével meghintjük. Köretnek nagyobb vajas galuskákat adunk hozzá. Ehhez 120 g vajat 3 tojásságával kikeverjük, megsózzuk, hozzákeverjük a 300 g gríz lisztet, majd a fehérjékből felvert kemény tojáshabot elvegyítünk hozzá, és vizezett kanállal forrásban lévő sós vízbe szedve kifőzzük. Ha próbafőzésnél a vajas galuskák szétfőnnének, lisztet, ha túl kemény, egy kis vizet vagy vajat adhatunk hozzá.
1: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
0: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Hard Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
1: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
2: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
3: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
4: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
3: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
5: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
3: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
6: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Műsorajánló.
2: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
0: Vasárnap léptől.
3: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban, vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Wifi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: ott a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
1: Rendelte a Kecskeméti járásbíróság nyomozási bírája az NKÁ ügyben meggyanúsított másik személy letartóztatását is. Komoly logisztikai és biztonsági változások léptek életbe a főváros szívében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Rendelte a Kecskeméti járásbíróság nyomozási bírája az NKÁ ügyben meggyanúsított másik személy letartóztatását is, közölte a Bács-Kiskun vármegyei főügyészség sajtószóvivője. Sajtóértesülések szerint az érintett Varga Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium korábbi felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért, valamint fiatalokért felelős államtitkára, akit az MTI tudósítója is látott a Kecskeméti járásbíróságon, amint vezető száron kísérték. A volt államtitkárt különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják. A Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntető eljárásban. Komoly logisztikai és biztonsági változások léptek életbe a főváros szívében. Az Index szerint a rendőrség legkésőbb december 31-éig területlezárást rendelt el az Országháznál. A korlátozás közvetlenül érinti a Parlament melletti Balassi Bálint utcát és az Antal József rakpart érintett szakaszait. A hatóságok szerint a lépésekre kiemelt védelmi és biztonsági intézkedések fenntartása miatt van szükség. Az Országos Rendőrfőkapitányság közleményében hangsúlyozta, hogy a Kossuth téren semmi nem változott az előírásokban. A látogatók, a helyi lakosok és a turisták mozgásának szabályai változatlanok maradtak a téren. A lezárás célja kizárólag a parlament közvetlen környezetének technikai és gyülekezési biztosítása az őszi ülésszak alatt. A közlekedőknek ugyanakkor hosszabb menetidőre kell készülniük a környező utcákban a terelések miatt. 9,5 év fegyházbüntetésre ítélt a szolnoki törvényszék egy 29 éves hatvani nőt, akit 20 kg kábítószer átvételét követően fogtak el tavaly nyáron, közölte a Jász-Nagykun Szolnok megyei főügyészség. A vád szerint a nő álnéven 2025. júniusában 20 kg kábítószert rendelt meg egy ismeretlen embertől az interneten, hogy a drogot tovább értékesítse. A megrendelt kábítószer 5 nappal később meg is érkezett egy csomagszállító cég központjába. A vádlott egy ismerősét kérte meg, hogy segítsen neki az átvételnél. A kábítószert tartalmazó küldeményt a nyomozóhatóság a csomagszállító telephelyén ellenőrizte. A benne lévő kábítószert lefoglalta, majd a csomagot beltartalma helyettesítésével visszahelyezte a kézbesítendő csomagok közé. A futár értesítette a nőt a csomag érkezéséről, majd a vádlott az általa megjelölt szolnoki helyen átvette a küldeményt, ekkor fogták el. Kritikus katonai és védelmi problémák láttak napvilágot az ukrajnai légiháború hatékonyságával kapcsolatban. A Wall Street Journal katonai szakjelentése szerint Ukrajna F-16-os repülőgépeinek több mint fele jelenleg nem vethető be. A gépeknek 300 óra repülés után kötelező szakaszos műszaki ellenőrzésre és szervizelésre lenne szükségük. A motor, a hidraulika és más rendszerek javítása azonban rendkívüli módon elhúzódik a partner cégeknél. Szombaton és napos idő várható, kevés fátyol fel hővel, csapadék nélkül. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, csak Sopron térségében élénkülhet meg a délies szél. A hőmérséklet hajnalban -1 és +12, délután azonban már 23 és 27 fok között alakul.

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánló.
3: Ma éjjel táncolunk, ez a táncol szép, a táncra fel.
4: Egy műsor.
5: I could have spread my wings and done a thousand things.
4: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
6: Ma meg a szombat délután.
4: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, táncolj még!
2: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
3: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenci István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
2: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
1: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Műsorajánló.
1: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
6: Koktél.
5: Érdekes témák, érdekes emberek.
6: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
7: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal, hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
8: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
9: Nagy generáció! Illés!
10: Ne gondold, hogy tiéd a világ!
9: Omega!
11: Oh,
9: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
12: I want to break free.
9: A mikrofonnál Erdély Marian.
7: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
13: Igen,
7: Hobby Rádió.
13: Fogalkozni, menjetek ki a busztába.

0: Műsorajánló.
1: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
3: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
4: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
3: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
5: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
4: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
6: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
4: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
7: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
8: UK Fever Show.
9: UK Fever Show.
7: Ez a UK Fever Show.
4: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
9: UK Fever Show.
7: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
4: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.
10: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
11: Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekes

0: a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
1: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
0: World Live. Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
0: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
3: A Hobby Rádióban.
4: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
5: Hagyományaink, értékeink Európában.
6: Ahol az érték a mérték.
7: A DR Studio műsora szombaton 10 órától.
0: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
1: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
0: Hungary Live.
8: Egészségedre.
9: Egészségedre.
8: Egészségedre.
9: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
8: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
10: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
11: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Minisztárszki és Hát Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
12: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
8: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.